0: Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csak nem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent. Ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csak nem 2-szer annyi mobil adatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximuma délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával köszönte meg a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységét. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. A következő percekben Duberné Dunaveszki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhetik meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Kocák Szilvia, a riporter.
2: Duberné Dunaveszki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki az elmúlt években sokszor volt vendégünk, és ilyenkor rendszeresen tájékoztatott a hajléktalan ellátás aktuális feladatairól. Mostani beszélgetésünk apropója azonban az, hogy május 8-án a Vöröskereszt világnapján emberi méltóságért díjban részesült. Szívből gratulálok a rangos elismeréshez.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és hogy vendég lehetek.
2: A továbbiakban tegeződni fogunk több éves ismerettségünkre való tekintettel. Több elismerésben részesültél a szociális és humanitárius területen végzett áldozatos munkáért, átvehettél már például miniszteri elismerő oklevelet, Miskolcváros szakmai díját és több más díjat is. Ez a mostani elismerés mit jelent számodra?
3: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át. Amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megaláztatásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem.
2: Emberi méltóságért díj, csak egy személyes tapasztalat, hogy amikor én megláttam, hogy te kaptad idén ezt az elismerést, akkor azt mondtam, hogy hát ez a díj most nagyon jó helyre került, mert számomra a te munkásságod, a te hivatásod az mindenki számára példaértékű lehet, hiszen én csak ezzel találkoztam, úgyhogy ez a díj, ezt azt hiszem, hogy a legjobb helyre került.
3: Köszönöm szépen, hogy így látod, ezt én is így érzem.
2: Több mint két évtizede, pontosan 22 éve csatlakoztál a Vöröskereszt megyei szervezetéhez. Ez egy gyermekkori álom volt, vagy a neveltetésedből adódó indítatás?
3: Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és mindig, ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon itt van előttem, úgyhogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele.
2: Törzsgyökeres miskolci vagy, hol végezted a tanulmányaidat?
3: Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem.
2: Mikor lettél vöröskeresztes?
3: 2004-től vagyok vöröskeresztes. Elsőként szociális munkásként, és akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek.
2: Hogyan emlékszel vissza az első hetekre, hónapokra a hajléktalanokat gondozó központban? Milyen élmények értek akkor? Valójában erre számítottál, amit ott tapasztaltál?
3: Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanítása. Ez csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen, jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve.
2: Nagyon sok nehéz emberi sorssal szembesülsz nap, mint nap. Mi inspirál a leginkább a munkádban?
3: Mindig a segíteni akarás, a problémának a megoldása. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló, most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben is segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
2: Milyen meghatározó élményeid voltak ez alatt a két évtized alatt?
3: Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindig mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdetektől, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek valami bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt aztán nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön, majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézménybe volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta, azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor vissza én hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött és elütötte a vonat, tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben, nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember, a rengeteg hátránnyal, nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került a hajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam. Tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért az sokat jelent, hogy nem egyedül mennek. Még ha akár börtönbe, ha akár egy gyermekelvételre, tehát hogy mindig a hátteret, ugye a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensem bekerült büntetésrehajtásba, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó. Tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye tisztől vezetőként vagyok az intézmény életében, vagyok az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe valahol megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az ugye kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert az én lelkemet ez nagyon táplálja.
2: Mindez azt mutatja, hogy kialakult közöttetek egy bizalmi kapcsolat, és ennél azt hiszem nagyobb sikerről beszámolni nem is lehet, hiszen ez mindent elmond arról, hogy milyen kapcsolatot ápolsz azokkal a gondozottakkal, azokkal a rászoruló emberekkel, akik kénytelenek a hajléktalanokat gondozó központnak a szolgáltatásait igénybe venni. Nem egyszerű ezeknek az embereknek az élete, sorsa.
3: Igen, a bizalom, tehát említetted, és ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, hogy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló, akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaui Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabau Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt világnapján. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. A riporter továbbra is Kocák Szilvia.
2: Ez alatt a két évtized alatt bizonyára nagyon sok olyan új dolgot vezettél be az intézményben, amelyek korábban nem működtek. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a változtatásokat illetően?
3: Igen, a Miskolci intézményben, egy kollégám mondta egyszer, hogy így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elítem, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadályt. Tehát megbízik a döntéseimbe, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként látást a városban, és sikerült párosszobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye mi egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatás nyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon-nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni, már eleve az, hogy egy olyan élethelyzetbe kerültek, amikor ugye elveszítették a lakhatásukat, most bekerülnek egy intézménybe, és akkor ott még teljesen külön. Úgyhogy tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásba, festésbe, tehát mindenben részt vesznek. Úgyhogy több diplomás emberekről beszélünk, és ezek az emberek, amikor látják, hogy, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhez ért, aki ehhez ért, ahhoz ért, és akkor így együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként lapokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelen büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is.
2: Jelenleg hány tagot számlál a miskolci csapat?
3: A miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápoló gondozók vannak, és szociális munkások vannak.
2: Már magában az, hogy 50 embert kell irányítani, már ez is egy, szerintem a feladatnak egy nagyon nagy falata. Ezen kívül ugye ott vannak a fedél nélkül élő emberek, akik segítségre szorulnak, hát ez meg nem könnyű.
3: Nekünk ugye van utcai gondozó szolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken egy 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Hát igen, vannak, igen.
2: 2010 óta intézményvezetőként 2020-tól a Miskolci intézményben lett a Balassa Gyarmati, majd később a Salgó Tarjáni intézmény vezetőjeként is dolgozol. Ilyen szerte ágazó munkát csak egy támogató háttérrel lehet jól végezni. Mit szól ehhez a család? Hogyan tud támogatni a munkádban?
3: először is engedik, hogy szárnyaljak. Tehát nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és, vagy vármegyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába, bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az, ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő viszont ugyan, ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formában, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvos rezidensként dolgozik, úgyhogy, és látom azt, hogy milyen szívvel, lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok, az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is már jelenleg is, és nyilvánvalóan, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz.
2: Ilyen nagyon sok munka mellett feltétlenül meg kell találni azt a kikapcsolódási módot, amely egy kicsit feltölt a későbbiekre. Ha van időd kikapcsolódásra, akkor mi az, ami ki tud kapcsolni?
3: Hát most az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel 8-szor körülbelül olyan 6-7-ig dolgozom, tehát akkor megyek haza, a hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn egy nyugodtan fogok elindulni, hogy tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Úgy évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk pár napos pihenésre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol. Imádok sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.
2: Bár azt nem állíthatjuk, hogy nagyon egyhangúan telnek a napok a hajléktalanokat gondozó központban, hiszen sok emberről gondoskodtok, naponta kell fontos döntéseket hozni, mégis hogyan telik egy-egy átlagos nap az intézményben? Vannak-e különösen embert próbáló időszakok a központ életében?
3: Hát az ember próbáló időszak az mindig a krízis időszak, tehát a téli időszak. Ott azért jóval nehezebb a feladatunk, mert tehát ugye a krízis időszakon kívüli időszak az általában azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik nap mint nap ott vannak. Tehát már egy nagyon ismerős arcok, ismerjük a viselkedésüket, ők is már tudják azt, hogy nekünk mi az elvárás, ugye a legfontosabb a házirendnek a betartása. Nagyon fontos ugye az is, hogyha valaki aktív, akkor annak dolgozni kell menni, tehát azért vannak ilyen elvárások az intézményben, és hál' Istennek, amikor úgy akár kis támogatással, de munkát vállalnak, akkor mindig látják azt, hogy vagy érzik azt, hogy igen, akkor most már itt valahol, tehát azért fontosnak érzi magát. Tehát a krízis időszak viszont arról szól, hogy akkor vidéken is, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül a lakhatása, vagy a fűtés nem megoldott, vagy pedig len olyan az otthona, akkor ugye hozzánk kerül be, akkor sok idegen érkezik, és olyan emberek érkeznek, akik akkor önálló lakhatásuk volt, és őnekik rettentő nehéz azt elfogadni, hogy most ők egy intézményben vannak, és leginkább ugye éjjeli menedék helyet vesznek igénybe, ami egy 15 főt, tehát egy hálóba 15-en vannak. Tehát ott borzasztó nehéz az alkalmazkodás, úgyhogy ez nagyon nagy kihívás a intézmény dolgozói számára, hogy próbálják úgy kezelni ezt a helyzetet, ugye akkor több a konfliktus is, nyilvánvaló, úgyhogy én azt mondom, hogy az egy nehéz helyzet a krízis időszak.
2: Akkor mondjuk így a krízis időszakban egy-egy átlagos nap az hogyan zajlik? Gondolom két egyforma nap nincs, de van egy bizonyos alap.
3: Az intézményben élőknek ugye úgy zajlik, hogy reggel az éjjeli menedék helyet elhagyják. Akkor onnantól átmennek a nappali melegedőbe. A nappali melegedőből átmennek 12 és 13 óra között a népkonyhára megenni az egy tál ételt, majd utána a nappali melegedő 18 óráig, utána éjjeli menedékhely. És így nem is a nappal van igazából a nagy probléma, probléma, hanem ugye az éjjeli menedékhely, amikor 18 óra után ugye a krízis autó folyamatosan hozza be az embereket, akár olyan, de olyanokat, akik még nem voltak intézményben, vagy olyanok, akik esetleg olyan a magatartásuk, hogy végképp nem tudnak egyébként alkalmazkodni, és ugye ilyenkor őket is behozzák, mert hát a legfontosabb az ember életvédelme, és hát ugye télen azért leginkább ki vannak téve annak egy kihűlés veszélyének. Úgyhogy így zajlik, tehát tulajdonképpen 0-24-ben bent tudnak tartózkodni az intézménybe, a pihenésre, az étkezésre, a szállásra van lehetőségük, ezeket egyébként mind ingyenesen tudják igénybe venni, persze vannak azok a szolgáltatások, mint az átmeneti szálló, ami fizetős szolgáltatás, és van egy hajléksociális otthonunk, ahol az idős hajléktalanokat, embereket helyezzük el, ugye az egy tartós bentlakás, ott 24 órában ápolásgondozást biztosítunk, az is térítési díjas.
2: Ez is érdekes, de engem inkább az érdekel, hogy a ti napotok hogyan áll össze ilyenkor, az ott dolgozóké, hogy elképzeljék a rádióhallgatók azt, hogy mennyi mindennel kell szembesülnötök egy nap, mennyi minden feladat hárul rátok.
3: Mindenkinek megvan a munkaköre, a kollégáknak, és nyilvánvaló, hogy most azon kívül, hogy szociális munkát végeznek, azon kívül, hogy ügyintéznek, azon kívül, hogy nyilvánvaló részt vesznek a népkonyhai étkeztetésbe, részt vesznek a beengedésbe, amikor információt adnak. Tehát ezek a munkafeladatok, amennyiben konfliktus keletkezik, akkor azt ott kezeljék, mert ugye nyilvánvaló sok ember van együtt, köztük előfordul. És ami nagyon fontos, hogy gondoskodnak, hogy beszélgetnek. És én azt látom, amikor így az intézménybe is ugye így jövök megyek, hogy minden kollégám úgy egy klienssel így áll, beszél, és figyel, és ez annyira fontos, hogy figyeljenek rájuk. Úgyhogy jó emberekkel dolgozom. Ezek az emberek ezeket a feladatokat végzik, és adják önmagukat és a lelküket egyébként.
1: Néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunaveckijevával, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Számítok a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunaveczky Évával, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt világnapján. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunaveczky Évával Kocák Szilvia beszélgetett.
3: A krízis időszak április 30-ával véget ért. Jelenleg milyen feladatokat lát el a központ, milyen szolgáltatásokat igényelhetnek jelenleg a fedél nélküliek?
4: Csak az időszakos éjjeli menedékhelyet zárjuk be április 30-ával, egyébként az összes többi szolgáltatást igénybe lehet venni. Éjjeli menedékhely 80 férőhelyes, átmeneti szálló 100 férőhelyes, nappali melegedő szintén 100 férőhelyes, népkonyhán 200 adagos ételt szolgálunk ki, a hajléksociális otthonunkban ott 60 férőhelyes. Ami még fontos, hogy hát öregszik ugye nem csak a társadalom, hanem ugye tehát a hajléktalan emberek is, és egyre nagyobb szükség van a ápolás-gondozás nyújtó intézmény ellen. Úgyhogy most befogadást kaptunk, egy 17 fővel tudjuk bővíteni a hajléksociális otthonunkat, úgyhogy az átalakítások zajlanak, és bízom benne, hogy hamarosan meg fogjuk tudni nyitni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szolgáltatásunk, és a jövőt illetően pedig én úgy gondolom, hogy ezekre lesz a legnagyobb szükség.
3: Mit tartasz a Vöröskereszt erősségének, és mi az, amin változtatni kellene a te meglátásod szerint, ha módodban állna, mi az, amit javítanál az ellátásokon?
4: Elfogult vagyok a Vöröskereszttel, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagy múltú szervezet, tehát ugye számtalan országban vagyunk jelen, tehát nem is tudnék egyébként más segélyszervezetnek a tagja lenni, tehát nekem a Vöröskereszt az a Vöröskereszt, tehát ez egy nagy család. Mindig, amikor így, például most is, amikor vettem át a kitüntetésemet, és akkor felmegyünk Budapesten, tehát találkozok más vármegyékből érkezőkkel, vagy az országos igazgatósággal, akkor tehát úgy köszöntjük egymást, tehát tudod, ez a hazaérkeztél, tényleg ilyen nagy család vagyunk, úgyhogy nekem a Vöröskereszt az mindent is jelent, úgyhogy ott abban így változást, a hajléktalan ellátásban változást, igen, ott van pár gondolatom, amit változtatni kellene, de nyilvánvaló majd meglátjuk, hogy a jövő mit fog hozni, de azt hozzá kell tennem, hogy egy nagyon-nagyon jól felépített rendszer egyébként a hajléktalan ellátás. Én, amin változtatnék, hogy talán több felelősséget rónék azokra az emberekre, mert tulajdonképpen, hogyha te mindent megkaphatnak úgy, hogy semmit sem kell érte tenni, és azt tudjuk, hogy amikor úgy semmit nem teszünk érte, és mindent megkapunk, hát ilyen az ember, akkor nem is biztos, hogy azt úgy értékeljük. Nyilvánvaló, mi az intézménybe, meg nekem is az elvárásom, tehát ha aktív valaki, tessék menni dolgozni. És itt ebből nem nagyon szoktam engedni, nem kívánságműsor, hiszen mindig elmondom, hogy amikor majd eljutnak nyugdíjas korba, és amikor nem lesz egy forint sem, akkor ugyanúgy ez a 15 férőhelyes éjjeli menedékhelyen kell lesz majd lenni, amikor már azért egy olyan korban, amikor betegségek is jobban jönnek, a gyerek nem lesz szerencsés. De azért, hogyha lesz egy kis jövedelem, egy kis nyugdíj, akkor azzal már egy másfajta szolgáltatásra is be tudnak jutni. Meg másik az, hogy én úgy gondolom, hogyha az ember azért tevékenykedik nap, mint nap, akkor azért biztos, hogy az a mentálisan is erősíti. Úgyhogy én ezeket így mindig így elmondom, a kollégáim is ugyanezt támogatják, de viszont ennek az a problémája, hogy egyébként ezt én elmondom, és akkor ha valaki meg mégsem akarja, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Tehát én arra szeretném ezt így kikerekíteni, hogy igenis kellene elvárásoknak lenni. Tehát, hogy legyen nekünk az, hogy igen, elvárhatom tőle az, hogy igen, ezt kell teljesíteni ahhoz, hogy akkor intézményi ellátásba tudjon lenni.
3: Ha újra pályaválasztás előtt állnál, újra a szociális terület kerülne előtérbe? Újra egy ilyen pályát választanál?
4: Újra, és úgy újra a hajléktalanellátást. És talán azért is a hajléktalanellátást, mert itt vannak. Tehát ez azért nehezebb, talán ők így a szociális területen mert őket nagyon sokan megvették, tehát nagyon, és nagyon sok problémával érkeznek, és őket annyira kirekezték, és én nagyon harcolok értük, és nagyon-nagyon fontosnak tartom egyébként a társadalom és az érzékenyítést. Tehát én nagyon harcos vagyok egyébként. Én már a világon mindenkivel, most nem az, hogy összevesztem, de össze tudok egyébként az érdekükbe menni, hogyha valahol nem úgy kezelik őket, és legyen ez mindegy, nem is sorolnám, hogy hol, de és mindig jól jövök egyébként ki belőle, mert látják, hogy nem azért harcolok, mert hogy most ilyen egy ilyen típusú ember ők egy harcos, hanem azért, hogy értük, és akkor ha olyan emberrel találkozom, akkor ez akkor nem ellenséget lát bennem, hanem megérti az én álláspontomat, és talán el is szégyeli magát, hogy igen, tehát nem úgy bántunk ezekkel az emberekkel. Úgyhogy én mindenféleképpen így ez a legnehezebb területen.
3: Hogyan lehetne érzékenyíteni a társadalmat ezekre a kérdésekre, hogy elfogadják a segítségre szoruló embereket, és nem megvessék, hanem inkább támogassák őket?
4: Az igazság, hogy nagyon kevés az információ a hajléktalan ellátó intézményekről, és hogy az, hogy ők hogyan élnek. Én nagyon örülök, amikor jönnek egyébként intézménybejárásra, az egyetemről gyakran jönnek szociális munkások, egészségügyi szociális munkások, hallgatók, tehát most is volt, és megmutathatom magát az intézményt. Látják azokat az embereket, akik ott élnek, mert sajnos a kép nagyon-nagyon rossz. Tehát az, hogy koszosak, piszkosak az intézményben is, ilyenek, olyanok, amolyanok, és akkor közben egyáltalán nem így van. Tehát most mondanám, hogy jöjjenek el az intézménybe, és nézzék meg a körülményeket, de nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek van erre sem igénye, sem ideje, sem lehetősége, de talán ne ítélkezzünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ítélkezzünk, csak a jó Isten ítélkezhet. Tehát mi ne kezdjünk el egyik ember a másikra ítélkezni, mert nem tudhatja, hogy miért került oda, hogy mi volt a múltjában, mi volt az életében. Nyilvánvaló, azt sem kell eltagadni, hogy tettek is érte. Egyikünk sem tökéletes. Tehát én mindig azt mondom, hogy ő nekik az alkalmazkodási képességük az, ami talán gyengébb, mint másoknak. Nehezebben megváltozott körülményekhez nehezebben tudtak alkalmazkodni az életükbe, mert minden embernek szerintem az életében vannak nehéz időszakok, kijövünk belőle, próbálunk, ha most kevesebb van, akkor a kevesebbhez alkalmazkodni, ha most ez az elvárás, akkor ehhez. Őnekik talán ez volt, hogy nem igazán tudtak alkalmazkodni. Itt, és azt látom is egyébként náluk, hogy nehezebben élik meg az, hogy na most akkor valami megváltozik, és akkor ahhoz most akkor egy új irányt kell venni az életbe. Én úgy gondolom, hogy náluk ez van, de nem rosszabb emberek egyébként, mint bárki más.
3: Duberné Dunaveczky Évának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szívből gratulálok az elismeréshez.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Mint arról már beszámoltunk, a Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával köszönte meg a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységét. Ebben az órában Duberné Dunaveczky Évát, a Borsod-Bauxemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhették meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunaveczky Évával Kocák Szilvia beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Európa Rádió, a református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter.
2: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzés intézményi kezelése alatt.
1: Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu a Datahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyautó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 900
2: 122 ezres csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautó.hu.
0: Az időjárásról.
2: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximum a délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az 1954-es labdarúgó világbajnokság döntőjének média reprezentációjával foglalkozunk. Hogyan fogadták az emberek azt, hogy akkor ezüstérmes lett a magyar labdarúgó válogatott? És miért vonultak ezrek az utcára Budapesten több napon keresztül? Tatai Dávid történész, kommunikációs szakember a vendégünk.
2: Voltak olyan skandálások is, hogy vesszen Puskás, meg vesszen Sebes, tehát főleg a játékosokra voltak nagyon dühösek az emberek, és ez a focialista forradalomként elhíresült esemény, ez 4 napig tartott, tehát 4 napig voltak ilyen spontán tüntetések, és a csúcspontja az másnap volt, július 5-én, akkor egy 8-10 ezer ember is összegyűlt.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mai szemmel nézve egészen megdöbbentő, de 1954-ben hiába játszott VB döntőt a magyar labdarúgó válogatott, hiába nyertek ezüstérmet, az emberek csalódottak voltak. Pedig ha jobban belegondolunk, ilyen szép szereplése azóta sem volt a válogatottunknak. Gondoljunk csak bele abba, hogy évtizedek óta még a VB-re való kijutás sem sikerül a nemzeti csapatnak. A most mögöttünk lévő VB-t is úgy néztük végig, hogy nem szurkolhattunk a magyar csapatnak. 1954-ben emberek ezrei vonultak az utcára, villamosokat borítottak fel csalódottságukban. A történelem írók ezt nevezték el focialista forradalomként. Az 1954-es VB döntő média reprezentációjáról beszélgetünk a következő percekben Tatai Dávid történésszel, aki a közelmúltban vehette át kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és média tudományi tanszékén végzett tanulmányainak lezárásaként. Dávid korabeli sajtótermékeket olvasott át, nézett át, hallgatott meg rádióműsorokat, és most elmeséli nekünk, hogy miről írt akkor az újság, miről beszélt akkor a rádió, hogyan és miért fogadták így az emberek az 1954-es VB döntő ezüstérmét. Mai vendégünk tehát Tatai Dávid, vele beszélgetek. Egy 3 lépés távolságból kezdjük a beszélgetést, hogy meséld el kérlek, Dávid, hogy neked mi volt a kiinduló pont a szakdolgozatod témaválasztásában. Tehát, hogy miért pont az 54-es VB döntő, és miért pont sajtó reprezentáció? Hát annyi minden másról lehetne élni, miért pont ez érdekel téged?
2: Ennek 2 oka van elsősorban. Ugye az egyik az, hogy én már rendelkezem egy történelem alapdiplomával, és a sporthoz is nagyon közel állok, nagyon szeretem a focit, főleg nézni, és mindenképpen valami sportos témát szerettem volna választani, illetve volt egy oktató az egyetemen, aki tartott egy sport és média kurzust, ami nagyon megtetszett nekem, azt sikeresen el is végeztem. Akkor ennek kapcsán jött az, hogy ennél az oktatónál elvégeztem egy másik kurzust, a tudományos írásgyakorlatokat, és ezt választottam kutatási témának, és ezt vittem tovább szakdolgozatnak, úgyhogy időben egy kicsit nem volt egységes az elkészítési idő. Hát, ha jól emlékszem, 4. fél évben volt ez a kurzus, és ugye a szakdolgozatot meg talán ott az utolsó fél évre hagytam.
1: Ez lehet, hogy már így nehéz kérdés, de amennyire vissza tudod idézni, te mit tudtál az 54-es világbajnoki döntőről azelőtt, hogy először kimondásra került az a mondat, hogy azon a kurzuson te ezzel a témával fogsz kutatási témaként foglalkozni. Volt bármi előismereted?
2: A végeredmény volt csak az előismeretem, meg maga az aranycsapat. Korábbi előzetes ismereteim nem voltak.
1: De érdekelt a dolog, mint...
2: Érdekelt, igen. Mert ugye a 6-3-at szokták még nagyon emlegetni, de én azzal nem nagyon akartam foglalkozni. Szerintem az egyik hallgató elvileg csinált egy olyan kutatást, ami a angol-magyar 0-4-et hasonlította össze a 6-3-mal.
1: Azt a 0-4-et, ami pár évvel ezelőtt pár volt egy Nemzetek Ligája a mérkőzésen?
2: Igen.
1: És akkor ezzel azt akarod most mondani, hogy már ez a téma is úgymond foglalt volt? Tehát jobban, vagy már valaki foglalkozott ezzel, igen, lerágott igen. Csont volt, vagy jobban forgott, és akkor ez az 54-es döntő, ez jobban
2: érdekel.
1: Üres területnek tűnt, amit föl lehet dolgozni. Szerinted egyébként mi az oka annak, hogy az a 6-3 erősebben jelen van az emlékezetben, miközben a VB ezüstérem inkább egy kudarcként él a magyar foci szeretők emlékezetében, ami nyilván a maga módján egy kudarc, mert nem aranyérem, és erről beszéltünk majd a dolgozatodban írott, hogy micsoda felfokozott várakozás volt, meg hogy mennyi külföldi sajtó is azt gondolta, vagy azt predesztinált, hogy a magyar csapat fog győzni, de ennyi év távlatában már akár örülhetnénk is annak, hogy a VB második helyet értünk el, hát most ott se voltunk a VB-n.
2: Hát így 70 év távlatából igen. Ugye ez a legjobb eredményünk világbajnokságon, meg nem csak Magyarországon voltak elismertek a játékosaink, hanem a külföldön is. Hát gyakorlatilag a döntő után, amit az 54-es döntő után a külföldi sajtó egyöntetűen a magyar válogatottat méltatta.
1: Módszereket tudtál ahhoz használni, hogy felgöngyöld ennek a döntőnek a sajtó történetét, mennyire elérhetőek a korabeli médiatermékek, újságok gondolom leginkább, de más néztél-e elérhetően, nem tudom, a rádióműsor a Magyar Rádió archívumából, ebből az időből, tévé még nem volt, ugye az 57-ben indul, tehát mit használtál, mihez fértél egyáltalán hozzá?
2: Többnyire korabeli sajtótermékeket használtam, de volt egyébként rádió műsor is, főleg ugye a két sportlapot használtam, a Népsportot és a Képesportot. A Képesport az pont 1954-ben indult újra, meg emellett használtam politikai, meg közéleti lapokat. Ugye szerencsére az egyetem biztosít hozzáférést az Arcanumhoz, és akkor az ilyen nagy adatbázis, akkor gyakorlatilag így hozzáférhettem ezekhez a cikkekhez. Ugye használtam még a Szabad Népet, az Estet, a Népszavát.
1: Kezdjük a sport résszel, utána társadalommal, politikával is foglalkozunk, de a sport sajtóból mit olvastál ki? Tehát a meccs előtti kép mondjuk mi volt, meg aztán a meccs után?
2: Hát a sport sajtóban, ugye főleg itt a Népsportnál, nagyon nagy várakozások előzték meg a döntőt. Ha jól emlékszem, még volt egy olyan is, hogy ezt a döntőt meg kell nyerni, meg ez egy határpont tulajdonképpen a magyar labdarúgás életében. Felfokozott várakozások voltak. Egyébként a pártállam az maga úgy készült, hogy a magyar válogatott nyerni fog, tehát ilyen nagy ünnepét is előre szerveztek, hogyha majd visszatér a csapat, meg külön bélyegeket is nyomtattak ennek tiszteletére.
1: Már ki volt nyomtatva a győztes?
2: Igen.
1: Soha nem került forgalomba?
2: Gondolom nem, ennek még nem néztem utána.
1: De folytasd, mi volt még az előzetes felfokozott várakozás jele?
2: Főleg ilyen tudósítások voltak, ugye Szepesitől is lehetett olvasni. Tapasztaltam olyat is, hogy voltak ilyen szurkolói levelek a Népsportban akkoriban, és akkor ott is lehetett olvasni, hogy mennyire várják ezt a találkozót az emberek. Illetve maga az, hogy mint csapat esélyes, illetve külföldi szakértőket is megkérdeztek. Szerintem Iván Sárpot, meg Vittorio Pozzót, akik szintén elmondták, hogy Magyarország minden tekintetben esélyes, főleg úgy, hogy ez a két csapat már találkozott a világbajnokságon. Ugye az NSZK-t a csoportkörben a magyarok 8-3 arányban legyőzték, viszont itt hozzá kell tenni, hogy a nyugatnémetek tartalékosan álltak fel arra a mérkőzésre, úgyhogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy elbizakodottak, és fokozott várakozások előzték meg a mérkőzést.
1: Ki volt szerinted elbizakodott a sajtó lenyomat szerint, a szurkolók, vagy a játékosok is? Ebben az időben mennyire volt az egyetlen divat, vagy gyakorlat, hogy a csapat megszólalhatott a mérkőzés előtt? Tehát ilyen nyilatkozatokat találtál ezekben a cikkekben, amikor a játékosok mondták el, hogy ők mit várnak, és akkor a kérdés első fele ismétlem, hogy ki volt elbizakodott a szurkolók, vagy a játékosok is szerinted?
2: Szerintem a szurkolók nagyon elbizakodottak voltak. Játékosokkal készült cikket nem olvastam, viszont a szövetségi kapitánnyal, Sebes Gusztávval készült interjú, és ő azt mondta, hogy az idegfeszültség a játékosoknak a legnagyobb ellensége, úgyhogy a játékosok izgultak valószínűleg, legalábbis ebből ezt tudom következtetni, főleg így, hogy ekkora várakozások előzték meg a döntőt.
1: Erre szoktuk azt mondani manapság, hogy a felfokozott elvárás az nyomást tett a játékosokra, tehát esetleg ha a szurkolók esetleg nem lettek volna ennyire lelkesek, vagy nem tudom, akkor talán könnyebb lett volna a játékosoknak, de ez csak egy ilyen gondolatkísérlet, nem tudom, van erről véleményed?
2: Hát erről inkább azt tudom mondani, hogy nem véletlen volt ez a várakozás, ugye egy hosszas veretlenségi sorozat köthető az aranycsapathoz, illetve maga 1952-ben a Helsinki olimpián aranyérmet nyert a csapat. Egyébként az az olimpia volt eddig a magyar, hát igen, a magyarok számára a legsikeresebb olimpia. Harmadik helyen végeztünk az éremtáblázaton, sőt, még a parlamentben is volt Nagy Imrének egy olyan kijelentése, hogy Magyarország egy sport nagy hatalom. Szóval szerintem mondható, hogy kijelenthető, hogy a játékosokra elég nagy nyomás nehezedett emiatt.
1: Megtörtént a mérkőzés. Egyébként egy pár szóban összefoglalnád, hogy mi történt a mérkőzésen? Hát nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgatónk tisztában van a részletekkel, csak egy pár mondatban. Tehát mi lett a végeredmény, hogy lett ebből vereség?
2: Bernben rendezték ezt a döntőt. Svájcban telt ház 65 ezer néző. Az első félidő 2-2-vel zárult, de úgy, hogy az első 10 percben 2-0-ra vezetett a magyar válogatott, Szibor meg Puskás góljai révén. Aztán Morlok meg Rán egyenlített, ez is rövid időn belül, meg maga a mérkőzésen esett az eső, tehát elég csúszós volt a pálya. Külső körülmények annyira nem kedveztek a csapatnak, és a második félidőben ott a 80. perc környékén talán, vagy inkább 70 és 90 között, nem 70 és 80 között szerezték meg a győztes gólt a nyugatnémetek. Hát nekünk volt egy meg nem adott gólunk a 89. percben, de azt lest miatt érvénytelenítette a játékvezető, és nem sikerült így egyenlíteni.
1: Mennyire volt vitatott akkor ez a bírói döntés? Ennek van nyoma a sportsajtóban?
2: Van, hát a játékvezetőt eléggé megszitták. Mondható azt is, hogy ő volt az egyik bűnbak, főleg emiatt a tévesnek mondott ítélet miatt.
1: Ezt mennyire lehet ma kihámozni, hogy téves volt ez az ítélet? Mondjuk van videófelvétel erről a mérkőzésről?
2: Elvileg volt televíziós közvetítés, úgyhogy kellene lennie, de nem találtam meg. Ez is egy érdekesség, hogy az 54-es VB volt az első labdarúgó VB, amit közvetítettek tévében. 9 mérkőzést adtak, és az európai műsorsugárzók, hogy EBU révén eljutott 5 európai országba, ha jól tudom.
1: Tehát valahol kéne lenni egy felvételnek, de azért nem a YouTube-on beütjük, és nem. Már megnézhetjük a műsor után.
2: YouTube-on a rádió adás az fönn van, illetve a mérkőzés 70. évfordulóján ezt a Magyar Nemzeti vagy Nemzeti Sportrádió ezt le is adta, így megemlékezve az eseményre.
1: Szepesi György volt a kommentátor?
2: Igen, igen.
1: Magyarországon ezt követhették az emberek, ugye, mert tévé nem volt még tévéadás, tehát az 57-ben indult, ha jól emlékszem, a forradalom után. Onnan kanyarodtunk el ilyen média ágazásba, hogy kihámozható-e szerinted az, hogy az a bíróítélet az jogos volt, vagy nem volt jogos? Tudsz ebben valamilyen állást foglalni a benyomásod alapján? Hát lesgól volt, nem volt lesgól?
2: Ugye a Népsportnak a tudósítását vettem alapul, de a többi cikkben is voltak ilyen tudósítások, amik összefoglalták a mérkőzésnek a menetét. Mondjuk jó lett volna mondjuk külföldi sajtóterméket megnézni, arra jobban kíváncsi lettem volna. Ugye külföldi sajtótermékeket idéz, mondjuk a Népsport is többek között, de szerintem kijelenthető, vagy én úgy gondolom, hogy kijelenthető az, hogy akkor nem adták meg a lesgót, de ugye nem is volt olyan technika, mint jelenleg a VAR korszakában.
1: Hát igen, akár egy belógó kisúj miatt mondjuk, vagy jó lehet a kisúj pont nem jó, mert a kézzel nem lehet gólt szerezni, akkor a belógó fülcimpa miatt mondjuk lehet lestinteni, tényleg egészen elképesztő. Zárójel. Oké, és akkor mi volt a meccs utáni sajtóreprezentáció. A bírót akkor kikiáltották bűnbaknak. Mi volt még? Voltak-e olvasói levelek a meccs után? Azok mit írtak? Azok mennyire lehet összevetni egy mai kommentel a Facebookon, amit nem nagyon szeretném, ha mondjuk beolvasnánk adásba, mert általában olyan stílusban van megírva. Ezek a levelek, ha voltak ilyenek, azok cizelláltabbak? Most csak feldobtam egyet, szóval mi volt utólagos?
2: Akkor kezdem az elsővel, hogy milyen, vagy hogy reprezentálták, vagy minek tudták be azt, hogy kikaptunk. Volt egy olyan vélekedés, de ezt több helyen is olvastam, hogy hibás volt a csapatnak az összeállítása, és ezért Sebes Gusztávot terheli a felelősség, de ugyanakkor maga az időjárás is közrejátszott ebben, maga a játékosoknak nem nagyon fekszett ez a csúszós pálya gyakorlatilag, meg maga a szervezésbeli problémák is voltak ekkor. Egy svájci kisvárosban szállt meg a csapat, ahol a döntő előtt valami részfúvós fesztivált rendeztek, és gyakorlatilag nem tudták kipihenni magukat a játékosok. Lehetett olyat is olvasni, hogy Puskás nem volt teljesen egészséges. Ő gyakorlatilag a csoportkörben lesérült pont az NSK ellen. Librik szabálytalankodott vele, és ő tulajdonképpen a döntőben térhetett vissza. A egyenes kiesés többi meccsén nem is játszott el Brazília vagy az Uruguay elleni rangadót az kikényszerült hagyni. A másik meg ugye a szurkolói levelek. Szurkolói levelek érkeztek, hát igazából többnyire csak a szalonképes, ha mondhatok ilyet, azokat jelenítette meg a sajtó. Viszont utaltak rá, hogy nem minden levél volt megfontolt, vagy higgadt, vagy bölcs. Úgyhogy én ebből az implicit utalásból arra tudok következtetni, hogy a legtöbb levél az inkább dühös lehetett.
1: Akkor végülis ez nem a kommenteléssel kezdődött feltételezhetően, ez a fajta indulatos iromány egy sajtótermék felé. Zárójel. Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést az 1954-es VB döntőről, annak média reprezentációjáról, történelmi hátteréről, Tatai Dávid történésszel, kommunikációs szakemberrel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Nem a 24. órában vagyunk, hanem valószínűleg már azon túl, hogy megmentsük hazánkat, hogy kezdjünk valamit a klímaváltozás okozta válsághelyzettel, hogy megmentsük a mezőgazdaságunkat, a folyóinkat, a tavainkat, azt az életet, amit megszoktunk 1026 év alatt a Kárpát-medencében, fogalmazott Magyar Péter. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskola kezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskola kezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximuma délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést egykori tanítványommal, Tatai Dávid történésszel, kommunikációs szakemberrel, az 1954-es labdarúgó VB döntő média reprezentációjáról, ahol ezüstérmet nyert a magyar válogatott, és mai szemmel nézve már egészen hihetetlen, de ekkor nem örült, hanem végtelenül csalódott volt a magyar társadalom. Tatai Dávidot hallják. Viszont ez jól mutatja azt, hogy akkor a lakosságban tényleg milyen felfokozott várakozás lehetett, hogyha egy tényleg mai szemmel nézve mondom újra, hogy hány VB-n nem volt ott a magyar válogatott az elmúlt évtizedekben, milyen szuper lett volna a döntőben, mondom ma, szurkolni a magyar csapatnak. Ki bánta volna, hogy az ezüstérem lett volna, de hát nyilván egy egészen más helyzetben történt. Ez szerintem jól mutatja a dühös szurkolói levelek. A meg nem jelentetett dühös szurkolói levelek.
2: Hát meg ez ugye kollektív dühbe is csapott, tehát ugye itt ilyen képbe ugye a focialista forradalom is, ez is egy kutatási témám volt, bár én másodlagos forrásokat használtam. Gyakorlatilag elérhetőek, ugye az elsődleges források a rendőrségi határozatok, vagy jegyzőkönyvek, igen, is jegyzőkönyvek igazából ebből az időszakból, illetve maga résztvevői, akik részt vettek ekkor, velük vannak oral history interjúk, és ezek is elvileg elérhetőek.
1: Például?
2: Ennek a feldolgozását, tehát másodlagos forrásokat használtam.
1: Mondasz egy-két példát, ide tartozik mondjuk a dolgozatodban olvastam Sebes Gusztáv szövetségi kapitány lakásának, ablakának betörése, zavargások Budapesten?
2: Igen, hát nem csak azt, villamosokat borítottak föl, kirakatokat törtek be, és az egész egyébként a Népstadionból indult ki, és erről van is egy cikk, hogy rendbontás a Népstadionban. Ugye július 4-én volt a döntő, és akkor egy atlétika verseny volt a Népstadionban, és volt egy visszaemlékezés is, egy akkori 14 éves úriember azt mondta, hogy nem vezényeltek ki oda rendőröket, mert szerintem minek, atlétikáért még úgysem törték szét a stadiont, és amikor megtudták az emberek az eredményt, akkor egy ilyen spontán tüntetés alakult ki gyakorlatilag, és olyannyira, hogy a rádiót is el akarták foglalni az emberek. Ugye, hogyha jól emlékszem, 3-4 ezres tömeg gyűlt ekkor össze, és gyakorlatilag a karhatalomnak ekkor nem volt, vagy nem készültek ilyenre, hogy megtörténhet, és talán 46 embert tudtak mozgósítani, ami valljuk be elég kevés. Ugye a rádiót azért akarták elfoglalni, hogy Sebest meg Puskást, mert őket tették meg bűnbaknak elsősorban az emberek. Tehát voltak olyan skandálások is, hogy vesszen Puskás, meg vesszen Sebes. Tehát főleg a játékosokra voltak nagyon dühösek az emberek, és ez a focialista forradalomként elhíresült esemény, ez 4 napig tartott, tehát 4 napig voltak ilyen spontán tüntetések, és a csúcspontja az másnap volt, július 5-én, akkor egy 8-10 ezer ember is összegyűlt.
1: Tehát akkor jól értem, hogy itt egyértelműen a játékosokra és a szövetségi kapitányra voltak mérgesek, dühösek, csalódottak. Igen. Ezek az emberek, és nem mondjuk a részhúvós zenekar és a szállás miatt követelték, hogy játsszák újra a döntőt, vagy nem a lesgól eltörlését és az utolsó 3 perc újrajátszását követelték, hanem egyértelműen a saját csapatukra voltak nagyon dühösek ezek az emberek.
2: Igen.
1: És az jut erről eszembe, amikor a 16-os Európa-bajnokság első mérkőzésén Ausztriát legyőzte a magyar csapat, 2-0-ra, jól emlékszem, akkor a budapesti utcákon örülő emberek, hát azt nem mondom, hogy hasonlókat csináltak, mert nem borogatták fel a villamosokat, de mondjuk leállt a villamos forgalom, mert ugye kiözönlöttek az emberek örömükben. Mit tud okozni a foci?
2: Hát igen, mert azt hozzáteszem, hogy a sajtóban erről nem írtak, erről a szocialista forradalomról.
1: Ezért kellett másodlagos forrásokat használnod?
2: Nem, tehát gyakorlatilag ugye sajtónak ez egy olyan funkciója volt, hogy mérsékelje az indulatokat, már a lehetőségeit.
1: Az elhallgatással. Az a sikerült szerintem mérsékelni?
2: Hát lehetőségeikhez mérten azért fogalmazok így. Egyébként egy korabeli sajtócikket találtam, viszont magyar nyelvű, de nem Magyarországon adták ki. Új Hungária, Münchenben egy ilyen emigráns lap, és hogy gyakorlatilag már szocialista forradalomként emlegetik ezt az eseményt abban a sajtócikkben. Viszont maga a korabeli sajtó, a magyar sajtó, ugye elhallgatta ezeket az eseményeket. Utalásokat lehet találni, tehát hogy a nyoma az ott van, akár a szurkolói levelekben,
1: tudsz erre példát
2: mondani?
1: Bocsánat, beleszóltam. Azt mondtad, hogy akár a nyilatkozatokban, de tudsz erre egy példát mondani, ha nem is szó szerint idézetben, hogy mire gondoljunk, hogy utalás van?
2: Hát a szurkolói levelekhez akkor kitérek. Ott például volt olyan, hogy nem sportemberhez méltóan vezették le az indulataikat az emberek, vagy például ennek a résztvevői nem a magyar labdarúgás barátai. Volt egyfajta kirekesztés is ebben, vagy például Zakariással készült egy interjú, és akkor ott ünneprontóknak bélyegezték, meg nem is kell róluk annyira beszélni. Ott az interjúztató terelte a témát, és Zakariás azt nyilatkozta, hogy szerinte arra vártak az emberek, hogy kikapjon a csapat, és hogy a részvevőket lázították. Tehát ez is egy erős, tehát itt expliciten ki volt mondva, hogy itt a részvevők mögött itt valami volt szerinte.
1: Na akkor itt vegyük elő a történész énedet. Mit gondolsz erről az egészről? Tehát, hogy miért az elhallgatás volt a sajtó módszere, miért mondhatta ezt az egyik labdarúgó Zakariás, mi lehetett mögött a motiváció, lehetett mögött a 8000 ember mögött valamilyen politikai szándék, vagy tényleg csak a csalódottság vitte őket utcára? Hogy tudod ezt így kontextusban megítélni, ismerve a korszakot?
2: Szerintem is, de főleg ugye sokan azt is mondják, hogy maga ez a tüntetés sorozat hozzájárulhatott az 56-os forradalomhoz is.
1: Hát... De miért járulhatott hozzá? Volt egy mintája a budapestieknek, hogy hát 2 éve is majdnem elfoglaltuk a rádiót, majd most sikerülni fog? Már tudjuk, hogy merre kell menni, vagy még több ember kell? Vagy...
2: Akár ez is benne lehetett, meg ugye az embereknek a frusztrációja is, meg maga nyilván a pártállam is jobban fel tudott készülni egy ilyen eseményre gyakorlatilag. Ezek után, tehát ez ilyen főpróbának is mondható tulajdonképpen. De igen, az embereknek a frusztrációja, de főleg az, hogy tényleg spontán alakult ki, és akkor aznap este inkább igen ez a felfokozott várakozások, és akkor annak a be nem teljesülése volt szerintem inkább itt a hangsúlyosabb.
1: Mennyi időre vonatkozott a te kutatásod ezekben a cikkekben? Tehát 1-2 napig figyelted a döntő utáni eseményeket, vagy esetleg később is ránéztél? Azért kérdezem ezt, hogy változott-e ennek a döntőnek a megítélése később?
2: Maga akkoriban 1 hétig, azt hiszem július 4-től talán 11-ig, meg volt azt hiszem egy képes sport, ami kicsit kicsúszott, de ugye az heti lap volt akkor, illetve egy ilyen 70 éves évfordulót 2024-ben néztem még cikkeket. Többnyire megemlékezések voltak az MLS részéről, vagy a Német Labdarúgó Szövetség részéről, de még a FIFA is megemlékezett erről. FIFA az főleg statisztikákkal, illetve a Nemzeti Sportban Szőlősi Györgynek volt egy publicisztikája Bernik Kataklizma néven.
1: A Nemzeti Sport akkori főszerkesztője volt, mármint hogy 2 évvel ezelőtt, amikor az 70-es évforduló volt. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek a visszaemlékezése vagy megemlékezése az milyen ízű volt a 70-es évfordulón? Volt már benne valami öröm szikrája, hogy jé, volt egy ilyen ezüstérmünk, vagy inkább ez a Szőlősi György féle megközelítés, ami sejlik a címből, amit most mondtál?
2: Visszafogott volt, tehát nem ilyen kataklizmaszerűen egy ilyen egyszerűbb kis megemlékezés volt, főleg ilyen tiszteletteljes, hogy nem is tudom, hogy kéne ezt mondani, meg főleg az, hogy a magának az NSZK-nak a játékát is elismerték ebben, tehát nem voltak ilyen konteók benne, nem mintha berniklatakizma a publicisztikába lett volna ilyen, viszont az egy elég sokrétű publicisztika volt, ami nem csak magával a döntővel foglalkozott, hanem a magyar labdarúgásnak a történetével, vagy kontextusával.
1: Neked mi volt a legmeglepőbb a saját kutatásodból az egész VB döntő kapcsán?
2: Hát elég sok érdekesség volt, tehát én mondjuk azon is meglepődtem, hogy televízió közvetítette ezt a világbajnokságot, de például maga a rádiós közvetítésben is találtam érdekességet. Ugye kezdem mondjuk az NSZK közvetítésével, Herbert Zimmermann, aki szintén ilyen kultikus státuszú volt náluk, mint nálunk Szepesi. Ő például a közvetítésben a németek kapusát, Tureket egymás után nevezte futballistennek, meg ördögfajzatnak, ami elég érdekesen hatott ki. Sőt, ugye a Tureknek az önéletrajza az Turek a futballisten, ami gyakorlatilag itt a kommentátor mondata után vált szállóigévé, meg maga a NDK-ban is volt közvetítés, na ott érdekesebb volt a szituáció. Gyakorlatilag ott felsőbb utasításra Wolfgang Hempel volt a kommentátor, ott is szintén rádiós, hát ott a magyaroknak kellett szurkolni, mert ugye tudjuk ezt az ellentétet az NSZK meg az NDK között, és akkor inkább a szocialista testvérállammal kellett úgy szimpatizálni, de értelemszerűen maga az emberek a honfitársaikért szorítottak, úgyhogy elvileg egy ilyen, hát két tűz közé került a kommentátor akkoriban. Ez például egy egész érdekes dolog szerintem.
1: Beszéltünk már érintőlegesen a kutatásodról, de akkor még arról mesél, hogy ott mik voltak a fókuszban, mire figyeltél, és aztán mit találtál.
2: Volt egy olyan kutatási, föltettem magamnak egy olyan kérdést, hogy mennyire volt ez egy nyílt töréspont a kettő, tehát ugye a kelet és a nyugat között, és nagyon meglepő volt, hogy nem lát, maga ugye a sport nyelvezetben volt ilyen, és egyáltalán nem volt. Ugye korabeli cikkeket már olvastam, és azért egy szabad népben érzékelhető a különbség itt nem volt, viszont a sportnyelvnél itt azért hozzátenném azt, hogy ideológiailag a szöveg az eléggé, hát nem is csak ez a szöveg, de ideológiától volt fűtve. Itt két példát is mondanék, itt nem az 54-es korszakról, de például itt érezhető volt az, hogy magát a sportsikereket a nép, dolgozó nép sikerének tálalják föl, vagy így ábrázolják. És ugye voltak olyan cikkek, hogy a jó sportoló az jó munkás ember is, gyakorlatilag meg, hogy maga ilyen szocialista sport embernek a példaképei a sportolók, és gyakorlatilag igazából arra akartam itt kiukadni, hogy nem csak objektíven tájékoztatott maga a sportsajtó, hanem ugye ilyen népnevelő céllal, népnevelő funkciója is volt, tehát ideológiailag fűtve volt ez. Ugye a kutatásra visszatérve ugye nem volt ilyen nagy törés, mert nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy talán a focialista forradalom eseményei, meg maga itt, hogy a sajtó írta valami, vagy megjelent egy ilyen nyílt töréspont, és nem volt ilyen. Vagy a másik az ebből fakadóan, hogy démonizálták-e a nyugat-német játékosokat, tehát látványosan, és egyáltalán nem. Elismerően nyilatkoztak, vagy elismerték a nyugat-németek győzelmét. Egyedül a brazilok ellen volt egy olyan, amin meg is lepődtem, ahogy ott egy kicsit ironikusan ugyan a játékosokra azt írták, hogy ahova ők lépnek, ott fű nem terem, és ez ugye gyakorlatilag arra utaltak, hogy maga a brazil játékosok ilyen pusztító erőként vannak jelen. Ugye a brazilokat búcsúztattuk ezen a VB-n, és a meccs után ugye verekedés volt, tehát nem véletlenül volt ott ilyesmi, de a nyugat-németekkel kapcsolatban szerettem volna ilyet találni, vagy úgy gondoltam, hogy lesz valami, de nem volt. mert volt egy olyan kutatási kérdésem is, hogy a rendszer az mennyire távolodott el a játékosoktól, vagy inkább ilyen kisajátító logika üzemelt. Ugye itt azt tudni kell, hogy a Rákosi rendszer a magyar labdarúgást, azt ilyen legitimációs célokra használta fel. Tehát ugye itt erről már volt szó, hogy a dolgozó nép sikere, a focisták sikere az egy és ugyanaz, és gyakorlatilag a kisajátító logika volt az, ami észrevehető volt, tehát a rendszer nem távolodott el a játékosoktól. Ugye azt hiszem a Szabad Népben a játékosok portréképeit is kirakták, hogy ez is szép eredmény, meg hogy a mieink vagytok, ugye ez a téperegy is jellemző volt, hogy fiaink, játékosaink, csapatunk, szóval abszolút a rendszer az nem távolodott el a játékosoktól.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tatai Dávid történészt, kommunikációs szakembert hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra és a fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Kapitány István emlékeztetett, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, közölte a miniszter. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztár gép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobil adat használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 GB adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 GB. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximum a délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Késő délután volt már, amikor a fuvaros ember letette őket apa hidán az út szélire. A kopasz akácok árnyéka kéken nyúlt el a havon. A folyóvize szürke volt akár az ólom, és kedvetlenül verkődött a hólepte partok között. Fűzfabokrok mentén követték a vizét felfelé. Nyúl ugrott meg előttük, vadkacsa kapott számira. A folyó elkerülte a repülőteret, csak távolban látták a nyüzsgést. Repülőgépek dübörögtek tova fölöttük, aztán elmaradt az is. Cigánykunyhók sora következett. Némán gunnyasztottak a hidegben, és a sűrűsödő este alányomta a zsúfedelekről előszivárgó keserű füstöt. Aztán elmaradtak azok is. Ember nem mozdult sehol. A nap lement, és a hólepte világ megszürkült gyorsan. Nagy gyárüzem drótkerítése mentén alattak tova. Hóleptekertek bedőlt csövényei váltották fel azt is. Sötétedett gyorsan. Nagyot kanyarodott a folyó a völgy túlsó dombszegélye felé, és a kertek is elmaradtak. Jégre csend alattok, vizes rét mentén jártak. Füzes sötétedett előttük a kanyar hónaljában. Amikor odaértek a füzes sarkába, az öreg megállt. Hát itt vagy, Jankó, mondta a bokornak. Tudtam, hogy itt lelünk rád valahol. A bokorból egy hosszú, nyurga ember emelkedett elő, kopott városi gúnyában, katona bakancsal a lábán, báránybőr kocsmával a fején. Isten hozta magikot, lépjenek csak be. Sűrű fűzfabokra között vezette őket majdnem a folyóig. Már hallani lehetett a víz sustorgását, amikor kicsit tisztásra léptek. Terebélyes vén fűzfa alatt ott feketetett a ponyvasátor. A ponyva alatt szalma, és a hátizságban élenem. Sült liba, mondta Jonkó, amikor kigöngyölte a kendőt. Hidegen kell megegyék, mert tüzet nem gyújthattam. Mióta elvitték innen a cigányokat, sokan megszöktek a munkatáborból, és azóta figyelik a csendőrök, hogy száll le füst valahonnan. Egymásra bámult a két pap, a ponyvasátor, de különösen a sült liba láttán, de egyikük se szólt. Ferkőt már ismered, ez itt Gergely, az meg a Maty János, mutatta be őket Jankónak az öreg. Olé vannak velem egy rövid hónapja. Keveset tudnak, ügyelni kell őket. Jankó bolintott, és a sötétben is látni lehetett, ahogy a papokra vigyorodott. Én is kezdtem egyszer. Mindenkinek kezdenie kell valahol. Ültek a ponyva alatt, és ettek. Jankó kulacsot kotort elő, és körbeadta azt is. Jó ízű bor volt a kulacsban. Ferkőnek még ebben is igaza volt, ismerte be János pap, és a hangja különösen csengett. Miben? Kérdezte Jankó. Hát, hogy bort iszunk ma este, megjósolta azt is. Nem jósolta, csak tudta, javította ki az öreg a szót. Aztán Jankó felé fordult, és azt mondta, beszélj arról, amit tudnom kell. Jankó húzott egy utolsót a kulacsból, aztán lassú szóval beszélni kezdett a sötétben. A Feldegvár pincéjében őrzik őket. Vannak valami százan is. Pa papok, tanítók, hajdani urak, akik már megjárták a maguk kálváriáját, és kiengedték őket egy-két évvel ezelőtt börtönből, kényszermunkából. Munkát is adtak nekik, utcát söpörni, hulladékot hordani, ezt-azt. Aztán most újra elkapták őket, mert hogy megbízhatatlanok. Egy gróf is van közöttük. Naponta egyszer verik, és kétszer etetik őket. Akik bevallják, hogy összeesküvést terveztek a román állam ellen, azt nem verik többé, csak éheztetik. 18-at halálra fognak ítélni közülük, mindenki tudja már. A többi megúszta veréssel, mert beismerték bűnöket, mondják, hogy megbánták, amit tettek. Hát ezeket leküldik majd az Aldunához, ahol a nagy árkot ásatják a románok. Sok ezer magyarral ásatják. De végül is, aki megmaradt belőlük, az hazamehet, és adnak majd valami keresetet is nekik. De ezzel a 18-al nem tudják, mit kezdjenek. Bizonyíték nincs ellenük, és a tribunál csak akkor ítéleti halálra őket, ha bevallják, hogy forradalmat terveztek. De hiába verik őket, nem írják alá a papírt. Körmüket feltépik, tüzes szögekkel szurkálják a testüket, de nem törnek meg. És ha nem írják alá a papírt, halálra fogják kínozni őket. Ha aláírják, akkor akasztófára kerülnek. Elhallgatott, és sóhajtott egy nagyot. 18, kérdezte az öreg. 18, felelte Jankó. Kemény magyarok, még kínzottan is, öregen is. Mit tudsz még mondani? Az őrség parancsnoka egy Buzdugán nevezetű kapitány. Amikor nem részeg, akkor siratja a feleségét, aki két évvel ezelőtt halt meg. Amikor részeg, akkor káromkodik és ver mindenkit, aki a szeme elé kerül. Két leánykája is van. Egyik halálán volt már, a doktorok nem tudtak segíteni rajta. Magyar cselédjétől hallott rólam a kapitány, és jó fél éve annak, hogy kétségbeesésében megengedte, a házába jöjjek egy éjjel, amikor nem látott senki. Az úr meggyógyítá a leánykát, és azóta hallgat rám a kapitány, amikor nem részeg. Amikor részeg, akkor nem lehet szót érteni vele. Na most annak a leánykának, akit meggyógyít az úr, holnap van a 13. születésnapja. Valami vén cigányné azt olvasta ki a kártyából, amikor ez a leányka megszületett, hogy a 13. születésnapján érte jön az ördög, s elviszi magával. És ez a bolond kapitány olyan babonás, hogy minden ilyesmit elhisz, és ő most retteg attól, hogy mi történik holnap. Eljönni az ördög a leánykáért, vagy nem? Én beszéltem neki az Úristenről, de nem mentem vele semmire. Ez a Buzdugján nem hisz Istenben, de az ördögtől retteg nagyon. Végül is megegyeztünk abban, hogyha én elkergetem holnap az ördögöt a leányka mellől, akkor kérhetek tőle, amit akarok. És én megmondtam azt is, hogy mit kérek cserébe a leányka életéért. Azt a 18 magyart. Először megmérgelődött nagyon, és agyon akart lövetni a helyben. De aztán meggondolta magát. Neki mindössze annyit kell tennie, hogy jelenti feletteseinek, a 18 magyar belehalt a vallatásokba, és elástuk őket, és kész. Na hát jó lesz, ha alszunk egyet, mert én még sötétben ott kell legyek a kapitány házánál holnap kora reggel, és ott imádkozom nála holnap éjfélig, azontól is egy kicsikét, hogy biztosak legyünk az ördög dolgában, mert esetleg más időszámítás van odalent a pokolban. Ez a kapitány egyik aggodalma. Jó, na, megegyeztünk, hogy én ott maradok hajnali 3-ig. 3 óra után ott lesz egy teherkocsi a Fellegvár északi kapuja előtt. Egy Csordás nevezetű félmagyar vezeti majd a teherkocsit. A külső kapu nyitva lesz, és nyitva a belső is. Én gondját viselem az őröknek, hogy ne lássanak, ne halljanak semmit. Nem lesz nehéz dolgom ezzel, mert a kapitány és kishordó pálinkát ajándékoz napszálda után az embereknek, hadd ünnepeljék ők is a leányka születésnapját. A maguk dolga az, hogy kivigyék onnan azt a 18-at, és felrakják a teherkocsira, aztán mehetnek. És ha mások is jönnének? Kérdezte az öreg. 2-3 még fölfér a teherkocsira valahogy, felelte Jankó. Több szó nem is esett. Csergepokrozva, csavarodva aludt, akinek álom jött a szemére, s aki nem, annak ideje jutott arra, hogy Istennel társalogjon. Még sötét volt, amikor Jankó kibújt a pokrozból. Magik csak töltsék itt a napot, és éjfél után 3-ra ott legyenek az északi kapunál. A többit elvégzi az Úr. Hagyjanak itt mindent úgy, ahogy találták. Fagyos levegő csapott be kintről, ahogy Jankó meglebbentette a sátor ponyváját. Még hallani lehetett léptei alatt a hócsikorgását, aztán a fagyos csönd bezárult mögötte. Mennyei atyánk! Áldó kegyelmedbe ajánljuk ezt az embert, mondta halkan Gergely. Őrizd a lépteit az Úr Jézus nevében. Ámen! Ámen! Visszhangzott folytottan a ponyva alól. Az éjszaka folyamán szél indult, enyhe szél délről való. Alacsony felhőket hozott magával, és reggelre már havazott is sűrű nagy pelyekben. Havazott egész nap. Néha abbahagyt egy időre, majd elkezdte megint. Estére jó fél arasznyi új hót akarta a régit. Sötétedre is korosztán abbahagyta, de az égbolt felhős maradt továbbra is, és az éjszaka sötét. Később a felhők mögött feljött a hold, és derengő fénye mellett úgy, ahogy látni is lehetett. A folyó mentén keltek útra Kolozsvár felé. Az öreg ismerni látszott a járást, mert a második kanyar után elhagyta a folyópartját, és egy dőlt kerítést követve valami útfélére vezette őket, mely apró házacskák között haladt egy ideig, majd utcává változott, és hamarosan látni lehetett egy-egy utcalámpát is itt-ott. Az egyik kis szűk utcában a másikba fordultak, egyszer valami rozog a gyaloghídon is átkeltek, de emberrel nem találkoztak sehol. Szél indult újra, terelte a felhőket odafönt. Olykor egy-egy kurta pillanatra megjelent a hold sápat lámpása, és megvilágította az alvóvárost. Egy idő múlva aztán ott meredezett előttük a Fellegvár dombja. Megkerülték a dombot, és az északi kapunál behúzódtak a fal árnyékába, majd vártak. A szél erősödött, nyírkos hava csapott az arcukba. A havazás is erősödött. Egyszerre csak motorzúgást hozott a szél, közeledett. Már hallani lehetett a zörgést és az agatolást is, amit ócska teherkocsi okoz rosszul kikövezett utcán. Aztán feltűnt a lámpák fénye, közeledett. Megvilágította a havazást, a szűk utca vakolatlan falait zakatolt, s megállt a sötét kapu előtt. Valaki kimászott a vezető mellett ülésről. Ez Jankó volt. A kapuhoz ment és intett. Az öreg előlépett a fal árnyékából, és elindult feléje. Ferkő János és Gergely, követték sorban. A kapu nyitva van, suttogta Jankó, én bémegyek előre, és amikor füttyentek egyet, jöjjenek maguk is, nem lesz semmi baj. A terüt azonban rakják le ide egy csomóba, oda bent útban lesz. Majd a végén belökjük azt is, mint a teherkocsi farába. Súlyos nyikorgással nyílt meg Jankó előtt a kapu. Besurrant rajta, és félig nyitva hagyta. Szűk kövezett udvar látszott odabent, s a hold vékony világánál látni lehetett Jankót, ahogy végig szalad a kis beavazott udvaron egy kicsi ajtóig, ott megállt, és benyitott. Részeg éneklés hangja hallatszott belülről, majd reked beszéd, aztán csönd, mély csönd. Jankó alakja jelent meg, aki világított ajtóban, intett. Az ajtó az ő szobába nyílt. Pálinka szagú bűzben, tucatnyi katona evert szerte szét a szennyes vallón. Némelyik nyögött, mások dünnyögtek, és nyál csorgott a szájukból. Gergely meg János megdöbbenve meredtek a katonákra, de Ferkő megnogatta őket, ne törődjenek velük, elaltatta őket Jankó alaposan, nagymesterű ebben. Reggelig alig ha ébrednek föl. Egy másik ajtón keresztül szűk folyosóra vezett őket Jankó, és annak a végében lépcső vezetett alá. A lépcső aljában súlyos vasajtó. Jankó markában kulcs csikorgott, és az ajtó megnyílt. Emberi szennybűze ütötte meg az orrukat. Kívül az ajtón Jankó felkattantott egy kis kapcsolót, és odabent felgyúlt egy mennyezetre függesztett villanyégő. Széles nagy pincét világított meg, ablaktalan pincét. A földön mindenfelé emberek hevertek a csupasz kőpadlón, a fal mentén vedrek, azokból áradt a rettenetes bűz. Az ajtó csikorgására többen felültek, és a villanyégő csupasz fényében rájuk meredtek. Szemükben félelem csillant. Aki akar, kimehet, szólt rájuk Jankó, az ajtó nyitva van, ki az utcáig. Senki sem mozdult, csak néztek rá ijedten, bizalmatlanul. Jankó bal felé mutatott a sarokba, egy vasráccsal elkülönített rekesz felé. Ott van a 18. Kezdjenek hozzá, és hordják ki őket hamar. Én a többibe próbálok életet önteni. A rácsajtó nyitva lesz. Tényleg nyitva volt. Akik ott hevertek, inkább véres roncsomóknak látszottak a fél homályban, mint élő embereknek. Egyenként kellett felnyalábolják a szerencsétleneket, és úgy hordták ki őket, ölben vára vetve, mint a holtakat. A nyögésükről lehetett csak tudni, hogy élet volt még bennük. Kint berakták őket a ponyva tetejű rozog a teherkocsiba, ügyelve egyenként. Még mindig havazott sűrűn, szél kavarta a pelyeket. A teherkocsi némán és sötéten áldott a szűk sikátorban, mintha valaki ott hagyta volna gazdátlanul. Ki fogja vezetni? Kérdezte János súgva, miután befektette a teherkocsi fala mentében a magával hozott embert. A vezető ott gubbaszt elől, súgta vissza a Ferkő, csak nem kívánja mutatni magát. Mikor már negyedszer tértek vissza a pincébe az utolsó kettő után, ott látták Jankót a pince közepén állni, tanástalanul bámuló emberek gyűrűjében. Az ajtó nyitva van, a kapu nyitva van, szólt hozzájuk Jankó. Odakint havazik erősen, és eltakar minden nyomot. Aki menni akar, most itt az alkalom. Aki megy, az kövesse az első kis utcát jobb kéz felől, és ne térjen le róla se jobbra, se balra, mindig csak előre. az felvezet a Hója nevezetű erdőbe. Azon túl a gödörben van egy elhagyott istálló. Abba meg lehet bújni egy-két éjszakára. Holnap estére én is ott leszek, és akit ott lelek, gondomba veszem. Megértett mindenki? Az emberek néztek rá gondterelten. És azután mi lesz? Kérdezte az egyik. Elébb-utóbb elfognak újra. Ha itt maradok, ki kell, hogy eresszenek, hiszen nem követtem el semmi bűnt. Egy sovány csontos öregember megindult lassan, sántikálva az ajtó felé. Szót se szólt, csak ment. Két másik követte, egy harmadik is. A többi csak állt és bámult. Volt, aki visszaheveredett a szennyes kőpallóra. Ha elfognak odagint, agyonvernek, morogta valaki. Kivitték az utolsó kettőt is a rácsos ketrezből, megtelt velük a kocsi hátulja. Maguk csak bújjanak oda bévelük, mondta Jankó, én majd a vezető mellett maradok, hogy baj ne legyen. Előre ment, szólt se szólt, csak kinyitotta az ajtót és beült. A motor fölzúgott, kigyúltak a lámpák. A teherkocsi megmozdult, és döcögve indult lefelé a dombról. Ferkő, Gergely és János a teherkocsi hátuljában szorongtak. János kilesett hátra a ponyva szárnyai alól. Ötöt láttam csak kijönni a kapun. Mi lesz azokkal is? Az Úristen ügyel mindnyájunkra, mondta erős kemény hangon az öreg. Ahelyett, hogy kételkednél benne, inkább adj hálát az Úrnak, hogy segítségünkre volt, és megmenthettünk néhány magyar életet. Használjuk az időt arra, hogy Isten végtelen erejéből valamit átcsöpögtessünk ezekbe a megkínzott testvéreinkbe itt. A teherkocsi baj nélkül átdöcögött a városon, és mire kiért az országútra, a havazás is megszűnt. Erős szél fújta tovább a fellegeket, és söpört el a havat az úttestről. Átdöcögtek Szamosújváron és Désen is. Amikor nekifordultak a Láposi hegyeknek, az út kereszteződésnél megcsúszott a kerék, és a teherkocsi fara becsúszott a hóval telt árokba. A gépkocsi vezető káromkodva zúgott a motorját, de nem tudott kievickélni az árokból. Megrekedtünk, szólt oda románul Jankóhoz, aki mellett ült elő. Ez volt az első szó, amit kimondott azon az éjszakán. Sötét volt még, csak a csillagok sziporkáztak odafönt, s a fagyott hó fehérje világított valamelyest. A hold alászállt már, és a hajnal se volt messze. Innen gyalog kell, hogy menjenek, folytatta rossz kedvén. Engem csak egy pár ökör húz ki innen, más semmi. Hadd próbáljuk meg, javasolta Jankó, és kinyitva az ajtót kiszállt a teherkocsiból. Maga csak dolgoztassa a motorját, a többit bízza reánk. Hátra ment, és beszólt a ponyva csücske alá. Szükség van az Úr erejére. Azzal nekivetette vállát a teherkocsi hátuljának. Tudod, hogy az Úr ereje veled vagyon mindig, felelte belőle az öreg. Ti csak maradjatok itt, szólt rá tanítványaira, akik készültek már kiugrani, hogy segítsenek Jankónak odakint. Egy ember válla vagy 20 emberé nem tesz különbséget, amikor az Úr ereje dolgozik. A következő pillanatban nekilendült a teherkocsi, és már kinn is volt az árokból. Jankó előre szaladt, és visszaugrott a vezető mellé. Most már mehetünk. Gördültek tovább a keskeny kanyargó úton. Egy idő múlva megszólalt újra a vezető. Nagy erejű ember lehetsz, mondta elismeréssel. Az Úristen nélkül senki se vagyok, felelte Jankó. Az ember hümmögötte nem szólt többet. Egy idő múlva Jankó szólalt meg újra. Mi a neved? Kérdezte románul. Csordásió, Jón Csordásió. Magyar vagy? Kérdezte Jankó magyarul. Apa nekem volt magyar, én román. Jón Csordásió. Csordás János, javította ki Jankó. Az ma nem jó. Csordásió jó. A baj csak az, János, mondta Jankó, hogy az Úristen magyarnak teremtett, akkor mindegy, hogy micsoda nevet veszel magadra. Bent a lelkedben magyar maradsz. És nem lesz nyugtod addig belül, a lelkedben nem lesz nyugtod addig, amíg vissza nem térsz arra az útra, amit Isten kijelölt számodra. Isten előtt magyar vagy te, János, csak hogy rossz magyar, és az Isten nem kedveli az ilyent. Én? Rossz ember? Csattant fel ingerülten Csordásió. Én segít neked szöktetni magyar, és én rossz ember? Jó ember, de rossz magyar, javította ki Jankó. S éppen mert jó ember vagy, nehéz lesz rajtad a román név, János. Apád és nagyapád emléke marja a lelkedet, tudom. Csendben döcögtek jó ideig a Láposi úton, aztán egyszerre csak megszólalt újra a kocsi vezető. Hangja szomorú volt. A család miatt muszáj. Három gyerek, asszony, édesanya, öreg már. Ki tartja el őket, ha én nem kap jó munka, csak rossz munka, amit a magyar kapja. Élni kell. Öreg asszony beteg. Az Úr meggyógyítja az igazakat, János. De doktor kórházba nem tudja, hazaküldi meghalni. Az Úristen mindennél hatalmasabb, a betegségnél is. Ha akarod, elmegyek a házadhoz, miért hazaérünk és megnézem anyádat. Miért tudsz te nézni, ha doktor nem tud? Én az Úr embere vagyok, János. Micsoda? Nem gondolod, hogy én taszítottalak ki az árokból? Az Úristen ereje tette azt. Hátunk mögött valaki megdöngette a terkocsi bádok falát. Jankó lehúzta az ablakot, és hátra nézett. A következő patak hídjánál álljatok meg, hallotta az öreg hangját bentről. Csendőrös van a faluban, nem lesz jó odáig menni. Jankó bezárta az ablakot, és a vezetőhöz fordult. A következő patak hídjánál álljunk meg. Miért? Kirakodunk. Az ember ránézett. A homályban is látni lehetett arcán a megdöbbenést. Sok sebesült ember, letesszük a hóba. Nem tud járni, megfagy mint. Te csak állj meg a hídnál, felelte Jankó, és meglátod az Úr erejét, amit azoknak ad, akik bíznak ő benne. Keleten derülni kezdett lassan az ég alja. Fehér párák emelkedtek a patakról, és egybefolytak a hegyoldalak sápadt körvonalaival. Egy kanyar után a kocsi vezető rálépett a fékre. A teherkocsi meglassult, zökkent, majd megállt. A hídnál vagyunk, mondta Csordás Csordásió. Jankó kinyitotta az ajtót, kiszállt a hóba, és körülnézett. Látni lehetett már a fehér hegyoldalt, ahogy meredeken nyúlt fölfelé. Itt-ott egy-egy fa alakja is kirajzolódott a homályból, és fönn magasan sötét vonal hirdette meg a Cibles lefutó gerincéről alányuló erdőt. Hogy visztek ti tovább, szerencsétlenek, ki nem tudja járni, törte Csordás a magyar nyelvet. Kimarad útszélen, megfogja a csendőr. Mondtam neked, János, hogy aki az Úristenben bízik, annak minden lehetséges, felelte Jankó, de csak ő ott, hallgass, és nyisd ki a szemedet. Addigra János, Gergely meg Ferkő már kint is voltak, és eresztették le a teherkocsi hátsó ajtaját. Az öreg is előbújt. Elébb magukra vették a terült mind a négyen, aztán az öreg beszólt a ponyva alá. Hangja erős volt, de szelíd, biztató. Az Úristen nevében gyertek elő, vértanú magyarok. Az Úristen szeretete rajtatok van. Az Úristen ereje bennetek működik. Álljatok lábra, és gyertek elő. Támolyogva kissé, de a dagat ábrázató, véres rancsolt magyarok egyenként fölkeltek, előjöttek, és János meg Gergely segítségével lehuppantak az út havába. Amikor az utolsó is kint volt, az öreg megszólalt újra mély zengő hangon. Imádkozzunk, magyarok! Mondjátok utánam! Úristen, mennyei atyánk, áldott legyen a te neved! Itt van már a te országod mi velünk és mi bennünk, és tudjuk, hogy bántódásunk nem esedik többé, mert megszabadítottál minket a gonosztól, és erőt adtál nékünk az élethez, amely téged dicsér, Urunk, a mai naptól kezdve örökkön örökké. Lehajtott fejjel mondták utána a szavakat a meggyötört magyarok, és ahogy mondták, a hangjuk egyre erősebb lett, egyre hangosabb, és amikor az imádság végére értek, a fejek fölemelkedtek, és a csillogó szemekben hála volt, erő és bizakodás. Ferkő, szóltad az öreg a gyerekhez, indulj elől, ti pedig lépjetek a nyomába sorban, s pillanatra se feledjétek, hogy Isten ereje dolgozik bennetek, és Isten számára semmi se lehetetlen. Terüvel a hátán, hosszú nyelű baltájával a kezében, Ferkő átgázolt az út széli árok hófúvásán, és nekivette az irányt a meredek behavazott hegyoldalon föl a fönt sötétedő erdőnek. Egyik magyar a másik után lépett a nyomába. Szó se esett, csak mentek, mentek fölfele, hosszú elnyúló sorban a halálból kimentett magyarok. Amikor János is, Gergely is becsatlakozott a sor végére, az öreg Jankóhoz fordult, aki ott állt még mindig megfényesedett szemmel a teherkocsi mellett. Legyen veled az Úr, Jankó, és ne vesztegelj sokáig, mert havazás rendel az Úr hamarosan, hogy eltűnjenek a nyomok. Isten áldjon. Aztán ő is ment a többi után hosszú botjával, meghajolva a terű alatt. Isten áldja, szólt utána Jankó, aztán csak állt ott a teherkocsi mellett, és nézte, hogy a hosszú sor lassan emelkedett fölfelé a hegyoldal fehérjében. Mi menjünk be a faluba, szólalt meg a kocsi vezető, délre bent kell, hogy legyen a teherkocsi a katona garázsba. Hallottad, mit mondott az öreg, felelte Jankó. Havazni fog rövidesen. Jobb, ha megfordulunk itt helyben is, nem vesztegetjük az időt. Havaz, nézett ki az ember a teherkocsi ablakán. Nem havaz ma. A nap feljő hamar. Itt nem lehet fordulni. Út keskeny, faluga, ó. Dehogy nem lehet, felelte Jankó. Istennel mindent lehet, nem tanultad még meg? Csak vezess át a hídon, és túl alaposan megfordulunk. Ha behajtasz a faluba, és egy csendőr megkérdi, hogy mit keresel ott, mit mondasz neki? A vezető nem felelt, csak begyújtotta a motort, és áthajtott lassan a razog a fahídon. Zúgott alattuk a patak vize. Hajtsd be oda jobbra, mondta Jankó, és ne félj semmitől. Csordás megcsóválta a fejét, de engedelmeskedett. Amikor a kocsi orra elérte az árok szélét, Jankó újra rászólt. Állj meg! Most fordíts egyet a kormánykeréken, és menj visszafelé. Úgy na, előre megint, aztán most vissza. Na látod, megfordultál, ugye? Ahogy átdübörögtek újra a kis hídon, fölnéztek mindketten a hegyoldalba. A hosszú, lassan mozgó fekete vonal fönt volt már a hegyoldal derekán, és úgy tűnt, mintha vékony fehér ködfátyol borult volna föléjük. De az nem köd volt. A szélvédővegen apró fehér kristályok jelentek meg, mert havazott. Havazik, csóválta meg csordás a fejét. Ki hitte volna? Bizony, felelte Jankó, jő a havazás lefelé a hegyen. Tudod miért jön? Hogy betakarja a nyomokat. Csordás morgott valamit, majd rálépett a pedálra. A teherkocsi dübörögve indult lefelé. Csak el ne akadjunk, aggodalmaskodott. Ne félj attól, vigasztalta Jankó. Meglásd, oda lentebb nem havazik már. Ott nincs elrejteni valónyom. De úgy is volt. A domb alján, a kanyaron túl megszűnt a havazás. Az ég alja is kékülni kezdett. Csordás megcsóválta a fejét, és megint morgott valamit. Látod-e, oktatta Jankó, az Úr megsegíti azokat, akik bíznak ő benne. Csordás hallgatott, és Jankó se szólt többet. Szótlanul döcögtek lefele. Dísnél már rájuk sütött a nap, és ragyogott a hóba öltözött világ. Szamosújváron is áthaladtak már, amikor a kocsi vezetője megint megszólalt. Aztán mikor jössz enyém házba? Nézd meg, édesanyja, talán tudsz segíteni rajta. Én magamtól, János, nem tudok tenni semmit. Az Úristen gyógyít, nem én. Mikor menjek? Szombaton este. Ott leszek, bólintott Jankó. De te is meg kell, hogy tanulj imádkozni, János. És hinni. Hinni abban, hogy Isten gyermekei vagyunk mindnyájan, és az Úr nem hagyja veszni gyermekeit, mint ahogy te se hagynád veszni a magadét. Én csak románul tudni imádság, motyogta csordás esetten. Mama, rumuny, csak táte, magyar. Jankó rávigyorgott barátságosan. Ne bosulj azon. Isten a románokat is szereti. A tisztességes és jó románokat, tette hozzá.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

Neki világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége. El is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De akkor azt mondaná egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vár.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az európai

0: Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt.
0: Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu Datahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyautó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 922 000-es csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó-közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautók.hu.
2: Az időjárásról.
0: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximum a délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy világszerte egyre nő az érdeklődés az egészséges, tiszta élelmiszerek iránt? Nem csoda hát, hogy újraélednek az egykor elfeledett kiskertek. De hogyan érdemes elkezdeni? Melyek azok a módszerek, amelyek alkalmazásával kertünk természetes ökoszisztémáját támogatjuk amellett, hogy egészséges élelmiszerrel látjuk el a családunkat? Ha kíváncsiak mindenre, akkor tartsanak velem és Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával.
2: A legfontosabb, hogy megfigyeljük a kertünket. Tehát, hogyha egy olyan kertünk van, amit most vettünk, vagy most örököltünk, most kezdünk el átalakítani, akkor a legfontosabb, hogy legalább egy évet hagyjuk benne azt, ami van. Nyilván nem egy teljesen tereprendezett, ledózerolt kertről beszélek, amiről esetleg nem tudjuk, hogy mi volt előtte, hanem már egy működő kertről, amit csak szeretnénk átalakítani. Akkor az első és legfontosabb, hogy egy évig figyeljük meg, hogy a kertünk milyen részei vannak, mert ugyanolyan változatos egy kicsi kert is, mint akár egy erdő, vagy egy nagyobb természetes terület, tehát vannak benne árnyékos helyek, vannak benne nagyon napos helyek, vannak benne nyírkosabb helyek, vannak benne nagyon száraz helyek, akár ugye ez a talajunk különbözőségére is utalhat, vagy arra is vonatkozik. Tulajdonképpen ennek az ismeretében kell a tervezést is elkezdeni, mert mindig sokkal jobban fogják érezni magukat a növények, ugye, ha olyat teszek oda, ami oda való.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
3: Szeretném.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Növénytársítás. Ez a természetes és egyszerű módszer tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan növényeket ültetünk egymás mellé, amelyek segítik a növekedést és az egészség megőrzését. Az egyik legjobb példa a körömvirág és a sarkantyúka. Ha ezeket a zöldségek közé ültetjük, akkor a kert nem csak szebb lesz, de a virágok árnyékolják is majd a talajt, és visszaszorítják a gyomok növekedését, miközben bizonyos kártevőket is távol tartanak. Ugyanakkor Divégi Ercsei Anna, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójának elmondása szerint vannak olyan társítások, amelyek kifejezetten előnytelenek, azaz amikor két növény rossz hatással van egymásra.
2: A tervezés előtt a legfontosabb, hogy megfigyeljük a kertünket. Tehát, hogyha egy olyan kertünk van, ami most vettünk, vagy most örököltünk, most kezdünk el átalakítani, akkor a legfontosabb, hogy legalább egy évet hagyjuk benne azt, ami van. Nyilván nem egy teljesen tereprendezett, ledózerolt kertről beszélek, amiről esetleg nem tudjuk, hogy mi volt előtte, hanem már egy működő kertről, amit csak szeretnénk átalakítani. Akkor az első és legfontosabb, hogy egy évig figyeljük meg, hogy a kertünk milyen részei vannak, mert ugyanolyan változatos egy kicsi kert is, mint akár egy erdő, vagy egy nagyobb természetes terület, tehát vannak benne árnyékos helyek, vannak benne nagyon napos helyek, vannak benne nyírkosabb helyek, vannak benne nagyon száraz helyek, akár ugye ez a talajunk különbözőségére is utalhat, vagy arra is vonatkozik. Úgyhogy a tervezés előtt mindig érdemes ezt először megfigyelni, és tulajdonképpen ennek a ismeretében kell a tervezést is elkezdeni, mert mindig sokkal jobban fogják érezni magukat a növények, ugye ha olyat teszek oda, ami oda való, tehát egy árnyékos helyre ne akarjak napraforgót tenni, és egy teljesen napsütötte száraz helyen pedig ne egy árnyékkedvelő esetleg spenótot vagy málnát tervezzek, mert akkor nagyon-nagyon sokat fogok küzdeni azért, hogy azok a szegény növények megéljenek és jól érezzék magukat. Tehát ez a legfontosabb, először a megfigyelés, és akkor utána következik a tervezés. Ugye eldönteni, hogy mit szeretnék. Ugye nagyon sokfélék vagyunk, sokféle kertképünk van. Van, aki azt szereti, a nagyon katonás a kert, minden fűszál a helyén van, minden ágyás szegély egyenes. Van, aki meg azt szeretné, olyan kertje legyen, mint hogyha egy teljesen természetes virágos mező lenne. Nyilvánvalóan, hogy ez is meghatározza majd a növények választását. Van, aki csak zöldséget szeretne a kertjében látni, van, aki azt mondja, hogy nem akar ilyennel foglalkozni, csak dísznövényt, vagy minden legyen, ugye a legtöbb ember zöldség is, gyümölcs is, dísznövény is, hogy minden változatos legyen. Tehát ez a következő, hogy válasszuk ki, mik azok a típusú növények, amiket szeretnénk, hogy a kertünkben teremjenek. És utána következik a tervezés, hogy akkor mit hova teszünk, és mit teszünk egymás mellé. Van, hogy tavasszal vagy ősszel fogjuk telepíteni a növényeket, vannak olyan növények, mondjuk itt a gyümölcsfáknál, különösen egy évelő kultúránál is fontos, hogy kora tavasszal, vagy lehet, hogy inkább egy kora őszi időszakban érdemes, és folyamatos öntözéssel. Nincsenek olyan nagyon hideg teleink ma már, hogy egy zártabb kertben a növények nagyon veszélyeztetve legyenek, viszont könnyebben megerősödnek, biztosabban ered egy mondjuk egy őszi telepítés.
1: De gondolom, hogy ha megfigyeljük, mert ugye erről beszéltünk, hogy az első és legfontosabb, hogy figyeljük meg a kertünket, és utána kezdjünk bele a továbbiakba. A talajnál kezdjük utána, hogy milyen talajunk van, és abban milyen növényeket érdemes ültetni?
2: Hát igen, nyilvánvalóan, tehát a talajjal kezdjük, illetve több opciós, szerencsére végtelen lehetőségünk van, mert nem feltétlenül tudunk vagy akarunk a saját talajunkon termeszteni. Mondjuk itt elsősorban zöldség vagy virág dísznövény termesztésnél lehet magaságyásokban vagy kiemelt ágyásokban gondolkozni, gyümölcsfák esetében nyilvánvalóan nem. De minden növénynek, elsősorban a gyümölcsfáknál megvan, hogy milyen típusú talajt kedvenek. Egy őszi barack, a mandula, a megy, az a meszes talajokat kedveli. Alma, a szilva, az egy kötöttebb, agyagosabb talajt. De hogyha az ember sétál egyet a saját utcájában, és megnézi, hogy ott milyen gyümölcsfák vannak, és látni a fán, hogy mi az, ami jól érzi magát, mi az, ami szépen virít, vagy szépen mutat a szomszéd kertjében, mert a szomszéd kertjében mindig zöldet szoktuk mondani. Tehát ha látjuk, hogy mi az, ami a környéken jól megy, szép, akkor érdemes ezekkel a fajokkal elkezdeni. És aztán természetesen lehet kísérletezni, mert mindig vannak meglepetések, mert a növények nagyon-nagyon sok mindenhez képesek alkalmazkodni, de érdemes azzal kezdeni, ami úgy tűnik, hogy biztosan jól megy, hogy egy sikerélménnyel kezdjük, és utána a kísérletezés meg már sok minden eredményt hozhat. Tehát igen, a talaj gyümölcsfák esetében, ugye a zöldségnövényeknél, miután, ha nem akarunk kifejezetten milyen gyökerező vagy gyökérzöldségeket termeszteni, bár azt is lehet magaságyásban, akkor ott vihetünk mi ugye egy egészségesebb vagy egy más típusú talajt a területre. Ja, vannak olyan települések, ahol valamiért szennyezett esetleg a talaj, vagy egy korábbi ipari tevékenység miatt, vagy nem javasolják, sajnos Magyarországon is vannak ilyen helyek, ahol nem javasolják a saját talajban való termesztést, akkor itt is megoldás egy magaságyás, ahova ugye olyan ismert helyről származó termőföldet tudunk hozni, amiben biztonságos és egészséges a zöldségnövények termesztés.
1: De gondolom a talaj jellemzői mellett nagyon fontos, hogy milyen a területnek a kitettsége, tehát a széliránytól kezdve a napsütésig, ez mind befolyásolja az eredményeinket.
2: Igen, ez mind befolyásolja, ugye ezeket változtatni nem tudjuk, tehát ez alkalmazkodni tudunk, és például mondjuk itt egy kitettség, vagy akár a benapozottság szempontjából is jönnek már a növénytársítások, vagy a növényi elrendezések. Mert ugye amikor vegyes kultúráról, vagy növénytársításról beszélünk, akkor a legtöbb embernek a növényvédelmi hatás jut az eszébe, hogy tudjuk, hogy a büdöske védi mondjuk a növényeket, vagy a bazsalikomnak van növényvédő hatása, de ezeknek a növénytársításoknak nagyon sok más egyéb hatás is van, például itt a szélvédelem, vagy akár egy támasztó funkció. Tehát, hogyha egy kitett területünk van erősen széljáta, és nem akarjuk ezt megtörni, hogy egy akár egy sövénysorral a kerítés mentén, hogyha azt felnevelünk, akkor azzal már a szelet is elég komolyan tudjuk csökkenteni, de szeretjük, ha átfúj a szél, vagy valami másokból, akkor például azokat a zöldségnövényeket, amelyek szélre érzékenyek, általában a tökfélék, az uborka, tehát ezek a kis törékeny, erősen szőrözött levelű zöldségnövényeink, ezek a szélre például kifejezetten érzékenyek, akkor érdemes mindig a szél felőli oldalra egy magas növésű robosztusabb, például napraforgót vagy csemege kukoricát tenni mellé sorba, mert ez ugye védeni fogja az érzékeny növényeinket. De ugyanígy ugye az erős napsütés szempontjából is árnyékolni is tudunk növényeket, olyanokat, amiket velünk. Tehát ugyanígy egy alacsony növény, mondjuk egy saláta, egy spenót, egy sóska mellé, paradicsomot, padlizsán, tehát megint egy magas növésű, nagyobb levélfelülettel rendelkező kultúrát teszünk, és akkor ezzel tudjuk a növényt védeni az erős napsugárzástól.
1: Igen, nem tudom, hogy például azt tudják-e a laikusok, hogy a zöldbab, ugye az pillangós növény, és nitrogénnal tölti fel a talajt, például az uborka számára.
2: Így van, a bab, a borsó, minden, ami ilyen hüvelyes növény, tulajdonképpen. Ugye a magyar kertekben az a kettő, de itt nem csak a zöldbabra kell gondolni, hanem a tűzbabra, a juliskababra, vagy ha már egyre többen találkoznak, vagy akár foglalkoznak a méteres babbal, ez megint egy másik család, de ugyanúgy pillangós növénynek számít, cukorborsó, akár ugye most már zöldségszója is néha megjelenik a kertekben. Ezek a növények, ezek képesek a levegő nitrogénjének a megkötésére, amit nyilván azért csinálnak eredetileg, hogy saját maguknak használják föl, talajban fölhalmozzák, és ezért a körülöttük lévő növények is képesek ezt a nitrogént fölvenni, és a nitrogén az egyik legfontosabb tápanyag a zöldségnövényeink számára, ebből épülnek föl, ebből lesznek szép zöldek, és lesz nagy dús levelük. Nem véletlen, hogy például egy nagyon klasszikus dél-amerikai növénytársítás, az úgynevezett három nővér, lehet, hogy erről is sokan hallottak, ahol a kukoricát, a babot és a tököt társítják, ültetik egy területre, aminek pontosan az a funkciója, hogy a kukorica támasztékot nyújt a babnak, a tök takarja a talajt, ugye előbb beszéltünk, nem csak a növény, a talajtakarás is egy fontos szempont, és a bab a tököt is, és a kukoricát is nitrogénnel, tápanyaggal látja el. Tehát itt megvan a támasztó, a fizikai funkció, a talajtakarás és a tápanyag utánpótlás is, mint funkció a növénytársításokban.
1: Igen, az eller is nagyon sokoldalú, és a káposztafélékkel nagyon jó szomszédságban tudnak lenni, mert ugye az eller véd a rovart kártevők ellen. És ugye bármennyire szeretjük a káposztalepkéket, a gyerekek ugye imádják és kergetik a káposztalepkéket jobbra-balra, és hát nem igazán értik, hogy miért védekezünk ellenük, de azt olvastam, hogy a kakukkfű az nagyon jó lehet a káposztalepke hernyői és molytetvek ellen.
2: Tulajdonképpen minden nagyon erősen illatos és aromás növényünk. Tehát mondhatnánk, hogy összes mediterrán fűszer és gyógynövényünk, szurokfű, a borágó, ezeket mind használjuk a növénytársításokban is. Minden olyan növényemnek erős illatanyaga van, az vagy csalogató, vagy üző hatással van ugye a kártevőkre, ezt is kiszoktuk használni. Ugyanígy ugye a fokhagymát is szokták klasszikusan akár egy szamócával vagy sárgarépával együtt ültetni vagy vetni, mert hogy ott a fokhagymának is az illatanyagai, tehát aminek erős illata van, az mindig űző vagy csalogató hatású, általában az űző hatás az, ami jellemző. De ugye ha például amikor paradicsomot szedünk, ugye a paradicsomnak is van az a nagyon jellegzetes szaga a szárának is, tehát ugye a kezünkön is érezzük azt a nagyon erős paradicsom illatot, annak is van egy érítő hatása. Vagy nem véletlen, hogy például a bazsalikom általánosan elterjedt, nem csak az ételeinkben, hanem ültetéskor még fóliasátorban is az ökogazdák gyakran tesznek bazsalikomot a paradicsom sorokba, mert nem csak a kártevők, de a kórokozók, tehát gombás betegségek ellen is pozitív hatása van. Nagyon érdekes egyébként, hogyha megfigyeljük, hogy azok a fűszerek, amit főzéskor párosítunk az ételeinkkel, azok nagyon gyakran a kertben is jó páros nyújtanak, tehát ott kedvelik egymást és egymás fejlődését valamilyen okból, vagy azért, mert elűzik a kártevőt, vagy azért, mert a növekedésére pozitív hatással van, pozitív párost alkotnak, tehát lehet így is gondolkozni.
1: A növényvédelemről beszélünk itt, mert ugye egyik növény védi a másikat, vagy egyik növény segíti a másikat, de ha az ökogazdálkodást folytatókat nézzük, tehát akik biogazdálkodást folytatnak, vagy éppen biokertet gondoznak, akkor ott korlátozottabb azok a növényvédőszerek, amiket felhasználhatunk. És akkor ott nagyon fontos, hogy mondjuk előnyben részesít a kertünk tervezésénél a rezisztens fajtákat, meg azokat a tájfajtákat, amelyek a hazai klimatikus viszonyokhoz jobban alkalmazkodnak, mert így mondjuk elkerülhetjük azt, hogy erősebb növényvédelmet kelljen használnunk.
2: Igen, tehát az ellenálló fajták az az alapja a növénytermesztésnek. Egyébként nem csak az ökoban, hanem a hagyományos, vagy konvencionális, vagy intenzív mezőgazdaságban is nem véletlen, hogy a nemesítés mindenféle vírus meg kártevő elleni ellenállóságra nemesít. Ez az ökológiai gazdálkodásban alap, tehát ez nem kérdés. Természetesen a tájfajták is nagyon jó alapot biztosítanak a termesztésre. Arra azért figyelnünk kell, hogy gyakran elhangzik, hogy jól alkalmazkodtak a klimatikus viszonyokhoz. Hát most is látjuk napjainkban, hogy a klimatikus viszonyok azért sajnos változnak. Inkább a tájfajtákkal szemben az a kicsit a nehézség, hogy a tárolhatóságuk az, ami általában gyengébb, mint az új modern fajtáknak. Ugye amikor azokat a fajtákat termesztették, akkor nagyon gyakran az azonnali vagy friss fogyasztásra készült. Nem hurcolták, nem szállították napokon át, nem szedték le, előbb nem tárolták napokon át, hogy majd egyszer a piacra kerül. Ezért is finomabbak nagyon gyakran a tájfajták, mert vékony héjúak, puhább húsúak éretten. Éppen ezért viszont a tárolhatóságuk gyengébb. Tehát lehet, hogy a termeszthetőségük könnyebb, vagy esetleg ellenálló, bár ugye nagyon sok új betegség meg kártevő megjelent azóta, hogy a régebbi tájfajtákat termesztettünk bizonyos körzetekben, viszont sajnos a tárolhatóságuk az általánosan elmondható gyengébb. Ettől függetlenül, ha azonnali fogyasztásra, tehát akár egy kiskerti termesztésre, vagy egy azonnali piacra vitelnél a gazdálkodó meg tudja oldani, hogy óvatosan szállítja, azonnal hűti egy kicsit, és úgy viszi a piacra, akkor egy nagyon-nagyon finom és nagyon fontos alapanyag a biogazdálkodásnak is, de ezért erre mindenki figyelni kell, de az ellenállóság a kártevőkkel és a kórokozókkal az az alapja.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Nem a 24. órában vagyunk, hanem valószínűleg már azon túl, hogy megmentsük hazánkat, hogy kezdjünk valamit a klímaváltozás okozta válsághelyzettel, hogy megmentsük a mezőgazdaságunkat, a folyóinkat, a tavainkat, azt az életet, amit megszoktunk 1026 év alatt a Kárpát-medencében, fogalmazott Magyar Péter. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximuma délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával a növénytársításokról.
2: Az árnyékolás is nagyon fontos, mert ugye pontosan ezeken a forró nyarakon látjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy mondjuk olyan növényeket ültessünk egymás mellé, amelyik ha árnyékot biztosít, az bírja a tűzőnapot, és nem égnek meg a levelei. És itt az öntözés sem mindegy, mert hogyha valaki fölülről öntözi a növényét, és víz marad rajta, akkor nagyon nagy esélye van annak, hogy megperzselődik, megég a levél.
3: Hát egyrészt megperzselődik, másrészt pedig a víz egy része, amit kiöntözünk, az nem a talajba fog jutni, hanem elpárolog a levegőbe. Bár ugye most már ott tartunk ezekben a nagyon forró napokon, hogy néha azra is szükségünk van, hogy a levegő páratartalmát növeljük az öntözéssel, mert hogy amikor nagyon-nagyon forró napok vannak, látjuk például, hogy a cukkini gyönyörűen virágzik, és nincs rajta termés, nem köt. Vagy akár a babról is tavalyi évben nagyon gyakran volt, virágzott egész nyáron, de alig volt rajta kötött termés, aminek az az oka, hogy úgynevezett légköri asszály van, tehát a levegőnek nem elég magas a nedvességtartalma, nagyon-nagyon száraz, nagyon meleg a levegő, és ezért nem tudnak a virágok beporzódni. Tehát lassan tényleg ott tartunk, hogy napközben is locsolni, vagy öntözni kell, hogy a levegő páratartalmát növeljük, de azért még mindig az a legfontosabb, hogy a lehető legvíztakarékosabban öntözünk. Kora reggeli órákban, minél közelebb a talajfelszínhez, lehetőleg csepegtető öntözéssel, és ritkábban nagyobb mennyiséget, tehát nem érdemes naponta öntözni a növényeket, mert ha nagyon gyakran öntözzük, akkor meg elkényeztetjük őket. Megszokja, hogy mindig van elegendő nedvesség, ezért a zöldségnövények gyökerei a talajfelszín közelében fognak elhelyezkedni, ami azt jelenti, hogy ha elutazunk mondjuk egy hétre, és nincs automata öntözőberendezésünk, vagy nem tudjuk megoldani, hogy valaki oda jöjjön nekünk locsolni, akkor egy hét alatt a növények tönkre mennek, mert megszokták, hogy mindig van a talajfelszínhez közel víz. Hogyha ritkábban öntözünk, akkor ugye mélyebbre vonulnak a növények gyökerei, és a mélyebb rétegekben lévő nedvességet használják fel, sokkal jobban ellenállnak egy több napig tartó szárazságnak vagy melegnek. Tehát az sem mindegy, hogy hogyan öntözünk, nem csak az, hogy mikor. Akkor a hajnali órák meg azért jó az öntözés szempontjából, mert ugye akkor még kevésbé van meleg, kevésbé párolog el, viszont amikor jön a napközbeni felmelegedés, a növények levelei leszáradnak, és a gombás betegségek nem fognak elterjedni rajta. Tehát ezért szoktuk azt javasolni, hogy éjszaka vagy a kora hajnali órákban öntözni, mert az a legkisebb vízveszteség, és a növényegészség szempontjából viszont utána tud a növény száradni, hogyha a leveleire is víz került.
2: És gondolom az is nagyon fontos, hogy a beteg növényi részeket távolítsuk el, mert hogy egyik növény megbetegítheti a másikat.
3: Így van, tehát beteg növényt mindig el kell távolítani, és hogyha esetleg a beteg növényt metszőollóval vagy késsel vágtuk el, vagy vágtuk ki, vagy dolgoztunk vele, akkor a szerszámokat mindig alkohollal fertőtleníteni, hogy ne vigyük át a betegséget a következő növényünkre. Ez az otthoni dísznövények ápolásánál is egy ilyen alap feltétel, hogy mindig tiszta és fertőtlenített eszközzel, majd aztán ugye a fák metszésénél is fontos kritérium.
2: Az utóbbi aszályos évek kapcsán hallom nagyon a talajtakarást, a mulcsolást, vagy ha nem is mulcsolunk, akkor valamiféle talajtakaró maradjon a földön, pontosan azért, hogy a talaj ne veszítsen annyi vizet. Na most a homoktalaj jutott eszembe, ott meg aztán pillanatok alatt el tud futni a víz.
3: Pontosan, ha takarunk, akkor a takarás alatt a talaj kevésbé száradt ki. Tehát a homok is azért lehet, hogy elfut benne a víz, de azért ugye az nyírkos maradt. Tehát nyilván most, ha nagyon tiszta kvarc homok jut ilyenkor az ember eszébe, de azért a homoktalajok jobb esetben nem csak egy sima kvarc talaj, hanem valamennyi szerves anyag tartalma esetleg van, bár ugye vannak területek, ahol tényleg nagyon kevés. Tehát ott a minimális szerves anyag is valamennyi vizet azért rövid távon meg tud kötni. Tehát a takarásnak egyrészt az a feladata, hogy ne párologjon el az a víz, amit esetleg a talaj befogadott, hanem a talajban maradjon minél hosszabb távon. Másrészt, hogyha szerves anyaggal takarunk, tehát mondjuk egy szalmával, vagy egy szénával, vagy akár egy lucerna szénával, tehát bármilyen élő növényi anyag, vagy elhalt növényi anyaggal, akkor az, ugye ahogy lebomlik a talajban, a talaj szerves anyagtartalmát fogja növelni, ami a homoktalajok esetében nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy ezt a szerves anyagmennyiséget tudjuk növelni, mert azzal a szerkezetét, a vízmegtartó képességét javítjuk a talajnak. Tehát a talajtakarásnak nagyon sok funkciója van. Segíti, hogy könnyebben megtartsa a vizet, a fölfele a talajból a kapillárisokon följövő és elpárologni készülő vizet is visszatartja, mert ugye lezártuk a talajfelszínt, szerves anyagot is biztosít, táplálékot biztosít a talajban élő mikroorganizmusoknak, a földi girisztáknak, a bogaraknak, a gombáknak, a baktériumoknak, mert azok mind ebből táplálkoznak, és ugye majd ebből csinálnak szerves anyagot. És nem forrósodik úgy fel a talaj felszín, ami megint csak a talaj egészséget, meg a talaj élővilágát támogatja.
2: De pont ez jutott eszembe, ha mondjuk babot termesztünk, vagy borsót termesztünk, akkor amikor leszedtük már a babot, meg a borsót, és nincs rajta több, akkor azt takaró növényként használhatjuk utána?
3: Tökéletes, nagyon jó. Babot is, meg a borsót is kiszoktuk nyűni, kihúzzuk ugye gyökerestől a talajból, mert sokkal könnyebb utána leszedni. Nyilván sokkal nagyobb kézimunka, meg időigény, de jobb lenne, hogyha a talajfelszín fölött mondjuk metszőolóval vágnánk el, mert akkor a gyökerei ezekkel a nitrogénkötő gümőkkel, amikről beszéltünk az elején, ezek ott maradnak a talajban. Ugye a gyökerek elkezdenek korhadni, a gyökér is szerves anyagot jelent a talajnak. Nagyon sok funkciója van az elkorhadt gyökereknek is. Nyilván most itt egy kis hobbikertről beszélünk, nem egy piacra termelő gazdasági méretről, akkor azt javaslom, hogy inkább vágjuk el a gyökérnyaknál a növényt, szedjük le róla a hüvelyeket, és utána fektessük, vagy föl is apríthatjuk, de nem kell, hanem úgy, ahogy van a növény, szépen fektessük be a sorok közé, ez a gyomelnyomást is segíti, tehát gyomosodás ellen is jó, a szerves anyagot biztosítja, és a vízgazdálkodást is segíti.
2: Egyre több kertben látom ma azt, hogy vegyes kultúra termesztést készítenek, tehát magyarán zöldségek mellé virágos növényeket vetnek, és ugye láthatjuk azt, hogy a káposzták például gyönyörűen ott fejlődnek, és ez nem csak virágos növény lehet, hanem másfajta, tehát például csak zöld növény. Ezt jól látom, hogy egyre jobban terjed, mert hogy nagyon hasznos?
3: Hát én nagyon remélem egyébként, és nagyon örülök neki. Igen, egyrészt hasznos, másrészt szép. Tehát, hogy egy kert az esztétikai élményt is nyújthat, vagy kell, hogy nyújtson, legalábbis szerintem. Emellett ugye nagyon sok olyan virágos növényünk van, aminek szintén növényvédelmi hatása van, például egy büdöskének, vagy a körömvirágnak, vagy a sarkantyúkának van fonálféreg, meg talajfertőtlenítő hatása, olyan gyökérvállalékaik vannak, de egyébként ez a káposztafélékre is jellemző, ami a talajból fertőző kórokozók, vagy kártevők ellen hatékony. Tehát ebből a szempontból is egy tudatos társítással a virágokat tervezzük, vagy tervezhetjük a kertbe. Amellett mondjuk például a sarkantyúka virága ehető, tehát ugye vannak ehető virágaink, kóstolta-e már, kicsit ilyen retekre hasonlító íze van a sarkantyú virágnak, néha salátákban is előfordul, nagyon finom. Illetve hát a virágoknak ugye a megporzók, a méhek és az egyéb megporzók támogatásában is hatalmas szerepe van. Ugye ma is egyre többet hallunk most már a médiában is, hogy gond lesz a beporzással, pusztulnak a méhek, nagyon komoly gond van a megporzó rovarokkal. Mi ezekkel a virágsávokkal, ezekkel nagyon komolyan tudjuk őket segíteni és támogatni, mert hogy például a megporzók veszélyeztetettségének az egyik oka az, hogy nincs egész évben számukra megfelelő táplálék. Tehát ugye tavasszal levirágoznak a legfontosabb termesztett növényeink, a napraforgó, a repce, ugye, ami a két legfontosabb, mondjuk így a méhek meg a méhészek szempontjából, a facélia, de amikor eljön a nyári meleg, onnantól kezdve már nincs, ami virágozzon. Ugye a vadvirágos gyepeink meg legelőink már alig vannak, és egyszerűen legyengülnek a méhek, nincs mivel táplálkozniuk, hogy aztán térre megerősödjenek. Tehát mi a kertben ezeknek a virágos növényeknek a betervezésével és betelepítésével pontosan ezt az időszakot tudjuk megnövelni, és ezzel a kertünkben lévő hasznos rovarokat tudjuk támogatni és tudjuk etetni. És még oda is vonzuk őket, tehát vannak olyan hasznos rovarok, amik ugye a kártevünk akár egy katicát, vagy akár egy lepkéket vonzunk oda a kertbe, aminek a hernyói számunkra akár hasznosak is lehetnek. Tehát mindenképpen javaslom is, hogy a virágokat tervezzük nyugodtan a veteményesbe. Ha akinek ez nagyon erős, akkor a veteményes köré, akár szegény növénynek nagyon szép látványt nyújt.
2: Ha a gyümölcsfákat nézzük, akkor a gyümölcsfákat milyen növényekkel érdemes társítani? Főleg azok esetében kérdezem, akik nem akarnak erős növényvédőszereket használni, tehát inkább ökológiai gazdálkodást folytatnak, akár a hobbi kertben is. Én évek óta nem tudok jó ízűen medgyet enni, mert nincs az a medgy a fán, ami benne lenne kukac. Tehát tudom, hogy gyerekkoromban mi megettük a kukacos medgyet, nem figyeltünk rá. Fölnőttként már valahogy nincs olyan gusztusom hozzá. Szóval mivel lehet segíteni a gyümölcsfákat abban, hogy egyrészt ne legyen annyi károsító kórokozó rajtuk. Vannak itt is olyan növények, amik segítik ezt? Vagy ez nehezebb, mert hogy nagyon nagy a lombja, és nagyon magasan igen, vannak a gyümölcsfák?
3: Igen, tulajdonképpen a sorközöknek a bevetésével és a sorköz takaró növények összeállításával tudjuk ezt valamilyen szinten támogatni. Tehát, hogy most az jön ki benne, hogy az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben is van egy olyan kutatás, ahol a szőlő és gyümölcs és sorköz keverékeket tesztelünk, tehát hogy különböző fűfajok és egyéb pillangós és egyéb fajok magjait keverjük össze, és azokat vetjük ki a sorközbe, és pont azt nézzük, hogy a rovar diverzitása, a rovar sokféleségre milyen hatással van. Tehát a hasznos rovarokat, amelyek akár ugye mondjuk a kártevőket érítik, arra milyen hatással van, illetve ugye ott az előbb említett megporzókra is milyen hatással van, és úgy tűnik, hogy már azzal, hogy nem szántjuk, vagy nem tárcsázzuk az összes sort közt ugye a gyümölcsben, vagy a gyümölcsösben, vagy a szőlőben, hanem valamilyen virágzó keverékkel betelepítjük, egyértelműen megnöveljük a diverzitását a rovaroknak, meg a hasznos és haszontalan élőlényeknek, de ezzel egy egyensúlyt tudunk beállítani, és kevésbé fertőzöttek a gyümölcsfáink. A másik, ugye az nem a növénytársítás, hanem egy nagyon klasszikus védekezési mód, az a tyúkok a gyümölcsfák alatt, mert hogy például a gyümölcslegyek nyílt utána a talajba húzódnak be, és a talajból fogják újból fertőzni a fákat, hogyha tyúkokat engedünk a gyümölcsfák alá, ez vidéken inkább jellemzőbb lehet, mint a fővárosban vagy a nagyvárosokban, akkor ott az egy nagyon komoly növényvédelmi tevékenység vegyszer nélkül. De mondjuk ennyire konkrét növénytársítás, mint amilyen a zöldségesekben jellemző, a gyümölcsösökben kevésbé van. Van egy klasszikus példa, Magyarországon mondjuk kevésbé használják, Franciaországban elterjedt, vagy akár az amerikai borvidékeken, hogy rózsát telepítenek a szőlősorok végébe, mert hogy a rózsának hasonló betegségei lisztharmateronospora van, mint a szőlőnek, és viszont hamarabb jelzi. Tehát érzékenyebb, mint a szőlőfajták, és így tulajdonképpen a rózsa az egy indikátor, egy jelző növény, ami mutatja a gazdának, hogy érdemes egy védekezést elkezdeni, mert kezd megjelenni az a kórokozó, ami a szőlőt is majd károsítani fogja. Tehát jelző növényként vannak, de ennyire klasszikusan, mint a zöldségben nincsen. Ugye volt gyümölcsösben is igen hagyományosan, hogy a szőlőtőkék közé mondjuk babot vagy tököt vetettek, aminek az előnye az nagyon racionális paraszti észjárás volt, hogy ha már úgyis megkapálom a szőlőt, mert ugye minden szőlősort kapáltak, akkor azzal együtt már a tököt is megkapálom, és az mind a kettőnek nagyon jó, és kihasználom tulajdonképpen az üres teret, ami a szőlőben van, tehát mást is tudok termeszteni, nem csak a szőlőterem. És így mondhatjuk, ez is egy vegyes társítás, mert itt a fizikai munkaerőt, amit beleteszünk, azt akkor már kettős hasznosítással tudjuk használni.
2: Egy dologról nem beszéltünk még, ugye talajról beszéltünk, de a talajbolygatásról nem. Ugye az is nagyon fontos, hogy ezt minimálisra csökkentsük, például az ásást.
3: Igen, erről nagyon sokféle vélemény van, nagyon sok fórum van, pro és kontra, hogy talajbolygatás, ásás, ugye elsősorban itt a forgatás és a lazítás a két nagy nézet, ami között zajlik a vita, ugye egy ásásnál, amikor belegondolunk, ugye belenyomjuk az ásót a talajba, kiemeljük azt a talajdarabot vele, és megforgatjuk, tehát az alulról jövő réteg fölülre kerül. A lazításnál például egy ásóvillát használunk, és az ásóvillával nem forgatjuk, csak beleszúrjuk a földbe, és így meglazítjuk, akkor nem forgatjuk fel a talaj felszínre a mélyebb rétegekben lévő gyommagvakat vagy mikrobákat. Tehát ez a kettő között a különbség. Azért szokták az ásást, illetve a talajforgatást támadni, mert hogy a talajban élő baktériumok és mikroorganizmusok és minden élőlénynek megvan a szerepe és megvan a rétegzettsége, hogy melyik milyen talajrétegben, talajmélységben helyezkedik el. Fölül vannak azok a mikroorganizmusok, amiknek sok levegőre van, oxigénre van szükségük a működésük, az ugye ezek lebontók, aztán ahogy haladunk mélyebbre, más típusú, más feladatot végeznek el a talajban. És amikor megforgatjuk a talajt egy ásással vagy egy szántással, akkor ezt a réteget, ezt tulajdonképpen teljesen fölforgatjuk. Ugye, aki alul volt és alul érzi jól magát, az fölkerült fölülre és fordítva, és egy csomó időt és energiát von el a talajból is, meg a mikroorganizmusoktól is, akik nekünk hasznos segítőink, hogy ezt megint minden visszakerüljön a helyére. És ebből a szempontból ugye, hogy ez nem jó a talaj számára. De azért hozzá kell tegyük, hogy vannak olyan esetek, amikor annyira tömörödött talajunk van, hogy nem biztos, hogy csak egy sima lazítóval meg tudjuk lazítani. Nyilván az a legszerencsésebb. Ilyenkor ugye van olyan, hogy mély lazítást használnak, tehát egészen mélyre le tudnak hatolni a talajba, és meglazítják, megmozgatják, de nem forgatják ki. Nyilván ez egy kis kertben, egy sima kerti ásóval azért nem hoz már más eszköz kell, de az biztos, hogy a talaj élet szempontjából a legkedvezőbb, hogyha csak lazítunk. És azért egy ásóvilla az az egyik legjobb eszköz a kertész vagy egy hobbi kertész számára.
2: Ezek a hasznos tanácsok, ötletek, hogy hogyan kell tervezni egy biokertet, mi fánterem egyáltalán biokert, ezekhez segítséget kaphatnak a laikusok, ha például ellátogatnak az Ömki oldalára?
3: Igen, az Ömki oldalán ugye a tudástár fül alatt számos hasznos információ, ugye növényvédelmi információk vannak, de kerttervezéssel kapcsolatos információkat is, kis videókat is találnak az érdeklődők.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a növénytársításokról hallhattak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Nem a 24. órában vagyunk, hanem valószínűleg már azon túl, hogy megmentsük hazánkat, hogy kezdjünk valamit a klímaváltozás okozta válsághelyzettel, hogy megmentsük a mezőgazdaságunkat, a folyóinkat, a tavainkat, azt az életet, amit megszoktunk 1026 év alatt a Kárpát-medencében, fogalmazott Magyar Péter.

0: az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra és a fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Kapitány István emlékeztetett, az első hőhullám kor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, közölte a miniszter. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter. Augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapja meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Várja a leendő mentorokat a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. A program lényege, hogy a hátrányos helyzetű települések iskoláiban mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte minden szakról, már nem csak a bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek mentornak. Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program Miskolci szakmai felelősét hallják.
1: Én úgy hallottam, hogy rekordmennyiségű fiatalt vettünk fel a Miskolci Egyetemre, úgyhogy nagyon-nagyon bővülni fog a számunk. Én abban bízom, hogy nagyon sok felkészülő mentort is szerzünk velük. Valójában bárki, aki hallgatja most ezt a műsort, és van ismerőse, akkor én buzdítanám, hogy szóljon neki, hogy létezik a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program, mert nem csak egy jó ösztöndíj lehetőség, hisz havi 50 ezer forint tisztán a zsebében marad a hallgatónak a mentori munka mentén, mert hogy ezt honoráljuk, ezt a munkát. Ami a pénztől talán sokkal többet ér, az a fajta fejlődési lehetőség, ami ebben a munkában rejlik. Az, hogy gyerekekkel kell foglalkozni, programokat kell szervezni, felelősséget kell vállalni, irányítani kell, ez olyan kompetenciáit fejleszti a fiatal embereknek, ezeknek a fiatal egyetemistáknak, ami a munkaerőpiacon eszméletlen értékes dologgá váltható be, és amit igazából könyvekből senki nem tud magától megtanulni. Ezt nem lehet ilyen tréningen, lehet persze kommunikációt tanulni, de a valóságban sokkal hatékonyabban működik ennek a megtanulása. Úgyhogy mindig kiemelik a hallgatóink, amikor megkérdezzük, hogy mik a hozadékok, hogy az a személyes fejlődés, ami bennük lezajlik, az lehet, hogy még meghaladja azt a mértéket is, amennyire a gyerekek fejlődnek. Úgyhogy én nagyon tudom ajánlani, annál is inkább, mert hogy igazából a felkészítő kurzus, amivel kezdődik ez az egész program, az egy fél év, amíg megismeri a leendő mentor a programot, mi megismerjük őt, és fél év alatt el tudja dönteni, hogy akar-e mentor lenni. Tehát nem kell ebbe fejest ugrani, hanem van egy ilyen kvázi bemelegedési időszak, amikor mindent megtud ő is a programról, és mi is megismerhetjük őt.
0: Idővarrás címmel nyílt új kiállítás a debreceni Modemben. A Kortárs Művészeti Galéria két művész munkásságát fűzte össze, Imre Marianne és Richter Sára életművét mutatják be átfogóan a nagyszabású, október 25-ig látható tárlaton. Részletek Süli Zakar Szabolcstól, az egyik kurátortól.
2: Imre Marian festőként végzett a Képzőművészeti Egyetemen, és már pályája elején nívós nemzetközi kiállításokon is részt vett, többek között például a Velencei Biennálén. Ettől eltérően Richter Sára textilművészként végzett az akkori iparművészeti főiskolán a MOMÉN, iparművészet irányából közelít a képzőművészethez, ma már amiket készít, az mindenképpen képzőművészeti alkotásnak tekintető, és élete utolsó 15-20 évében fókuszált arra életműre, amit most itt látunk. Imre Marian azon sajátos művészek egyik, aki a 90-es években az installáció művészetében bontakozott ki, jellemzőre a betonvarrás technikája és gesztusa, ami kifejezetten az ő sajátja. Konkrét betonelemeket valamilyen titokzatos módon átvar. Ezzel szemben Sára élettörténeteket var meg. Ezek képzőművészeti szituációban helyzetben vannak állítva. Magyarul a látogató, amikor eljön a Modemben megnézni ezt a kiállítást, akkor itt installatív módon kiállítva, körbejárható módon belehelyezkedve nézheti meg. Olyan szemlélet próbáltuk meg a műveket a művészekkel együtt válogatni, kiállításba és sorba rendezni, ahol az adott művészről egy átfogó, sajátos, jellegzetes kép rajzolódik ki a kedves látogató előtt. Ez a Modemnek a második emelete, ami közel 1400 négyzetméter, ez egy léptékében is jelentős kiállítás.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Klubrádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. augusztus 24-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A keleti szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 35 fok között valószínű. És akkor a tartalomból. A rák kialakulásakor egymást érik az evolúció biológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populáció csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technikával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Vilcskó Péporcs Mária vagyok, a Kótai gyülekezetbe osztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk Zsidókhoz írt levél 9. részéből szól hozzánk, melyből a 8. verset választottam, amely így hangzik. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Kedves testvérek! Ismerős lehet az érzés, amikor valahová nagyon szeretnénk bejutni, de egy lezárt ajtó áll előttünk. Talán egy kórházi folyosón várunk hírekre. Talán egy hivatalban ülünk, és a nevünk vagy a számunk elhangzására, megjelenésére várunk. Vagy éppen egy számunkra fontos ember zárkózott el tőlünk, és nem tudjuk, hogyan kerülhetnénk újra közel hozzá. A bezárt ajtó azonban nem csak azt jelzi, hogy van valami a túloldalon, hanem arra is emlékeztet, hogy mi ezen az oldalon maradtunk. A Zsidókhoz írt levél mai szakasza első hallásra távolinak tűnhet. A szent sátor berendezéséről, mécstartóról, asztalról, kenyerekről, függönyről és áldozatokról beszél. Olyan világról, amelyet mi már csak bibliai leírásokból ismerünk. Mégis nagyon emberi tapasztalat van mögötte. Az, hogy az ember vágyik Isten közelségére, de közben érzi, hogy nem tud egyszerűen csak úgy besétálni hozzá. A sátorban volt egy első rész, ahová a papok rendszeresen beléphettek. De volt egy belső rész is, a szentek szentje, ahová csak a főpap mehetett be, ő is csupán évente egyszer, és ő sem mehetett üres kézzel, áldozati vér nélkül. A függöny tehát láthatóan elmondta azt, amit az ember lelki ismeretében is sejt, hogy az Isten szent, mi pedig nem tudjuk magunkat saját erőnkből szentté tenni. Talán van, amikor ezért is igyekszünk rendezni az Istennel való kapcsolatunkat. Megígérjük, hogy holnaptól türelmesebbek leszünk. Megpróbáljuk jóvá tenni, amit elrontottunk. Több jót teszünk, hát ha ellensúlyozza azt, amit szégyellünk. Elvégezzük a megszokott dolgainkat is. És ezek között bizony sok értékes dolog lehet. A bocsánat kérés, a bűnbánat szükséges, a jó tett áldás, az imádság és az Isten tisztelet ajándék, de egyik sem válik olyan fizetségé, amellyel megvásárolhatnánk Isten közelségét. Az ige azt mondja a régi áldozatokról, hogy a lelki ismeretében nem tudják tökéletessé tenni a szolgálattévőt. Ez különösen megérinthet minket az esti órákban, hiszen napközben sok mindennel el tudjuk foglalni magunkat. Feladatokkal, emberekkel, zajjal, okos eszközökkel. Amikor azonban elcsendesedik a ház, megszólalhat a lelki ismeret. Eszünkbe jut egy bántó mondat, egy elmulasztott lehetőség. Valaki, akivel igazságtalanok voltunk. Vagy nem is egy konkrét tett, csak az a nyugtalanító érzés, hogy nem vagyunk olyanok, amilyeneknek lennünk kellene. Ilyenkor hajlamosak vagyunk két kevésbé jó irányba indulni. Az egyik az, hogy mentegetni kezdjük önmagunkat. Azt mondjuk, hogy más is így tett volna, hogy a másik kezdte, hogy amúgy is nehéz napon volt. A másik, hogy szinte magunkra zárjuk a vádat, azt mondva, hogy én már csak ilyen vagyok. Én már nem változom, rajtam nem lehet segíteni. De a mentegetőzés nem tisztít meg, az önvád pedig nem gyógyít meg. A régi szentély mindkettőnél őszintébb volt. Ki mondta, hogy a bűn valóságos, és az embernek szüksége van arra, hogy Isten utat nyisson hozzá. Ez a szakasz, a mai ige szakaszunk még főként a zárt ajtót mutatja. de azért teszi, hogy felismerjük majd az ajándék nagyságát. Mert a keresztény hit reménysége nem az, hogy ügyesebben kell keresnünk a bejáratot. Nem az, hogy elég sok jó teljesítménnyel egyszer majd beljebb engednek, hanem az, hogy Isten maga készített számunkra utat. Hogy amit mi nem tudtunk eltávolítani, megnyitni, azt Krisztus eltávolította és megnyitotta. Talán ma este úgy érzi valaki, hogy távol van Istentől. Lehet, hogy régen imádkozott. Lehet, hogy sok csalódás, kérdés vagy bűntudat rakódott közé és Isten közé. De a mai ige nem azt kérdezi, hogyan jutottál ilyen messzire, hanem segít őszintén kimondani, szükségem van arra, hogy Isten közel legyen hozzám. Ez nem kudarc, ez egy kezdet. A sátor tárgyai, szertartásai és ismétlődő áldozatai ideiglenes jelek voltak. Mint amikor sötétben van egy útjelző tábla, amely megmutatja, merre van az otthon. Nem a tábla az otthon, de jó irányba mutat. A régi rend is Krisztus felé mutatott. Arra, aki nem csak beszél Isten közelségéről, hanem valóban közel jön hozzánk, aki életét adta értünk. Ezért nem kell úgy tennünk, mintha minden rendben volna. Megállhatunk Isten előtt úgy, ahogyan vagyunk, és kérhetjük, Uram, mutasd meg nekem Krisztusban a hozzád vezető utat. Isten előtt az őszinte szükség nem szégyen. Éppen ott kezdődik a kegyelem megtapasztalása, ahol felhagyunk azzal, hogy önmagunkat próbáljuk megmenteni. Gondoljunk arra az ajtóra, amelyet mi nem tudtunk megnyitni, de amelyet Isten Krisztus által megnyitott. A békességünk, a megelégedettségünk ne abból szülessen, hogy tökéletes napokat, időszakokat zártunk, hanem abból, hogy nekünk tökéletes megváltunk van. Amen. Imádkozzunk. Szent és irgalmas Istenünk, köszönjük, hogy előled nem kell elrejtenünk semmit, mert te ismered életünk minden részét. Látod azt is, amiért hálásak vagyunk, és azt is, amit talán szégyellünk. Ismered a kimondott szavainkat, elhallgatott gondolatainkat, jó tetteinket és mulasztásainkat. Urunk, sokszor megpróbáljuk magunkat igazolni előtted és egymás előtt. Máskor talán reménytelenül vádoljuk önmagunkat. Kérünk, szabadíts meg mindkettőtől. Adj olyan őszinte bűnbánatot, amely nem menekül el az igazság elől, de mindennél jobban bízik a te irgalmadban. Mutasd meg, hogy nem a saját érdemeink nyitják meg a hozzád vezető utat, hanem az Úr Jézus Krisztus kegyelme. Könyörgünk azokért, akik távol érzik magukat tőled. Akik talán régen nem tudtak már imádkozni. Akikben sok a kérdés, vagy a csalódás. Vagy akik talán azt gondolják, hogy már nincs visszaút. Lépj közel hozzájuk. Add, hogy meghallják a te hívó szavadat. Vigasztald azokat, akik kórházi folyosón, üres lakásban, magányosan vagy éppen nyugtalan szívvel várakoznak. Tisztítsd meg lelkiismeretünket, segíts rendezni kapcsolatainkat, adj bátorságot, bocsánatot kérni és megbocsátani, ahol erre van szükség. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért nem maradunk az ajtón kívül. Add nekünk ma éjjel azt a békességet, amely nem saját hibátlanságunkból, hanem a te végtelen hűségedből és kegyelmedből fakad. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember, Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Nem a 24. órában vagyunk, hanem valószínűleg már azon túl, hogy megmentsük hazánkat, hogy kezdjünk valamit a klímaváltozás okozta válsághelyzettel, hogy megmentsük a mezőgazdaságunkat, a folyóinkat, a tavainkat, azt az életet, amit megszoktunk 1026 év alatt a Kárpát-medencében, fogalmazott Magyar Péter. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapja meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
2: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximuma délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

ránk. Nem akarod azt, mint rég, amit én nem hittem, hogy az, ami ott bennünk ég, nem látszik a két szemben, amikor a földre ránt, amikor az égbe

0: Klubrádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a rák kialakulásakor egymást érik az evolúció biológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Később, ha egy tumor gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, melyben a rákos sejtek egy csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technológiával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. A riporter Takács Ádám.
2: A rák evolúcióját úgy kell elképzelni, hogy nem a ráknak, mint betegségnek a év 100 milliókon keresztüli evolúcióját nézzük, mint mondjuk nézhetnénk egy vírusnál, vagy egy baktériumnál, egy ilyen betegségnél, hanem maga az a folyamat, hogy egy egészséges sejtből rákos sejt alakul ki, ami elkezd osztódni, és egy tumorképződéshez vezet. Tehát egy egyeden belül, egy betegen belül végbe menő folyamat, ez egy evolúciós folyamat. Ennek a jobb megértését célozzuk meg egyebek mellett.
3: Van arról valamiféle adat, hogy a daganatos megbetegedések mennyire gyakoriak, mondjuk az olyan szervezetekben, mint éppen az emberek? Sajnos sokaknak van ezzel tapasztalata.
2: Nekem nem ez a szakterületem, de nyilván ismerek statisztikákat, illetve hát igazából bárki, sajnos. Nincs is olyan ember, aki ne találkozna a rákkal, ismerősökön, családtagokon, vagy saját magán keresztül. Egy egyszerűsítő statisztikával elmondhatjuk azt, hogy körülbelül minden harmadik ember betegszik meg rákkal élete során. Úgyhogy egy nagyon-nagyon gyakori betegségről van szó. Ez, hogyha pozitívan próbálunk erre tekinteni, akkor ez a gyakoriság, ez magasabb, mint ami korábbi évtizedekben, évszázadokban volt, de ez talán részben amiatt is van, mert tovább élünk.
3: Egyenesen, arányosan következik az élethoz kitolódásából az, hogy egyre több a megbetegedés, vagy az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, a levegővel, amit belélegzünk, ezekkel is összefüggésben van-e, mondjuk, hogy egyre több a daganatos megbetegedés?
2: Ez egészen biztos, hogy mind a kettő igaz. Tehát egyrészt igen, tovább élünk. Szerencse talán a rossz hírben a jó hír, hogy azért, amit mondtam, hogy minden harmadik ember megbetegszik, azért a megbetegedéseknek a döntő többsége az idősebb korban történik. Nyilván nem csak, és sokszor fiatalabb korban is, de azért nagyon el van tolódva a korfája a rák megjelenésének. Viszont az is teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az életmód az nagyban befolyásolja a kialakulás esélyét. Ez egyébként nekem nem szakterületem, tehát nagyon nem is szeretnék senkinek életviteli tanácsokat adni, de hát ezek tények, ezek nem vitatottak.
3: Mi az, amire keresed a választ a kutatásaid során?
2: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúció biológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra, adódása által történik, ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára. Emellett egyéb folyamatok is evolúciósak. Tehát egy tumor kialakulása után a klinikailag nagyon fontos és nagyon veszélyes és hátrányos következő lépés az az áttéteknek a képződése. Az áttét képződéskor ez gyakorlatilag egy invázió történik, egy vagy néhány sejt leválik a tumorról, és a vérárammal vagy a nyirokrendszerben eljut egy másik helyre a testben, és itt kell gyakorlatilag egy új populációt megalapítania és túlélnie. Ez megint egy adaptációs felállás, csak egy másik adaptációs felállás. Ennek a megértése is nagyon fontos, és talán ami a legfontosabb, vagy ami a legkönnyebben látható, hogy mennyire fontos, az a terápiák alkalmazásakor történő rezisztencia túlélésnek a vizsgálata. Ez egy jól ismert folyamat, ha például belegondolunk a baktériumokba és az antibiotikum rezisztenciába, hogy minket egy patogén, valamilyen betegséget okozó organizmus, mondjuk egy baktérium megfertőz, és gyógyszerekkel próbáljuk specifikusan kiirtani ezt a baktériumot, és a gyógyszerek használatának hatására sajnos a baktérium populáció kis százalékában létrejöhet rezisztencia jelensége, ami azt jelenti, hogy ez a gyógyszer onnantól kezdve azokra a baktériumokra, arra a specifikus törzsre nem lesz már hatékony. Ez egy egészen érthető módon ez egy evolúciós folyamat, és ugyanezt történhet meg, illetve hát történik meg sajnos a tumorok esetében is, ahol a tumort felépítő sejteknek a populációjában lehet, hogy akár csak az 1%-a, de túléli a terápiát. Egy kezdetben ez azt jelenti, hogy lesz egy jó hatása a terápiának, ugyanúgy, ahogy az antibiotikum is általában gyorsan, az ember egyből elég gyorsan érzi, hogy jobban érzi magát. Sajnos a rezisztens populáció, akármilyen kicsi is, idővel újra elkezd osztódni, és újra problémát okozhat. Ugye ez egy bakteriális fertőzés esetében a fertőzésnek az újra kialakulása, a ráknál pedig a ráknak a újra előjövetele. Ennek a megértése talán a legegyértelműbb, hogy miért fontos, és talán az is nagyon egyértelmű, hogy ez egy evolúciós folyamat. Ugye ilyen szempontból egyébként a rák az egy nagyon speciális betegség, és ezért van az, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a ráknak az ellenszerének, az általános ellenszerének a megtalálásával kapcsolatban, illetve szerintem sokak fejében nem teljesen tiszta, hogy még egy olyan betegséggel szemben, ahol mondjuk egy maradjunk mondjuk a bakteriális fertőzéseknél. Gyakorlatilag a cél az, hogy egy adott baktérium faj, ami betegséget okoz, ezt a baktérium fajt a saját testünkből el tudjuk távolítani specifikusan. Tehát kell egy olyan szer, ami az adott baktériumot megöli, de az én saját sejtjeimet békén hagyja. Ez egy viszonylag egyszerű dolognak tűnhet első ránézésre, ugye egy baktérium az egy prokariota szervezet, egészen máshogy néz ki egy baktérium, mint mi. Máshogy működik a sejtje, természetesen nagyon sok szempontból hasonlóan működik. Éppen ezért van az, hogy még új antibiotikumot fejleszteni is iszonyatosan nehéz. Olyan szert találni, ami specifikusan megöli a baktériumot, de engem békén hagy. Viszont a ráknál ugye az történik, hogy nem egy külső ágens, egy másik organizmus, egy másik faj hatol be a beteg testébe és okoz problémát, hanem a saját sejtjeink gyakorlatilag lázadnak fel ellenünk, a több sejtűségnek a szerződését felbontják, és elkezdenek osztódni. És ha belegondolunk, akkor mi, akik a klinikumban fejlesztenek, illetve tesztelnek rákenni terápiákat, egy iszonyatosan nehéz feladat találnak szemben, hiszen olyan szert kell találniuk, ami specifikusan megöli a rákos sejtet, ami gyakorlatilag a betegnek a saját sejtje, néhány módosítással, de nem öli meg az egészséges emberi sejteket. Ez egy nagyságrendileg nehezebb probléma, és gyakorlatilag ugyanebből a keretrendszerből fakad az, hogy a rák az nem egy betegség, mert nagyon sokféleképpen lehet egy egészséges sejtet rákos sejté átalakítani, illetve nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy az eredeti sejt, ami rákos sejté változott, az melyik szervből, melyik szövetből ered. Ezért van az, hogy a rák elleni terápiák, a sikeres terápiák is, illetve a nagy előrelépések, amikről olvashatunk az újságokban hetente, havonta, ezek majdnem néhány kivételtől eltekintve, ezek szinte mindig nagyon specifikus eredmények. Egy bizonyos rákfajtának, egy bizonyos altípusán belül, egy bizonyos génben történt mutáció által okozott ráknak a jobb terápiájáról szólnak például. Ami hatalmas előrelépés, csak ugye nem várható el, hogy legyen egy olyan gyógyszer, ami minden rák ellen tökéletesen működik, de az egészséges emberi sejteket pedig békén hagyja. Ami felé törekedni kell, és ahol pedig tényleg hatalmas előrelépések vannak, az, hogy a különböző ráktípusoknak az azonosításában jobbak legyünk, és ezeknek a különböző ráktípusoknak a specifikus, gyakorlatilag egyénre szabott terápiájában jobbak legyünk. És itt ezekben hatalmas előrelépés is van, csak ugye ez az, amit az ember nem közvetlenül és nem hirtelen érez, de igazából nagyon-nagyon sok olyan rákbetegség van, illetve a konkrét rákoknak az altípusaiban, ahol a túlélési ráta, az életszínvonal a terápia alatt vagy után, ezek mind nagyon-nagyon megnövekednek. Ezek nyilván nem tökéletes megoldások még, de ebben tudunk fejlődni, ebben tudunk előrelépni. Van néhány olyan terápiás típus, elsősorban az immunterápia, ami egy általánosabb hatást fejt ki. Ez gyakorlatilag annak köszönhető az immunterápia esetében, hogy maga az immunrendszerünk az egyébként egy iszonyatosan hatékony rák ellenszer, ami működik is, minden nap működik a saját testünkben. Nagyon ritkán nem működik, ilyenkor alakul ki betegség. És gyakorlatilag az immunterápiák azok ebben segítenek, hogy az immunrendszer hatékonyan tudjon működni, ezért tudnak viszonylag általánosabb hatást kifejteni.
3: Hogyan lehet ezt kutatni? Milyen módszerek állnak a rendelkezésetekre, hogy hogyan működik egy ilyen daganatos megbetegedés, mint populáció? Hogyan lehet ezt számszerű adatokkal felmérni és vizsgálni?
2: Alapvetően két nagy irányvonal van az ilyen kutatásoknál, meg igazából az egyéb rákot érintő kutatásoknál is. Az egyik az emberi adatoknak a vizsgálata, tehát ezek emberi betegekből kivont rák mintáknak, tehát gyakorlatilag biopsziáknak a vizsgálata. A másik ág, az pedig az úgynevezett kontrollált kísérleteknek a vizsgálata. Hogyha emberi betegekből veszünk biopsziákat, és ezeket tipikusan megszekvenáljuk, akkor megismerjük, hogy az adott tumorban milyen mutációk vannak jelen. Ez irtózatosan hasznos, és rengeteg egyre több ilyen adat áll rendelkezésre. Mint általánosan minden ilyen megfigyelésen alapuló kutatásnak a hátránya az, hogy rengeteg olyan háttérváltozó van, amit nem tudunk kontrollálni. Ezekről persze készíthetünk kérdőívet, megtudhatjuk, hogy az adott beteg mondjuk dohányzott-e, hány éves, mennyire egészséges életvitele volt, de ha akár csak arra gondolunk, hogy maga a genetikai állománya különböző embereknek egészen különbözik, ezt ugye nem tudjuk kontrollálni, emiatt ezeknek az adatoknak a vizsgálata ilyen szempontból elég nehéz. Nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon sok adat kell, és még mindig, pedig már azért már nagyon nagy nagyságrendben állnak ezek rendelkezésre, még mindig sok kérdés megválaszolásához egyszerűen nagyságrendekkel több ilyen adat kéne. A másik oldalon, amit mi képviselünk, és amit elsősorban mi csinálunk, azok a kontrollált kísérletek. Tehát azért, hogy ezeket a háttérváltozókat kontrollálni tudjuk, ezért kontrollált kísérleteket csinálunk, ezért tipikusan, ahogy elképzel valaki egy biológiai kísérletet, fogsz 100 darab borsót, mindegyiket beülteted, 100 darab ugyanolyan cserépbe, ugyanannyi vízzel locsolod őket, és 50-nek adsz egy bizonyos extra tápoldatot, a másik 50-nek meg nem, és megnézed, hogy mi a különbség. Ugyanezt csináljuk csak rákkal. Ez tipikusan ugye a kontrollált kísérleteket egereken lehet végezni, illetve petricsészében növő, akár emberi, akár egér, vagy más emlős sejtvonalakon. Amit mi csinálunk, hogy gyakorlatilag közel megegyező genetikai állománnyal rendelkező sejteket, akár egérben van, akár a petricsészében, ezekben a sejtekben mi hozzuk létre a rákot, kialakító a rákot létrehozó mutációkat. Ugye ez is már érezhető, hogy egészen más, mint a természetes útja egy betegség kialakulásának. A másik, amit ilyenkor meg tudunk tenni, hogy nem egy tumort hozunk létre, hanem sok százat vagy sok ezret. Ezáltal kontrollált körülmények között tudjuk azt vizsgálni, hogy egy mutációnak a kialakulása milyen hatással van a rák progressziójára.
1: Kedves hallgatóink, dr. Boros Zoltán Gáborral, a Hunren Evolúció Tudományi Intézet tudományos munkatársával Takács Ádám beszélgetett.

0: Tiszán Inneni és a Tiszán Túli Református Egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter.
2: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése

0: se régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben, csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu Datahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyautó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 922 000-es csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó-közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautók.hu.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximum a délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A kontinentális reggelit hallják, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát augusztus 24-én hétfőn. Lénárt Vanda vagyok. A Bertalanoknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd útravalót adunk. Fél 8-kor híreket hallhatnak. Ezután a darázsinvázió lesz a témánk, amikor Smutko Attila kártevő írtóval beszélgetünk majd fél 8 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 24-e van a Bertalanok neve napja. Arámi görög eredetű név latinos változata, jelentése Ptolemaiosz fia. Isten öltesse a ma névnapjukat ünneplőket. 79-ben a Vezúv kitörése napon elpusztította Pompei városát. 1842-ben e napon József nádor elhelyezte a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. És ma van az ukrán függetlenség napja. 91-ben Ukrajna elszakadt a Szovjetuniótól és kikiáltotta függetlenségét. 1903-ban született Zatureczky Ede, hegedűművész, kétszeres Kossuth díjas, a Zeneakadémia igazgatója. 1910-ben Söflin Gyula, írói neve Nagy Pál István, író, műfordító, újságíró született. 1972-ben hunyt el Barna Viktor, 22-szeres világbajnok asztali teniszező. 1960-ban hunyt el Medek Anna, opera énekesnő. 1823. augusztus 24-én nyílt meg Miskolcon a mai Nemzeti Színház elődje. Az első előadáson Kisfaludy Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be. A színjátszásnak Miskolcon a 18. századra visszanyúló hagyományai vannak. A város művészetpártoló közönségének olyan jó híre volt, hogy Veselényi Miklós ideküldte az Erdélyi Magyar Színtársulatot. A társulat az 1800-as évektől a Korona vendéglő kerthelyiségében, majd a Veselényi által építtetett nyári színkörben lépett fel. Az ország első állandó kőszínházát Kuni János helyi kőműves építette fel. A színház 20 éves működés után tűzvész martaléka lett. Az újonnan emelt és ma is álló színház 1957. szeptember 3-án nyitotta meg kapuit. Kedves hallgatóink, augusztus 24-én a kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Biztos alap. Egy olyan 200 éves épületben látta meg a napvilágot, amelynek falai sok mindent átéltek. Tartották is büszkén a tetőt, otthont és menedéket adva tucatnyi lelkész családnak a 19. század 20-as éveitől egészen 970-es évekig. Először csak hajszárreperések jelezték, hogy valami nincsen jól, aztán egyre nagyobb rések jelentek meg, majd valóságos hasadékok szabdalták meg az ősi falakat. A gyülekezet tanácsot tartott, és kimondták az ítéletet. A patinás vályog épületet már nem lehet megmenteni, mert nincsen szilárd alapja. Elhatározták, hogy újat építenek. Nehéz dolog volt ez azokban az években, sok hivataljárás és könyörgés kellett hozzá, hogy az engedélyt megadják. Végül minden elrendeződött. Terv, engedélyek, pénz, munkások, és elkezdődött az építkezés. A régi ház harmadát elbontották, és a helyén kezdték el felhúzni az újat. Nem sajnálták a cementet és a homokot, vastag beton alapot zsalusztak, és minden tudásukat latba vetve rakták a falakat a gyülekezet kőművesei. El is készült a csinos új épület, nem volt benne semmi hiba, legalábbis látszólag. Aztán nem telt bele 10 év, és ez is össze-vissza repedezett, és sajnos elődje sorsára jutott. Szakértő szakértőnek adta a kilincset, a földtan tudósai és építőmesterek kutatták az okokat, míg sok vizsgálódás után ki kellett jelenteniük, hogy az alapok alatt folyamatosan mozog a talaj. Lehet egyszerű, kisebb természetes földmozgás az oka, vagy a templom dombot valaha körülölelő temető ősi sírjai szakadoznak be egymás után, vagy a szárazság zsugorítja a talajt, de minden esetre az addig használt módszerekkel nem lehet építkezni azon a területen. A méteres vályog falak még jobban bírták a földindulást, mint a frissen rakott, beton alapokon álló tégla építmény. Kiderült, nem elég jó alapot rakni. Olyan talaj kell alá, ami képes megtartani a ráemelt épületet. Mindannyian igyekszünk jó alapot vetni a saját életünknek, a gyerekeink sorsának. Jó egyetem, értékes, elismert diploma, jól fizető állás, gondosan őrizgetett egészség. Azt hiszük, ez kell a boldogsághoz. Ritkábban gondolkozunk el azon, hogy mi van az alapok alatt. Van-e a mélyben olyan szilárd talaj, amely elbírja az életünk minden terhét? Mert ha mozog, minden hiába lesz. Kicsúszik a lábunk alól a föld, ahogy a mondás tartja, s oda a boldogság. Csak azt tudja, milyen, amikor elvész a támasz, aki már ült olyan autóban, ami felemelkedik az útról, és forogni kezd a tengelye körül. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy a tőle kapott és belévetett hit biztos talaja számomra. Ez a boldogság, a biztonság és a belső békesség alapja. Repedhetnek a falak, ha a talaj szilárd, megvan a biztonság. A bizalom nincsen helyhez kötve, vihető, még csomagolni sem kell, együtt költözik velünk. Remélem, nagyon sokan vagyunk, akik alatt sziklaként áll a keresztjén hit, s ahogy a mester mondta, jöhet az árvíz, fújhatnak a szelek, nekidőlhetnek a háznak, de az nem omlik össze.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Nem a 24. órában vagyunk, hanem valószínűleg már azon túl, hogy megmentsük hazánkat, hogy kezdjünk valamit a klímaváltozás okozta válsághelyzettel, hogy megmentsük a mezőgazdaságunkat, a folyóinkat, a tavainkat, azt az életet, amit megszoktunk 1026 év alatt a Kárpát-medencében, fogalmazott Magyar Péter. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet maximum a délután 25 és 31 fok között valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Darázs invázióról minden nyáron hallhatunk. Az emberek aggodalma érthető ebben a helyzetben, már ha figyelnek a jelenségre és a házok körül nagy számban megjelenő rovarokra, hiszen a darázs csípés veszélyes is lehet, ráadásul fájdalmas. A darázs irtás népszerű szolgáltatásnak számít a kártevő írtók körében. Debrecenben Szmutkó Attila már sokaknak segített felszámolni ezt a problémát. Tóth Emese beszélgetett vele.
2: Kell-e tartanunk most darázsinváziótól?
3: Csak úgy lehet ezt a darázsinváziót megelőzni, hogyha mindenki a saját háza körül szétnéz, és látja azt pontosan, hogy milyen folyamatok zajlanak ott, hogy egyetlen egy nagy testű darázsanya 4-5 héten keresztül egyedül jár be a falazatba, a gipszkarton, a hungarocell résekbe, a gerendázati végek résébe, és ott hordja befelé a kaját, viszi befelé a vizet, folyamatosan egy helyen jár be, ő az anya. Őt kell elpusztítani, és ezért is nagyon jó, hogy a debreceni médiák közül az egyedüli rádió az, aki lehetőséget biztosít arra, hogy felhívjon a lakosság figyelmét, hogy saját házánál hogy nincs annyi darázsírtó, mint ahány házban, és nem mindenki veszi ezt a kérdést sem komolyan, ideje lenne erre egy kis időt szánni.
2: Na most egyébként hol nézzünk szét a háznak, mely részeit, sarkait térképezzük fel így darázsveszély szempontjából? Tehát tudom, hogy nagyon szeretik a cellulózt, ugye, mert abba szeretik építeni a fészküket.
3: Így van. Tehát ezek az új típusú építőanyagok mind vonzzák a darazsat. Azért, mert a szegény darázs nem tett arról, hogy most ő bejött a városi körzetbe, egyrészt az élelmiszerellátása miatt, másrészt amiatt, mert olyan építőanyagot használunk, amely szinte mind vonzza a cellulóz, üveggyapot, termopaplanok, gipszkarton, nagyon nagy előszeretettel rak hatalmas fészkeket, akár még egy méteres fészket is képes a tetőrésekbe berakni. Tehát a major pánkukban, hogy régen hívták ezeket a részeket. Rengeteget tanul ez az állat, mert ő eljött egy élő körzetből, ahol már neki nincs hol laknia, nincs mit ennie.
2: Na most ők egyébként veszélyesek az emberre? Tehát egy ilyen nagyobb darázsfészek az már egy egész komoly veszélyt jelenthet egy ott élő családra?
3: Én nem szeretném fenyegetni a lakosságot, de egyértelmű és világos, hogy a darázsnak nem a lakott körzeten belül van a helye, és ez azóta indult meg, vagy azóta látványos ez az elmúlt 3-4 évben egyre több darazsat távolítok el, úgymond manuális módszerrel a tetőszerkezetekből, mert én nem vagyok annak a híve, hogy felmérés nélkül az ember bármit is tegyen ezekkel vegyi anyagokkal, hanem látni kell, hogy pontosan mi ott a helyzet, beszélni kell a tulajdonossal, mikor indult ez a jelenség, és csak akkor lehet lokalizálni ezt.
2: Esetleg valamilyen illat, vagy szag, vagy valamilyen neszezés, zaj, az már utalhat arra, hogy ott valamilyen darázsfészek lehet a házban valahol?
3: Persze, a gipszkartont ők folyamatosan rágják, ők járnak befelé, van egyfajta zúgás, mert melegíteni kell a fészket, és pontosan ez a legnagyobb probléma, hogy most a méhek nagyon meggyengültek az elmúlt időszakban. Tőlem is most profi méhész, aki tizedeken keresztül az egyik legprofibb volt itt Hajdúbiharban, én adtam neki méheket, mert 38 család négy maradt, és az is úgy, hogy elkezdték tavasz letetni, az is nagy része kipusztult. Tudni kell az, hogy a méhekről szinte semmit nem tudunk, de tudnunk kell az, hogy a méhek azért vannak itt több ezer éve, több tízezer éve, meg is közkázhatom több százezer éve a Földön, hogy az embernek az élő környezetét szebbé, jobbá tegyék, és biztosítsák a természetes feltételeket, nem csak az élelmezést, hanem képesek ők nagyon sok mindenre, például a fulltiszta levegőt is termelni, hogyha éppen arra van szükség. És láthatatlan gyors háború folyik itt, azt jelenti, hogy a méhek meggyengültek, nagy részük elhullott, nem mondhatni azt, hogy egy ok miatt. Tehát nem lehet azt mondani csak, hogy a vegyanyagok miatt, mert régebben is voltak nagyon komoly vegyanyagok, mégsem volt ilyen nagy mélypusztulás. Óriási a hőkülönbség az éjjelek és a nappalok közt. Hiába van virág az adott fán, hogyha nincs csapadék, és nem tudja az a vákum felvinni azt a nektárt, nem termel nektárt a fa. És ezért a méhecske nem tud gyűjteni magának, ezért kissé nyugtalanabb, e meggyengülhet, a fiasítását visszafoghatja, hogyha nincs megfelelően gondozva vagy etetve.
2: Hallottam a híreket a mélypusztulásokról, ez nagyon komoly gond.
3: Hát szerintem a saját ismerettségi körömben volt, akinek 1200 méh családból 11 maradt, volt, akinek 43-ból esztáron mind a 43 ledöglött, volt, akinek 38 családból talán maradt 4, de azok is, mondom, hiába elkezdték tavasszal letetni a cukorlepénnyel, elpusztult az állomány, tehát pontosan nem lehet látni, hogy mi történik. Több tényező is okozhatja ezt, mivel hogy a méhek azok tágtűrésű állatok, tehát egy úgynevezett szimbióták, akik együtt élnek az ember, együtt élnek a környezete, folyamatosan alkalmazkodnak, és talán annak is betudható, hogy tankönyvekből ezt a fajta állatot nem lehet megismerni, kiismerni, csak rendkívül rendkívül sok gyakorlati tapasztalat kell, ahol az ember rá tud hangolódni erre az úgynevezett rezgés kommunikációra, mivel ők adják egymásnak a jelet, mert a darázs és a méhecske egymástól folyamatosan tanul. Egyfajta rezgés kommunikáció van az adott állatok közt, és ők valójában a területért folytatják ezt a harcot, és azért a méhek, hogy az embert megvédjék attól, hogy egy olyan állat kerüljön ide be, aminek semmi haszna nincsen, mert véleményem szerint a darázsnak nagyon-nagyon minimális megporzó hatása van, bár sokan ezt mondják.
2: Tehát van egy ilyen darázs kontra méhecske.
3: Igen, és hogyha nem fogunk a méhek mellé állni, akkor nem lesz méhecskénk, és ezt már megjósolta egy nagyon híres gondolkodó, nagyon híres tudós, hogy talán nagy probléma is lesz ez. Én szerintem már most ez nagy probléma. Nem szabad ezeket az állatokat tömegtartásban tartani. Vannak olyan helyek, nagyon sokszor megfigyeltem, hogy leraktam a kaptáraimat, és a méhecske nem szeretett ott lenni azon a részen, ahol leraktam a kaptárt. Ez valószínű, hogy a földnek a mágneses tere, vagy a sugárzás, vagy ilyesmi befolyásolhatja őt is. A másik nagyon fontos, hogy ez egy ősi őrzetlen barátság a méhek és az ember közt, csak az ember kicsit visszaélt ezzel. Nagy mennyiségben tartja ezeket az állatokat, úgyhogy minden egyes méhcsalád rászorul arra, sőt igényli is az emberi szeretetet. És az a méhcsalád képes csak folyamatosan hosszú távon életben maradni, aki tudja azt, és el is várja az embert, hogy folyamatosan gondozza azt.
2: Jó, de mit tehetünk azért, hogy megállítsuk ezt a méh pusztulást?
3: Egyrészt a méheket védeni kell, nem szabad írtani, semmilyen körülmények között sehol. Nagyon fontos az, hogy minél hamarabb szükségünk lenne arra, hogy az időjárás egy kicsit jobb legyen, mert ez az évek óta megjósolt méhecske pusztulás már egyre drasztikusabb méreteket ölt, sőt megfigyeltem azt is, hogy a természetes virágport is nagyon nehezen tudja behordani a kaptáron, mert szinte úgymond leesik a méhecskének a lábáról. Ez valószínű a virágpornak az gyatra összetétele és a kevés víz miatt van. Nem tudni, hogy a méhekhez hogy fognak átalakulni a viselkedésük, viszont a minimális naprakész tudás, ami nekem is van, ez csak arra épül, hogy olyan dolgokat tudunk a méhekről, amik mérhetőek, vagy láthatóak. Tehát ki tudjuk számolni azt, hogy hány nap alatt kell ki a fiasítás, de például a belső család hierarchiáról kapcsolatban a darázs és a méheske közti láthatatlan és gyors háborúról viszont semmit nem tudunk. Erdőben már alig vannak darazsak, mert ott nincs mit enniük. Bejöttek a lakókörzetbe az utak széléről az elsodort állatokat, ezeket ők szedik majd szét nyáron, mert ilyen úgymond óriási felmelegedés van, tehát ilyen 30-40 foknál nincs kisebb hőmérséklet.
2: Térjünk vissza egy kicsit a darazsakra. Tehát akkor azt mondja, hogy ez a hagyományos, a boltokban, a drogériákban kapható darázs írtó aeroszollal nem is lehet őket kiírtani.
3: Hát ezeknek nagy rész rá is van írva, hogy nyílt fészket nem lehet ölni. Tehát ezért nagyon fontos az, és ezért nagyon jó, hogy ilyen egyfajta lakosságvédelem ez, amikor az ember nem azt mondja, hogy jön a darázsinvázió, hanem hogy előzzük meg. Mert bevonom a lakosság széles néprétegét abba, hogy a saját házai körül, a saját élőtelt, ott, ahol a gyermekei játszanak, akár a talajban is lehet darázs, nézzen szét. És hogyha látja ezt, akkor meg tudjuk akadályozni együtt.
2: Jó, de mit tegyünk, hogyha már észrevettük, hogy oda befészkelte magát akármilyen, még kismértékben is, de elkezdett valamilyen fészekszerű dolgot építeni. Mit tehet az ember? Hát, hívjon szakembert, vagy maga is elintézheti?
3: Hát nem mondanám azt, hogy önállóan ezt meg kell próbálni, mert nem biztos, hogy hatékony. Egyrészt veszélyes is, félő felszerelések nélkül, megfelelő szakmai tudás nélkül, mert ezek az állatok is folyamatos, nekem is képesek folyamatosan meglepetéseket okozni. Az emberi élet a legfontosabb a Földön, és én azt mondanám, hogy mindenképpen olyan embert kell hívni, vagy olyan embertől kell tanácsot kérni, hogy mit lehet tenni, aki már nagyon sok ilyen darázsfészket eltávolított, vagy megfelelően érti az, hogy hogyan kell ezt megoldani, mert elképzelhető az is, hogyha rosszul közelítik meg ezt a darázsfészket, akkor ő már azt érzi, amikor felmegy valaki, és már ott megemeli azt a gipsz kartont, vagy az üveggyapotot, mert nagyon jó a szaglás, ötszörbb a szaglás, amikor valaki fellép a padlásra, már ők érzik, tehát akkor már ők támadnak, védik a fészküket, úgymond.
2: Mit ért megelőzés alatt egészen pontosan? Mit tegyünk?
3: Hát én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy a házat körbe kell járni, valaki nem mindig látja a háza másik részét, ez a szomszédokkal jó viszonyban kell lenni, mert a szomszéd látja a ház részét,
2: igen,
3: és hogyha látja, hogy egy-két darázs szár be, akkor azt az egy darazsat, hogyha meg tudják ölni, akkor már megvan az agya, akkor az a fészek, mivel hideg van este, kifázik, tehát nincs, ami gondozza, nincs, élelmiszert vigyen be neki. A másik nagyon fontos az, hogy ki kell rakni ezeket a primitív darázscsablákat, amit nem győzök.
2: Ez így ilyen házi praktika.
3: Igen, mindenki
2: jó. Na, mondjuk el akkor.
3: Igen, hogy két literes.
2: A sörmárka nélkül.
3: Igen, két literes műanyag flakon, ami nem átlátszó, tehát ez lehet bármilyen üdítős vagy sörös flakon, ami nem átlátszó, színű, mert a nap alapján tájol a darázs és a méhecske, hogy ne tudjon kitájolni belőle, középen elvágjuk, cukros vizet, sört rakunk bele, és ezt kifüggesztjük a gerendázat részre, vagy ahol éppen látjuk, hogy szállnak a darazsak.
2: És mi történik, hogyha mondjuk sikerül kiírni? kiirtani, akkor még nem árt leellenőrizni annak a fészeknek a helyét időnként?
3: Én akinek segítettem darázs problémában, a legjobb barátom maradt, míg élek. Én úgy gondolom, úgy látom, hogy ez egy folyamatos harc, egy folyamatos háború, úgymond az ember és a darázs közt, mert tudjuk azt, hogy a darázs nem azért jön be, hanem nincs már élő környezete, és ezért nagyon fontos az emberek közti kapcsolattartás, mert minden barátomat arra biztatom, hogy a megelőzés közben, hogyha esetleg beköltözik mégis hozzá a darázs, mert szintén elkerülhetetlen lesz ez is, akkor is folyamatosan tartsuk a kapcsolatot.
2: De egyébként hogy látja, komolyan veszik egyáltalán ezt a problémát az emberek?
3: Az emberek egyetlen egy problémát sem vesznek komolyan, azt sem veszik észre, hogy ez a valójában egy jel, hogy az emberi társadalom teljes mértékig átalakult. Az értékemberek az olyanok, mint mi, vagy aki ezt a riportot hallgatja, és megfogalmazódik az agyában, hogy csak együttműködéssel lehet ez ellen fellépni, az igazából elgondolkodik majd akkor, hogy amikor meglátja a saját házában, hogy tényleg ez egy jó dolog, ez egyfajta megelőzés, egyfajta lakossági együttműködés, és én, Smutko Attila már rég nem léteznék az ilyen értékemberek nélkül, mint ön, vagy a hallgatói. Az Önök Rádiója folyamatosan lehetőséget biztosít arra, hogy közösen emberéletet mentsünk úgy, hogy a legkisebb beruházással, egyfajta költséghatékony beruházással meg tudjuk akadályozni azt, hogy egy olyan állat költözzön a lakókörnyezetekbe, akár a földbe, mert most már talajdarázsról is beszélünk, ami rendkívül agresszív, hogy komoly meglepetéseket okozon egy-egy értékcsalád életében, mert értékcsaládokról beszélünk, mert aki ezt hallgatja, és akinek ez eljut odáig, hogy tényleg érdeklés fontos, és a kis saját házának egyfajta prevenciós darázsítója lesz, az egy értékember, én ezt így látom.
2: Mindent összegezve tessenek elkezdeni kihelyezni ezeket a kis levágott műanyag flakonokat cukros vízzel, így van?
3: Igen, hogy ne legyenek ilyen hatalmas darazsak, mint amit most megmutatok.
2: Ez most nem látják a hallgatók sajnos, de hát Attila egy akkora darazsat hozott, ugye egy ilyen 4 cent is van ez a jószág, igaz? Kinézetre is elég markáns és félelmetes ez a darázs, úgyhogy akkor csak ennyit végezetül, hogy mindenki nézzen szét a lakó környezetében, és köszönöm szépen, hogy
3: én köszönöm az újabb lehetőséget, hogy itt voltam.
1: Darázs invázióról minden nyáron hallhatunk. Az emberek aggodalma érthető ebben a helyzetben, már ha figyelnek a jelenségre és a házok körül nagy számban megjelenő rovarokra, hiszen a darázs csípés veszélyes is lehet, ráadásul fájdalmas. A darázs irtás népszerű szolgáltatásnak számít a kártevő írtók körében. Debrecenben Smutko Attila már sokaknak segített felszámolni ezt a problémát. Tóth Emese beszélgetett vele.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Paksi erőmű négy blokkja együtt majdnem 40%-át termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített és Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péternek bemutatták többek mellett, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az 1-es és a 2-es blokk közös helyiségben van, éppen akkor a 2-es blokk üzemelt 460 megawatt villamos energiát előállítva. A bejárás során megtekintették a reaktor kupolát, a pihentető medencét, ahol jelenleg kiégett üzemanyag kazettát tárolnak. A Paksi atomerőmű bejárása végén megtekintették a dúsított urán tartalmazó kazettákat is, melyeket földi, illetve légi úton szállítanak Paksra. Magyar Péter Facebook oldalán hangsúlyozta, büszkék az erőmű dolgozóinak munkájára. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnök helyettesi pozícióira beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Az idei szőlőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő

0: Lövédelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogyha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Tűz volt egy kisvárdai hulladéktelepen. Mintegy 600 köbméter hulladék gyulladt ki vasárnap délután Kisvárda külterületén. A helyi hivatásos tűzoltók a lángokat eloltották, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága honlapján. Az oltást egy kisvárdai és egy mátészalkai vízszállító jármű, valamint három munkagép is segítette, tájékoztatott a katasztrófa védelem.
1: Az időjárásról.
0: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Győzelemre vagy elhívva. Első rész. Aki győz, örökölni fogja mindezt. Jelenések könyve 21. fejezet 7. vers. Egy lelkipásztor ezt írja. Mind azt szeretnénk, ha minden napunk jó lenne, de ha így lenne, nem is léteznének jó napok, mivel nem lennének rossz napok, amelyekkel összevethetnénk őket. A betegség segít értékelni az egészséget, a kudarc segít értékelni a sikert, az adósság segít értékelni a vagyont, a nehéz idők pedig segítenek értékelni a jó időket. A megpróbáltatás gyakran a lehetőség melegágya, mert ki tudja hozni belőlünk a legjobbat. A megpróbáltatás sokszor áruhába bújtatott áldás. Álmodozunk a súlytalanság állapotáról. Elképzeljük, milyen lenne az élet problémák, gondok és kihívások nélkül. Biológiai szempontból azonban a súlytalanság veszélyes az egészségünkre nézve. A súlytalanságban töltött idő az űrhajósoknál komoly egészségügyi szövődményeket okoz. Ellenállás hiányában csökken az izomtömegük és a csontsűrűségük, megemelkedik a pulzusuk, heves szívdobogásuk támad, a föld légkörébe való visszatérés után pedig alig tudnak járni. Álmodozhatunk a súlytalanságról, de valójában egy egészséges adag ellenállásra van szükségünk. Isten gyakran azokat használja leginkább, akik a legtöbb nehézséget élték át. Lehet, hogy nem egészen ezt akartad hallani, de ez az igazság. A megpróbáltatások alkalmasabbá tehetnek bennünket Isten szolgálatára. Hogy miért? Azért, mert a megpróbáltatások közepette Istenhez fordulunk, Istenre hagyatkozunk, és olyan módon ismerjük meg őt, ahogy egyébként nem tudnánk. A Szentírás legdrágább isteni ígéretei közül több is így kezdődik. Aki győz. Nem véletlenül, hiszen a Biblia ezt mondja. Azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel próféta könyve 11. fejezet 32. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják, Lénárt Vanda vagyok. Hallgassák meg kínálatunkat 9 óráig röviden. A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémia Általános Iskolásoknak című ismeretterjesztő táborának harmadik napján a tanulók programjában három előadás szerepelt a Nyíregyházi Egyetem tanáraitól. Elsőként Bácskainé dr. Pristyák Erika, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének főiskolai docense és elismert kutatója mutatta be a szatmári táj kialakulásának történetét földrajzi szempontból, számtalan érdekes mozzanattal színesítve előadását.
2: Tényleg nagyon figyeltek a gyerekek. Egyrészt már meglévő ismeretekre építettünk, ugye 5. osztályra már földrajzból, környezetismeretből, történelemből, természettudományból sokat tanulnak, de alapvetően helyre tettünk néhány földrajzi, topográfiai alapfogalmat, amire én azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség van, nem csak a gyerekek, de még a felnőttek világában sem ártana. Tehát megnéztük azt, hogy a szatmári síkság, mint ártéri síkság, a Tisza és mellékfolyói hatás hogyan alakultak ki. Megnéztük azt, hogy érdekes az, hogy itt ilyen ártéri síkság van, hogy kanyarogtak régen a folyók, mennyire volt vízjárt a terület, és hogy az ember hogyan alakította át ezt a környezetet is. És miből építkeztek, milyen gyümölcsöket mit termesztettek, milyen állatokat tenyésztettek el, és a gyerekek ezt még a nagyszülőktől, dédszülőktől láthatták, tudhatták, és nagyon nagy örömmel kapcsolódtak be, tapasztalataikat elmondták. Ezeket tettük igazából helyre.
1: Az imádságos könyvek, ima könyvek évszázadok óta a hitélet fontos részét képezik, mivel segítenek elmélyíteni az Istennel való kapcsolatot és struktúrát adnak a lelki életnek. Hasznosságuk több területen is megmutatkozik. Egyrészt segítség a fohászkodásban, gyakran előfordul, hogy az ember nem találja a szavakat vagy elfárad a hitében. Az imakönyvek kész megfogalmazott imái segítenek kifejezni a bennünk lévő gondolatokat, kéréseket és hálát. Másrészt tematikus a rendszerezés, az imakönyvek tematikusan tagoltak, így különböző élethelyzetekre, mint például a betegség, hálaadás, reggeli, esti fohász vagy gyónás, kínálnak megfelelő imádságokat.
3: Arra jöttem rá, hogy nem csak beszélni kell az imádságról, és nem csak ösztönözni az imádkozásról, hanem kellenek vonalvezetők, hogyha szabad ilyet mondani. Remélem nem botránkozik meg ebben senki. Nagyon fontos az, hogy a keresztény élet gyakorlatunkban az imádságnak kellő súlya, megfelelő méltósága, ideje, tere legyen, de nem mindig vagyunk abban a lelki állapotban, vagy érzelmi állapotban, hitbeli magasságban, vagy éppen mélységben, ami arra ösztönöz, hogy imádkozzunk. Vannak kényszerhelyzetek, amikor összecsapott kézzel feljajdulunk, ez is imádság nyilvánvalóan.
1: Ez tehát magazin műsorunk második órájának kínálata 9 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Az imádságos könyvek, imakönyvek évszázadok óta a hitélet fontos részét képezik, mivel segítenek elmélyíteni az Istennel való kapcsolatot és struktúrát adnak a lelki életnek. Hasznosságuk több területen is megmutatkozik. Egyrészt segítség a fohászkodásban, gyakran előfordul, hogy az ember nem találja a szavakat vagy elfárad a hitében. Az imakönyvek kész megfogalmazott imái segítenek kifejezni a bennünk lévő gondolatokat, kéréseket és hálát. Másrészt tematikus a rendszerezés, az imakönyvek tematikusan tagoltak, így különböző élethelyzetekre, mint például a betegség, hálaadás, reggeli, esti fohász vagy gyónás kínálnak megfelelő imádságokat. Dr. Gán Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével Gál Tamás beszélget.
2: 2026 az imádság éve a reformátusoknál, és mondhatnánk azt is, hogy ezzel kapcsolatban egyfajta könyvajánló következik most. Miért gondolta Esperes úr, hogy jó a hallgatók elé tárni ezeket a könyveket?
3: Hát nem csak a hallgatók elé, hanem a látók elé is, nyilván akik a gyülekezetünkbe járnak.
2: Igen, először
3: velük vasárnaponként találkozunk, nem ez ebben a töménységben is. Egy-egy alkalommal egy-egy könyvet szoktam ajánlani az imádság éve kapcsán. Arra jöttem rá, hogy nem csak beszélni kell az imádságról, és nem csak ösztönözni az imádkozásról, hanem kellenek vonalvezetők, hogyha szabad ilyet mondani. Remélem nem botránkozik meg ebben senki. Nagyon fontos az, hogy a keresztény élet gyakorlatunkban az imádságnak kellő súlya, megfelelő méltósága, ideje, tere legyen, de nem mindig vagyunk abban a lelki állapotban, vagy érzelmi állapotban, hitbeli magasságban, vagy éppen mélységben, ami arra ösztönöz, hogy imádkozzunk. Vannak kényszerhelyzetek, amikor összecsapott kézzel feljajdulunk, ez is imádság nyilvánvalóan, és akkor ezért hoztam egy kis csomagot a kedves hallgatóknak, hogy érdemes elindulni, vagy hogy érdemes folytatni a már sok évtizedes ima gyakorlatokat.
2: És hát gondolom a hívő embernek vannak kérdései, és ezekre a kérdésekre pedig szeretne választ találni, és hát ugye ennek pedig egy szegmense. Ennek lehet nevezni ezt is egy szakterületnek?
3: Hogyne. Hogy ne lehet nevezni, én nem is csak a hívő emberekhez szólok most, hanem mindenkihez, aki hallja ezt a párperces beszélgetést, hiszen attól, hogy valaki nem tartja magát kvalifikált vallásosnak és extra hívő embernek, attól még Isten hit tudata, Isten lét tudata megtapasztalása lehet, és karoljunk össze, kezdjen imádkozni, vagy folytassa az imádságát.
2: Miről szólnak ezek a könyvek, hogyha így általánosságban össze lehetne foglalni, aztán pedig a későbbiekben konkretizálunk
3: is. Hát egyértelműen tematizálva az ima gyakorlathoz, az imádság lényegéhez kötődnek, tehát mindegyiket úgy választottam ki, hogy segítség legyen.
2: Akkor nézzük a könyveket.
3: Lássuk. Az első, amit szeretettel ajánlok, egy nagyon régi könyv, és ugye a mai modern ember nem mindig szereti a régi dolgokat, legfeljebb múzeumban, vagy tárlókban, vagy otthon őrzi. Szikszai György keresztényi tanítások és imádságok címmel találhatjuk a könyvkereskedésekben, lelkész hivatalokban azt a fekete borítású aranybetűs könyvet, amelyik méltó erre a kötésre. Régen a református családokban a Biblia, hitvallások, énekeskönyv mellett ez volt a következő, ami megvolt, akár a gerendába feltéve, akár a polcokon. Nagyon-nagyon sok nagy mamáink, nagy ősszüleink korabeli református keresztény ősünk használta ezt az imádságos könyvet. 1760-ban jelent meg először, az előző évben készült el. Szikszai György Makón szolgált lelkipásztor volt ekkor. Nem titok, hogy nehéz időket éltek át, gyülekezeti szinten ő a lelkipásztori szolgálatában komoly kihívásokkal, az akkori népegyházi keretben konfliktus helyzetbe is kerekedett, olyannyira, hogy fel is függesztették a lelkészi szolgálatából, és úgy tudjuk a forrásokból, hogy ebben a felfüggesztett időszakban vezetőt Isten lelke arra, hogy egy nagyon-nagyon komolyan átgondolt, tematizált tanítás és imádság sorozatos könyvet fogalmazzon meg. Azért ajánlom nagyon nagy szeretettel szeretettel a kedves hallgatóknak, hogy bár itt-ott többszörösen összetett mondatokban, régies hangvételben fogalmazódik meg, jól lehet, egyfajta revidiáláson átesett már ez az imádságos könyv talán többször is, tehát a mai ember számára is jól olvasható. Türelmesen akar imádkozni, és akarja a lélekvezetés alatt átgondolni a helyzetét, annak tökéletes. Rendkívülisége ennek a könyvnek az, hogy minden témában, élethelyzetre, hivatásra vonatkozóan, mielőtt egy vagy több imádságot fogalmazott volna meg, szépen a Biblia és a református hitvallások alapján megfogalmazta a tanítást, hogy abban az élethelyzetben hogyan kell értelmezni a Biblia alapján magunkat. Például, ha beteg az ember, például, ha megözvegyül az ember, vagy olyan különleges élethelyzetbe kerül, amire a hétköznapokban nem felkészült, akkor tudja azt, hogy mi az a tanítás, a Biblia eligazítása számunkra. Prózában fogalmazza meg, aztán a próza átmegy pontokba szeretten, hogy a keresztény ember hogyan visel magad ebben az élethelyzetben. Ez nagyon jó. Én azt gondolom, egy kicsit olyan, mintha egy dogmatika könyv lenne, vagy etika könyv is lenne, hogy mit kell tudnia egy református kereszténynek, és hogyan kell viseltetnie önmagát abban a helyzetben, és akkor mindig megkoronázza a tanítást egy vagy több imádság, amit az ember szinte jól esik imádkoznia olvasva is. Ma is kapható, könyvkereskedésekben, lelkész hivatalokban érdemes keresni.
2: Még egyszer, tehát a címe,
3: Szikszai György keresztjéni tanítások és imádságok címmel keressék a kedves testvérek is. Ha elnyerte a tetszésüket, segíti a lelki életvezetésüket, akkor vásároljanak a családtagoknak is, önállósuló gyermekeik számára, hadd legyen ott a polcon, ha még most nem is falnák ezt azonnal, de legyen ott a református családokban.
2: És ahogy látom, a könyvek sora között van például olyan is, amelyet könnyen magunkkal lehet vinni, majd, hogy nem egyfajta ilyen zsebkönyv.
3: Tökéletes a megfigyelés, tehát jó református riporter, elülök szembe. A Muraközi Gyula a 20. század egyik kiemelkedő lelkipásztor, a Kecskeméten volt lelkész, aztán Budapesten szolgált. Ő egy olyan imádságos könyvet írt, amit az idősebb testvérek talán már is le tudnak venni a polcról, a kredencről, az ágy mellől, az éjjeli szekrényről. Hasonló céllal, célirányossággal fogalmazta meg, megint azt mondom, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben segítőül ezeket az imádságokat, betegségben, fiatalkorban, időskorban, családi krízisre vonatkozóan közel 200 élettípus jelenik meg, illetve az erre megfogalmazott imádság, és ez valóban egy tenyérnyi könyvecske, ami egy köpenyzsebbe, egy kabátzsebbe, egy női retikülben, egy férfi utas autós táskában is elfér. Mindenki tudhat maga is imádkozni, de van időszak, amikor jól esik kész a Szentlélek által megfogalmazott imádság nyomán elmondani, és olyan dolgokra is rávezet, ami a magunk eszéből, vagy a magunk élethelyzetéből nem telne ki. Ez papírkötésben is, keménykötésben is kapható. Azt mondom, hogy az imádság évében vásároljanak sokat, ajándékozzanak belőle sokat, nem lesznek hálátlanok érte.
2: Tehát egy kis kék könyvecske, Muraközi Gyula a Sionnak hegyén. Ezek a könyvek tehát akkor elég erőteljesen inspirációt is adhatnak az ima életünkhöz, hogyha úgy éreznénk, hogy egysíkú.
3: Nekem ad, én nem szégyellem lelki pásztorként megvallani, a szikszai keresztjéni tanítások, imádságuk is nagyon sok élethelyzetben, ráadásul van egy fejezet, ami a lelki pásztoroknak szól, és a Muraközi is egy olyan imakönyv, egyik gyermekünk házasodik nyáron, és akkor nagyon feldobott az, hogy a mennyasszony imádsága, a házasságra készülő fiatal imádsága. Hát adhatok-e én, mint szülő, többet a gyermekemnek, mint hogy összekötöm az Istennel, vagy megpróbálom megajánlani neki ezt a lehetőséget.
2: A másik könyv azért már vaskosabb.
3: Így van, ez egy abszurd 21. századi könyv, tudatosan megyünk itt időben előre. Ráadásul az egyházmegyénk egyik aktív lelkipásztora, Katona Béla, a Nyíregyháza Kertvárosi Gyülekezet lelkipásztora által itt imádságokat magába foglaló könyv, imádság az év minden napjára. ez egy vaskosabb könyv. Gyakorlatilag nagyon egyszerű a szerkezete, nagyon könnyen követhető, egy könyvjelző szükséges hozzá. Minden hónap, minden napjára van egy megfontolt, átgondolt imádság. Ő mága többször tett bizonyságot arról, hogy ezt az egyik évben úgy készítette, úgy született meg ez a könyv, hogy minden nap írt egy imádságot, megtartotta maga csendességét, igét olvasott, ige magyarázatokat, és akkor a lélek ereje alatt fogalmazta meg ezeket a napi imádságokat, minden nap csak egyet, tehát nem egy ilyen teljesítménycentrikus termelvény ez, hanem egy igazi imádságos könyv, és piros színt tessenek keresni, középméretű, B5-ös vastag és könnyű egyébként súlyát tekintve, tehát könnyű papírra nyomtatták. Elég jó nagybetűkkel került ki a nyomdából, ezért jó, még talán szemüveg nélkül is a szemüvegesek olvashatják. Ajánlom szeretettel, mert ez egy kortársnak, egy ma velünk együtt élő kortársnak a lelki gyümölcse.
2: Ráadásul nyíregyházi, mert ugye Katona Béla kertvárosi gyülekezet lelki pásztora. Melyik a következő könyv, Esperes úr?
3: Szintén egy mai korból származó Hajdu Zoltán Levente, aki a zsinati missziói szolgálatnak a főigazgatója. Egy olyan imádságos könyv, ez egy kisebb méretű imádságos könyv, úgy fogalmazódott meg, hogy a sejtésem szerint, vagy látásom szerint egy-egy bibliai ige inspirálta őt arra, hogy nem egyszerűen prózában, hanem már-már ritmusban, művészi igényességgel, de sokkal inkább a lélek mélységében fogalmazott meg egy-egy élethelyzetből fakadóan. Itt már nincs tematizálva, hanem hát ahogyan ő kapta ezeket a üzeneteket a Biblia alapján, Isten előtti meghajlás. Vannak témacsoportok, alcímek, amelyik mögé besorakoznak ezek az imádságok. Egy-egy szép, igaz fekete-fehér templom belső illusztráció köti össze, vagy szakítja meg ezeket az imacsoportokat. 7x12 imádságok címmel jelent meg néhány éven belül is.
2: Tehát ha jól értelmezem, akkor ezek a könyvek imádságokat tartalmaznak, nem arról beszélnek, hogy tudományos szinten, hogy hogyan kell imádkozni, hanem ezekből inspirálódhatunk, és építhetjük be a saját ima életünkbe, hogyha rendszeresen elolvasunk egy-egy imát.
3: Így van. Ehhez csatlakozik még egy, ha szabad kiegészítenem, egy teljesen más formáció, vezérfona a közösségi imádsághoz. Lenkeiné Teleki Mária és férje Lenke István református lelkipásztorok állították össze. Tulajdonképpen ez egy úgy közösségi ima, hogy egy szép liturgia vonalvezetését adja elénk, ami egy az egyben használható, hogy ennek a mintájára gyülekezeti alkalmak, kis csoportok, vagy egész gyülekezetek, akár ökumenikus ima héten, akár gyülekezeti közösségben ajánlottak. A református liturgikus rendet próbálja szem elé venni, és ez egy komplex, kicsi imádságos füzet tulajdonképpen. Ez is inkább egy ilyen téglaszínű, hogyha valaki így keresi a boltokban. Ezek mind, a felsoroltak mind kész imádságokat tartalmaznak.
1: Nem csak beszélni kell az imádságról és ösztönözni az imádkozásra, hanem kellenek vonalvezetők. Nagyon fontos, hogy az imádságnak kellő súlya, ideje, tere legyen, de nem mindig vagyunk abban az érzelmi állapotban, ami arra ösztönöz, hogy imádkozzunk. Dr. Gál Sándor annyiségi református egyházmegye esperese az elmúlt percekben imádságos könyveket ajánlott a figyelmünkbe, amelyek jó vonalvezetők lehetnek akkor is, ha kissé egysíkúnak érezzük ima életünket, és szeretnénk azt felfrissíteni, inspirációra lelni. Gál Tamás beszélgetését hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémia Általános Iskolásoknak című ismeretterjesztő táborának harmadik napján a tanulók programjában három előadás szerepelt a Nyíregyházi Egyetem tanáraitól. Elsőként Bácskainé dr. Pristyák Erika, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének főiskolai docense és elismert kutatója mutatta be a szatmári táj kialakulásának történetét földrajzi szempontból, számtalan érdekes mozzanattal színesítve előadását. A tanulók aktívan vettek részt a foglalkozásokon. Az előadást követően a szatmári tájról Széles Szabolcs beszélgetett Bácskainé dr. Pristyák Erikával, akinek fő kutatási területei a földrajztudomány, a társadalomföldrajz, valamint a turizmus, azon belül is kiemelten a Nyíregyháza környéki bokortanyák örökség turisztikai és társadalmi kihívásai.
2: A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémiájának a második napjára került sor, amely napon értékes előadásokkal foglalkoztak a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola ötödikesei. Első előadás, amelyre sor került ezen a délelőttön, az Bácskainé dr. Pristyák Erika főiskolai docenshez köthető, aki a Nyíregyházi Egyetemről érkezett ezen a napon, és szatmár földrajzi érdekességeit mutatta be a fehérgyarmati refés fiataloknak. Hát ugye, tanárnő, nézzük meg azt, hogy mi az, amit hallhattak és láthattak a kivetítés alapján az ötödikesek ezen a délelőttön a Lubi kastély nagy termében. Nagyon sok érdekesség elhangzott, és a fiatalok nagyon aktívak voltak.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Tényleg nagyon figyeltek a gyerekek. Egyrészt már meglévő ismeretekre építettünk, ugye ötödik osztályra már földrajzból, környezetismeretből, történelemből, természettudományból sokat tanulnak, de alapvetően helyre tettünk néhány földrajzi, topográfiai alapfogalmat, amire én azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség van, nem csak a gyerekek, de még a felnőttek világában sem ártana. Tehát megnéztük azt, hogy a szatmári síkság, mint ártéri síkság a Tisza és mellékfolyói hatására hogyan alakultak ki. Megnéztük azt, hogy érdekes az, hogy itt ilyen ártéri síkság van, hogy kanyarogtak régen a folyók, mennyire volt vízjárt a terület, és hogy az ember hogyan alakította át ezt a környezetet is. És miből építkeztek, milyen gyümölcsöket, mit termesztett, milyen állatokat tenyésztettek erre, és a gyerekek ezt még a nagyszülőktől, dédszülőktől láthatták, tudhatták, és nagyon nagy örömmel kapcsolódtak be, tapasztalataikat elmondták. Ezeket tettük igazából helyre.
2: Tanárnő, amikor készült, és tudta, hogy ötödikes gyerekek lesznek azok, akik hallgatóként ott fognak ülni önnel szemben, akkor nehéz volt ezáltal a felkészülés, hogy milyen témában, milyen helyszíneket kelljen behozni?
3: Tanárképzéssel is foglalkozunk, tehát az ötödikes korosztályt ismerem, az életkori sajátosságokat és természetesen a kerettantervi tananyagot azt ismerjük. Az a nehéz ilyenkor, amikor igazából tehetségápolásról van szó, hogy hát részben ezek a tanulók, ugye nem kérdeztem még, de valószínűleg valamilyen szempont szerint ki vannak válogatva, és hogy mi az, amit ők már ismernek, mi az, ami még érdekes újdonság, és ezt a kettőt összehozni. Nyilván az ismétlés az mindig hasznos és jó, de az alapismeretek mellett mindig egy-egy érdekességet, egy-egy újabb tudományos ismeretet, egy-egy vízgazdálkodási újabb szempontot tudunk bemutatni, és így ez a két szempont jól érvényesül. Én úgy láttam a beszélgetésen a gyerekektől, a kérdezés, a jelentkezések révén, hogy valamennyire sikerült is megvalósítani.
2: Hogyan lát a tanárnő? Az előadás végén már ilyen összegzésképpen felkészültek voltak a gyerekek? Tudták azt, amit kérdezett tőlük, érdeklődőek voltak? Hiszen egy előadónak talán ezek a legfontosabbak, hogy jöjjenek azok a pozitív visszajelzések, amelyekre ő is vár.
3: Abszolút, nagyon megdicsérem a gyerekeket is, és a szervezőket is. Figyeltek végig, érdekelte őket, és sikerült megérteniük azt, hogy mondják bátran azt, hogy mit tapasztalnak otthon, a családban, akár a dédszülőktől, hogyha ugye több településről érkeztek, ismernek falvakat is fehérgyarmaton túl, illetve az ismereteikre is alapozzanak, és az iskola is, én azt gondolom, meg lehet valószínű az egyház is azért sok ismeretre felkészít. Nagyon nagy öröm volt ilyen gyerekekkel dolgozni, figyeltek mindannyian, ugye 15 tanuló van talán most itt, körbeültek, beszélgettünk, nézték, amit vetítettünk, gondolkodtak, válaszoltak, tehát abszolút ez egy öröm pedagógiai élmény volt, mert az együttműködés az jól sikerült, további sok sikert, meg hasonló gyerekekkel való együttműködést kívánok mindannyiuknak.
2: Azt mondják, hogy a mai fiataloknak, lehet ez érvényes az egyetemi korosztályra is, a topográfia már egy picit nehezebben megy, azzal jobban kell foglalkozni, vagy arra jobban fel kell készülni, hogy azért tudják, hogy mi hol található. Hogyan lehet a topográfiát megszerettetni egyébként a fiatalokkal, hiszen az talán egy picit szárazabbnak tűnik számukra, hogy a térképen eligazodjanak.
3: Köszönöm szépen a kérdést, ez egy kulcskérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően szeretik. A gyerekek szeretnek zászlókat nézni, világtérképeket nézni, helyi térképeket, a régi katonait, bármilyen térképet szeretnek nézegetni. Szerintem ez egy oktatásmódszertani nehéz kérdés. Abszolút kettősség van benne, és ezt a kettősséget is kell folytatni, tehát a hagyományos térkép használat és a digitális, akár az okostelefon használatát együtt kell alkalmazni, hiszen ha mondjuk ötödikes gyerekekről van szó, tehát eddigi tanulmányaikra, ha egy Kárpát-medence térképet úgy kezdünk, hogy húzd végig az ujjadat a Tiszán, a Tisza forrás vidékétől ugye egészen akár a Dunai torkolatáig, tehát ezeket a hagyományos módszereket, vagy tedd oda az ujjadat Nagyarra, vagy Fehérgyarmatra, hogy tudják, hogy hol van, akkor majd utána oda teszik Brüsszelre is, vagy bárhova az ujjukat, és ezt a fajta komplex látást a digitális térképek, a telefonon való tájékozódás nem emeli ki, mert ott minden rajta van, illetve a méretarány, tehát hogy mennyire nagyítunk, kicsinyítünk a térképen, az határozza meg. Tehát így, amikor egy Magyarország térképen hol van Nagyar, azt jobban látják a telefonjukon, azt már csak a közeli részletesebb helyekre tudják használni. Tehát ez az áttekintés és a részletes használat arányát kell jól eltalálni. Ezek a gyerekek most tudták, még szerettem volna már az időt húzni, hogy ott a díszteremben egy gyönyörű Lipszki térkép van a falon, és mellette is van egy szatmári térséget bemutató térkép, és hogy azon is, hogyha megnézzük, hogy akkor hol van Fehérgyarmat, ahhoz képest hol van Nagyar, tehát egy kicsit irányítani a figyelmüket, akkor ez jól kialakul, és abszolút ez a korosztály, tehát az ötödikes, hatodikos, 10-12 éves korban kell a jó térkép használatot megalapozni, és akkor ez utána jól fog működni. Nyilván nem csak a földrajzóra, hanem történelem és más órák keretében is. Ha esetleg hallgatják szülők ezt a műsort, akkor én bíztatom őket arra, hogy amikor utaznak, akár családi, nyaralási utakat terveznek, akkor együtt nézzék meg a térképet. Ne csak mondja a GPS, hogy jobbra, balra, erre, arra 100 méter, hanem úgy át is tekintsék az egészet. És az a tapasztalat, hogy a gyerekek már tudják segíteni a szülőket.
2: Sokszor az alapoktól érdemes kezdeni. Ha elmegyünk kirándulni a gyerekekkel, akkor ha ott van az a GPS, és mondja egy nagyobb város, hogy északra kell menni, és jobbra majd 250 méterre lesz az az épület, amit keresünk, akkor sokszor már azon elgondolkoznak, hogy merre is van észak. Ugye régen volt ez a mondás, hogy előttem van észak, hátam mögött dél, balra, a nap nyugszik, jobbra a nap kél. Tehát gondolom, ez is olyan alapvető tudás, amit, hogyha megszűnne mellettünk a digitális technika, a tájékozódáshoz, a térképeken kívül, vagy azon belül tudnia kell mindenkinek.
3: Hogy ne, igen, és ebben a korosztályban különösen, de később is egyszerű eszközökkel, hogy most nagyjából dél van, mert már éhesek vagytok, mindjárt ebédelni kell, hol süt a nap? Tehát akkor merre van? Mutassátok meg a kezetekkel, hogy a valóságban merre van mondjuk Nagyarhoz képest Fehérgyarmat? Vagy merre van Budapest innen? Tehát így az égtájakat, a nyugat, dél, délnyugat, és ebben a térségben ugye hasonló a folyók futás iránya, hogy merre folyik a folyó? A jobb vagy a bal partján található, ugye a bal partján található Nagyar település, és itt környező települések, a Tisza balparti települései, az egykori régi folyómedernek a balparti települései, mert a szabályozott Tisza az már egy kicsit távolabb folyik ettől a falutól.
2: Tanárnőnek van rálátása arra, hiszen most ötödikes korosztályról beszéltünk, de ott vannak a főiskolások, az egyetemisták. Mennyire nehéz most már a fiataloknak, akik tanulni vágynak, és ott vannak a képzésen, felkelteni és megtartani az érdeklődését. Hiszen a tanárnő is PPT-t hoz be, látom, vannak játékos feladatok, és mindent elkövetnek azért, hogy ez a figyelem tartós legyen, és tényleges tudást vigyenek haza magukkal.
3: A felsőoktatásban is elengedhetetlen most már a motiváció. Általában 90 perces órák vannak, ugye két 45 perces óra egy egyben dupla órákkal, hogy annak is meglegyen a megfelelő ritmusa. Gimnáziumban, középiskolában is a 45 percnek nagyjából a közepén érdemes egyfajta valamilyen érdekes, egy új produkciót, egy újabb motivációt ugye alkalmazni, valamilyen bármilyen érdekeset, és én azt látom, hogy ez a 20-30 perces figyelem után valamilyen más dolgot kell csinálni, mint addig. Ez abszolút a felsőoktatásban is tapasztaljuk, és a szemináriumok és az előadások ugye elvileg másként működnek, de előadáson is érdemes egy kicsit felébreszteni őket egy ilyen 30 perces ritmusokkal, mert akkor ezt a koncentrációt könnyebb folytatni, és igen, legalábbis kollégákkal én is alkalmazzuk mi is a munkánk során már azt, hogy nem csak folyamatos előadást tartunk, kérdezünk hallgatókat, és egyébként ezt hatékonynak is találom.
2: Ha már az egyetemistákat említettük, mennyire népszerű most a földrajzszak? Most vannak a jelentkezések, sőt, most már megtudta mindenki a ponthatárát, és nagyon sokan örülnek annak, hogy felvették az általa választott intézménybe. A Nyíregyházi Egyetem mit mondhat el a földrajzszakáról?
3: Köszönöm szépen ezt a kérdést is. Hál' Istennek újra elkezdődtek a természettudományos alapszakok és a természettudományos tanárszak iránt az érdeklődés, újra népszerűbbek. A biológia, kémia, fizika mellett a földrajzszak is újra népszerűvé válik. Most ismét többen jelentkeztek földrajzszakra. Közel 20 fős csoporttal indul be a Nyíregyházi Egyetemen a kétszakos tanárképzés. Napjainkban ma kétszakos tanárnak Magyarországon 5 éves képzés során lehet eljutni bármilyen kétszakos tanárnak nappali képzésben. Levelező, úgynevezett rövid ciklusú vagy egyéb képzésben lehet csak egy-egy szakot elvégezni. A természettudományos szakoknál tapasztaljuk, a földrajznál is erősen, hogy az iskolák pedagógusait, vagy ő saját magát, vagy az igazgató, az iskolai közösség biztatja arra, hogy vegyenek fel harmadik szakot, úgynevezett újabb tanári szakot. Ugye két alapszakjuk mellett valamilyen más természettudományos földrajzszakot is gyakori, hogy jönnek már meglévő tanárok mondjuk földrajzszakot elvégezni. Ennek van jó oldala is, de van elgondolkodtató oldala is hosszú távon. Most az elmúlt néhány évben újra bizakodó lettem, hiszen azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van a természettudományos képzésre napjainkban, amikor geológiai ismeretek, orvostudományi ismereteket alapozunk meg az iskolában, tehát a kémiával, fizikával, mérnöki ismereteket, biológiaval és földrajzzal is. Tehát ezek fontos megalapozó tevékenységek, és nyilván az a jó, hogyha jól felkészült szakemberek tanítják a tanulókat, hiszen a pályaválasztás az általános és középiskolában dől el.
2: Tanárnő, köszönöm szépen a beszélgetést, kívánunk nagyon sok eredményes diákot még önöknek, és bízunk benne, hogy ezen a területen még nagyon sokan akarnak tovább tanulni.
3: Reméljük, és az eddigi tapasztalatok az, hogy a szatmárberekből is érkeznek hozzánk, a Nyíregyházi Egyetemre hallgatók. Természetesen nagyon nagy szeretettel, örömmel fogadjuk őket, és amennyire tudjuk, segítjük is. Várjuk innen is a jelentkezőket.
1: A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémia Általános Iskolásoknak című ismeretterjesztő táborának harmadik napján a tanulók programjában három előadás szerepelt a Nyíregyházi Egyetem tanáraitól. Elsőként Bácskainé dr. Pristyák Erika, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének főiskolai docense és elismert kutatója mutatta be a szatmári táj kialakulásának történetét földrajzi szempontból, számtalan érdekes mozzanattal színesítve előadását. A tanulók aktívan vettek részt a foglalkozásokon. Az előadást követően a szatmári tájról Széles Szabolcs beszélgetett Bácskainé dr. Pristyák Erikával, akinek fő kutatási területei a földrajztudomány, a társadalom földrajz, valamint a turizmus, azon belül is kiemelten a Nyíregyháza környéki bokortanyák örökség turisztikai és társadalmi kihívásai.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 20. fejezetének 33. verséből hallgassuk meg. Ez az asszony melyikük felesége lesz a feltámadáskor, hiszen mind a hétnek a felesége volt. Van átfedés köztünk és a szadduceusok között. Mert ugyan kit ne érdekelne, mi lesz a feltámadáskor? Bizonyos kor, vagy még korábban bizonyos testi állapot változás idején látjuk a tükörben és érezzük a lépcsőn, hogy a testünk elhasználódott. Aztán egy napon majd fel is mondja a szolgálatot. Isten nyilvántartásában azonban tovább élsz. A léted, a lényeged, a nagyon is valóságos személyed, akit a lelked hordoz, tovább él. Ha a klinikailag megállapított földi lét végén, a halál pillanata előtt Jézus Krisztus megváltó kegyelmében kereszt halálát megértő, örömét elhívő ember voltál, akkor a lelked tovább él a paradicsomban. Úgy, mint a Jézus jobbján hitét kilihegő, elítélt, akinek mielőtt megfulladt volna, még Jézus ígérete csattant a dobhártyáján. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Aztán eltelik annyi idő, amennyi, és elérkezik az ítélet napja. Akkor pedig Krisztus, ahogy megígérte, testben támaszt fel, vagyis az addig is élő lelked új, el nem nyűhető testbe öltözik. Onnantól kezdve nem lesz idő. Az örök lét attól örök, hogy nem osztható. Egyszerűen Isten jelenlétében fogunk örvendezni. Hogy hogyan, az legyen meglepetés. Olyan meglepetésekben lesz részünk, amiket e nyavajás földi utánzatok között elképzelni sem tudunk. A mai ige magyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinent

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni tájékoztatón Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Elmondta, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, mondta a miniszter. Az állami fellépést hiányolta a benzinár kapcsán a Mi Hazánk. Szajlai János, az ellenzéki párt energetikai kabinetjének alelnöke szerint a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló parlamenti vitában a miniszter egyik legfontosabb érve az volt, hogy amennyiben ismét rendkívüli piaci helyzet áll elő, mely állami fellépést tesz szükségessé, gyorsan és célzottan tud reagálni rendelettel. A politikus és pártja elvárja a minisztertől és a kormánytól, hogy azonnali és részletes tájékoztatást adjon arról, mikor és milyen intézkedéseket kíván bevezetni a miniszter annak érdekében, hogy a drasztikusan emelkedő üzemanyagárak ne nehezítsék a magyar családok mindennapjait. Vegyék figyelembe, tette hozzá, a korábbi javaslatokat és az üzemanyagokat terhelő adók és egyéb terhek csökkentésével érjenek el jelentős és tartós árcsökkenést, írta a Mi Hazánk energetikai kabinetjének alelnöke. Rekord forgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. Ez utóbbi jegyekből augusztus 9-e és 16-a között több mint 10 000-et értékesítettek, 62 millió forintot meghaladó értékben, közölte Vitéz.

0: Dávid, aki szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az idei szőlőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogyha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.
1: Az időjárásról.
0: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ön hány éves korában adna szíve szerint okostelefont a gyermeke vagy az unokája kezébe? Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk majd arról, hogy szerinte érdemes lenne az általános iskola végéig legalább 14 éves korig várni a szülőknek azzal, hogy saját okostelefont adjanak a gyereküknek. Hogy miért? Erről szól mai műsorunk.
2: Tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszköz, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
1: Mai vendégünk tehát Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy kamasz átlagosan naponta 7 órát tölt képernyő, jellemzően okostelefon előtt. A Várja Telefonnal mozgalom képviselői arra kérik a szülőket, hogy fontolják meg, hogy 14 éves kor előtt nem vesznek saját okostelefont a gyermekük részére, hiszen az egy komoly vízválasztó. Ráadásul a mesterséges intelligencia megjelenésével a helyzet csak tovább bonyolódik, ha saját okoseszköze van egy kamasznak, hiszen a fiatal már nem csak akármit megtalál az interneten, de azt a hamis illúziót is megkapja, hogy van idézőjelben valaki, aki bármikor figyel rá, és ráadásul mindig kedves is vele. Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várj a Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk.
3: És akkor egy bele a közepébe, hogy csapjak, mi a gond a telefonokkal?
2: Úgy általában mi a gond, vagy a gyerekek esetében mi a gond?
3: Indíthatunk olyan messziről is, de most a gyerekekre fókuszálva.
2: Hát alapvetően nyilván sok mindenre lehet használni a telefont, ahogy szokták mondani, hogy eszköz és ahogy használjuk, az tőlünk függ, de azért az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy még felnőttként sem feltétlenül tudjuk a lehető legoptimálisabban használni ezeket az eszközöket. És az egyik fő probléma azzal, hogyha egy gyerek hamar saját telefont kap, hogy egyáltalán sokszor van telefon a kezében, az, hogy nagyon beszokta szippantani őket ez a világ, és az offline világban való tevékenykedésük az csökken. Tehát, hogyha mondjuk egy 5-6 éves gyerek egy nap 2-3 órát tölt képernyő előtt, mondjuk telefon előtt, akkor annyival kevesebbet fog például mozogni, annyival kevesebbet fog finomotoros tevékenységeket végezni. Ez az egyik része, tehát hogy valamitől elveszi az időt. A másik pedig az, hogy azért a telefon ugye most igazából nekünk az internettel bíró okostelefont jelenti, az egész világ kitárul a gyerekek előtt, és nagyon nehéz ezt szülőként olyan szinten kontrollálni, hogy a gyerek ne fusson bele veszélyes vagy felnőtt tartalmakba, vagy olyan tartalmakba, amik megterhelik őt. Nagyon röviden ez a kettő fő irány van, ami ugye érdemes szülőként elgondolkozni szerintem.
3: De nagyon igaz az is, amit mondott rögtön, hogy gyerekek vagy felnőttek, mert hogy szerintem ez nagyon igaz, hogy a felnőtteknek is, sok felnőttnek ez problémát okoz, és csak akkor egyes szem első szemébe mondom, nem utalok senkire, én is kapom magam azon, hogy beszippantott a telefon, hogy meg akarok nézni csak valamit, egy dolgot, ami fontos nekem éppen abban a pillanatban, nem tudom, válaszolt-e egy munkatársam egy levelemre, és 10 perc után jövök rá, hogy azt még nem néztem meg, de már tudom, hogy nem tudom hány kis cica született a világ másik végén, és milyen aranyosan játszanak egy valami labdával. Szóval igen, ezt abszolút élem, és a probléma itt szerintem az, hogy ugye a gyerekek ebben is mintát látnak. Tehát, hogyha azt látják egy szülőn, hogy napi 2-3 órát nyomkodja, akkor nyilván ő azt inkább mintának látja, mint elkerülendő dolognak. Erről mit gondolom?
2: Egyrészt mintának látja, igen, meg ugye a gyerekek nem tudják elválasztani azt, hogy mi az, amikor én ténylegesen egy számlát fizetek be, vagy ténylegesen a munkatársam e-mailjét nézem meg, vagy valamit szórakozok. Tehát én nagyon sokszor kapom azt a gyerekeimtől, nekem 4 gyerekem van, és a nagyobbak, ők már azért ugye eléggé kritikusak is tudnak lenni, hogy bezzeg neked miért lehet, meg miért nem. És van ebben egy olyan szintű igazság, hogy nyilván, hogyha ő csak annyit lett belőlem, hogy én fogom a telefont, nekem kell azt valahogy vagy kommunikálnom felé, hogy én most mit csinálok, vagy pedig leválasztani a családom életéről valamilyen szinten a képernyőidőt, ami írtó nehéz, tehát ez szerintem mindenki tudja, hogy ma mennyire nehéz megcsinálni, mert egyébként nagyon érdekes kutatások vannak arról, hogy a szülő képernyő ideje az jobban összefügg a gyerek érzelmi intelligenciájával, mint a gyerek saját képernyő ideje. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akár az én arcom előtt van nagyon sokat telefon, akár a gyereké előtt, mindenképpen egy olyan tényező, ami bejön a kapcsolatunkba. Tehát ha csak így belegondol abba bármelyik hallgató, hogy milyen érzés az, amikor valakivel benne van egy beszélgetésben, vagy meg akar osztani valamit, és a másik ráfigyel, a szemébe néz, vagy mondjuk előveszi a telefonját, és így hümmög, hogy de nem ránéz. Nagyon sokszor ez az élmény a gyerekeknek is, tehát ez, azt hiszem, hogy magunkkal érdemes kezdeni ezt a vizsgálatot, mert hiába vagyok klinikai szakpszichológus, ugyanúgy kapom azon magam, hogy teljesen irreleváns dolgokat csinálok a telefonomon éjszaka, tehát hogy ezzel szerintem mindannyian küzdünk.
3: Köszönöm, hogy megágyaztunk a témának, innen érdemes akkor szerintem a gyerekekre rá fordulni. Az a kezdeményezésük, majd ezt egy pár perc múlva tegyük rendbe, hogy kik állnak a kezdeményezés mögött, de előbb egy-két fontos gondolat. Miért 14 éves kor? Így szól a felhívásuk, hogy 14 éves korig várjunk a saját telefonnal a gyerekek esetében. Miért vízválasztó a 14?
2: Igen, hát alapvetően ez most egy nemzetközi trend, vagy kezdeményezés mozgalom sorozat, ami mögött azért több neves kutató áll, például Jonathan Haidt is, aki az Anxious Generation, Szorongó Generáció című könyvet írta, az most már magyarul is kapható, és alapvetően nyilván ezek nem ilyen teljesen kőbevésett számok. Amikor gondolkoztunk erről, hogy mi mit vegyünk alapul, mit vegyünk át, akkor ezen többen is szakemberként is, szülőként is elgondolkoztunk, és alapvetően azt gondoljuk, hogy a 10 és 14 éves kor között lenne érdemes azt az időt meghagyni a gyerekeknek, hogy fokozatosan valamilyen szinten bekapcsolódjanak az online világba. De az, hogy valakinek saját okostelefonja legyen, az nagyon sok felelősséggel is jár. És ha mondjuk valaki 11-12 évesen a kezébe kap egy olyan telefont, amivel igazából bármit tud csinálni, szinte bárkihez tud kapcsolódni, ott még az idegrendszere, az érettsége, a gondolkodásmódja, a kontrollképességei azért nem igazán vannak erre készen. A 14 éves kor az igazából ugye a középiskola kezdete, általános iskola vége, tehát ez egy picit így ilyen rituáli jellegű dolog is, hogy akkor ezt az általános iskolát ezt végigcsináljuk úgy, hogy csak egyszerűbb telefon van, vagy okosóra van, nyilván ez nem jelent egyébként képernyőmentességet feltétlenül, tehát a gyereknek lehet otthon is gépe, csak azt a fajta érzetet, hogy folyamatosan elérhető vagyok, folyamatosan online vagyok, folyamatosan képernyő előtt töltöm az időmet, ezt igyekszünk minél kéjebbre tolni, és nyilván ennek van egy olyan határa, hogy egy nagyobb kamasz már azért a felnőtt kor felé lépegetve nem lehet olyan szinten kontrollálni, mert valószínűleg nem is kell. Tehát ez a 14, ez van olyan gyerek, akinél lehet, hogy 13, van, akinél lehet, hogy 12, de próbáltunk egy ilyen főbb számot meghatározni. A Betesda Gyerekkórházban is van egy program, ahol a képernyőcsökkentéssel foglalkoznak, az ottani szakemberek az alsó határt a saját okostelefon birtoklására 10 évre teszik. Én erre azt mondanám, hogy ez egy ilyen abszolút minimum, tehát hogy nem az ideális, de hogy annál kisebb gyereknek saját okostelefont venni nem érdemes, és hogyha 10 és 14 év között van egy ilyen fokozatosság, egy átmenet, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább biztonságban tudhatjuk a gyerekünket.
3: És mi az ön tapasztalata, saját benyomása, környezetéből benyomás, meg akár szakirodalmi ismerete, hogy egyébként mi a trend, hogy mikor kapnak saját eszközt, okos eszközt a gyerekek? És csak egy történet jut eszembe, hogy egy óvodás gyerek volt a környezetemben, aki karácsonyra szeretett volna okostelefont, kapott, és azzal nyugtatta a környezetét az ezt megvásárló szülő, hogy azt mondta, hogy de nem lesz benne SIM-kártya, mint hogyha az lenne a probléma, hogy nem tud hívást indítani a gyermek, hát attól egy wifi kapcsolattal ugye ugyanúgy. Tehát lehet, hogy a buszon nem tud vele, nem tudom, internetezni, de hát az otthon töltött időt ugyanúgy ugye online tudja lenni.
2: Nyilván nagyon sok olyan sztorit el lehet mondani, hogy már óvodás gyerekeknek is van az átlag a magyar átlag, az én úgy tudom, hogy 11 éves kor. Valamikor ilyen kisiskolás korban, 10-11 éves korban megkapja szinte a legtöbb gyerek megkapja a saját okostelefonját, de nagyon sok óvodásnak is van saját tabletje, hanem telefonja, nagyon sok kisiskolásnak is van. A 14 az nyilván nagyon sokaknak távolinak tűnik, és hadd hozzak be egy személyes szállat is, ugye nekem a legnagyobb gyerekemnél pár évvel ezelőtt abban állapodtunk meg, hogy na majd 12 évesen kap egy saját telefont. És most, ahogy ugye közeledik ez az időpont, most 11 éves, látom, hogy még mindig mennyire nem áll erre készen, és hogy nagyon vágyik rá, de hogy azt is látom, hogy 5 perc alatt szippantaná be őt ez a világ, és aztán egyébként elhiszem, hogy vannak olyan gyerekek, akiket ez annyira nem is mozgat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szülőként nagyon föl kell mérnünk a saját gyerekünknek a habitusát, szükségleteit, vágyait, és ami egyébként a mi kezdeményezésünkben egy kulcs dolog, az az, hogy mi arra próbáljuk bátorítani a szülőket, hogy a gyereknek a mikrokörnyezetében fogjanak össze egymással, és ne az legyen, hogy van egy vagy kettő gyerek, aki úgymond kilóg a sorból, és ők azok, akiknek nincs okostelefonjuk, és nem tudom, hanem hogy mondjuk első osztályban, ez egy nagyon praktikus dolog, általános iskola első osztályban, első szülőin a szülők beszélgetnek egymás között arról, hogy mi lenne, ha mondjuk kezdjük azzal, hogy alsóban nem lenne okostelefonja a gyerekeknek, mert ugye innen kéne indulni. És hogyha a szülőknek a többsége ebben meg tud állapodni, akkor ki fog alakulni egy olyan kis közösség, ahol nem az lesz a trendi feltétlenül, hogy kinek van okostelefonja, és nem ez lesz az állandó téma. És igazából ez az, ami kezdeményezésünkben szerintem egy nagyon fontos momentum, hogy szeretnénk valahogy egy ilyen kis mikrotrendet teremteni, és kicsit behozni a gondolkodásba azt, hogy oké, lehet, hogy a többség úgy csinálja, lehet, hogy most az elfogadott, hogy hát mindenki vesz már a gyerekének óvodában tabletet, akkor mi miért logunk ki a sorból, de hogy mi lenne, ha átgondolnánk ezt, mi lenne, ha megnéznénk a kutatási adatokat, mi lenne, hogyha nem a gyerekek aktuális impulzusaihoz kötnénk ennyire fontos gyereknevelési döntéseket, még akkor is, hogyha elsőre lehet, hogy furcsának hangzik, de egyébként nem tudom, amikor pár évtizeddel ezelőtt még a tanárok dohányoztak a tanórán, akkor az is valószínűleg furcsának hatott volna, ha azt mondjuk, hogy egyszer ez nem így lesz.
3: És mi a személyes tapasztalata egyébként? Most nyilván akkor szülőként is, de akár a felhívás nyomán, hogy hogyan reagálnak erre a szülők? Tehát, hogyha van egy-kettő, aki azt mondja egy ilyen mikroközösségben, hogy hát ez hülyeség, akkor ő lesz az erősebb, vagy hajlanak erre a szülők, vagy van egy réteg, aki próbál a gyereke érdekében ezen elgondolkodni, mi a benyomása?
2: Hát alapvetően vannak olyan rétegek, alapítványi iskolák, egyházi iskolákban, ahol erre nagyobb a nyitottság, sőt, igazából ez már a gyakorlat sok helyen. Ugye azzal, hogy eleve offline az iskola, ezzel egyébként is egy lépést közelebb mentünk azért a célhoz, de a másik tapasztalatom az, hogyha nem bűntudatkeltően hozzuk fel ezt a kérdést, hanem egy ilyen nyitott beszélgetésként, akkor a legtöbb szülő, legalábbis a picit is olvasottabb szülő alapvetően nem gondolja úgy, hogy a 7 éves gyereknek okostelefon kéne, inkább csak az történik, hogy elfogy az ereje az ellenállásban. Tehát én nagyon sok olyan szülővel találkozom, aki azt gondolja, hogy tök jó lenne, ha mondjuk maradjunk az egyszerű vonalnál, hogy alsóban egyáltalán nem lenne okostelefonja, na de hát a Petike, na de hát nem maradjon ki a gyerekem. És amikor azt megtapasztalja egy szülő, hogy ja, hogy mások is gondolkodnak úgy, mint én, ja, hogy nem én vagyok az UFO, akkor abban tud lenni egy erő, és nekem több olyan tapasztalatom van, hogy akár egy előadásom nyomán, meg nyilván hát ezek az impulzusok máshonnan is jönnek, szülők egymás között megállapodtak, és egy nagyon jó eredménye lett ezeknek a... Az is az előnye, hogy ez nem egy felülről jövő dolog, ilyen értelemben nem egy politikai ukáz, nem egy iskolai rendelet, hanem az ember megérzi ebben azt a fajta felelősséget, szabadságot. És azt vannak olyan szülők, akik meg úgy gondolják, hogy ez elavult, ez nem jó. Ugye azért próbálunk érveket hozni idegrendszer fejlődése kapcsán, az alvás minőség kapcsán, a pornográfiával való találkozásnak a rizikója kapcsán, hogy mindenki ezeket át tudja gondolni, hogy ő szeretné-e azt a rizikót vállalni, hogy mondjuk odad egy okostelefont a gyerekének, és akkor valószínűleg 11-12 éves korára már fog látni explicit felnőtt szexuális tartalmakat, meg fog látni. Tehát, hogy igazából ezeket érdemes végig gondolni, és úgy látom, hogy nemzetközi szinten is egyre inkább nyitottak az emberek arra, hogy átgondolják a elektronikus eszközökkel, okos eszközökkel való viszonyukat, tehát hogy ne annyira automatikusan közelítsünk ehhez a kérdéshez, hanem valahogy kitaláljuk, hogy ez hogy lenne jó a gyerekeknek, mert most már, még egyszer ismétlem magamat, bejöttek azok a kutatási adatok, amikre már lehet hagyatkozni. 10-20 évvel ezelőtt csak futottunk a technológia után, hozzáteszem, most is futunk, mert most meg az AI után fogunk futni.
3: Azt majd egy másik beszélgetésben, de nagyon igaza van, igen. Viszont egy kicsit hagy provokáljam, ugyanezt a beszélgetést nem lehetett volna lefolytatni 20 évvel ezelőtt, csak mondjuk tévével való felvetéssel, hogy ne engedjük a gyerekeket tévézni, ne úgy induljon, hogy reggel a tévét nézi, ne úgy feküdjön le, hogy tévét néz, ne az legyen, hogy délután a foci helyett tévét néz, és a többi. Aztán, hogy is mondjam, azt is túlélték a gyerekek, mondhatja a szülő, vagy ugyanezt elmondhatjuk a, nem tudom, az olvasással, hogy mindig a kezében van a könyv, hogy nem néz ki az ablakon a buszon, csak a könyvet nézi, stb. Mit gondol ezekre a felvetésekre? Miben más egy ilyen okos eszköz, mint mondjuk a tévé, vagy bármi más, ami hosszú távra leköti a gyerek figyelmét.
2: Hát kezdjük a tévével, nyilvánvalóan már annak is megvoltak a negatív hatásai, illetve magának az internetnek, amikor még nem volt okos eszköz, hanem ez egy asztalhoz kötött bennünket, vagy esetleg egy laptophoz. És már az is azt jelentette, hogy a gyerekek egy nap 1-2-3-4 órát töltöttek képernyő előtt, tehát erről se gondoljuk, hogy jó volt, és az, hogy valamit túlélünk, tehát mit jelent túlélni, tehát hogy így fizikailag létezünk, de hogy ez hogyan hatott a mentális egészségünkre, az egy más kérdés, és már az is hatott azoknak a gyerekeknek a mentális egészségére, akik nagyon sok időt töltöttek előtte. Amivel többet behozott úgymond az okos eszköz, hogy az eleve magas képernyőidőkre rátett még napi 2-3 órát pluszban. Azáltal, hogy mindenhová hordozható, állandóan velünk van. Tehát ez azt jelenti, hogy a hálószobától kezdve a buszon, a WC-n át egy folyamatos jelenlétet generál, ami még nehezebbé teszi azt, hogy az embernek legyenek olyan üres járatai, amikor például csak feldolgozza az élményét gyerekként. Ez az egyik. A másik az, hogy azáltal, hogy a különböző videóplatformok meg közösségi oldalak nem csak úgymond sugároznak statikusan felénk egy adást, és mondjuk maximum át tudom kapcsolni, ha unatkozom, hanem én magam választhatom ki a műsorokat vagy az adásokat, ezáltal sokkal inkább addiktívak, ami azt jelenti, hogy nagyobb jutalomérzetet generálnak bennünk, és ezért sokkal inkább fogunk vágyni arra, hogy újra és újra és újra megnézzük ezeket a cicás videókat, vagy éppen én nekem a kedvenc példám, amikor traktorgumikat gurítanak le egy dombról, és én ezt nézem hajnali egykor, és akkor így eljövök, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát, hogy maga az eszköz, én ezért nem is szeretem azt az érvet, hogy ugye eszköz, és ha jól használjuk, ha rosszul, akkor rosszul, mert ez nem teljesen igaz, mert az okos eszközökben úgy kell elképzelni, hogy vagyok én a saját emberi elmémmel, akaratommal, idegrendszeremmel, gátlófunkcióimmal, és a másik oldalon pedig ott áll a világ legtöbb rendkívül okos zsenie, mesterséges intelligencia, meg mindenféle dolgok, amiket az algoritmusokba beépítenek. Tehát a biciklim, meg egyéb eszközök, azok nem küldenek nekem értesítést, hogy hello, pattanj föl rám, mint egy statikus, klasszikus eszköz, még egy tévé sem. Ellenben a telefonom folyamatosan figyelmeztet arra, hogy hello, itt vagyok, és nézzél meg. Ilyen szempontból érdemes megnézni, van erről egy nagyon, nagyon jó film, ami a közösségi médiának a háttérműködését szól, és egyébként több olyan megszólaló van benne, akik maguk is létrehozói mondjuk közösségi platformoknak. Social Dilemma. Azt szerintem nagyon jól leleplezi el, hogy hogyan működik, és hogyan hat tudatosan is az agyunk jutalomközpontjára, az örömérzetünkre, és hogyan okoz nagyon hamar függőséget, sajnos. És visszatérve a könyvre, az pedig egy nagyon más műfaj, mert itt nem az a baj, hogy valami leköti a figyelmünket önmagában. Egyébként hozzáteszem, hogy van olyan, hogy valakinél már függőség szintű az olvasás és patológiás. Pont Anna Lemke, aki a Dopaminkorszak című könyvet írta, saját tapasztalatát osztja meg a könyvben, hogy ő az ilyen erotikus, romantikus irodalomra függött rá, és hogy neki az volt a függősége, és arról kellett úgymond lejönnie, tehát ebben abszolút van ilyen, de hogy önmagában egy nem függőség szintű olvasás, ha csak annyit tesz, hogy leköt bennünket, az nagyon intenzíven építi a belső világunkat, mert hogy nekünk kell elképzelni a történetet, nekünk kell hozzá tenni a magunk érzelmi részét. Hát igazából azt is lehet mondani, hogy minden egyes könyvben egy új világ fel is tárul előttünk, más emberek sorsai, korszakoknak a jellegzetességei. Úgyhogy nem ugyanaz szerintem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Paksi erőmű négy blokkja együtt majdnem 40%-át termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített és Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péternek bemutatták többek mellett, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az 1-es és a 2-es blokk közös helyiségben van, éppen akkor a 2-es blokk üzemelt 460 megawatt villamos energiát előállítva. A bejárás során megtekintették a reaktor kupolát, a pihentető medencét, ahol jelenleg kiégett üzemanyagkazettát tárolnak. A Paksi atomerőmű bejárása végén megtekintették a dúsított urán tartalmazó kazettákat is, melyeket földi, illetve légi úton szállítanak Paksra. Magyar Péter Facebook oldalán hangsúlyozta, büszkék az erőmű dolgozóinak munkájára. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnök helyettesi pozícióira beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Az idei szülőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigénszintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogyha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Tűz volt egy kisvárdai hulladéktelepen, mintegy 600 köbméter hulladék gyulladt ki vasárnap délután Kisvárda külterületén. A helyi hivatásos tűzoltók a lángokat eloltották, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága honlapján. Az oltást egy kisvárdai és egy mátészalkai vízszállító jármű, valamint három munkagép is segítette, tájékoztatott a katasztrófa védelem.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával.
2: Még csak egy adalék ahhoz, amit mondott, a függőség addiktívvá váláshoz, ami nekem nagyon ijesztő, amikor én nem traktorgumis videókat kapok hajnali egykor, hanem az ijeszt meg, hogy ami elkezd foglalkoztatni, az mennyire gyorsan beszivárog a telefonomba. És
3: igen.
2: Néha úgy is, hogy én úgy gondolom, hogy nem kerestem rá, most elhatároztam, hogy csiszolom az angol tudásomat. És hirtelen ilyen videók jöttek, ebben nem kerestem rá angoltanfolyamra, nem írtam meg nyelvtani szabályt, egy-két hete ezt úgy elgondoltam, és most jönnek a, hogy hogyan kell helyesen mondani angolul, hogy rövid videók. Ami egyébként igen, rendkívül praktikus, csak hát ugye ez is be tud szippantani, mert éppen ez foglalkoztat, és közben pedig csak igen, ugye valami mást akartam megnézni.
3: Igen, hát ugye ennek, ezt már sokszor olyant is hallottam, hogy valaki csak beszél a telefonja mellett, és akkor már az is magában valahogy bekerül az algoritmusba, és ugye ennek van egy nagyon, még egyszer mondom, ennek azért is van egy nagyon erős addiktív potenciálja, mert körülbelül azt érzi meg az ember, hogy van idézőjelben valaki, aki a legtitkosabb gondolataimat is kitalálja, és elém dobja ezeket a tartalmakat, és azért mégiscsak muszáj egy picit az AI-ról is beszélnünk, mert hogy most már, hogyha mondjuk a gyerekekre gondolunk, akkor például már az az akadály sincsen meg, mint korábban, hogy azért egy Google kereséshez csak le kell írnom szavakat, csak ki kell választanom, hogy mit olvassak el. A gyerekem tökéletesen tudja használni úgy a ChatGPT-t, hogy hang alapon úgymond kvázi beszélget vele. És nekem az egy nagyon erős ilyen red flag volt, amikor a 11 éves gyerekem a fejemhez vágta, hogy na, ha most te nem érsz rá, majd megkérdezem a ChatGPT-t. És ugye itt az a nagyon fontos különbség, hogy ez nem olyan élményt ad, mint egy sima Google keresés, hanem az a kapcsolódás élményét is nyújtja. Tehát, hogy biztos, hogyha ön is használta már ezeket a mesterséges intelligencia programokat, akkor udvariasan, vagy amilyen stílusban éppen kérjük, nagyon sokszor megdicsér bennünket, kb. Nagyobb hülyeséget kérdezzük, akkor arra is visszamondja, hogy hát igen, ez egy érdekes felvetés, és akkor kidobja a választ, és a választ mindig egy picit abba az irányba torzít, ahogy ő kiismerte a mi gondolkodásmódunkat egyébként, tehát, hogy nagyon érdekes ez is. Úgyhogy van valami, valaki, aki mindig a kedvünkben jár ilyen értelemben, nem konfrontál, nem kéri meg, hogy rakjuk össze a szobánkat, de mindig meghallgat, és ez például kiskamaszok esetében, tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
2: És akkor eljutunk oda, hogy hol a szülő felelőssége egyébként a mindennapokban szerintem, mert nyilván, ha ott van a szülő, és tud válaszolni erre a kérdésre, nyilván 24-ben, ez nem mindig könnyű, hogy utalva ez erre a mondatára a gyermekétől, hogy megkérdezem a ChatGPT-t. Ha jól gondolom, akkor azzal tudunk segíteni a gyereknek, de ezt kérdésként szánom önnek, hogy elérhetőek próbálunk lenni, és hogy inkább mi legyünk az opció, akitől kérdez, és hogy a szabadidőnket is próbáljuk úgy együtt eltölteni, hogy nem azt mondjuk neki, hogy na menjél le focizni, és közben én nézem az angol oktató igen, videókat, hanem együtt focizunk, igen, és igen, félretesszük a képernyőt. Igen.
3: Ez biztos, hogy nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon sokan azt is mondják, hogy azért nem korlátozzák egyáltalán a gyereküket a képernyőzésben, mert hogy van egy bizalmi kapcsolatuk, és az mindent felülír. Én ezt őszintén szóval nem igazán tartom reálisnak, de lehet, hogy túlságosan sok gyereket láttam már. Tehát, hogy itt a kettő együtt nagyon fontos, hogy legyen egy kapcsolat, hogy a gyereken fordulhasson hozzám, de pontosan erről szól valahol ez a fajta kezdeményezés, hogy oké, legyen a gyereknek képernyő ideje, de onnantól kezdve, hogy egy saját eszközt adunk a kezébe, legyen csak 10 perc, hogy nem tudok válaszolni, ő neki már ott lesz valami, amit hamarabb meg tud kérdezni. És miért? Azért, mert még nem kész az idegrendszere arra, hogy várakozzon, hogy késleltessen. Tehát nekem sokszor az az érzésem, hogy szülőként túlságosan nagy felelősséget varrunk a gyerekünk nyakába azzal, hogy ezt odaadjuk neki. Amellett is, hogy egyébként szülőként sokkal könnyebb úgy gyereket nevelni, hogy van saját okos eszköz a gyereknek. és ezt a gyerekek is érzik, tehát nekem az a fiam, akit ennyit emlegettek, ő egyszer írt egy listát nekem arról, hogy miért vegyek neki saját okos telefon, meg miért ne legyek ebben annyira szigorú, és az egyik érve az volt, hogy sokkal könnyebb lenne nektek is minket nevelni. És hát valójában a szülők egy jelentős része egyfajta digitális babysitterként használja a képernyőt, amit én nagyon meg tudok érteni egyébként, mert nagyon nehéz elszigetelődött, széttöredezett társadalomban két szülőnek munka mellett gyerekeket nevelni, csak összességében mégis azt mondom, hogy nagyon nagy lesz ennek az ára később. Mert lehet, hogy most könnyebb az, hogy a gyerekem mesét néz, és nem legózik, és nem pakolja ki a fiókból a fedőket, meg a lábosokat. Csak az van, hogyha nagyon hamar hozzászoktatom ehhez az intenzív ingerléshez, akkor később sem fog tudni nagyon külön eljátszani, egyedül eljátszani, mert az már unalmas lesz a számára. És lényegében egy fejlődő idegrendszert el lehet mondjuk úgy rontani vagy kalibrálni, hogy ezeket az ingereket túlságosan hamar nagy dózisban bevisszük az ő rendszerébe. Tehát hosszú távon igazából jobban jár az a szülő, aki kibekkeli ezeket az időszakokat, mert hogy a rámolásnak, pakolásnak, fölmászásnak, masszatolásnak mind szerepe van a fejlődésben, és hogyha ezt mind ki akarjuk kerülni, akkor valamit a gyerekünk veszíteni fog.
2: De most amiket példákat sorol, a rámolás és masszatolás, az azért az nagyon távol van a 14 éves kortól, tehát ez már ennyire pici korban problémának tűnik?
3: Abszolút. Ez nem csak tűnik, hanem az is. Nagyon sok olyan 1-2 éves gyerek van, aki csak úgy tud megülni egy babakocsiban, csak úgy tud egy étkezésen részt venni, hogyha már telefont raknak elé. Csak javaslom minden hallgatónak, ha kicsit is szkeptikus, hogy menjen úgy végig az utcán egyszer, hogy így figyelje, hogy mit csinálnak a gyerekek. És nagyon sokszor az ilyen várakozással töltött időben már ott van a mese. De hát van is olyan mesecsatorna, ami kisbabáknak szól. Hát az a neve, azt hiszem, hogy Baby TV. És ezt mozgásfejlődéssel, fejlesztéssel foglalkozó terapeuták is mondják, hogy bizony már akár ilyen bébikomban lévő gyerekek is naponta rendszeresen kapnak képernyőt. Holott az orvosi ajánlások azok azt mondják, hogy 2 éves kor alatt lehetőleg 0 képernyőidő, más ajánlások, és én inkább azzal értek egyet, 3 éves kor alatt azt mondják, hogy ha csak lehet, akkor ne nézzen a gyerek képernyőt. Úgyhogy igen, tehát hogy ez alapvetően az egész nevelésünk során probléma, amiatt is probléma, hogy mi nekünk szülőként milyen a viszonyunk a képernyővel, ez a mozgalom, ez a várjatelefonnal mozgalom, ez pedig arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a saját okos eszköz az egy vízválasztó, és hogy érdemes tudatosan átgondolnunk azt, hogy ezt mikor érezzük, azt az időpontot, azt az érettségi szintet, hogy ezt a felelősséget a gyerekünkre rábízzuk, és hogyha úgy döntünk, hogy ez mondjuk 11-12-13 éves kor, akkor nagyon javaslom, hogy alkalmazunk szűrő programokat, és azt is, hogy egyezzünk meg a gyerekünkkel arról, hogy időnként lehet, hogyha szükséges, bele fogunk nézni a keresési előzményeibe. Hát ez is egy probléma, hogy onnantól, hogy a gyereknek saját okos eszköze van, azt nyilván egy saját tulajdonnak érzi, és bizalmi kérdés lesz abból, hogy én belenéztem az üzeneteibe. Holott, hogyha abba belegondolok, hogy amúgy elengedném-e a 10 éves gyerekemet egyedül bárhova az offline világban, akkor azt mondanám, hogy még a sarki boltba se feltétlenül engedik el a gyerekeiket a szülők. Hát az egészben van egy borzasztó aránytalanság és eltolódás. Az online világban sokkal több olyan potenciális veszély van, amitől igazából érdemes volna óvni a gyerekeinket.
2: Két dolgot még mindenképpen szeretnék behozni. Az egyik, hogy hogyan tudná ön támogatni a szülőket abban, hogy emellett a döntés mellett, ha elköteleződnek, a 14 éves kor mellett maradjunk ennél. Egyébként szerintem azért nagyon jó ez a felvetés, hogy legyen 14, mert van egy megegyezhető üzenet a szülőknek. Egy nagyon messziről jött példa, de szerintem mondjuk a Schwab Richard doktor úrnak a napi 1/2 kiló nyers zöldséget együnk egészségünk érdekében, az valami hasonló, hogy ez megegyezhető egy mondat, igen, és akkor igen. Akit érdekel, azt tovább nézi, igen. Hogy ez mit jelent. De mondjuk,
3: és hogyha nem eszünk 1/2 kilót, de már 10 dekát eszünk, már jók voltunk.
2: Nem? Így van, tehát és ha nem 14, hanem 12 lesz, igen, akkor is ez többet tettünk. Na így van. Szóval szerintem ez tök jó zárójel. Szóval a szülőket hogy lehet ebben a döntésben erősíteni, hogy ne aggódjanak, hogy a kisebbségbe kerültek az osztályba, ha a gyermek minden nap rágja a fülét, ha hozza ezt a listát, amit az ön gyermeke is hozott, szóval hogy tartsanak ki az elképzelés mellett.
3: Igen, ez a legfontosabb kérdés szerintem, és ezt köszönöm, hogy föltette. Ugye erre az egyik válasz az, hogy nem egyedül vagyunk. Árral szemben úszni, úgymond kisebbségben lenni borzasztó nehéz eleve, nem is érdemes feltétlenül, ha csak nem úszálj az értékrendünk vagy más miatt, de ha már van 2-3 szülő, aki így gondolkozik, az nagyon sokat tud segíteni. Ami nekem egyébként személyesen is segít, az az, hogyha látjuk azt, hogy az okos eszközöknek az alkalmazása az nem egy ilyen semleges zóna, hanem nagyon sok szinten látjuk azt, hogy hatással van a gyerekünknek a lelki egészségére. Tehát mondok néhány példát. Azok a gyerekek, akik rendszeresen sokat kütyűznek, vagy van saját okos eszközük, nagyobb arányban lesz az alvásukkal probléma. Kevesebbet fognak aludni. Azt, hogy kevesebbet alszanak, az kihatással van a tanulmányaikra, a koncentrációs képességükre. Ha egy gyerek sokat okostelefonozik, vagy van képernyő előtt, az a figyelmi fejlődésére is kihat. Tehát azzal is hátrányba tud kerülni. Azok a gyerekek, akik nagyon sokat kütyűznek, a szorongás értékeik megnövekednek, a kapcsolataikban ez problémákat tud behozni. A testképpel kapcsolatban is érdemes ezt átgondolni, hogy akarom-e én azt, hogy a 11-12 éves lányom a szépség ideáját TikTok videókból szedje, vagy a fiam a nőkről alkotott képét hasonló minőségű videókból szedje. És hogyha átgondolom azt, hogy a mérleg egyik serpenyőjében az van, hogy lehet, hogy kimarad valamiből, és kicsit hurának nézik, ami egyébként nem biztos, de elképzelhető. A mérleg másik serpenyőjében meg az van, hogy rossz tartalmakkal találkozik, a testképére hatással lesznek ezek a tartalmak, a figyelmére, az alvására, ezen keresztül a tanulmányaira, a kapcsolódására, az idegrendszerének a fejlődésére, akkor azt szerintem segít ezt mérlegelni, és azt megerősíteni bennünk, hogy egyébként meg nem kell az erdőbe elvonulni, tehát a gyerekünkkel lehet moziba járni, meg filmet nézni, meg mit tudom én, Minecraftozni, vagy játszani vele, csak ezt egyfajta kereten belül tegyük. És nagyon érdekes így zárszóként még az, amikor megkérdeznek mostani már felnőtt generációs fiatalokat. Tehát ezek a 20 éves fiatalok, meg alfa generációsokat, akiknek szinte korlátlan hozzáférésük volt már gyerekkoruktól fogva a képernyőhöz, hogy ők adnának-e most egy 7 évesnek. Túlnyomó többség azt mondta, hogy nem adna, és hogy sajnálja, hogy ő neki ez olyan hamar bekerült az életébe. Tehát szülőként azt tudom mondani, hogy egyszerűen nekünk kell ezt jobban tudnunk, a gyerekeknek meg az a dolga, hogy feszegessék a határukat, meg a mi határainkat, és persze nem kell ezt ilyen bigott módon csinálni, tehát mi is így próbálunk egyfajta átmenetet képezni, hogy a gyerekem abszolút képben van a értelmes hasznos dolgokkal, de nem napi 3-4-5 órában, meg 7 órában. Tehát ez az átlagos képernyője egy kamasznak, napi 7 óra. Ezen a Várja telefonnal oldalon megtalálható PDF formában letölthető módon egy ilyen kis megállapodás tervezett, érvekkel röviden összefoglalva, pontokba szedve átláthatóan, hogy mik azok az okok, amik miatt azt javasoljuk, hogy a szülők várjanak az első okostelefon megvásárlásával, és ez bármelyik szülő, aki ezt szeretné esetleg az osztályában, gyereke osztályában megvalósulni, látni, az be tudja ezt vinni most esetleg a kezdődő szülőikre, fel tudja vetni a szülőtársaknak. Nagyon, nagyon alkalmas időpont erre az általános iskola megkezdése például, és hogyha nem is tudnak elköteleződni 14 évig, mert ugye az még olyan messze van, 1, 2, 3, 4, 5, akárhány éven keresztül ezeket meg lehet újítani, tehát le lehet tölteni ezt a kis megállapodást, tervezetet, talán egy kapaszkodót nyújt azoknak, akik tényleg szeretnének tenni a környezetükben azért a kérdését.
2: Az jutott még eszembe arról, amit most mondott itt a generációk kapcsán, hogy pár perccel ezelőtt mondta, hogy tisztázni kell azt is egy gyerekkel, hogy belenézünk mondjuk a keresési előzményeibe, de itt nem jön-e elő az, hogy a gyerek az majd megtanulja hamar kitörölni a keresési előzményt, és elindul átverem a szülőmet, mert úgyis ellenőrizni fog, én meg nyugodt vagyok, hogy nem keresett rá valamire, vagy szóval hogy lehet egy lépéssel a gyerek előtt lenni, vagy ez nem ültet el egy bizalmatlanságot?
3: Hogy szerintem nem lehet. Tehát, hogy ez a probléma szerintem, hogyha végigveszük az opciókat, akkor van az opció, hogy teljesen a bizalomra megyek rá. Nyilván ez nagyon fontos. Tehát én nehogy félreértsem bárki, nagyon fontos a szülő-gyerek kapcsolatban a bizalom, vagy kifejezzem, hogy mindent elmondhat nekem, csak az van, hogy ez nem biztos, hogy mindig megtörténik, és hogyha meg viszont a bizalom alapján azt mondom, hogy itt van fiam, az egész világ a zsebedben, azt csinálsz, amit akarsz, én nem is nézek rá, azért abban is van valami ijesztő, és szerintem egy picit azért ez súrolja, ha nagyon belegondolunk az elhanyagolást bizonyos értelemben. Tehát nagyon, én ezért gondolom azt, hogy könnyebb a dolgunk, ha hagyjuk, hogy rágják a fülünket, és egy picit kijebb húzzuk ezt a határt, mert onnantól kezdve, hogy saját okos eszközt kap a gyerek, nyilván nem fogja jó néven venni azt, hogyha mi egyáltalán valaha bele akarunk nézni a telefonjába, és nyilván igaza van, ki fogja törölni a keresési előzményeket egyrészt, másrésztől meg szűrőprogramok például a különböző alkalmazásokon belül nem is szűrnek, tehát azt, hogy ő az Instán, TikTokon, akárhol mit lát, megint nem fogjuk tudni, szóval, hogy ez egy ilyen, tényleg azt gondolom, hogy a bizalmat nagyon-nagyon kell erősíteni, odafigyelni a gyerekünkre, beszélgetni, kommunikálni vele, felkészíteni ennek a nehézségeire, nekem erről van is egy gyerekkönyvem, a Piszlángok Szevasztok, ami eleve 6 éves kortól készíti erre a világra az egy olyan gyerekeket is, akik offline élnek, mármint, hogy nincs képernyőidejük. De még egyszer mondom, hogy én azt sem tartom reálisnak, amikor mondjuk kitör egy ilyen bullying, cyberbullying krízis egy osztályban, akkor az osztályfőnök azt mondja, hogy figyeljenek, kedves szülők, itt vannak ezek a 11-12 éves gyerekek, szétszekálnak már egy osztálytársat a Viber supportban, mi lenne, ha belenéznének esetleg az üzenetekbe, hogy ott mik történnek. És erre a szülők egy jelentős része felhorgad, és azt mondja, hogy de hát az a gyerekem privát szférája. És akkor még egyszer mondom, 11 éves gyerekekről van szó. Itt a gondolkodásunkat kellene egy picit közelítenünk, hogy az offline világban, ha mondjuk egy szobában azt hallom, hogy egy gyerek sír, és depressziós, mert a többiek folyamatosan csúfolják, nem nyitnék be a szobába? Azt mondanám, hogy ez a ti dolgotok? Most ez költői kérdés, de szerintem mindenkiben az a válasz jön föl, hogy hát dehogy nem nyitnék be. Miért kezeljük ennyire drasztikusan másképp az online teret? És csak még egy gondolat, hogy gyereknek az online tevékenysége az nem a személyes naplója. Ez sok velem hasonló korú szülő, 30-as, 40-es szülő, lehet, hogy azt érzi, hogy belenézni a gyerek telefonjába, nyilván nem random, hanem indokolt esetben, tényleg, nem azt mondom, hogy percenként, az ugyanolyan, mint amikor anyánk esetleg megtalálta a naplónkat az ágyunk alatt, és elolvasta, hogy kibe vagyunk szerelmesek. De hogy a kettő, még ha van is közte átfedés, ugye nem ugyanaz, és ezt szerintem érdemes így fejben tartani.
2: A beszélgetésünk legelején mondtam, hogy majd a mozgalomról mindjárt kérdezem, de aztán ez elmaradt.
3: Igen,
2: de
3: igen.
2: Szeretném, ha ez azért elhangozna, hogy nem egyedül ön áll a kezdeményezés mögött, hanem meséljen egy kicsit erről, hogy ötek hogy indult, hányan vannak, milyen szakemberek vannak e mögött, milyen fogadtatást látott, és mit remél hosszú távon a kezdeményezéstől.
3: Ez egy nagyon klasszikusan alulról jövő kezdeményezés. Engem szülők kerestek meg, akik nagyon szerették volna azt, hogy ez a külföldön már futó, angolul wait until 8, ugye ez a 8. osztályig, meg delay smartphones, ilyen különböző neveken futó mozgalmaknak lenne magyar megfelelője, és mivel én eleve a digitális neveléssel foglalkozom egy ideje, ezért megkerestek, és igazából zeneművész szülő, biológus szülőtől kezdve logopédus kollégáig, meg a könyvkiadós barátomig fogtuk magunkat, és egyszerűen csak összeraktunk egy oldalt éjszaka 3-4 gyerek mellett valamikor, tehát tényleg egy ilyen lelkesedésből jövő dolog el, és utána kerestem meg olyan kollégákat, például, mint amilyen professzor Percel Forintos Dóra, aki 25 évig volt a Semmelweis Egyetemen a klinikai pszichológiai tanszék vezetője, vagy dr. Németh Adriánt, aki a Győri Gyerekpszichiátriának az egyik főmunkatársa, egyéb logopédus kollégákat, sorolhatnék itt neveket, de hogy alapvetően itt inkább tényleg azt kell elképzelni, hogy van egy csomó szülő, akik szeretnék máshogy csinálni, és szeretnének ebben egymástól is támogatást kapni. Ezt próbáljuk valahogy így menedzselni a saját kis életünkből, nappalinkból. Nem áll mögöttünk ilyen értelemben semmilyen szervezet, tényleg lelkes szülők, szakemberek vagyunk. Van, akit ez a 14 év nagyon megijed, de én azt gondolom, hogy ez, amit ön felvetett ezzel a napi fél kiló nyers zöldséggel, itt hasonlóról van szó, hogy senki fölött nem törünk pálcát, aki 11 és fél, 12 évesen ad a gyerekének telefon, de azt gondolom, hogy muszáj erős üzenetet küldenünk, mert hogyha szakemberként azt kommunikáljuk, hogy végül is mindegy, csak csináljátok jól, akkor tényleg az lesz, hogy az 5 évesnek is saját tabletje, meg okostelefonja lesz lassan.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus volt a vendégünk, ő az alapítója a Várja Telefonnal mozgalomnak.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni tájékoztatón Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Elmondta, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, mondta a miniszter. Az állami fellépést hiányolta a benzinár kapcsán a Mi Hazánk. Szajlai János, az ellenzéki párt energetikai kabinetjének alelnöke szerint a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló parlamenti vitában a miniszter egyik legfontosabb érve az volt, hogy amennyiben ismét rendkívüli piaci helyzet áll elő, mely állami fellépést tesz szükségessé, gyorsan és célzottan tud reagálni rendelettel. A politikus és pártja elvárja a minisztertől és a kormánytól, hogy azonnali és részletes tájékoztatást adjon arról, mikor és milyen intézkedéseket kíván bevezetni a miniszter annak érdekében, hogy a drasztikusan emelkedő üzemanyagárak ne nehezítsék a magyar családok mindennapjait. Vegyék figyelembe, tette hozzá, a korábbi javaslatokat és az üzemanyagokat terhelő adók és egyéb terhek csökkentésével érjenek el jelentős és tartós árcsökkenést, írta a Mi Hazánk energetikai kabinetjének alelnöke. Rekord forgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. Ez utóbbi jegyekből augusztus 9-e és 16-a között több mint 10 000-et értékesítettek, 62 millió forintot meghaladó értékben, közölte Vitézi Dávid, aki szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az idei szőlőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő

0: ő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogyha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.
1: Az időjárásról.
0: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, rádiunk környezetvédelmi magazinműsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, a mai magazinműsorunkban elsőként arról szólunk, hogy a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet jól megfontolt, transzparens, a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergiafejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be nemrég Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszterek részére. A témával kapcsolatban majd Csontos Csaba Pétert, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjét kérdezzük. Ezt követően pedig arról szólunk, hogy Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt, azonban igencsak meg kell fontolni a mostani csapadék hiányos időszakban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsoljunk? Erről majd Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük. Kedves hallgatóink, ez a mai Zöldellő kínálata, számítunk figyelmükre.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet jól megfontolt, transzparens, a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergiafejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be nemrég Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszterek részére, amely a hazai szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmaz meg konkrét ajánlásokat. A dokumentum célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, valamint az engedélyezésre és telepítésre vonatkozó szabályozások hosszú távon kiszámítható keretrendszerét. A részletekről Csontos Csaba Péter, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetője nyilatkozik rádiunknak.
2: Ez a javaslatcsomag egy nagyon széles körű szakmai összefogás eredménye, gyakorlatilag természetvédelemmel foglalkozó és fenntartható energiagazdálkodással foglalkozó civil szervezetek voltak a kezdeményezők, és ezen kívül pedig akadémiai szektorból tanszékek, kutatóintézetek és az iparági szereplők is támogatóként, sőt önkormányzat is volt, aki támogatóként csatlakozott ehhez a szakértői javaslatcsomagunkhoz, aminek az volt az elsődleges célja, hogy a küszöbön álló szélenergia fejlesztésekhez mutasson egy olyan irányt, ami a döntéshozók számára minden bizonnyal hasznos lesz, és abban bízunk, hogy egy nagyon széles körű szakmai párbeszédet tudunk ezzel indítani, hiszen számunkra elsősorban az a kérdés, hogy a szélenergia fejlesztésekkel kapcsolatban mik azok a helyek, ahova ezeket a fejlesztéseket el lehet majd helyezni, hol lennének a legalkalmasabb területek arra, hogy ezeket a berendezéseket be tudják fogadni, és milyen feltételek mellett lehet ezeket üzemeltetni, úgyhogy a természetvédelmi, a társadalmi és a gazdasági érdekek is érvényesülhessenek. Ugye ez egy nagyon komplex energiatervezést igényel, és hát 9 plusz 1 pontban ehhez a komplex energiatervezéshez adunk útmutatót, szakmai ajánlásokat.
1: Beszéljünk is ezekről a pontokról akkor, hogy miket fogalmaztak meg tulajdonképpen együtt.
2: Így van, az egyik és legfontosabb, gyakorlatilag ez két javaslatpontunk rögtön az elején, az, hogy mind a gazdasági és energetikai minisztérium mint pedig az élő környezetért felelős minisztérium számára azt javasoljuk, hogy külön-külön és együtt is hozzanak létre egy olyan munkacsoportot, ahol a szélenergia fejlesztésekkel akár tárcaközi szinten és kibővítve szakértőkkel együtt tudunk közösen gondolkodni. Le kell tudnunk fektetni olyan szabályokat, amik hosszú távon kiszámíthatóak lesznek a fejlesztők számára is, a beruházók számára is, az önkormányzatok számára is, a lakosság számára is. És hát bizony vannak olyan kérdések, például a természetvédelmi madár és denevér megfigyelési protokollok kapcsán, amik még kiforratlanok. Ezeket országos szinten egységesíteni szükséges, és ehhez biztosan kell egy nagyon komoly szakmai párbeszéd. Szóval ezek gyakorlatilag az alapozó pontjaink, hogy ez elinduljon, hiszen ezek nem egy-két éves folyamatok. Itt igazából minimum a mostani tervek alapján is ugye bejelentett 4000 megawattos fejlesztési terv alapján is 4-8 éves időtávról beszélünk a megvalósulás tekintetében, de hát azért, hogyha hosszan a 2050-es klímacélok felé nézünk, és az, hogy hogyan kell átalakítanunk az energiarendszerünket, hogy kevésbé legyünk sérülékenyek, hogy a határokon belül termeljük meg a megújuló energiaforrásokat, és ezeknek a környezetterhelése minél alacsonyabb legyen, ahhoz bizonyosan egy nagyon hosszú évű, sok-sok választási és kormányzati cikluson átívelő energiatervezési minimumra van szükség. Ugye egyrészt ki kell tűznünk azokat a célokat, amifelé társadalmi szinten is el tudunk indulni, és azokhoz a célokhoz kell magunkat tartani, szóval így például egy pluszpontként a javaslatcsomagunk azt is tartalmazza, hogy egy energiatervezési és környezetgazdálkodási központ felállítását javasoljuk, hiszen ez az energia hálózatfejlesztés, ami most már elkerülhetetlen, eddig szükség lett volna rám, ez nem csak az energetikusokat érinti, nem csak a mérnököket, hanem szociológusokat, geográfusokat, biológusokat is be kell vonni, és nagyon-nagyon széles körű egyeztetések, felmérések, kutatási eredmények ütköztetése, és végül is a kompromisszumos megoldási javaslatok megtalálását szeretnénk ezzel elérni. Szóval ilyen szempontból a javaslatcsomagunk nagyon komplex, és többek között érinti például a közösségi energiával kapcsolatos lehetőségeknek a fejlesztését, a szélenergia esetében is szerintünk az lenne az egyik legfontosabb, hogy a helyi közösségek, az önkormányzatok is tudjanak részt vállalni ezekből a fejlesztésekből, akár a saját tőkéjükkel, hiszen így már rögtön érdekeltek lesznek azok a helyi szereplők, akik aztán pedig kénytelenek lesznek nézni ezeket az erőműveket, és hát a javaslatcsomagunk számos eleme pedig magával az elhelyezéssel kapcsolatos, ennek már tudományos alapú megközelítése létezik, ezt meg kell honosítani, ehhez rengeteg jogszabályt kell módosítani, amivel alapvetően nincs gond, hiszen az elmúlt 10-15 éve teljesen elment mellettünk a világ, viszont ez azzal is jár, az a pozitív előnnyel is jár, hogy most, amikor új szélenergiafejlesztési ciklusba kezd az ország, akkor egy kiforrottabb, egy sokkal környezetkímélőbb és egy sokkal hatékonyabb technológiát képviselő turbinaparkot lehet majd létrehozni az országban.
1: Ugye az egyik pont az többek között azt taglalja, hogy szélenergián alapuló energiaközösségek létrehozását segítsék elő. Ezek az energiaközösségek akár mondjuk egy-egy településnek a lakosságát is jelenthetik, vagy akár csak néhány családot mondjuk?
2: Így van, én azt gondolom, hogy a helyi települések, akiknek a területén, ugye az önkormányzat, minden egyes szélpark egy önkormányzat területén fog megvalósulni. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha ezek a közösségek bele tudnának szólni már a tervezés első pillanatában abban, hogy hogyan kell, hogy lehet ezeket a berendezéseket elhelyezni. És vannak már nyugat-európai példák, arra, hogy például Dániában voltak olyan jogszabályok abban az időszakban, amikor felfutóban voltak a szélenergia fejlesztések, hogy kötelezővé tették egy bizonyos aránynak a meghirdetését, mármint hogy a bekerülési költségnek egy bizonyos részét meghirdették, hogy azt fedezhetik a helyi önkormányzatok, a helyi közösség, családok, magánemberek, és ez nyilván az, hogy kötelezővé kellett tenni, ez egy nagy kérdés, ez egy szakmai vita témája lehet. Itt amire szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ennek a lehetőségét kell kidolgozni, itt a villamosenergia törvényt biztosan felül kell majd vizsgálni, hiszen abban vannak az energiaközösségre vonatkozó szabályozások, amik még korán sem nevezhetőek progresszívnek, van lemaradásunk akár az uniós tagországokhoz képest, de hogyha ezt a lehetőséget kinyitjuk, akkor teljesen megváltozik a hozzáállásunk, és mondhatjuk azt, hogy aki úgy gondolja, akár befektetésként is gondolhat a megújuló energiaforrásokra, és ezzel gyakorlatilag egy teljesen új dimenzióba lehet helyezni a megújuló fejlesztéseket, és pont ez a lényeg, és pont ez a nagy különbség igazából a centralizált nagy hőerőművek vagy atomerőművekkel szemben, hogy ott ugye nem adnak teret a kis játékosoknak, holott igazából az energiarendszer értünk van, emberekért mi használjuk, és már ugye a napelemes rendszereknél ezt már észleljük, hogy mi is tudunk a hálózatra termelni. Szóval ezt az egész energetikai szemléletet, hogy a nagy erőművekből megy a fogyasztók felé az áram, ezt már meghaladtuk, és a decentralizált erőművek így, mint a szélenergia is, hogy sok az ország számos pontján el lehet őket helyezni, lehetőséget ad helyi gazdaság fejlesztésre, hiszen például ezek az erőművek, hogyha elkészülnek, akkor a helyi önkormányzatoknak iparizési adóbevételeket is tudnak biztosítani, ami számottevő fejlesztési forrás lehet egy kis község vagy település esetén. Ez sem elhanyagolható szempont, hogy ezeknek a keretrendszerét szeretnénk, hogyha már itt a fejlesztések elején sikerülne kidolgozni, ehhez biztosan hosszas és konszenzusra törekvő párbeszédre van szükség.
1: Ahogy olvastam, az egyik pontjuk, az kifejezetten itt a térségekkel kapcsolatos, méghozzá könnyített térségekkel, stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatása ezekre a térségekre. Először tisztázzuk, arra kérem azt, hogy mik ezek a könnyített térségek?
2: Így van, ez a könnyített térségek az egy EU-s irányzat, egy elvárás, minden országnak, minden tagállamnak ki kell lett volna már jelölni 2026 februárjáig olyan könnyített térségeket, ahol a megújuló energetikai fejlesztések, akár a napszél vagy egyéb fejlesztések gyorsított ütemben, gyorsított engedélyezéssel és rövidebb idő alatt lefolytathatóak. Ehhez egy komplex módszertant is ajánlottak a bizottság részéről. Nagyon komoly térinformatikai háttérszámítások szükségesek ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy egy technológiának, és itt most elsősorban a szélenergiáról beszélünk Magyarország esetében, hol vannak azok a helyei, azok a potenciális fejlesztési zónái, ahol a lehető legkisebb ökológiai kockázattal járnak, a társadalom számára is elfogadhatóak, és amúgy a csatlakozási pontok esetében egy gazdaságosság is biztosított, és a hálózat is tudja integrálni az általuk megtermelt energiát. Ez azt jelenti, hogy kb. 20-30 szempontot kell minimum figyelembe venni. Egy nagy országtérképet, ha elképzelünk, akkor ezek a szempontok mind megjelennek rajta, és először nagy vörös foltok jelennek meg, azok a területek, amik nem lehetnek könnyített térségek, mert valamilyen szempontból például túl közel vannak egy lakott területhez, ugye most egy 700 méteres védőtávolság van, azokat mind ki kell zárni, az összes település belterületét és ezt a védőzónát is. És ha tovább megyünk, akkor a természetvédelmi területeket, a Natura 2000-es területeket, a tájképvédelmi területeket, az ezekhez kapcsolódó védőtávolságokat is mind ki kell zárni, egyre vörösebb lesz az ország térkép, ha elképzeljük, de maradnak fehér foltok benne, és ezek a fehér foltok lehetnek később a könnyített térségek. Ez lett volna az a módszertan, amivel eredetileg is el kellett volna kezdenünk gyakorlatilag megalkotni a könnyített térségeket. Nekünk a WWF Magyarországként volt egy futóprojektünk erre, és tettünk is ajánlásokat az előző kormányzatnak. Ők nem ez alapján jelölték ki, hanem járás szinten jelölték ki. Észak-nyugat magyarországi járásokat jelöltek ki elsősorban könnyített térségnek, ami szakmailag elfogadhatatlan volt, mert egy járás nem lehet önmagában könnyített térség, hiszen rengeteg különböző természetvédelmi és egyéb sajátossága lehet egy járáson belül is nagyon változatos, divers lehet a tájhasználat, szóval ez a logika, ez inkább egy leegyszerűsítő, kapkodó logika volt. Most lehetőségünk van arra, hogy megfordítsuk ezt, és tényleg az ország számos részén ki lehetne jelölni könnyített térségeket, amire például a stratégiai környezet vizsgálatokat le lehetne folytatni egy slunggal, gyakorlatilag ezzel is könnyíteni azt, hogy ha kijelölünk ilyen területeket, akkor a lehető legbiztosabbak legyünk abban, hogy nem okozunk maradandó károsodást például a természetnek. Nyilván ez az elmélet és a gyakorlat azért nem teljesen fedi egymást, hiszen az élőlények egy folyamatosan mozgó, változó rendszert alkotnak, így az is nagyon fontos, és a szakvéleményünkben, a javaslatainkban ez is szerepel, hogy nagyon fontos a monitoring, a hosszas és állandó transzparens monitoring, hogy hogyan hatnak a megépülő turbinák például a saját környezetükre. Ezt bizonyosan átláthatóvá kell tenni. A szélenergiából nem célszerű és nem is szabad újabb akkumulátorgyárakat kreálni, amik iránt az embereknek a bizadalma szerte foszlik, és gyakorlatilag társadalmi ellenállást vált ki, ahelyett, hogy inkább egy felhajtó erőt, egy pozitív löketet adna például a vidéki vagy periférikus térségeknek. Jó lenne gyakorlatilag a saját hibánkból tanulni, és minden szélenergiával kapcsolatos fejlesztést és annak a hatásait átláthatóvá, elérhetővé és egyértelművé tenni az emberek számára.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergiafejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszter részére, amely a hazai szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmaz meg konkrét ajánlásokat. Folytatjuk tovább már megkezdett beszélgetésünket Csontos Csaba Péterrel, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjével.
2: Többek között az is az egyik javaslatpontjuk, hogy ugye tájékoztassák az embereket, tehát hogy mindenféleképpen egy lakossági szemléletformálás is jelenjen meg. Ez miért fontos?
3: Én azt gondolom, hogy ma már egy olyan világban élünk, amikor rengeteg információ nem csak hogy szállingozik, hanem záporozik ránk naponta a közösségi média felületekről. Ezeknek a nagy része sajnos nem ellenőrzött formából származik, és ennek meg is van az eredménye, mert rengeteg félinformáció, féligasság, dezinformáció kering, akár a szélenergiával kapcsolatban. Ezt mi minden nap tapasztaljuk, hiszen nyilván a szélenergiával kapcsolatos véleményünket kommunikáljuk, és erre kapunk hideget és meleget a kommentmezőben. És az látszik, hogy a tévhitek világát éljük, valaki valamilyen információt elkezd hangosabban osztani, és a pillanatok alatt futó tűzszerűen elterjed, és nyilván nem elvárható, hogy az emberek ezekhez a technikai dolgokhoz, ezekhez a speciális dolgokhoz értsenek, hiszen mindenkinek annyi sok gondja van a saját életében. Ezért rendkívül fontosnak gondoljuk a transzparens és tudományos alapú szemléletformálást, egyrészt a magáról a technológiáról, ebben azért mi is igyekszünk segítséget nyújtani a WWF Magyarország honlapján, a www.f.hu-n a szélenergiával és napenergiával kapcsolatos kérdések, hogyha ezt a keresőbe beírják a kedves hallgatók, akkor ott van egy nagyon tételes napra és szélre vonatkozó tévhiedelmeket tisztába tévő gyakran ismételt kérdésszekciónk, ami tudományos referenciákkal van alátámasztva, ezt mindenképpen javaslom mindenkinek, és a kormányzat, illetve az önkormányzatok részéről is nagyon fontos, hogy megértessék az emberekkel, és tisztába tegyék, hogy például a szélenergiafejlesztésnek milyen hatásai lehetnek. És ezen túlmenően a szemléletformálás az nem csak azért kell, hogy egy új vagy mondjuk szokatlan technológiát a társadalom elfogadjon, hanem ami most történt gyakorlatilag, és amiről biztosan kell, hogy szó essen a következő években, hogy mi nem csak a moziban ülő közönsége vagyunk az energiarendszernek, hanem aktív formálói. Ez azt jelenti, hogy a tudatos energiafelhasználás, a takarékoskodás, az időben való fogyasztások elcsúsztatása, tudatos elcsúsztatása, átütemezése, ez biztos, hogy hatalmas szerepet kell, hogy kapjon a jövőben, mert önmagában a szélenergia nem fogja megoldani az összes problémánkat. Már ha most lett volna, nagyon-nagyon sokat segített volna, és meg tudta volna támasztani a magyar energiarendszert, de fel kell ismernünk, és be kell látnunk, hogy nekünk is változtatnunk kell, és az energiarendszert úgy lehet átalakítani, hogyha a fogyasztás oldalával is foglalkozunk, és ezek amúgy összességében nem hatalmas és megugorhatatlan dolgok, mert az okos gépek terjedésével, az okos mérők várható elterjedésével nagyon sok segítséget fogunk tudni ebben kapni, és az is tudományosan bizonyított, hogy akik rendszeresen olvassák le például a villanyórájukat, akár havonta, hetente, függetlenül attól, hogy diktálnak, vagy általányt fizetnek, egyszerűen tudatosabbak és 10-15-20%-kal kevesebb energiát is képesek megspórolni, vagy annyival kevesebbet használnak fel, mert egyszerűen a bőrükön érzik, és szembesülnek a valósággal, és ez folyamatosan sarkalja őket, hogy változtassanak a pazarló, esetleg felesleges szokásaikon, Szóval ezt így egy komplex rendszerben kell együtt látni, és ebben nagyon fontos, szerintem elkerülhetetlen elem a szélenergia, de nem elégséges.
2: Ugye nagyon sok minden elhangzott itt tulajdonképpen a javaslatcsomag részeként, de azt is láttuk, ahogy ön is említette, hogy tulajdonképpen itt a szélenergia rendszerek kiépítése is nagyon fontos lenne. A javaslatcsomag azonban több olyan elemet tartalmaz, amit hosszú évek alatt lehet megvalósítani. Hogyan lehet ezt a kettőt valahogy szinkronba hozni, hogy ugye el is végezzék azokat a vizsgálatokat, amit előzetesen esetleg el kell egy szélerőmű telepítéséhez, vagy akár szélerőmű park telepítéséhez, és meg is tudjanak kezdődni ezek a munkálatok minél hamarabb?
3: Így van, ezek biztos, hogy időigényes tervezést hoznak, és hát reméljük, hogy tényleg nem kapkodás lesz, hanem egy tudatos döntés sorozat után fognak ezek a fejlesztések megvalósulni. Azt kell látni, hogy a szélerőmű parkoknak a létesítése, az engedélyeztetési eljárás, már csak a gépeknek a legyártása önmagában több évet vesz igénybe. Amit most tudunk viszonylag gyorsan szerintem a következő hónapokban, hogyha erre lesz a döntéshozók részéről is igény, és nagyon bízok benne, mert az élőkörnyezetért felelős minisztériumtól már kaptunk egy pozitív visszajelzést, hogy ezek a fajta párbeszédek be fognak indulni. Szerintem viszonylag gyorsan meg lehet azokban az alapvetésekben állapodni, amik a kijelölések első köréhez szükségesek. Szóval például a könnyített térségeknek a kijelölése is talán ebbe tartozik, illetve olyan csatlakozási pontok kijelölése, ahol a lehető legtöbb potenciálisan alkalmas terület áll rendelkezésre. Ezek térinformatikai módszerekkel, meglévő adatoknak a hasznosításával, vegyítésével, szerintem ez viszonylag gyorsan meg lehet csinálni. És azt kell látni, hogy amikor nagyjából megvan, hogy melyik térségbe érkezhet egy fejlesztés, például, hogy egy csatlakozási pont hány megavatnyi szélenergiát képes befogadni, akkor kb. Egy ilyen 10-15-20 kilométeres körzetben kezdenek el gondolkodni a fejlesztők, hogy akkor hova is helyezzék el a szélturbinákat. Ha megvan a nagy keretrendszer, akkor ugye ezek a pontok, ezek a körzetek már gyakorlatilag ki lesznek jelölve, és hát a szélturbina fejlesztők pedig nagyon sok egyeztetést kell, hogy lefolytassanak, ugye helyi önkormányzatokkal, és még több gyakorlati aspektus kell megvizsgálni, tulajdonviszonyokat, különböző vezetékeket, közművezetékeket, hogy futnak. Ezek már ilyen aprólékos tervezési lépések, ezek is eltartanak egy ideig, és eközben, miközben ezek a pontos kijelölés, szóval tényleg az a kijelölési szakasz veszi kezdetét, hogy akkor pontosan hol kell majd alapozni a turbinának, hova tudjuk ezeket az oszlopokat elhelyezni, milyen távolságra tudjuk őket elhelyezni, hiszen ezek a tornyok azért, ha túl közel helyezik el egymáshoz, egymást is tudják zavarni, ezt nyilván egy fejlesztőnek kell eldönteni, hogy milyen fajta módszert, illetve milyen megtérülést szeretne egy-egy projekt kapcsán látni. Ha ezek a részletes tervezési folyamatok zajlanak, azok közben például el lehet kezdeni a lidaros szélsebességméréseket. Ez minimum egy évig szükséges, hogy az adott területen egy nagyon fejlett technológiával 150-200 méteres magasságban megmérjük a szélsebességet, az átlagos szélsebességet, mert hogy a szélturbina gyártók csak akkor tudnak garanciát vállalni az megtermelhető energiára az adott földrajzi pontban, hogyha ezek a részletes szélsebességadatok a rendelkezésükre állnak. Szóval van gyakorlatilag egy döntési sor, amíg eljutunk ahhoz, hogy tényleg elkezdődik az alapozás, és felállítják a turbinákat. Ráadásul a turbinagyártás is úgy működik, mint ahogy már most megtanultuk az elmúlt hónapokban a vasúti járműbeszerzések. Be kell állni a sorba, és ki kell várni, hogy ezeket a turbinákat legyártsák, mert hatalmas a világon a kereslet erre. Minden európai ország, de igazából az ázsiai országokban is dinamikusan növekszik a szélenergia aránya. Szóval azt kell látni, hogy gyorsan is kell döntéseket hozni, amihez biztos, hogy kell egy aktív és egy nagyon hatékony szakmai párbeszéd a következő fél egy évben, de utána még mindig lehet korrigálni és esetleg változtatni, mert hogy a fejlesztések időtávja az inkább 3-4-5 év, ezért is mondtam az elején, hogy azért a mostani fejlesztési elképzelések teljes mértékben, én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen 4-8 éves időtávban fognak tudni megvalósulni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csontos Csaba Péterrel, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjével beszélgettünk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt. Igencsak meg kell fontolni azonban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsolunk? Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programja, amely nemrég víztudatos kertészkedés című kisokossal jelentkezett. A hobbi és balkon kertészeknek egyaránt sok hasznos tanácsot tartalmazó tematikus összefoglaló közérthető módon mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb asszályos időszakokra. A témával kapcsolatban Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük.
2: Tekintettel arra, amiért a NEBIH magát ezt a kertművelő programot is elindította, hogy azoknak a kertészkedni vágyó embereknek, akik akár otthon kiskertben, akár városias környezetben a teraszon, a balkonon tartanak néhány növényt, hogy nekik adjunk mindig napra kész a kertészkedéshez kapcsolódó szakmailag megalapozott információt, ennek a sorozatnak a keretében került a biztatos kertészkedési kisokos kiadásra, hiszen most így a nyár közepe felé megtapasztaltuk az első hőhullámnak a hatásait is, és hát az egyik legfontosabb abban, hogy a növényeket életben tudjuk tartani ezekben a száraz idő, hősokkos időszakokban, az valójában a talaj, mert a talaj az nem csak arra szolgál, hogy tápanyaggal lással a növényeket tartó funkciót töltsön be, hanem nagyon fontos szerepe van a vízmegtartásban is. Talajtípustól ez természetesen változik, van olyan talaj, ami kevésbé tudja, a homokos talajok kevésbé tudják megtartani a vizet, például az agyagos talajok pedig sokkal jobban, de ami fontos, hogy alapvetően, hogyha a talajunknak jó a szerkezete, próbáljuk a lehető legkevesebbszer forgatni annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a párolgási veszteségünk, megfelelő szerves anyagtartalommal látjuk el komposztal a szerves trágyával, tehát kellően magas a szerves anyagtartalma, és minél hosszabb időszakon át borítjuk a talajt, hogy a párolgási veszteséget csökkentsük, akkor a talajunk megfelelő állapotban lesz ahhoz, hogy a rá lehullott csapadék, vagy a rá kiöntözött öntözővíz, az be tudjon szivárogni a talajba, és azt a talaj a megfelelő gyökérzónában tudja tárolni, és fokozatosan visszaadni a növénynek, ezáltal biztosítván az állandó optimális vízellátást.
1: Hogyan veszít egyébként a talaj a víz tartalmából?
2: Hát ugye a legnagyobb vízvesztesége a talaj szempontjából az a párolgás, főleg nyáron, ugye amikor nincsen fedve a talajunk, régen ugye a mezőgazdaságban a gazdálkodók legtöbbször azt tartották ideálisnak, hogyha gyönyörű, szép, csupasz termőföldek voltak a vetés előtt, és abba vetették a növényeiket. Ezt a mai megváltozott időjárási körülmények között már alapvetően kerülni szeretjük, hiszen minél jobban takarjuk a talajt, annál kisebb lesz a párolgási veszteségünk. Ez az egyik rész, amivel meg tudjuk akadályozni a talajnak a vízvesztését. A másik az a megfelelő szerves anyagtartalom, ami azért fontos, mert az a víz, ami beszivárog a talajunkba, az ahhoz, hogy ne szivárogjon le, és már a növények számára elérhetetlen mélységbe kerüljön, és majd a végén ugye a talajvizet gazdagítsa, ahhoz szerves anyag kell, ami megköti a talajban a vizet, és fokozatosan adja vissza a növények számára. A harmadik fontos rész az pedig a szerkezetesség, mert hiába érkezik sok csapadék, és ugye manapság ez nagy intenzitással, hirtelen, nagyon rövid idő alatt érkezik meg általában, hogyha nem megfelelő a szerkezet, és nem tud beszivárogni ez a csapadék, hanem gyakorlatilag egy elporozódott talajfelszínen lefolyik a talajunkról a leérkezett nagy mennyiségű csapadék, akkor megint hiába jött a csapadék, mert nem tudja a talaj felvenni, és ezáltal nem tudja utána később a növény hasznosítani.
1: Ugye sokszor halljuk akár ilyen agrometeorológiai jelentésekben is, hogy a földnek a mekkora rétege az, ami száraz, mekkora rétegébe jut el a csapadék. Mi a jó igazánból a termőföldnek? Milyen mélyre kell, hogy eljusson az eső? Vagy úgy egyáltalán mi lenne az ideális, inkább úgy kérdezem, ha milyen gyakran esne mondjuk eső?
2: Hát ez növényétől és talajtípusától függ, és változik. Ezért is ilyen változatos a Földünkön a különféle eredetileg kialakult ősnövényzet. De talán erre azt tudnám mondani, hogy az, amiket szoktunk hallani hírekben, hogy hány milliméter hiányzik a talajból, ez gyakorlatilag az elmúlt éves átlagoknak a összevetése a jelenlegi lehullott csapadék mennyiséggel. Ami a legfontosabb, hogy, és talán ez a kiskertek szempontjából ez az érdekes, hogy nem az a jó, ha folyamatosan nedvesen tartjuk a talajt, és mindig kis mennyiségű vizeket öntözünk ki, mert ezzel gyakorlatilag mindig csak a talajnak a felső pár centiét nedvesítjük be. Ezzel két problémát okozunk. Egyrészt a párolgási veszteség innen a legnagyobb, tehát hogyha szabadon van a talajnak a felszín, akkor nagyon nagy lesz és gyors a elvesztése ennek a víznek. A másik a növényeknek a gyökérzónája, akkor alapvetően nem a növény számára természetes mélységben alakul ki, hanem a talajnak ezen felső pár centiében alakul ki a gyökérzet legnagyobb része. Viszont így, amikor a gyors párolgás miatt ez a felső rész hamar kiszárad, a gyökérzet sem talál már vizet, hiszen nem alakult ki a megfelelő mélységben a gyökérzet, és ezáltal a növényeink jóval kevésbé lesznek ellenállóanak, és sokkal inkább szenvednek majd a vízhiánytól. Azt szokták mondani, hogy az a megfelelő öntözés, amikor annyi vizet kiteszünk, tehát ritkábban, de nagyobb mennyiséget beöntözünk, az az ideális. Ha a talajban egy 5-10 cm-es mélységben nedves a talaj, akkor rendben van, akkor nem kell öntözni. Viszont ahhoz, hogyha ez kiszáradt, hogy ezt a mélységet elérjük az öntözött vízmennyiséggel, ahhoz értelemszerűen nagyobb mennyiséget, tehát hosszabb ideig tartó öntözést kell. Ezért alkalmas például a csepegtető öntözés nagyon erre, hiszen ez folyamatosan adagolja ki egy adott időszakon belül a megfelelő vízmennyiséget, és ezért mondjuk azt, hogy nem kell naponta kis mennyiségben, hanem öntözzünk 2-3 naponta, de akkor tudatosabban nagyobb mennyiségű csapadékvizet öntözzünk ki, és takarjuk a talajfelszínt hozzá.
1: A talaj víz megtartó képességének az erősítésekor a mulcsozás is szóba került, talajtakarás is. Igen. Ebben adjunk némi tippet a hallgatóknak. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Mi vásároljuk a mulcsot, vagy esetleg mi is tudunk csinálni? Mit lehet erről elmondani?
2: Nagyon sokféle anyag használható talajtakarásra. Itt tényleg alapvetően az a cél, hogy a mulcsal magával megakadályozzuk a talajnak a párolgását, vagy mondjuk inkább úgy, hogy csökkentsük a párolgási veszteséget. Ugye lassítjuk fel a talajnak a felmelegedését, javítjuk a csapadékbeszivárgását, hiszen ott tartja, védi a talajt a különféle szélsőséges időjárási hatásoktól. Sok mindenféle anyag használható erre, talán a legelterjedtebb a díszkertekből ugye a fakéreg, viszonylag esztétikus, viszont ezt általában ugye meg kell vásárolni. A hátránya talán az, hogy amikor lebomlik maga ez a fakéreg, akkor igazából nitrogén vonhat el a talajtól, tehát némi tápanyagot vonhat el a talajtól. A legelterjedtebb az talán a szalma és a fűnyesedék, mint talajtakaró használata. Ugye a szalma, ez talán a legkiválóbb választás gyakorlatilag, de ugye ez nem mindenkinél termelődik. Ha valahol termelődik, akkor tökéletes arra, hogy a különféle zöldségek, tehát a paradicsom, paprika, uborka, zöldséges veteményesbe letakarjuk a talajt. Olcsó, könnyen kezelhető, és fokozatosan még a talaj szerkezetét is javítja. A fűnyesedék az általában ugye termelődik a kertekben. Itt viszont arra kell figyelni, hogy nem mindegy, hogy milyen vastagságban terítjük el. Ha túl vastagon terítjük el, akkor igazából a rothadásnak indul a fű, és akkor ezzel különféle problémákat, akár kellemetlen szagokat is okozhatunk a kertünkben. De hogyha kellően vékonyan, ilyen 2-4 cm vastagságban terítjük el a fűnyesedéket, akkor ez egy gyorsan lebomló szerves anyaggal a talajt gazdagító, helyben rendelkezésre álló mulcsanyag. Ezen kívül lehet még komposztot is használni talajtakarásra. Ez gyakorlatilag magas ágyásokban, balkonládákban, zöldséges kertekben tökéletes, ideális. Ha valakinél termelődik komposzt, akkor ideális felhasználás ez talajtakarásra.
1: Én olvastam itt a kertművelőnek a honlapján, hogy hát például balkonládában, illetve dézsás növényeknél is lehet talajtakarás, például dekoratív kavicsokkal is. Ez mit jelent, hogy egyszerűen rátesszük mondjuk a nem tudom muskátli ládájába a földre a kavicsot, a kis dekorkavicsot?
2: Így van, tehát akár dekorkavicsot, akár lehet kapni ilyen agyagból készült ilyen kis granulát, kis golyókat, ezek is alkalmasak arra, hogy a talajfelszínt takarjuk. Ugye kavicsnak is alapvetően az a lényege, hogy a napsütés az nem a talajt éri közvetlenül, hanem a kavicsokat. Bár a kavics is átmelegedik, és utána már fűti a kavics magát a talajt, de ennek ellenére van talajtakarási funkciója, párolgási veszteséget csökkenti, és esztétikussá is teheti magát a balkonládát. Illetve hát ugye nagyon sok esetben szokták egy geotextíliás takarás után egész ágyásokat beszoktak fedni folyami kavicsal, vagy zúzott kavicsal esztétikum miatt, de mellette talajtakarási pozitív hatása is van.
1: És hát akkor térjünk rá itt a locsolásra, az öntözésre. Hogyan tudjuk ezt a, hogy mondjam, lehető legkörnyezetbarátabb módon megoldani? Én itt csak az esővízre tudok elsőként gondolni, hogy azt a legjobb talán összegyűjteni.
2: Kettős dolog van, tehát hívjuk úgy, hogy fenntartható öntözés. Gyakorlatilag több dologra kell figyelni. Mivel öntözünk, mikor öntözünk, mekkora mennyiségben öntözzünk. A fenntartható öntözésnek mindenképpen azt kell tudni, és a mai időjárási körülmények között is, hogy egyre gyakrabban halljuk, hogy vízhiánnyal küzdünk. Nem az a cél, hogy mindig nedves legyen a kert. Korán sem erről van már szó, hanem az a cél, hogy a rendelkezésünkre álló vizet minél nagyobb részben a növények számára felvehető állapotba hozzuk. Tehát tartsuk meg a területünkön, ne engedjük elszivárogni, ne engedjük elfolyni, ne engedjük elpárologni, a növény számára a talajban tartsuk meg, és a épített környezetről beszélünk, a tetőkről összegyűjthető esővíznek az összegyűjtése is, ilyen szempontból ennek az egyik lépése, hiszen az ott leeső folyadékot, vizet nem engedjük el a csatornába, hanem ott tartjuk helyben, és utána ugye a legegyszerűbben ezek a esővízgyűjtő hordókból, utána egyszerűen azt kiöntözhetjük a növényeinkre. Tehát az egy része az, hogy gyűjtjük ezekbe az esővízgyűjtő hordókban. Fontos, hogy reggel, ahogy említettem, reggel öntözzünk. Fontos, hogy nem az a lényeg, hogy minden nap kis mennyiséget, hanem akkor öntözzünk akár 2-3 naponta, amikor valójában szükség van rá, amit nagyon egyszerűen úgy tudunk ellenőrizni, hogy meg ne győzzük, hogy a talajunk egy 5-10 cm-es mélységben még nedvese. És ami még nagyon fontos az az, hogy abban az esetben, amikor kialakítjuk a kertünket, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy milyen talajjal rendelkezünk, és oda milyen növényeket érdemes telepíteni. Tehát a klímatudatos növényválasztás is fontos, hogyha nekünk egy olyan kertünk van, ami kitett, és folyamatosan tűzőnap éri, olyan a tájolása, akkor keressünk aszálytűrő növényeket, ne vízigényes növényeket telepítsünk be, mert nem lesz sikerélményünk, mert nem tudjuk még öntözéssel sem életben tartani ezeket a növényeket hosszú távon.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával, Várszegi Gáborral beszélgettünk a víztudatos kertészkedéssel kapcsolatban.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöld előbe. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Én már a búcsúzom, Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöld ellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Silvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra és ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több százezer hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Süttő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát, a Petőfi

0: tér irányából lezárták, az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, az előttünk álló órában Tokár Imola református lelkipásztorral és férjével Tokár Sándor Levente református lelkipásztorral beszélgetünk. Nagy tiszteletű úr és felesége a mezőkeresztesi és a mezőnagymihályi református egyházközségekben szolgál, illetve helyettesítő lelkipásztorként a vattai református egyházközségben. Az elmúlt időszak, illetve az eltelt évek gyülekezeti alkalmairól is szólunk mai műsorunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, Tokár Imola a református lelkipásztort, és férjét Tokár Sándor Levente, nagy tiszteletű urat köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és ugye itt a beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződünk, úgyhogy tegeződő formában fog történni ez a beszélgetés, és köszöntelek titeket, áldás békesség.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: Ugye nagy tiszteletű asszony Mező Nagy Mihályon, nagy tiszteletű úr pedig Mező Keresztesen szolgáltok 3 éve, illetve helyettesítő lelkipásztorként 1 éve a Battai Református Egyházközségben is tevékenykedtek, így mind a 3 gyülekezetről, illetve ezekhez a szolgálati utakhoz vezető útról fogunk beszélgetni. Hadd kérjelek meg titeket, hogyha indíthatjuk innen a beszélgetést, hogy erről szóljatok először.
2: Természetesen. Hogy kerültünk mi ide? Ez az első dolog, amiről szeretnék beszélni. Mi Erdélyből érkeztünk, konkrétabban a Párciumból, Érmellékről. Én nagyváradi származású vagyok. Imola feleségem, ő pedig barcasági, Brassó környéke, ott hétfalusi származású. Mi a teológián ismerkedtünk meg Kolozsvárot, még a 2010-es évek legelején, és az elmúlt 3 évben, most már a 4. év, amióta itt szolgálunk, Tiszán innen, az Egervölgyi Egyházmegyében. Azelőtt Érmelléken voltunk 6 évig, 2017 és 23 között, ott is egy-egy gyülekezetben. Így érkeztünk meg ide is. 2 gyermekünk van, Kata ő 10 éves, Marci pedig 6 éves, cseperednek most már. Ahogyan az Érmelléken tettük, ugyanazt folytatjuk, vagy igyekszünk folytatni itt is, ebben a kezdetben 2, most már 3 gyülekezetben. Mezőkeresztes és Mező Nagy Mihály volt kezdetben, és ott is, amint már említettem, ugyanúgy igyekeztünk folytatni a szolgálatot, mint Érmelléken, mint Párciumban. Ugyanis nem választjuk, nem is lehet szétválasztani mereven a 2 gyülekezetet, hogy az egyik az enyém, a másik a tied, hanem a szolgálatokat igyekeztünk, meg mai napig igyekszünk beosztani, kinek mi az erőssége, abban igyekszik helytállni. A gyerekekkel, a gyerekfoglalkozások, a hittan táborok, ezek a konfirmációs felkészítés, ezek inkább az Imola része, ő az, aki a gyerekekkel hamarabb megtalálja a hangot, meg akinek több talentuma van ehhez, én pedig más téren, tehát temetési szolgálatok, vagy az igehirdetési szolgálatok. Ez nálunk itt most már egy körút, tehát a reggel 9-kor kezdünk Nagy Mihályon, azután 10 órakor Keresztesen, és 11:30-re jövünk át Vattára. Kezdődik ott az istentisztelet, közel van a 2 gyülekezet egymáshoz, Vatta van egy picit messzebb, ez is egy 1/4 óra út.
1: Milyen gyülekezetek fogadtak titeket ezekben a közösségekben? Hogy emlékeztek vissza?
3: Lelkesen fogadott a keresztesi gyülekezet. Emlékszem az első találkozásra, férjem bemutatkozó szolgálatára. Nagyon érdeklődőek voltak, kíváncsiak voltak ránk, gyerekeinkre, családunkra, terveinkre. Jó érzéssel töltött el bennünket. Majd a szolgálat elején is segítőkészek voltak, akár berendezkedésbe, takarításba, ugye az új szolgálati hely elfoglalásakor ilyenkor a lelkés családoknak be kell költözniük, meg minden teendőt elvégezni. Segítőkészek voltak.
2: A 2, illetve most már 3 gyülekezet igen aktív, szeretik a rendezvényeket, igyekszünk minél több rendezvényt szervezni. Ilyenkor a nyári időszak is zsúfolt, a hittan táborok, azoknak a végén vagyunk. Ez most idén már 3. Egy éve, hogy a Vattai gyülekezetben is mi szolgálunk, és igyekszünk helytállni mind a 3-ban, ami fizikálisan nehéz, tehát ott lenni, helyben lenni. Főleg, ahol nem helyben lakik a lelkész, ugye sem Nagy Mihályon, sem Vattán nem tudunk ott is lakni, ott is élni, hanem Mezőkeresztesen élünk, ezért igyekszünk az alkalmainkat, a rendezvényeket megszervezni, hogy ott legyünk, hogy érezzük, és ők is érezzék. Ez effektív a jelenlétben is érezhető, tehát 24 órából áll egy nap, és 7 napból egy hét, és nehéz úgy, hogy mindenütt ott lenni. Hétközben ugye a gyerekek is iskolába, óvodába járnak, mi magunk is hittanórákat tartunk, Keresztesen és Nagy Mihályon Imola, a Vattán pedig idéntől én, ott is volt ovis hittan is, meg iskolás hittan is, és a hétközbeni dolgok, teendők, azok is rengeteg energiát felemésztenek, vagy rengeteg energiára van szükség ahhoz, hogy mindent el tudjunk intézni, és három gyülekezetnek az adminisztrációját, a számlák kifizetése, a karbantartás és így tovább, bár a gyülekezetek önállóak, tehát ebből a szempontból nagyon, nagyon jó az, hogy nem kell konkrétan mindig mindent megmondani, hanem van, amit ők tudnak, különösen a vattai gyülekezetben, de a Nagy Mihályban is ugyanígy van, de a vattai gyülekezetben voltak már megszokva azzal, hogy ott a templomkert rendben tartások, a szállása és a mindennapi élet, ami a gyülekezeti életben van, ezek az adminisztrációs dolgok főleg. Ezt ők el tudták végezni, vagy ők így élik az életüket, mert az előző lelkés sem élt ott, hanem ő is ingázott. Úgyhogy ez itt Egervölgyön eléggé jellemző, hogy egy lelkész több gyülekezetben is szolgál, és mindaz, ami ezzel jár, de alkalmazkodóak a gyülekezetek. A Keresztes a legnagyobb közösség, ott 280 fenntartó van, Nagy Mihályon és Vattán olyan 100 körülbelül.
1: És még itt a hétközi, évközi alkalmakról részletesebben is szólunk itt a későbbiekben, hogyha most időben, olyan tekintetben haladhatunk visszafele, hogy talán itt a még frissen élő emlékekről, hiszen ugye néhány nap távlatából beszélgethetünk itt a nyári táborok tekintetében, hiszen például Vattán a napközis tábor július 13-a és 17-e között valósult meg, illetve ahogy már el is hangzott, a másik két gyülekezetben is már a nyári hittan táborok megvalósultak. Szóljunk most, azt szeretném kérni erről részletesebben, hogyan épült fel ez a néhány nap, mi volt a tematika, hogyan emlékeztek vissza, hogy éltétek meg ti, illetve a résztvevő gyermekek?
3: Hát itt két részre osztanám, mert a vattai tábor az piciben eltért az előző két tábortól. Vattán az önkormányzattal és az iskola két tanítónővel közösen szerveződött meg a tábor. Ez egy napközis tábor volt, aminek a második felében csütörtöki naptól kapcsolódtunk mi be. Csütörtök, péntek, szombat, illetve vasárnap volt egy záró istentiszteletünk. Csütörtökön a délelőtti foglalkozásokat mi szerveztük meg, illetve a pénteki délelőtti foglalkozásokat is, a délutáni foglalkozásokat meg a tanítónők. Érdekessége volt ennek a tábornak, vagy alkalomnak, hogy olyan gyerekekhez szólhattunk, akiknek amúgy nincs egyházi kötődésük. Nagyon különleges volt azt tapasztalni, hogy hogyan viszonyulnak egy-egy bibliai történethez, hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy étkezés előtt imádkozunk esetleg, vagy ilyen alap dolgokhoz, amik nekünk természetesek. Úgyhogy ez egy különleges tapasztalat volt számomra, és hiszem azt, hogy sikerült megérinteni őket. Ez a három nap alatt volt olyan alkalom is, amikor közösen körbeültünk az úrasztala mellett, és történetet hallgattunk a görnyedhátú asszony meggyógyításáról, arról beszélgettünk, hogy Isten mi mindent teremtett a számunkra, növényeket, például gyógynövényekről beszélgettünk, hogy azokat...
2: Fel kellett ismerni, hogy melyik gyógynövény melyiképpen van rajta. Ezt nagyon élvezték a gyerekek.
3: Igen, meg magáról a betegségekről beszélgettünk, hogy ők hogy látják a betegséget. És úgy vettem észre, hogy ez őket nagyon érdekelte, és lelkesen kapcsolódtak ebbe bele. Énekeket is énekeltünk, közösen aranymondást tanultunk. A szombati napon pedig közösen a gyerekekkel és néhány szülővel Mezőkövesdre kirándultunk. Ott is egy kellemes délelőttet tölthettünk közösen, majd vasárnap istentiszteleten elénekeltük, illetve elmondtuk az aranymondásokat a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezet számára is közösen.
1: Még mielőtt itt részletesebben folytatnánk ezeknek a napoknak a megbeszélését, hadd kérdezzem meg, hogy hol látjátok ebben még inkább talán a missziót, hogy olyan gyermekekhez is szóltatok ezekben a napokban, akiknek ugye itt a mindennapi életüknek addig nem képezte a részét, sem a gyülekezetben, vagy akár ugye itt az iskolai hitoktatásban való részvétel.
2: Ez a vattai alkalom, ezt a jó atya rendelte, hogy így legyen, ugyanis mi, amikor terveztük a hittantáborainkat a három gyülekezetben, akkor már éreztük, vagy tudtuk, hogy ilyen fizikai kapacitásbeli korlátaink vannak, tehát ott már nem egy egész hetes, csak egy háromnapos hétvégére, tehát csütörtök, péntek, szombatra terveztük az aktív programokat, és amikor ezt kezdtük kibontani a gyülekezetben, beszélgettünk az egyháztagokkal, meg a presbiterekkel, hogy hogyan is tervezzük. Az egyik presbiterünk, Kőműves Tibor úgy hívják, ő Vattán az önkormányzatnál is, meg a gyülekezetben is nagyon aktív, és ő és a felesége volt az, akik már évek óta a vattai táborokat szervezik, illetve lebonyolításban segítenek, és akkor így egy ilyen kötetlen beszélgetés rendjén jött elő, hogy hát próbáljuk meg a kettőt, ez már a mi ötletünk volt, hogy a kettőt valahogy összehozni, és akkor ezért alakult ki így, hogy hétfőtől szerdáig voltak a tanítók a teljes napon, és akkor csütörtök, péntek és szombat pedig a miénk, és ezt igyekeztünk így közösen, hogy az első három nap az ő programjuk, ők a gazdái, és akkor a második három nap pedig mi. És ez jó volt, mert ők ismerik jobban a gyerekeket, akiket tanítanak évközben. Mi is ismerjük persze, akik református ittanra járnak, és volt egy kapcsolódási pont, és ők is élvezték, vagy ők is szerették ezt, hogy egy mást tudunk mi hozni, egy pluszt tudunk mi adni, amikor étkezés előtt mi elénekeltük a Jöve Jézus légy vendégünket. Ez nekik is úgy éreztük, úgy láttuk, hogy fontos és jól esett, és én azt hiszem, hogy ez a mi missziónknak a lényege, mert igyekszünk mindig nyitni az emberek felé, és ez fontos, főleg a mai világban, amikor nagyon fel van gyorsulva minden. A másik két gyülekezetben, tehát Keresztesen és Nagy Mihályon is éreztük, hogy mondjuk így, hogy sokkal nagyobb lenne a létszám, hogyha mi 8-tól 4-ig tartanánk ezeket a hittantáboros foglalkozásokat, de 9-től 1-ig ezt így hoztuk magunkkal Erdélyből, tehát ott már így volt bejáratódva. 9-től 1-ig. Miért mondom ezt? Azért, mert sok családban gondot jelent, hogy a gyerekkel mi van, mit csináljak vele a nyári szünetben. És akkor sokan így vannak, így állnak hozzá, ezt érezzük, hogy csak valaki foglalkozzon velük. 8-tól 4-ig, én amíg munkában vagyok, az életritmus ezt hozza magával, hogy van, akire bízzam a gyereket, mert lehet a nagyszülők már nincsenek ott, vagy épp más településen laknak, mint ahol a nagyszülők. És sokszor éreztük ezt, hogy sokszor csak egy ilyen gyermekmegőrző a egyesek számára, mert azt mondták, hogy ha én 9-től 1-ig hozom a gyereket, mit csinálok vele délután? Ez érthető a szülő szempontjából, viszont mi nem akartuk, vagy szándékosan és tudatosan e felé tereltük saját magunkat is, meg a gyülekezeteket is, hogy ez nem egy napközis megőrző, vagy egy olyan hely, ahova a gyereket hozzák, és akkor megvan oldva ez a gond. Hanem mi szeretnénk tudatosítani magunkban is, meg egymásban is, a gyülekezetekben is, hogy ez egy misszió. Ez egy gyermek evangelizációs misszió, és Keresztesen éppen ezért csináltuk azt idén, hogy ami hittantáboraink ugye úgy vannak, ezt az időpontokat mondom, hogy hétfőtől péntekig 9 és 1 óra között vannak a foglalkozások, és vasárnap az istentisztelet keretében bemutatjuk a szülőknek, hogy mi az, amivel a héten foglalkoztunk, mit tanultak a gyerekek, utána pedig elmenjünk közösen fagyizni. És a szombati nap az mindig pihenő nap is volt, meg a családok számára is, ezt nagyon érezzük, hogy a hétvége az ugye a családé, igyekszenek a családok együtt lenni, és akkor mennek kirándulni, vagy egyáltalán együtt vannak. Vasárnap nem ugyanaz, fel annyi gyerek jött vasárnap, mint aki hétközben ott volt. Ezért az idei évben ugye az imádság éve, és a zsinatnál volt egy ilyen kezdeményezés, hogy támogatják ezeket az alkalmakat anyagilag is, és mi erre jelentkeztünk, és és tudatosan keresztesen oda tettük arra a szabad napra, tehát a szombati napra, és akkor így tudtuk hívni a szülőket. Tehát amíg a gyerekek a parókia udvaron, a gyülekezeti terem árnyékában imalával kézimunkáztak, addig az imádságnapi előadást, meg a tevékenységet a szülőkkel a templomban tudtuk eközben ezzel párhuzamosan szervezni, illetve lebonyolítani, és utána pedig volt egy közös bográcsgulyás étkezés, szülők és gyerekek közösen, és gyülekezeti tagok, és ezt nagyon szeretjük. Tehát amikor együtt vagyunk, ez egy ilyen lazább nap volt. De nagyon-nagyon pozitív volt, tehát ezt mindenki, aki részt vett, és utána visszajelzett számunkra, mindenki azt mondta, hogy ez így jó.
1: Itt mind a három gyülekezetben volt a kifejezetten az imádság évéhez kapcsolódó gyülekezeti alkalom, ugye?
2: Volt mind a háromban, illetve a Nagy Mihályon ott még nem, a el kellett halasszuk, majd az őszi időpontra, a nagy meleg miatt, de Vattán is volt, de ott nem tudtuk így tenni a hittantáborra,
1: Igen, így ennek a lelki megéléséről is szólunk természetesen a későbbiekben, de még akkor itt a gyermekeknek szóló napközis táborról, hogyha folytathatjuk most a gondolatot, milyen ige alapján történtek például a találkozások?
3: Én egy kis kiegészítést tennék ahhoz, hogy napközis táborról beszélünk. Nem táborról, hanem vakációs Biblia hétről beszélünk, és ezt is azért ez a neve, hogy ne kavarják, vagy ne keveredjen azzal, hogy tábor, mert a tábornak van egy ilyen tulajdonsága, hogy reggel 8-tól délután 4 óráig, és akkor ez egy ilyen gyermekmissziós program, vakációs Biblia hét, ezért is ez a neve, így hirdettük meg plakátukon is. Az idei év anyagát a Cohen missziós csoporttól igényeltük, és ezt dolgoztuk fel. Rám talált volt a téma, egész héten olyan történetek hangzottak el Nagy Mihályon is, meg keresztesen is, amelyekben Jézus ránk talál különböző élethelyzetekben, ránk talál betegségünkben, félelmeinkben, elveszettségünkben, különböző élethelyzetekben. Így például a Zákeus történetét dolgoztuk fel, Jézus a vízen jár, ugye Péternek, amíg Péter Jézusra tekint, addig nem süllyed, hanem Jézusra figyel, és így haladhat ő is a vízen. A görnyedhátú asszony meggyógyításának a története is előkerült, illetve Máté elhívása is a terítéken volt. Minden napnak volt egy története, volt egy ének, ami az egész hetet összefoglalta, ez a fő énekünk volt, minden nap egy szakasszal bővült a tudásunk, az ének tudásunk is, és kézműves foglalkozás is volt minden nap a témához.
1: És ahogy említetted is korábban, a gyermekek is érdeklődően nyitottan álltak ehhez a kérdéshez, esetleg voltak-e visszajelzések azzal kapcsolatban, hogy ebben a komoly témában való beszélgetés során lelkiekben hogyan erősödtek meg, hogy a hit egy nehéz élethelyzetben, egy betegségben milyen támpontot adhat?
3: Beszélgettünk magáról a történetről, és akkor arra bíztattam őket, például a görnyedhátú asszony történetével kapcsolatosan, hogy nyugodtan elmondhatják otthon, a környezetükben, azoknak az embereknek, nagyszülőknek, vagy szomszédoknak, akikről tudják, hogy betegek, mert arról beszéltünk, hogy milyen egy idős ember, hogy betegsége, legtöbb idős ember valamiféle betegséggel küzd. És hogy ezt a történetet otthon elmesélve, ők is reményt, erőt adhatnak a beteg embernek, hogy úgy, ahogy ez az asszony kitartóan minden nap elment a templomba imádkozni, úgy a mai ember is imádságban Isten elé viheti a gondjait, és imádkozhat azért, hogy kitartást és erőt adjon Isten mindazokhoz a feladatokhoz, meg nehézségekhez, amiben benne van.
1: Most ezekkel a megerősítő gondolatokkal zárjuk itt beszélgetésünk első részét, amelyet hamarosan folytatunk Tokár Imola és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorokkal, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunk mai adásában Tokár Imola és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorokkal beszélgetünk, akik Mezőkeresztes, Mezőnagy Mihály és Avattai református egyházközségekben végeznek szolgálatot, és még ha itt folytatjuk az előző gondolatot, akkor ugye a Avattai gyülekezetben először, a Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály gyülekezetekben pedig már nem először valósult meg itt nyáron, hanem harmadik alkalommal a vakációs Biblia hét. Még hogyha egy picit itt a részletekről szólhatunk, akkor mik voltak azok a meghatározó elemek, amelyeken részt vehettek a gyermekek, és ugye különböző területeken fejlődhettek ezáltal.
2: Igen, Imolának volt már korábban is ilyen szándéka, hogy érdekessé és hasznossá is tegyük ezeket az alkalmakat. Az idei évben egy nyugdíjas mentőst hívtunk, Stefanec Jánost, aki hosszú-hosszú évek tapasztalatát osztotta meg a gyerekekkel. Elsősegély, itt a görnyedhátú asszony és a betegségekkel való szembenézés, foglalkozás gyermekek számára, és fontos feldolgozni azt, hogyha valaki beteg a családban, vagy ha valaki rosszul lesz. Nyári időszak van, ugye, és a kánikulában többen rosszul lehetnek, akár nagyszülők, nagymama, akkor mit tegyen a gyerek? Hívja az 112-t, és ezen kívül még mit kell, hogyan kell, és ezt gyakorolták a gyerekek, hogy hogyan kell, milyen pozícióba kell fordítani, hogy kapjon levegőt, és mit kell figyelni, a szemhéj alatt a szem mozog-e, teljesen ájult állapotban van-e az, aki elsősegélyre szorul, és ezt nagyon élvezték a gyerekek, ugye ez izgalmas, de nagyon fontos dolog is, mert ez is egyfajta magvetés, és nem csak az ige magvakat vetjük, hanem amellett vagy amögött még az életre való ráérzés, vagy az életre való rátermettséget. Tehát Jézus mellett, vagy Jézussal együtt még erre is igyekszünk odafigyelni, hogy a gyermekeink ne pánikoljanak, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek. Ez nagyon fontos, és amiben tudunk, segíthetünk, mert ezt látjuk, hogy ez egy olyan része volt az idei vakációs gyermekbiblia hetünknek, amely felnőttek és gyermekek számára is nagyon jónak vagy hasznosnak bizonyulhat a későbbiekben. És miért mondom ezt, hogy miért hozom ide ezt? Azért, mert Jézus Krisztust közel vinni hozzájuk, ez a mi részünk, vagy az egyik dolgunk, viszont Jézus nem a polcon van, hanem Jézus ott van a mindennapi életben. És ezek a történetek is erről szólnak, és erről tesznek bizonyságot, hogy az életünkben, amelyet élünk a napi 24 órában, heti 7 napban, abban Jézus nem csak a templomban van, és nem csak egy héten van ott jelen, a mi életünkben és a gyermekek életében sem. Tehát ami ige hirdetésünk, ami Krisztusról szóló evangélium hirdetésünk, az nem egy elmélet, hanem az sokkal inkább egy gyakorlat, és a gyermekekkel is igyekszünk ezt megértetni, vagy erre ráérezzenek, mert ők csak érzik, meg mi is csak érezzük, vagy nem érezzük éppen. Tehát ez nagyon fontos, és az egész gyülekezeti életben és a gyülekezeti munkában is ez a szempont, amely megvalósul az évközben is, vagy az évközi alkalmakon is. Keresztesen bevezettük azt, hogy minden hónap első vasárnapján az Isten tiszteletet követően gyülekezeti kávézás van. Tehát nem hazamennek az egyháztagok, hanem hoznak sütit, és akkor kávézunk, teázunk a téli időszakban, ilyenkor nyáron is, mert fontos az, hogy kötetlen módon is beszélgessünk. A bibliaóráink minden szerdán délután vannak, arra eljönnek, ahányan eljönnek, és velük van egyfajta közösség, de igyekszünk minél több rétegű, vagy több aspektusú ilyen alkalmat létrehozni, vagy megszervezni. És ez nem egy nagy erőbefektetés a részükről sem. Oda szánják azt a plusz fél órát, nem rohannak haza, hogy a húslevest ezt oda tegyék és befőzzék, és a rántott húst folytassák, hanem azt felkelnek hamarabb is elvégzik, és akkor oda szánják az időt. És ez nagyon fontos, hogy ezt tudatosan, vagy ha nem is tudatosan, de legalábbis tudat alatt ezt így éljük meg. És más alkalmat is. Tehát a konfirmációi előkészítés az idei évben különösen Imolának volt a része. Ott is mindig a gyerekeket igyekszünk nem csak templomi, hanem templomon kívüli alkalmakra is elhívni. Vizsolyba visszük őket kirándulni, megnézni, hogy a vizsolyi biblia az hogy született, mert arról tanulnak a KT előkészítés, vagy a konfirmációi előkészítés rendjén, de más az, amikor bemennek a vizsolyi templomba. És leesik az álluk, hogy hogy is néz ki ez a templom belülről, és amiről olvasunk, vagy amiről beszélünk nekik, hogy 1590-ben Vizsolyban adják ki, és amikor látják, hogy ott van az eredeti vizsolyi biblia, akkor ez egy másfajta élmény, amihez később vissza lehet térni, vissza kályhához, vissza lehet nyúlni, és emellett még más alkalmakat is igyekszünk. Imola szokott karácsonyi időszakban, tehát az adventi időszakban van egy szombat, amikor eljönnek az ifisek, a már lekonfirmáltak, és mézes kalácsot sütnek, díszítenek. Az egy délutáni program, filmeznek azután legvelek közösen, és meg is kóstolják azt, amit elkészítettek, és haza is visznek, szépen becsomagolva a karácsonyi ajándékként a fa alá. Bowlingozni is vittük őket, az idén még nem, de majd a következő évadot ezzel kezdjük, tehát a szeptemberi konfirmáció előkészítőre hívjuk a már lekonfirmáltakat és a most előkészítőre járókat, vagy akik kezdik majd, hogy legyen egy közösség is. És ez, ha én visszaemlékszem a fiatal koromra, akkor ez maradt meg bennem is. Az, hogy együtt voltunk, tehát a KT kérdéseket megtanuljuk, a válaszokat szépen elmondjuk, de az, hogy ott legyen egy közösség, és ezt a közösséget Krisztus hozza létre. Tehát ő a közös pont. És ahogy az életünk sokrétű és sokrendű, ugyanígy a hitéletünk is ez tartozik hozzá, hogy igyekszünk ezt minél inkább kinyitni.
1: És ahogy egy korábbi írásban nagy tiszteletű úr írtad, a hitmélyítés és a közösségépítés volt annak az imanapnak a kettős célja, amely a mezőkeresztes, illetve a vattai református egyházközségben már megvalósult az imádság évéhez kapcsolódóan, még hogyha ezekről az alkalmakról szólnátok részletesebben, hogyan éltétek meg, hogyan élték meg a gyülekezetek tagjai, hogyan épült fel ez a nap. De hogyha még itt a céljáról természetesen részletesebben szóltok, akkor szeretettel hallgatjuk.
3: Most a legfrissebbről mesélnék, ez a keresztesi gyülekezetben, ott a gyerekfoglalkozás volt az enyém, az imanappal kapcsolatosan, ott a Max Lucado Berci Imádkozik című könyvét olvastuk, néztük meg egy kis báb előadás formájában a gyerekekkel közösen, és beszélgettünk az imádságról, és ezzel kapcsolatosan kézműveskedtünk is. Ilyen imádság lábnyomokat készítettünk, amiket gyöngyökkel dekoráltunk, és erről beszélgettünk a gyerekekkel, hogy mennyire fontos, és hogy imádkozni, és hogy ki mikor imádkozik, vagy milyen helyzetben lehet imádkozni, milyen típusú imádságok vannak. Ezeket próbáltam nekik elmagyarázni, illetve erről beszélgettünk, ezzel kapcsolatosan játszottunk közösen az udvaron, amíg a felnőttek a templomban foglalkozáson voltak, illetve amíg az udvaron rotyogott az ebéd.
1: És ugye a Vattai Református Egyházközségnek szóló alkalmon Isten igéjét hirdetted, az ige hirdetés szolgálatát végezted. Milyen gondolatokat helyeztél akkor az ünneplő közösség szívére?
3: De akkor arról beszéltünk, meg beszéltem, hogy milyen élethelyzetekben imádkozunk, és hogy nem szégyen Istennek akár elpanaszolni a dolgainkat, nem szégyen elmondani azt, hogy mi fáj, mi az, ami bánt, mert Isten mindezt elbírja, és mindezt elhordozza. Úgyhogy bátran mehetünk, és bátran mondhatjuk el hálánkat, panaszunkat, de akár mérgünket is Istennek, mert ő képes ezeket elhordozni, és képes ezeket átvenni tőlünk, és erre biztattam a gyülekezetet is, hogy akár összekulcsolt kézzel, vagy akár éneklés formájában ezeket adjuk ki magunkból, ezeket az érzéseinket, vigyük oda Isten elé. Aki énekel, az kétszeresen is imádkozik, így tartja az egyik mondásunk, és hiszem azt, hogy amikor énekelünk, akkor észrevétlenül is kapcsolatba kerülünk Istennel. Most legyen ez egy dicsőítő dal, vagy legyen ez egy zsoltár, vagy egy dicséret, énekeskönyvi ének, vagy egy ifis ének, észrevétlenül is kapcsolódunk. Kapcsolódunk Krisztushoz, kapcsolódunk Jézushoz. És az ének által úgy gondolom, hogy olyan dolgokat is kimondunk magunkból, amiket máskülönben nem tudnánk, vagy nem mernénk kimondani. Emiatt is ezt helyeztem központba, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Számomra mindig kedves emlék az, amikor a teológián közösen a reggeli áhítatokon, vagy délutáni áhítatokon közösen énekeltünk. Ez mindig szeretettel gondolok azokra a percekre, hogy az engem mennyire meg tudott erősíteni, amikor közösen énekeltünk.
1: Ugye lelki feltöltődésnek.
3: Igen, igen.
1: És ugye az ige hirdetés szolgálata után az imádsággal kapcsolatban osztottál meg gondolatokat a közösséggel, nagy tiszteletű úr, hogyha ezzel kapcsolatban szólnál nekünk is, illetve azok a gondolatok, amelyek most így visszaidézve ezeket a találkozásokat megfogalmazódtak benned.
2: Az imádságnapi mottónk is ez volt, aki énekel kétszeresen imádkozik, ez az augusztinuszi, vagy neki tulajdonított mondás, és ezt bontottuk ki a gyülekezet előtt. Miről is szól ez? Mit is jelent ez? Hogy az ember, amikor énekel, akkor a tüdejét, a hangszálait is bevonja az egész teste. Az egész lénye ráhangolódik erre, és ezt ki is próbáltuk, ugyanis a népdalzsoltárokat, amelyekről szó esett, azokat el is énekeltük, és a résztvevők ezen meg is döbbentek, hogy egy bibliai üzenetű, vagy egy bibliai gondolatnak a megfogalmazása az hogyan ölthet testet egy magyar népdalban, vagy annak a dallamában. A tavaszi szél vizet áraszt, az árgyélus kismadár kezdetű népdaloknak a dallamára énekeltük ezeket a zsoltárokat, és erről van is egy gyűjtemény, ezt be is mutattuk, vagy ezt meg is mutattam, mert abból nyomtattunk ki néhány oldalt, és ez egy nagyon pozitív élmény volt az ott levőknek. Ezen kívül még megnéztük a Mindenki című filmet ott közösen, ami egy gyerekkórusról szól, és hogy az ének, illetve a nem éneklés, ott érdemes megnézni ezt a rövid 25 perces Oscar-díjas filmet. Ez egy magyar film, ami arról szól, hogy az éneklés az hogyan épít közösséget, és hogy a lényeg az, hogy az ember énekeljen. Én amikor a teológiára felvételiztem Kolozsvárot, akkor először nem jutottam be. Ennek az volt az oka, hogy ott ugye szigorú felvételi vizsgákon kellett átvenni, és az egyik volt az énekvizsga. És aki nem énekelte el az éneket, ott ugye 1-10 van az osztályozás, és az nem kaphatott 10-est, maximum 8-ast. Tehát 80 pontot a 100-ból. És én nem voltam elég biztos magamban, én nem tudok énekelni. Azt éreztem, vagy azt gondoltam. Ezért én elszavaltam azokat az énekeket, és emiatt a 100-ból csak 80 pontot kaptam meg. És ezen múlt, hogy én a vonal alatt voltam. Tehát akkor még létszámstopp volt, vagy létszámkorlátozás volt, nem vettek fel mindenkit. És emiatt maradtam le, és egy évvel később újra felvételiztem, és akkor már énekeltem. Akkor is a 100 pontból csak 95-öt kaptam meg, de az már éppen elég volt ahhoz, hogy bejussak. Tehát én ezt a saját bőrömön tapasztaltam, azt, hogy mindenki tud énekelni. És amikor éneklünk, akkor annak a gondolatát, amit éneklünk, azt a szöveget, azt a tartalmat, azt megtölthetjük, és ugye Szent Céhez visszakanyarodva, ő ezt tette, amikor lefordította, Kálvinéktól leste ő el a genfi zsoltárokat, azokra a dallamokra, hogyan lehetett magyar, és ez egy óriási teljesítmény volt tőle, irodalmi és kulturális teljesítmény is, mert mai napig ezt énekeljük. 1607-ben adják ki Mermontban, ugye a 150 zsoltárt, amit Szenci fordít le, és ültet át, akkor ugye francia dallamokra, genfi dallamokra, és ez 1607, és most 2026-ban ültünk a keresztesi templomban, és énekeltük ugyanazokat a zsoltárokat, de ez történik ugye mindig. És amikor éneklünk, Zsoltárt éneklünk, és vagy dicséretet éneklünk, egy közösségnek vagyunk a része, ugye a Szentlélek így működik. Időn is, téren felül kapcsolódunk valamihez, vagy valakihez, és az egész életünk erről szól, az egész gyülekezeti életünk, az egész hit életünk erről szól. Nem csak valaki elmondott nagyon szép és okos dolgokat 2000 évvel ezelőtt ott a Palesztinában, az akkori kor nyelvén, hanem a lélek az, aki ezt ma is viszi tovább, és mi ehhez csatlakozhatunk, ehhez kapcsolódhatunk. És ennek a megélése időről időre intenzívebb, ugye amikor alkalmaink vannak erre, vagy rendezvényeink, vagy templomi Isten tiszteletünk, de ennek az ereje az egész életünket átjárhatja. És én azt hiszem, hogy mindnyájunknak ez a, nem csak lelkészeknek, lelkipásztoroknak, hanem mindnyájunknak ez a Krisztustól kapott nem csak hogy feladatunk, hanem lehetőségünk, hogy ő erre méltat bennünket, hogy mi hozzá kapcsolódhatunk, és másokat is erre biztathatunk, és bevonhatunk ebbe a saját magunk lehetőségei, a saját magunk képességei szerint, és ez egy olyan plusz, ez egy olyan forrás, amivel nekünk élnünk kell. Most, amikor kánikula időszak van, érezzük azt, hogy a forrásaink elapadnak. És ebben megyünk tönkre. És ezt próbáljuk meg valahogy átélni, vagy túlélni, hogy majd jön az őszi időszak, és akkor reméljük, hogy egy kicsit könnyebb lesz. És az életünk is valahogy ennek mentén átrendeződik. Hogy amikor ki vagyunk száradva lelkileg, amikor egy pohár víz milyen jól esik ilyenkor a nyári időszakban, a lelkünk is ugyanígy ki tud száradni. És Krisztus az, aki az élő víznek a forrása, ő az, aki ezt tudja adni nekünk, és ezt nagyon sokan elvesztegetik, ezt a lehetőséget, és mi azt szeretnénk megmutatni, hogy ez nem csak, hogy fontos a mi véleményünk, vagy a mi hitünk, a mi gondolataink szerint, hanem hogy az ember ráérezzen erre, hogy nekem ez jó. És ezt érezzük időről időre, hogy a rengeteg kihívás, a rengeteg feladat, a rengeteg dolog közepette is vannak pozitív visszajelzések. És ez az egész évünkben, hál' Istennek, úgy van, Imola tudja ezt elmondani, amikor a szülők az ovis hittan rendjén visszajeleznek.
3: Igen, amikor például sokszor az a tapasztalatom, hogy már senkit nem érdekel semmi, és hogy mindenkiről lepereg minden, akkor jön egy visszajelzés egyik anyukától, hogy neki olyan jó érzés azt látni, hogy az első osztályos kislánya a kistesókkal esténként imádkozik. Vagy egy másik anyuka, hogy az ő ovis kisfia karácsonyra képes gyermek Bibliát kért. Ilyenkor érzem azt, hogy a Jóisten munkálkodik.
2: Nem hiába való. Ezt nagyon fontos érezzük. És éreztessük másokkal is, mert nagyon könnyű elengedni magunkat, vagy nagyon könnyű azt érezni, hogy hiába való, felesleges az, amit mi teszünk, mert a világból egyre inkább ilyen jelzések vannak, és bennünket is maga alá teperhet, vagy maga alá gyűrhet ennek az érzése, ennek a gondolata. És fontos ezeket tudatosítani, ezeket az alkalmakat megszervezni, megragadni. Egyre inkább úgy látom, hogy nem hiába való. Mi minden számokban mérünk, ugye, hogy hányan jönnek templomba, hány egyház fenntartó van, mennyi a persejpénz, mennyi az adomány, és a nap végén arra jövünk rá, hogy persze ez is hozzátartozik, de nem ezen fog múlni.
1: Műsoridőnk végéhez közeledünk, így arra szeretnélek kérni titeket, hogy mostani beszélgetésünkhöz kapcsolódóan egy igei gondolattal zárjuk most ezt a beszélgetést.
3: A Filippi beliekhez intézett levél 4. fejezetének 13. versét szeretném tolmácsolni a hallgatóknak. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
2: Én pedig a vakációs gyermekbiblia hét záró istentiszteleti történetét vagy gondolatát, ez úgy adódott, hogy a Péter csodálatos halfogása volt, amelyet az ige hirdetésben hoztam példaként, hogy nem a hálóval van baj, nem a hallal van baj, hanem hogy Jézus ott van-e a Péter csónakjában, és amikor ő belép, akkor lesz halfogás, és ez adjon erőt mindnyájunk számára, amikor úgy érezzük, hogy hiába való, hogy szakadozik a háló, és nem fogunk semmit, akkor jusson ez eszünkbe, hogy a mi Urunk erre hívott el bennünket, hogy mi emberhalászokká legyünk, de ez csak ővele lehetséges. Ha ő ott van a csónakban, ha ő ott van az életünkben, akkor lesz ennek igazán eredménye, úgyhogy kitartás mindenkinek.
1: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen ezeket a megerősítő gondolatokat, és köszönöm nektek a beszélgetést, hogy itt voltatok stúdiónkban. Áldás békesség!
2: Mi is köszönjük.
3: Áldás békesség!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Tokár Imola református lelkipásztorral és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorral beszélgettünk, akik a mezőkeresztesi és a mezőnagymihályi református egyházközségben, illetve helyettesítő lelkipásztorként a vattai református egyházközségben szolgálnak. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíciói a beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek, valamint a kollégiumi jelentkezések elutasítása utáni idő jelenti az albérletpiaci főszezont. Ekkor egyszerre jelennek meg nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának hirdetését. Az idei szezon adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt. Igaz, vannak kivételes városok, ahol nagyobb lendülettel indult a szezon. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200, Pécsen 183 ezer forint, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
2: Nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlanpiac adásvételi oldalát jellemzi, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy már másnap elkezdenek csörögni a telefonok. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Miskolcon általában 130-140 ezer forint közbérleti díja jellemző, ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik.
1: Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek. Érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni. Vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Tiszán inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a miskolci Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjat a Tiszán inneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén vehette át.

0: a díjazottat hallják.
1: Rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a jó Istennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a jó Istené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni. Ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése.
0: Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idény munkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra is ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több százezer hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes Aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 18. fejezet. Amikor a tavasz érkeztével lecsorgott a hó a hegyekből, és a szénigetők visszatérhettek elhagyott kunyhóikhoz a fekete gödörbe fát dönteni, kemencét emelni, mindent a legnagyobb rendben találtak ott. Aprított tüzelővátriájok magasra rakva az ereszek alatt, a padlót is tisztára söpörte valaki mind a 8 kunyhóban, és még fekhelynek való tiszta szénát is találtak mindegyikben. Mindez nem lepte meg őket túlságosan. Még az sem, hogy egyik másik kunyhónak a födelét megjavította valaki, új zsindellyel pótolta a régit, a bútorzat is megszaporodott néhány frissen faragott új asztallal, paddal. Szokva lehettek az ilyesmihez, hiszen ösmerték azt, aki ott telelt, még ha nem is beszéltek róla. Csak azt tűnt föl, hogy aki ott lakozott a jól ismert szolgalegény mellett ezen a téren, jó néhány más ember is megoszthatta a fekete gödör menedékét. Jó másfél hónappal később és egy jó napi járása onnan, amikor az első birkanyáj felérkezett a Sajó völgyéből a radnai havasok legelőire, és a pakurárok hozzáfogtak a nyári szállás tatarozásához, öreg árszintja, mint máskor is, felküldte unokáját a magas sziklák közé, hogy megnézze, mi van odafönt. Jó ideig oda volt a gyerek, és amikor visszatért, 3 ezüst pénzt szorongatott a markában. Az öreg rácsodálkozott a 3 ezüst pénzre. Miért 3? Miért nem csak 1, mint máskor? Többen vannak, mint máskor, felelte a gyerek. Nem csak 2 vagy 3, mint eddig. 20 is lehetnek, talán még többen. Havonta küld alá 3 ezüst pénzt, azt mondta a szent ember. Vén árszintja nem szólt semmit, csak bevitte a 3 ezüst pénzt az Isztina házba, kis bőrzacskóba tette, felemelte a sarokban a padlódeszkáját, és bétette ügyesen a megszokott rejtek helyre. Este a tűznél pedig ezt mondta a pakuráriainak. Ezentúl minden héten 3-szor annyi sajtot, ordát meg zsendicét visztek fel oda a vén fenyőtövébe, mint azelőtt. 3 ezüstöt kaptunk az egy helyett. Megkérdeztem a zsidót a múlt héten. Az ezüst ára újra fölment. 2-szer annyit kapunk a sajtért idefent, mint amit az állam fizet érte odalent. És mit mondunk, hova lett a sajt? Kérdezte az egyik pakurár. Hogy mit? Hát az, hogy soványabb a legelő, mint a múlt évben volt, meg hogy köhög a birka, meg hogy az öregebbjéből több, mint a fele bele is pusztult a köhögésbe. Hiszen nem csak sajtból és ordából, de a heti birka húsból is a 3-szorosát kell felküldenünk a nagy fenyőhöz, úgy számolom, egy vén meddőt hetenként. Többször aztán nem is esett erről. Minden szombat reggel egy szálos juhászbojtár fölment, 2 megrakott átalvetővel a vállán, a sziklák alatti magányos vénfenyőhöz, lerakta terüjét a fa alá, és fölvette a fa tövébe helyezett üres átalvetőket a bennük lévő 3 ezüst pénzzel. Megesett a nyár folyamán, hogy csendőrjárőr tévedt fel a legelőkre. Egy ilyen alkalommal füstöt láttak a csendőrök felszállni a sziklák mögül. Kicsoda táborozik odafönt? Kérdezte a csendőrkáplár. Egyik unokám füstöl valami vadméheket egy sziklaüregből, mondta öreg árszintja, mielőtt a pakurárok bármelyike is vele lehetett volna. Akkora lesz a képe, mint egy csöbör, amikor lejön onnan, mert haragosak ám azok a vadméhek, de hiába mondtam neki, ilyen ez a gyerek, szereti a mézet. Az ezüstpénz az öt nagy vaspántos láda egyikéből került elő, amit az egyik barlang rejtett odva őrzött. Az öregen kívül csak Ferkő tudott ezekről a ládákról, más senki. Háromban ezüstpénz volt, kettőben arany. Rákóczi fejedelem hűséges embere egy vaslászló nevezetű rejtette el odafönt a szabadsághoz az utolsó vagyonát, és rábízta az akkori idők hagyaték őrizőjére, akinek Ambrus volt a neve. Akkor a sziklaköveket gördítettek az odú fölé, hogy hét ember alig bírt vele, és hét ember ereje kell ahhoz, hogy hozzájusson valaki a kincshez. Vagy egy istentudó öregember keze, aki a mustármag törvényénél fogva hegyeket tud mozdítani, ha úgy kívánja az Istenből fakadó élet szüksége. Évente egyszer rügyfakadáskor, amikor a fekete gödörből át kellett költözni a radnai hegyekbe, az öreg akárcsak elődeítették, bement tanítványával a barlang rejtekébe, az úr erejével elmozdította a nagykövet, és kivett a nyitott tetejű ládából két teltmarokra való ezüstpénzt. Ennyi kellett az élethez, egy esztendőre. Ebben az évben azonban többre volt szükség. Érni kezdett az idő, ahogy az öreg mondta, megnövekedett a tanítványok száma, és az úr áldását meg kellett toldani valamicskét a nagyságos fejedelem hagyatékából, az ősi magyar lelki hagyaték erejének nevelésével. Volt ugyanannak a barlangnak egy másik kivezető útja is, amely zárt kis sziklakatlanba nyílott, ami csak a barlangon át lehetett megközelíteni. A katlan alján forrás buzogott, és el is tűnt nyomban egy sziklaüregben. Ez a katlan és az ezt körülvevő apró barlangok sora volt az öreg nyári szállása. Innen ment le időnként bajban lévőket látogatni, odvasfákat döngetni, falvak feletti gerinceken, és gyógyítani, ápolni, oktatni azokat, akik gyógyítást, ápolást vagy oktatást kerestek. Ennek az 1956-os esztendőnek a nyarán vált ez a rejtett sziklakatlan először oskolává, Isten tudó magyarok oskolájává. 36-an voltak ott együtt, meggyötört, otthontalanná vált erdélyi magyarok, akik előtt bezárult az emberi élet minden ajtaja, és nem maradt más, csak az Isten. De azt is keresniük kellett, mert akárhonnan jöttek, ahonnan jöttek, ott nem tanították meg nekik az Istenhez vezető út titkait. Ezt tanította nekik az öreg abban a barlangban reggeltől estig. Volt, aki megértette hamar az úr dolgainak egyszerű nyitját, s volt, aki nem. Az ilyen csak lassan tapogatózva haladt előre, de haladt mégis. Az úr lelke ott lebegett a katlan fölött, érezte mindenki. Volt olyan, aki mindjárt az elején, mihelyt felgyógyult a sebeiből, arról beszélt, hogy talán okosabb lenne kiszökni az országból, világgá menni, és olyan helyen telepedni le, ahol nem üldözik azt, aki magyar, és ahol becsületes munkával megkeresheti mindenki a maga kenyerét békességben. Ilyenkor rámutatott az öreg a kis forrás mellett álló magos nyírfára, és azt mondta, nézd ezt a fát, látod azt a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is mélyen gyökere van a földben, egy kis hajszál gyökerecskéje, amely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, az igaz, minden ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztal el ott a föld alatt, a leveleske nem tér vissza többé, és idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökeret, és akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így nagyon sok. Gondolj a gyökérre. Isten ültette a magyar gyökeret ebbe a földbe, és Isten gondját is viseli, ha hagyod. Bízd gondolat az Úrra. Ő a te gondviselőd. Lássátok az Úr dicsőségét, dorgálta a kis hitűeket, lássátok a jövendőt. Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát. Az Úristen népe és nemzete vagyunk. Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik ő benne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az ő magyarjait. A magyarok hagyták el az Urat. Térjetek vissza hozzá, és ő megvédelmez benneteket, magasra emel. De tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített. Lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek, és a lélekkel együtt pusztul a nép. Tiszteld a te Uradat, Istenedet, és rajta kívül más isteneid ne legyenek. Oktat a tanítványait. Minden bajodnak ő az orvosa, és minden harcodban az ő pajzsa védelmez, és az ő ereje győzedelmeskedik benned. Az Úr erejében, szeretetében és védelmében soha se kételkedj. Minden erőt tőle való, és minden cselekedetet őt kell, hogy szolgálja. Tiszteld őseidet, mert rajtuk keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és hazát. Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. Szeress minden magyart, akár csak önmagadat, és légy jó indulatta másokkal szemben is. Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. Soha el ne feledd egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt tükrözött tettedben és gondolataidban, az ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod őt, ő is elhagy téged. Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozdítani vele. Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad, és elkárhozik, aki veled perbe száll. Ez az Úr népének hagyatéka, akiknek igazsága, erénye és tudása őtőle való. Múlni kezdett már lassacskán a nyár, és a nyírfákon kigyúltak az első aranysárga levelek, amikor hírvivő érkezett föl a sziklák közé. Kékszemű, hirtelen szőkelegény volt, Imre nevezetű. Dét fölött az Isten székéről jött. Az öreg ott ült tanítványaival a csörgedező kis forrás mellett, és Gergelyt figyelte éppen, aki az Úr erejével kiemelte a vízzel teli vödröt a forrás gübőjéből, anélkül, hogy hozzányúlt volna. Csak állt ott csillogó szemekkel, furcsa kis mosolyjal a szája körül, és mereven nézte a vödröt. Míg az lassan megmozdult, emelkedni kezdett, aztán lezoppant egy lapos kőre, és kilocsantotta a vizet egyenesen János kezére. Mormogás ment végig a tanítványokon, volt, aki koncogott. Szájba kellett volna parancsolni a vizet, nem a kezére, jegyezte meg valaki. Tudja az úr, hogy kézmosásra nagyobb szüksége volt, mint ivóvízre, toldotta meg a tréfát egy másik. Gergely csillogó szemeivel az öregre nézett, és az öreg bólintott. Tudtam, hogy megérted a titkot, mondta elégedetten. Isten ereje dolgozik benned, Gergely. De még sokat kell tanulnod. Tudom, én ezt öregapám, felelte Gergely, és ahogy hordult a szeme sarkából, megpillantotta a legényt, ahogy kilépett odafönt a barlang nyílásából. Üzenet jött valahonnan, mondta elkomolyodva. Az öreg is oda nézett. Imre ez, az apó legénye Isten székéről. A szőke legény odajött, megállt az öreg előtt, és tiszta kemény hangon mondta. Apó, elvárja kegyelmedet holttöltére. Az öreg arca elkomorodott, a szakál megett. Isten székére? Oda. És holttöltére? A legény szó nélkül bólintott. Hát legyen meg az úr akaratja, mondta mély sóhajjal az öreg. Te pedig, Imre, egyél, így áll, pihenj, és holnap hajnalban útra kerünk együtt. Azzal bement a barlangba, leült a fekvő helyére, és csak ült ott maga elé nézve. Aki látta, tudta, hogy imádkozik. Amikor kijött, egyik tanítványa megkérdezte, mi készül az Isten székén? Mennybe menetel, felelte az öreg, és nem mondott többet. Később odaintette magához Gergelyt. Magam helyébe hagylak itt, mondta hangosan, hogy mások is hallják. Végezz jó munkát, még oda vagyok. Bevitte magával a barlangba, hogy magukra lehessenek. Bármi történne is, ne engedd ezeket szétszaladni. Nincs még hitük ahhoz, hogy magukra legyenek. Ha baj szakadna rátok, vidd be valamennyit a felső barlangba. Próbáld rámozdítani a nyílásra a hegyet, ahogy tanítottam néked. Ne csak higgy az Úr erejében, tudd is az Úr erejét. Tudd az Úr védelmező szeretetét, érted? Értem. Ha mégsem lenne elég a tudásod, ne veszítsd el a fejedet, bármi történne is. Kövesd a barlang csatornáját, míg hármas elágazáshoz érsz. Ott válaszd a középsőt. Vezesd az embereket a középső ligba, melynek végén vízzúgását hallod. Amikor odaérsz, úgy tűnik majd, hogy a barlang végébe jutottál. Vízesést látsz, egyebet semmit, erős, hangos vízesést. De ne rettenj meg tőle. Rendeld el nekik, hogy fogják meg egymás kezét szorosan, és el ne reszik egymást semmiképpen. Te pedig markold meg az élen álló kezét, huny be a szemed, és lépj be az alá zuhogó vízbe. Húzd magad utána többit. Csak gázolj keresztül a vizen, nincs mitől félned, véled az Úr. Védj mély lélegzetet, érted? Parancsolj rá a többire is, hogy ezt tegye. Aztán csak menj keresztül a vízesésen, tized, ha lépsz, és nem érzed többé fejeden a vízcsapását. Nyisd ki a szemedet, biztonságban vagy. Ott várjatok meg, amíg értetek megyek. Ha hirtelen szakadna rátok a baj, ne is kapkodjatok élenem meg egyéb holmi után. Ott bent a vízesés megett életben tart az Úr. Amikor kijöttek a barlangból, magához intette Jánost, a volt gyéresi papot. Készülj, János, te velem jössz holnap. A gyéresinek megcsillant a szeme. Az Isten székére, apóhoz. Oda. felelte az öreg, és komolyan nézett rá. Nem látogatásról van szó, nagyobb dologról. Azt akarom, hogy szemeddel lásd, ami ott történik. Másnap kora hajnalban útra keltek János, Ferko, az öreg és Imre. Szürkület ülte meg még a hegyet. Megkerülték a nagy sziklát, és hátul ereszkedtek alá az erdőben, hogy ne lássák őket a legelőn. Amire feljött a nap, már kiértek a borókásból is, és a fenyves erdőben voltak. Egyszerre csak őszbak riasztott alattuk, és pillanattal később lövés dördült. Vadászok járják az erdőt, súgta Ferkő. Alig haladtak néhány száz lépés lefelé a csapáson, Imre ott elől felemelte a kezét. Megálltak. Két ember jött szembe velük puskával. Imre ajkai megmozdultak, de a hang nem jött ki a száján. Kezével különös mozdulatot tett a vadászok felé, és a következő pillanatban a két puskás ember hökkenve torpant meg. Az egyik elkáromkodta magát románul. Hogy a francba került ide ez a szikla? És nézett maga elé a semmibe felé és alá, mintha a sziklafal magasságát mérlegelte volna. Esküdtem volna, hogy nem volt itt tegnap, acsarkodott. Nem hát, morgott rá a társa. Most hengerítették oda az erdei manok. Nem látsz a szemettől? Ott ér el az ösvény bal felé. Megkerüli a sziklát. És már indult is balra a vág közé. Társa dolgokkal követte, pillanatok alatt elnyelte őket a fenyves sűrűje. Mehetünk, mondta Imre ott elől, és indultak tovább. János pap az öregre bámult. Miféle bolondság ez, kérdezte halkan. Én ott nem láttam semmiféle sziklát. Elég, ha a románok látták, felelte az öreg. Meglátszik ezen az Imrén, hogy az apó tanítványa. Tehát Jézus is megmondta, hogy a gyerek lelke közelebb van Istenhez, mint az érett emberé, ki sok rosszat látott. Így aztán a jót és az igazat gyorsabban tanulja. Ez az Imre 5 éves korától vele volt a hegyen. Előre is szólt Imréhez, amikor már elhaladtak annyira, hogy nem kellett aggódni a vadászok miatt. Imre, az Úr veled vagyon. Miért ne lenne? Nézett hátra a legény. Vele vagyok én is. Az öreg vele mosolygott a szakállába, János pap megcsóválta a fejét. De senki se szólt, csak mentek tovább lefele a völgyeknek. Baj nélkül jutottak át a fenyvesből a bükkösbe, ahol már könnyebb volt a járás. Még aznap megkerülték Naszódot, másnap Besztercét, és harmadnap délutánján fönn voltak a Kelemen északi gerincén, ahonnan már látni lehetett az Isten széket is, arra Galonya felett. Isten bizony úgy néz ki, mint egy óriás zsámoly, csodálkozott János pap. Óriás számára készült, kinek lába aláér a völgybe. Isten számára készült, javította ki az öreg. Az Úr ül ott maga, és onnan nézi, mit művel az ember bogár az ő világával. Hol tölt előtti nap kora délutánján? Ott voltak az Isten széke forrásánál. Leterítették pokrócaikat egy szép lombú bükkfa alá, elheveredtek rajta, és vártak. Csönd volt körülöttük, szép Isten tudó csönd. A tisztás, térdig érő füvét virágok díszítették, piros, fehér, sárga és kék virágok, mint drága kövekből készített gombok, az Úr zöld bársony kacagányán. Később, ahogy vénült a délután, őszek jöttek a vízre. A nap Már aláhajlott a déli gerincre, amikor ember lépte zörrent a fák alatt. Hatan jöttek, Öreg Bence a hargitáról, a maga tanítványával, Kicsi Bence Déva mellől a magáéval, és Ábris mester egy szép szál legénnyel az Alsómarosról. Alig hult alá a nap, Vére meg ott mázolta az ég alját, amikor Öreg Sándor is megérkezett nagybánya mellől, tanítványával a háta mögött. 12-en vagyunk, akárcsak az apostolok, jegyezte meg később Ábris mester, ahogy ott gunnyasztottak a kicsi tűz körül, csillagos ég alatt. Igaz, Károlyjal meg Bak Balázzsal s az ő neveltjeikkel 16-an leszünk. Hányan vannak már apóval, nem tudhassuk. Adna az úr, hogy legyünk 21-en, jegyezte meg Öreg Bence. Mesteremtől hallám kislegény koromban, Nagy Botos Balázstól, hogy 21-en voltak mindig a régi magyarok szentjei. Táltosok 3-an, Sámának 18-an. Hely, nevelő szentapám Nagy Botos Balázs, micsoda ember volt ő, Kelme? Vitte vissza az emlékezés Hargitai Öreg Bencét az öreg módba. A nagy szabadságharc végén 49-ben, amikor a muszka kozákok rázódultak az országra, hány ezer derék magyar hazafi életét menti. Köztük Bemapót is, a szabadságharcosok tábornokát. Kiszületésénél fogva lengyel volt ugyan, de tetteiben micsoda nagy magyar. Úgy látom, még ma is, mint a tegnap történt volna, jött a sok muszka fölfelé a völgyön, lóháton, mind. Tűzös olája két oldal gyalogosan a kozák lova mellett baltákkal, vasvillával, pálinkától ittasan, magyar ölésre készen. És magosan fölöttük kiugró lapos kövön, úgy álltott az én tanítómesterem Nagy Botos Balázs, akárcsak az őrtálló magyar isten. Hosszú, szép szakállát lengette a szél. Mert hogy nagy szelet küldött az úr abban az órában, nagy szelet és zivatart. Dörgött az ég, csapkodott a villám, szakadt a zápor. És állt az én tanítómesterem, ott fönt a lapos sziklán, magos remelt fővel, lengő fehér hajjal és szakállal, egyik kezében rovásos botját tartotta, másik kezét felemelte magasra a völgy felé. És bár délidő lehetett, egyszerre csak olyan sötétség támadt, hogy alig láttam benne az orrom megyét. Aztán dübörögni kezdett valami, szörnyűségesen dübörgött. Rengett lábam alatt a sziklaköve, és egyszerre csak megmozdult odalent az egész hegyoldal, és alázódult a völgybe. Bétemedett az mindent odalent, muszkát, oláhot, császári zsoldost, ami csak volt. És mielőtt még megszólalhattam volna nagy ijedelmemben, mert hiszen gyerek voltam még, alig 2 éve szolgáltam ő kelmét, és ilyesmit még életemben nem láttam. Mielőtt még elnyafoghattam volna magam, csak kiderült fölöttünk az ég, elállt a szél, tűzött alá a nap, és akkora csöndesség volt körülöttünk, mintha csak maga az úr járt volna arra. És gazdám szava úgy szólt, mint a templomi orgona, amikor azt mondta, Bence fiam, adjunk hálát az Úrnak, és nézzünk azok után, akik segítségre szorulnak ebben a szerencsétlen hazában. Így mondta bizony, éppen így. Ültek a tűznél 12-en, és szó nem esett sokáig. Lassan megsápolt a galonya felett az ég csillag díszítette sötét bársonya. Emelkedett a hold. Majdnem egészen kerek volt már, csak egy kicsike hiányzott belőle, egy éjszakára való. Adjunk hálát az Úrnak, és térjünk aludni, adta ki a szót Öreg Bence, és néhány percnyi mélységes csönd után rendre lábra keltek mind, és bévonultak a fák alá, ki ahova fekhelyét készítette. Valami nincs rendjén, súgta oda János pap az öreghez, elnyújtózva a pokrócon. Ez az Öreg Bence nem lehet 115 éves, lehet-e? Miért nem? Suttogta vissza az öreg a kérdést. Az Úristen nem esztendőkben méri az életet, csak az ember teszi azt a maga kárára. Mit gondolsz, én hány esztendőt értem már meg? Hát 60-at. Az öreg halkan elnevette magát. 70-et? Imádkozz, János, lelkeddel imádkozz, hogy megértsd az Urat. Sokat kell még tanulnod, János. Harmad borította hajnalra a füvet, csillogó harmad. Őszek kergetőztek a tisztáson, a sápadt kék ég magasában sas keringett. Napkeltekor balta csattogása üszt el a csöndet. Két szép szállegény fát hasogatott. Ölnél hosszabbra hasogatták a bükköt, a fenyőt is. Kinek dolgoznak ezek? Kérdezte az öreg, amikor felébredt. Nekünk, felelte Imre. Sok fára lesz szükségünk ma éjszaka odafönt. Ferkő meg János jönnek velem, tette hozzá. Maguk pedig, kik tanítómesterek, meglelik apót odafönt a csúcsos szikla alatt. Látják? Várakozik már kelmetekre. Úgy is volt, ahogy mondta. Amikor fölértek oda a csúcsos szikla alatti kicsike tisztáson, laposköven üldögélve ott várt helyájuk apó. Magos, szikár, hosszú, fehér hajú, hosszú szakálú, szép fénember volt. Méltósággal ült ott a kövön. Jóság és böl szeretet áradt belőle. Egymás után köszöntette az érkezőket. Mindenkihez volt néhány jó szava, aztán leültette őket maga körül a gyepre. Tudjátok, hogy miért hívtalak benneteket ide, szent magyar hagyatékunk őrizői tanítómestereit? Szólt hozzám az Úr. Ma éjszaka, hol tölte éjszakáján, ahogy illő, mágia tűzénél búcsúzom tőletek. Ősi szokás szerint valamelyiteknek átadom majd a mágia tűzénél nemzetünk hagyatékának gyarló emberi jelvényeit, az írásos botot és a szent rovást. A hagyatékod magát már lelketekben őrzitek mindannyian, és tanítjátok azoknak, akik érdemesekre. Az Úr, aki minden tudó, tudja már, hogy melyiktek veszi át tőlem a szent terekét, és válik a nemzet táltosává. De őseink törvénye szerint nektek is tudnotok kell egy akarattal. Ezért hát vonuljon most félre mindegyiktek az elmélkedés magányába, hogy fületek meghallhassa az Úr szavát. Azt a csöndes, halk szót, ami belülről való, és amelyikről a próféta így véstekőbe a maga tapasztalatát annak idején Úrvárosában. Először jött egy roppant szélvihar és porlasztotta a hegyet, de az Úr nem volt a szélviharban. Aztán földrengés jött, rengette a hegyet, de az Úr nem volt a földrengésben. Aztán jött a tűzvész, de az Úr nem volt a tűzben. És mindezek után megszólalt egy halk, szelíd hang. Ezt a hangot hallgassátok meg, testvéreim, és napnyugtára legyetek itt az Úr rendelkezésével.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: mérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több száz milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra is ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több százezer hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Sütő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a hármas számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Müller Veronikát, az MTA doktorát, egyetemi tanárt, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinika igazgatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Allergia, tüdőnk egészsége, tüdővel kapcsolatos betegségek és azok gyógyítása. Ezek lesznek a témáink a következő szűk egy órában. Hát, hogyha azt mondjuk, hogy allergia, és azon belül is a pollen allergia, hogy most augusztus közepén beszélgetünk, vagyis talán a legkritikusabb pollen szezon idején, a parlagfű pollen szórása idején. Mondhatjuk, hogy valóban ez a legnehezebb időszak az allergiások számára, a pollen allergiások számára, és valóban parlagfű mondható a legagresszívabb gyomnövénynek. Ugye így szokták emlegetni, hogy ez a legagresszívabb gyomnövény.
2: Valóban az egyik leggyakoribb allergén, és nagyon-nagyon sokan allergiások parlagfűre, de hát nem szabad elfelejteni, hogy azért más pollenek is okozhatnak egyébként rinitis allergikát, vagy hát ezt a klasszikus allergiás tünetet.
1: Hát ugye ezek a szezonális összefüggésben nyilván, de ilyenkor is van még más a parlagfű mellett?
2: Hát igen, amit sokan elfelejtenek, hogy a fekete üröm az ugyanígy, körülbelül ugyanebben az időszakban szokott virágozni. Muszáj megnézni a növényt, hogy hogy néz ki. A parlagfűvet szerintem most már nagyon sokan ismerik. Igen. De a fekete üröm is hasonlóan óriási mennyiségben tud pollen termelni. A kettőnek a szezon az átfed, és nagyon sokan vannak, akik mind a kettőre allergiások. Tehát ilyen értelemben sajnos a periódus, amikor a tünetek megjelennek.
1: Az igen, meg hát ugye az érdekes, hogy van, amikor már, mert ugye a tavasz, meg a nyári időszak, az ugye nem csodálkozunk, amikor pollen érzékenységről és pollen allergiáról beszélünk, de hát van, amikor az év eleje, tehát amikor éppen megyünk kifelé a télből, vagy még a tél utó van, már akkor is megjelennek bizonyos allergének.
2: Egyébként ez trükkös, ezt sokan nem ismerik, főleg, hogyha mondjuk van hó, hogy a parlagfűnek a pollenje, ugye azért ez belünk marad, az nem bomlik el olyan könnyen, és ugye azok a porok, amik mondjuk egy olvadás után felkavarodnak, azok is ugyanúgy akkor megjelenhetnek, tehát néha egészen érdekes, hogy akár februárban találkozhatunk megint parlagfű problémával.
1: És akkor még ott van ugye a parlagfű kapcsán, meg hát gondolom más allergén növények kapcsán is a kereszt allergia, amikor valami egész más dolog kivált hasonló tüneteket. Tehát még erre is vigyázni, vagy figyelni kell esetleg.
2: Igen, kereszt allergia ugye, tehát alapvetően a pollenek azok nagyon-nagyon erős allergének, kifejezetten ez a nyár végi, ősz elejé szezon nagyon kíváncsi leszek, hogy meddig fog most tartani maga ez a
1: rész. Ez a meleg időjárás, ez a hőség hetek, amik voltak most az elmúlt időszakban, sőt most megint majd jön a következő napokban egy igen meleg periódus. Ez még csak segíti az allergén növényeket?
2: Hát én most néztem, ugye az ember jön, megy, akkor mindig látja mindenfelé nőnek, tehát városban is, belvárosban is akár lehet velük találkozni. Ugye most viszonylag picik még a növények, nagyon nagy stressz hatásnak vannak ők is kitéve, ugyan mint minden meleggel. Növény egyszerűen, nem csak a meleg, hanem ugye a csapadék hiány. Úgyhogy valószínűleg most emiatt egy picit kevesebb, vagy akár kicsit később jelentkezik. Az igazi nagy rajzás, vagy szóval nagy kibocsátás várhatóan akkor jön, hogyha kapnak esőt, és akkor ugye tudnak fejlődni, na akkor várható egy nagyobb kibocsátás. Attól függetlenül azt gondolom, mindenki várja az esőt, de most éppen a növények azért ugyanúgy szenvednek, mint más növények is. Tehát egyelőre még viszonylag picikék. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz pollen, de valószínűleg addig, amíg most így a növények nincsen annyi energia, viszonylag kevesebb.
1: Igen, és hát, hogy ezt a hagyományos pollen naptárt nézzük,

0: ez még eltarthat akár októberben, vagy október végig, sőt, akár az első novemberi fagyok megjelentéig is. Tehát ez egy viszonylag hosszú periódus.
1: Ez így van, és ugye tényleg nagyon sok minden múlik a környezeti tényezőkön, tehát várható, hogy azért szeptemberben lesz parlagfűvel probléma, illetve hát

0: vagy hát azért mindig úgymond allergiásra válik néhány ember.
1: Nátha tünetek jelentkeznek, és abból még nem gondolja az ember feltétlenül, hogy
0: igen, ez a szénanátha, szerintem ez egy nagyon jó kifejezés, mert tényleg az elején az ember azt hiszi, hogy megfázott, vagy hogy valahogy valamit elkapott, mert már biztos indul az iskola, bekerül egy közösségbe, igen, több emberrel kontaktál, de azért figyelni kell azokra a finom tünetekre is, amik inkább az allergiás irányba mondjuk itt tájékoztatóak. Nagyon gyakoriak a szemtünetek, sokan esetleg csak úgy érzik, olyan, mint egy kis homok belement volna, vagy picit ilyen szempontból irritál. Ugye maga az, hogy nem kap levegőt, a tüsszögés, az klasszikus, illetve nagyon sokan panaszolják azt, hogy úgymond jó lenne megvakarni a torkát, és ugye ott csak úgy azt érzi, hogy ott valahogy olyan fura, vagy akár viszket. De ezekre a finom tünetekre érdemes odafigyelni, főleg annak, aki esetleg még nem tudja, hogy allergiás. De hát ez a szezon, ez az nagyon gyakran erről
1: igen, szól. És hát talán azért is kerülhetünk csapdába, mert hogy ugye egy nátha tüneteivel jelentkezik ez, és hát azt gondoljuk, hogy hát nátha kicsit folyik az orrunk, kicsit könnyezik a szemünk, vagy viszket a szemünk, hát ez majd elmúlik, aztán utána nyilván, amikor tartósan ez megmarad, akkor kezd gyanakodni az ember, hogy itt valami gond van. Tehát jó azért ezeknél a folyamatosan jelentkező tünetek esetén minél hamarabb egy szakorvost felkeresni, vagy orvoshoz fordulni?
0: Igen, ugye azt is tudni kell, hogy mivel ez az immunrendszernek egyfajta mondjuk beállítottsága, hogy allergiás módon reagál bizonyos környezeti...
1: Úreagál, ez azt is jelenti?
0: Hát inkább azt mondanám, hogy máshogy reagál. Máshogy. Tehát inkább ezt mondanám. Ebben azért van egyfajta családi halmozódás. Tehát ott, ahol sok az allergiás, ott sokkal inkább várható, hogy akkor a családi halmozódás miatt ott gyakrabban megjelenik, vagy ahol ugyanígy ilyen allergiás jellegű egyéb kórképek megjelennek, akár bőrtünetek, akár mondjuk asztma ismert nagyszülőknél, szülőknél, vagy fiatalok esetében, akkor érdemes gyanakodni, hogy hát akkor lehet, hogy ezek a tünetek lehetnek. Hát
1: az örökletes tényező az azért befolyásolja ezt a fajta érzékenységet.
0: Így van, így van.
1: Hajlamosak vagyunk azért azt is gondolni, hogy az allergia jellemzően hát olyan civilizációs betegség a környezeti változással, a környezetszennyezéssel, egyáltalán a modern korral, az életmódunk változásával kaptuk ezt úgymond a nyakunkba, de valóban így van ez? Vagy azért volt ez, hogyha visszatekintünk akár az orvos történet periódusaira, akkor volt ez korábban is?
0: Hát valószínűleg igen, ugye itt az immunrendszernek egy speciális beállítottságáról van szó, ami azt jelenti, hogyha kap valamilyen úgynevezett antigént, arra egy speciális módon reagál, és immunglobulin E típusú válaszreakciót hoz létre. Ezt az IgE-t erről szerintem már sokan hallottak, tehát ez egy ilyen jellegzetessége az allergiás reakciónak, és az a baj ezzel az immunglobulinnal, hogy ha ez termelődik, akkor ez hisztamin felszabadulást hoz létre. Ez a hisztamin, ez egy teljesen normális alkotó elemen sok sejtnek, és igazából ugye próbálja ott a veszélyt elhárítani. És akkor mit csinál? Ugye vérbőséget, kis gyulladást, úgynevezett ilyen allergiás típusú eozinofil sejtes gyulladást szokott csinálni, és akkor ugye emiatt jönnek a tünetek. Ugye a nyálkahártya duzzanat, ugye nem kap levegőt, vagy folyik az orra, vérbőséget. Az ordogulás az nagyon-nagyon kellemetlen, nem tud aludni, csak rosszul érzi magát. Tényleg olyan, mint egy nátha. És hát ugye, ha nem megfelelően kezelt, vagy visszatér, vagy tartósan fennáll, akkor azért máshol is megjelenhetnek ugyanezek a hatások, hogy vérbőség, nyálkahártya duzzanat, és akkor ebből adódó szűkület, tehát itt a klasszikus, hogy az asztma, annak is a mondjuk így a különféle provokált formái, ugye ez egy nagyon nagy spektrum betegség, tehát rengeteg embert érint, a populációnk a 7%-át körülbelül, ami azért nagyon sok, de ennek a többsége az enyhe asztmás, tehát csak akkor van tünete.
1: Ez az allergiás asztma.
0: Így van, általában akkor van tünete, amikor mondjuk megfázik, vagy ha sportol, vagy amikor jön a nagy allergén szezon, tehát ezért azért jó tudni, hogy valaki mire allergiás. A másik ilyen nagy csoport, talán ezt nem szabad elhanyagolni, ugye a beltéri miatt talán fontos, azok ezek a poratkák, ugye ezekről is biztosan sokan hallottak már, ugye ezek velünk élő ilyen kis mikroszkopikus atkák, akik mindenfelé vannak, és hát a bőrrel táplálkoznak, ami nem, tehát leesik rólunk, és az ő székletük, vizeletük az, amit ha belélegzünk, ugye erre vagyunk allergiásak. Most ez ellen ugye nagyon nehéz védekezni, nehéz elbújni, meg ez mindenhol van, és aki erre allergiás, ugye az kifejezetten érzékeny arra, hogy a környezetében, ha vannak ilyen, főleg textíliák, ugye abból könnyű ezt

0: tudjuk így belélegezni.
1: Úgyhogy így az allergiát próbáljuk meg körbejárni, ugye az imént utalt arra, hogy ez tulajdonképpen az immunrendszerünknek vagy a szervezetünknek egy más típusú válasza, de azért az allergiát azért nevezhetjük, mondjuk az érzékenységen túl azért valamilyen betegségnek az immunrendszer, ha nem is túlzott reakciója, de ez a rossz más válaszadási képessége?
0: Hát azért más válaszadási képesség.
1: De ugye? Nem mondjuk betegségnek?
0: Dehogy nem. Tehát maga az allergia az tényleg az rendkívül kellemetlen, és főleg, hogyha ugye ez más szervrendszert is érint, akkor ugye főleg mondjuk asztmát, hogy igenis ez egy betegség. Ugye itt nagyon-nagyon sokfajta, vagy széles körben van, hogy kinek milyen erősek a tünetei, de az biztos, hogy ez egyfajta válaszreakció, amit per pillanat nem tudunk korrigálni. Tehát azért ezt is látni kell. És akkor hát vannak olyan különleges, allergiás emberek, akik ugye olyan dolgokra allergiásak, amik tényleg életveszélyes állapotot tudnak létrehozni, tehát ilyen értelemben van ennek is egy olyan része, ami kifejezetten veszélyes, ugye ezek a különféle daráscsípés vagy mélycsípés allergiák, ugye az olyan szintű súlyos válaszreakciót tud kiváltani, amiben konkrétan bele lehet halni egy ilyen allergiás anafilaxiás sokba, ugye ezeket az embereket el kell látni olyan speciális gyógyszerekkel, hogy ilyen súlyos állapotban is tudják magukat kezelni.
1: Gondolom, itt az igazi veszélyességi faktor vagy tényező az az, hogyha az illető nem tud erről
0: kezelni.
1: Itt az igazi veszélyességi faktor vagy tényező az az, hogyha az illető nem tud erről.

0: aránya, ez növekszik, nem csak Magyarországon, ez a világban is így van. Én örülök, hogy a klasszikus, ugye, fertőző TBC az nem annyira jelenik meg, de ez a nem tuberkulotikus mikobaktérium, ez egyre inkább megjelenik és veszi át a helyét.
1: A klasszikus fertőző TBC-t az tulajdonképpen a csecsemőkori BCG oltás hatékonyan védi, tehát hogy az...
0: Hát erről sokat lehetne diszkutálni, ugye nagyon sok országban nincsen. Én azt gondolom, hogy hát itt zajlanak bizonyos beszélgetések, hogy ezt most érdemes vagy nem érdemes megtartani ilyen nagyon alacsony TBC incidencia mellett, de ez egy másik lapra tartozó sztori. Az biztos, hogyha kevés van a országban, akkor kevés lesz.
1: Érdemes erről gondolkozni.
0: Igen, azt azért látjuk, hogyha van egy-egy eset, és sajnos vannak gyermekek is, akik TBC-sé válnak, az tényleg nagyon rossz. Tehát mindig egy ilyen csoportosulás, tehát ez egy klasszikus fertőző betegség, tehát lehet látni, hogy akik sok időt töltenek együtt, egy légtérbe, ugye ők tudják egymást megfertőzni, és akkor így akár komoly családok megbetegedhetnek a kórokozó által. Ezeket mindig fel kell térképezni, hogy ki kivel volt, milyen kontaktban, mert akkor ugye van fertőzési rizikó. De ez nem ilyen rögtön azonnali, kivéve akik ugyanúgy családok sok időt vannak együtt, tehát mondjuk valaki utazik egy repülőn, elmegy mondjuk Afrikába, ott ki tudja mondjuk valamilyen zárt térben, ahol vannak TBC-sek, ott velük, vagy Ázsiában, ahol magasabb az incidencia, ott időt tölt, és akkor ugye utána hónapokkal fog nála ez megjelenni. Tehát ez sohasem úgy van, hogy akkor most valakivel együtt volt, persze, ha jól azonosítható, akkor figyelni kell. Ugye kell egy kis idő, amíg kifejlődik a maga a fertőzés. Az immunrendszer nagyon sok mindenben befolyásolja, hogy milyen lesz a betegség.
1: A különböző tüdőbetegségek feltérképezése vagy felderítése terén azért gondolom, hogy továbbra is a tüdőszűrésnek van jelentősége, és ez egy fontos dolog. De hát, ha én jól emlékszem, akkor korábban, ugye ez kötelező is volt 14 éves kor felett, még én is emlékszem diákkoromból, vagy egyetemista koromból, hogy érkeztek ezek a hatósági fenyegetéssel is ellátott behívók a tüdőszűrése. Ez már nincsen. Nem baj, hogy nincsen?
0: Hát összesen olyan mondjuk új eset pár száz van Magyarországon, tehát tényleg maga
1: de ez kifejezetten csak a TBC kiszűrésére volt alkalmas, vagy igen. Azért egyébként is más bajokat is jelezhetett a tüdőszűrés?
0: Jelezhetett más bajokat is, de azt látni kell, hogy azért ez igazából nem elég érzékeny egy klasszikus mellkasi röntgen. Tehát ha valakinek nagyon klasszikusan tüdőgyulladás jellegű tünetei vannak, akkor egy mellkas röntgen igazolhatja, hogy igen, ott van egy ilyen nagy árnyék, ami megfelel a tüdőgyulladásának. Valóban a TBC inkább a tüdő csúcsa felé megjelenő eltéréseket mutathatja, de vannak, sok mindent lehet rajta látni, szív megnagyobbodást, esetleg fibrózist, a mellkasi nyirokcsomóknak a megszaporodását, de nem eléggé specifikus, tehát nem eléggé jó olyan értelme a vizsgálat, hogy sok minden lehet, és ugye egy szummációs, egy ilyen a teljes mellkasról egy általános képet ad. Sokkal nagyobb előrelépés az, hogy most már ugye tüdőrákra kihegyezve, de elindultak szűrési programok alacsony dózisú CT-vel. Most azt tényleg jól látja, nagyon finoman, szeletekre bontva, ma már az új készülékeknek a sugárterhelése sem olyan nagyon nagy. Azt azért mindig mindenki a röntgenektől mindig szokott félni, hogy hú, hát most volt egy röntgen, akkor most még egy röntgen, tehát mondjuk a töredéke egy mellkasi röntgen ezekkel a digitális technikákkal annak, amit mondjuk egy CT mondjuk sugárterhelésbe jelent, de hát vannak ilyen régebbi mondjuk így beidegződések, és természetesen érdemes tartani a sugártól, de ezek most már nagyon jó készülékek.
1: De ezek általában egyébként szűrése prevencióra is alkalmasak, mert azért amikor erről beszélünk, megelőzésről és prevencióról, ez mindig a nem is tudom hány évtizede az egészségügy zászlajára van tűzve, és mégse állunk olyan jól ebben. Van egy ilyen egy olyan vetülete is, hogy talán nekünk magunknak is az egészség tudatosságunk azért hagy kívánnivalókat maga után, de hát nem tudom, hogy a rendszer mennyire tud megbirkózni a prevenciós lehetőségekkel.
0: Igen, ez egy szerintem rendkívül fontos dolog, és akkor mindig mindenki csak a belégzett toxikus károsító anyagokra figyel. Én mindig azt mondom, ezt is tanítjuk a hallgatóknak, hogy tehát maga a szennyezés az a lényeg. Tehát ha mondjuk légszennyezésről beszélünk, főleg a 2,5 mikron alatti

0: részecskék. És ennek van ugye egy kvázi mindenkinek saját magán elkövetett formája, amit ő tudatosan választhat, ezt nevezzük dohányzásnak, de ez igazából semmi más, mint egy masszív légszennyezés, amit az egyén saját magán követel. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy igazából egy kicsit a nagyobb képet kell nézni, és ez maga a légszennyezés, tehát az okozza nagyon sokszor a tüdőgyógyászati kórképeket. Maguk a hörgők ugye fantasztikusan jól felszerelt rendszerrel védekeznek, hát ugye naponta óriási mennyiségű levegőt megmozgatunk a tüdőnkben, egész éjszaka, meg napközben, meg ha sportolunk, meg stb. Tehát ne felejtsük el azt, hogy hatalmas nagy mennyiségű, számunkra egyébként láthatatlan mennyiségben lélegzünk be levegőt, és az tele van mindennel. Vannak benne vírusok, baktériumok, porrészecskék, mindenféle van benne, csak nem látjuk. És hát ugye ennek a mennyisége az élet alatt azért összeadódik. Tehát erre érdemes odafigyelni, amit az egyén tud tenni, hogyha lehet, tüdőben mindig mondom, csak tiszta levegő való, tehát amennyire lehet, próbáljuk meg tisztán tartani. Ugye tényleg most beszéltünk a pollenekről, ők is ugyanúgy utaznak. Na most hát ugye egy rendszer, ami ennyire kitett, hát annak nagyon jó kell működni, ugye azért mondom, hogy a tüdő fantasztikus szerv, mert hosszú-hosszú éveken keresztül, ha jól működik, és jó volt az eleje, meg a fejlődése, akkor biztosítja azt, hogy működőképes maradjon. Mert van neki egy fantasztikus, úgymond csillószőrös hengerhámja, azon van egy vékony réteg, amivel ugye folyamatosan tisztítja a tüdőt, van egy nagyszerű immunrendszerünk, és ugye ez az egész, ez biztosítja azt, hogy sokáig működőképes legyen. Hát ha nincs oxigén, akkor semmelyik szervünk nem működik, tehát ez egy robusztus rendszernek kell lennie. És szerintem az az egyik, mondjuk prevenciós szempontból legfontosabb dolog, hogy korán felismerjük, hogyha a rendszernek baja van. És erre sok esetben a funkcionális vizsgálatok jobbak. Mert ugye egy röntgen az nem fogja kimutatni a finom károsodást. Az, hogy a funkciója milyen.
1: Az mit jelent a funkcionális?
0: Légzésfunkció. Ja, légzés ugye, hát ez mondjuk ez olyan, mint a szívultrahang egy kardiológusnak.
1: Az aszmás betegeknél
0: minden tüdőre. Ugye? Tehát a régi nagyok azért mindig tudták, hogy mik az izgalmas dolgok. Ugye úgy hívják, hogy vitálkapacitás.
1: Igen.
0: Ugye az a vitalitással, magyarul az élettel összefüggő kapacitás, és valóban rengeteg adat van arra vonatkozóan, hogy az úgynevezett forszírozott vitálkapacitás, nem kell nagyon nehéz dolgot elképzelni, ez azt jelenti, hogy az ember teleszívja a tüdejét, tehát maximumra, és nagyon gyorsan kezdi kifújni, tehát megpróbálja mondjuk kvázi egy másodperc alatt maximálisan kiüríteni a tüdejét, és ugye ezt úgy hívjuk, hogy forszírozott vitálkapacitás. Most ez egy az egyben összefüggést mutat a mortalitással. Tehát ha valaki tudja, hogy neki milyen a vitálkapacitása, és sajnos hát ez az idővel azért úgy csökken, mert hát az öregedésnek ez egy velejárója, egy nem mindegy, hogy honnan indul, ugye? És milyen a meredeksége. És ezt nagyon jó lenne tudni. Tehát ha mondjuk én tehetnék erre javaslatot.
1: Ez akár is egyébként hogy, ez a vitálkapacitás? Hogy, tehát hogyha erről odafigyelünk, és mondjuk olyan életmódot folytatunk, igen, sportolunk, aktív életet élünk, akkor ezzel növelhető ez?
0: Igen, hát és ugye főleg a korai fejlődési korban, ugye azt satszoljuk, hogy körülbelül 25-26 éves korig fejleszthető a tüdő, hát ez egyéni különbség természetesen van.
1: 50 évesen már nem nagyon van esélye.
0: Úgy fejlesztésre nincs, de a funkciónak a javítására van. Tehát ott nagyon fontos, hogy mondjuk milyen sporttevékenységek mik vannak. Tehát valóban a fiataloknak a aktív életre való ösztönzése az abszolút kruciális. Csak ugye nincsenek, én se tudom a sajátomat, hogy nekem 25-6 évesen milyen volt a forszírozott vitálkapacitásom, vagy a másik a sima, az egyszerű vitálkapacitás, tehát nem tudom. És emiatt nem tudom, hogy én milyen rizikóval, vagy hogy csökkenek. Tehát ez jó lenne, ha ezt ugyanúgy tudná mindenki, mint ahogy tudja a vérnyomást, meg a pulzusát. Ugye ez egy kicsit azért nehezebben mérhető, tehát ez adja igazából a problémakörét.
1: Igen, főleg, hogyha az ember rosszul fújja meg, és nehézkesen tudja. Én voltam ilyen vitálkapacitás vizsgálaton is, velem nagyon sokat vesződtek a nővérek.
0: Igen, nem egyszerű vizsgálat. Nem egyszerű vizsgálat, így van, tehát nagy tapasztalat kell hozzá, speciális szakemberek kellenek, akik ezt minőségben tudják értékelni, és hát reméljük, hogy azért erre lesznek majd programok itt a jövőben, hogy kifejezetten, ugye, hogy ezeket megmérjük, mert akkor hamarabb kiszűrhető, ha valakinek gondja
1: van. Ugyanúgy érdemes lenne erre vonatkozóan is egy olyan naplót vezetni, mint mondjuk a vérnyomás probléma esetén a vérnyomás napló. Tehát, hogy ezt mondjuk rendszeresen megnézi az ember, és figyeli ennek az alakulását?
0: Hát azért pár évente lehet, hogy jó lenne, de egyelőre erre se kapacitás, meg ilyesmi nyilván nincsen, de aki tudja, annak érdemes ezt az értéket tényleg jól felírnia, és észben tartani, hogy utána tudja, hogy akkor hova jut. Ugye mi nagyon különleges helyzetben vagyunk, hogy a Szemmelweis Egyetemen van külön sportról, vagy sportolókról oktatunk hallgatókat, és van sportmedicína, ha szabad ezt így mondani, és ugye a sport kapcsán ugye van kardiológia, pulmonológia, endokrinológia, minden, tehát lényegében mindenhol van kapcsolódási pont, és hát ennek kapcsán ugye mi is részt tudtunk venni olyan felmérésekben, ahol tényleg megnéztük, hogy mondjuk sportolók mit tudnak. És döbbenet, hogy tényleg sokszor nagyon különleges élsportolók, ugye nem tudját, honnan tudnád, ha én azt csinálom, amit ő, biztos én is fulladnék a végén, és ugye nincs összehasonlítási alap, hogy az a fulladás, amit ő érez egy nagyon megerőltető mondjuk sporttevékenység után, az még normális, vagy lehetne jobb, ugye, körülbelül így. És tényleg most már egy olyan nagyon jó kollaboráció van a kollégákkal, hogy ha ez fölmerült, valami nem oké, akkor megcsinálják a légzésfunkciót, és sokszor elküldik hozzánk. És rengeteg embernél igazolódik asztma, ilyen terhelés indukálta asztma, mert ugye ő neki nincs összehasonlítási alapja, és akkor mindig olyan jó hallani a sportolót, hogy ja, hogy ez így is megy, mert ugye nagyon mindig szoktam, mint egy analógiát mondani, hogy hát nem mindegy, hogy mekkora szívószálon lélegzünk, amikor sportolunk, tehát ha elég tág a cső, akkor ugye könnyen tud áramlani a levegő, és akkor hát akkor izomzattal kell bírni. De az nem jó, hogyha a tüdő szűk, tehát emiatt érdemes az erre odafigyelni. Tehát én azt mondom, hogy a jövőben biztos, hogy a funkcionális értékelésnek nagyon nagy szerepe van. Ez nem jelenti azt, hogy a mellkasi röntgennek ne lenne azért értelme, illetve nagyon sok kórképet lehet azért látni, illetve hát főleg, ha a tüdőrák szóba kerül, rizikócsoportoknál, ott pedig erre is van egyébként Magyarországon is program, tehát bízunk abba, hogy azért egyre komplexebben fogunk tudni szűrni.
1: Az imént érintőlegesen talán egy mellékmondatban szóba került a dohányzás, azt mondhatjuk, hogy a dohányzás az a tüdő legnagyobb ellensége? Mindenfajta ilyen betegség, amiről beszéltünk, ott azért a háttérben veszélyességi tényezőként, veszélyességi faktorként a dohányzás az megemlíthető?
0: Én de ezt úgy gondolom, hogy ez bármelyik kórképre igaz. Az emlőráktól, a hólyag problémákra, az mindenre.
1: Igen, tehát csak én... ugye a tüdőnél olyan egyértelműen látszik, hogy ugye hát ez
0: nem mindig
1: szívja be.
0: Nem. Értem, igen, a szegény tüdő az csak igen, egy elszenvedő szerv, az sose szabad elfelejteni, hogy ez egy addikció, tehát ez igazából egy pszichés problémának valamilyen szintű kezelése, és hát ugye, ha már kialakult az addikció, akkor ugye azt kell kezelni, az nem tüdőgyógyászati problémakör. Ez egy addikció, egy olyan addikció, amivel ugye lehet a társadalomban jól funkcionálni, de attól még egy nagyon erős addikció. Tehát egyszerűen az agyi receptorok követelik az ismételt dózist. Én továbbra is azt szeretném mondani, hogy azért, mert valaki dohányzik, az nem jelenti egyértelműen azt, hogy tüdőrákja lesz, vagy más betegsége lesz. Az egyéni érzékenység óriási. És azt nem szabad elfelejteni, hogy a dohányfüstben lévő nagyon pici részek, amik egy mikron alattiak, azok lényegében közvetlenül be tudnak jutni a keringésbe. És akkor itt elkezdhetném azt, hogy persze az infarktusosoknál is ugye sokkal több az, akinek van rizikótényezője, tehát ezt nem lehet erre az egy területre így leegyszerűsíteni. Ebben prevenciós feladatunk van, azt gondolom, és hát ugye itt mindig előkerülnek, hogy akkor lehet mondjuk egészségesebben valamit csinálni. Én azt mondom, a tüdő az nem szereti a légszennyezést, teljesen mindegy, hogy ennek mi a formája. Az, hogy ilyen sokáig kibírja, az ugye abból adódik, hogy óriási nagy mondjuk kapacitása van a regenerációra. És akkor talán erre a pontra érdemes egy kicsit odafigyelni. Én ugye sokat foglalkozom tüdőfibrózissal, és ott például határozottan azt látjuk, hogy ez egy regenerációs deficit a legtöbb esetben. Tehát mondjuk úgy lehet elképzelni, hogy születünk valamennyi regeneráció alkalmas mondjuk egységgel a tüdőben, és ha valaki túl sokat elhasznál belőle, mert nagyon rossz a levegő, amit beszív, esetleg saját magán követel légszennyezést, nagyon sok fertőzésen esett át, egyszerűen elfogyasztja azt, ami mondjuk egy olyan 120 évre van kalibrálva. De ezt nem tudjuk, hogy kinek mennyi van. És ugye emiatt van az, hogy különféle idősávokban jelennek meg a problémák. Tehát itt azt, hogy kinek milyen regenerációs készlete van, erre egyelőre sajnos nincsen mérőszám. És hát ezt onnan is tudjuk, hogy például azok, akik koraszülöttek, vagy akár lélegeztetést igényeltek nagyon picike gyerekként, ugye őnekik sokkal nagyobb a rizikójuk arra, hogy tüdőbetegségük legyen, főleg ha mondjuk nagyon sok rizikótényezőjük van. Ez nem jelenti azt, hogy egy az egybe, de nagyobb a rizikójuk. Tehát például rájuk kifejezetten oda kell figyelni. Meg szoktam kérdezni a hallgatókat is, hogy ki tudja, hogy hány kilóval született. És ugye a mostani, mondjuk így 70-80 éves korosztály, ott ez még nem volt kérdés, mert akkor még nem volt neonatológia. Tehát nem volt meg az orvostudománynak, a gyermekgyógyászoknak az a kapacitás, hogy az egész picike embereket átsegítsék ezen a kritikus idősávon, és egy teljesen normális, egészséges felnőtt legyen belőlük. De ugye azok a részek, amik esetleg ott nem fejlődtek ki olyan szinten, azok jelenthetnek rizikót a felnőtt életben. Úgyhogy ez például a COPD-nél az egyik legfontosabb, igen, a gyermekkorban elszenvedett fertőzések, koraszülöttség, stb. Tehát ezekre mind-mind oda kell figyelni, mert ez befolyásolja a tüdőnk egészségét a hosszú távon.
1: COPD esetében is ugye pedig a dohányzásra szoktak utalni.
0: Tehát ma már 7 csoportot tudunk, hogy befolyásolja, és a dohányzás az a légszennyezésen belül van.
1: Értem. Igen. Csak még egy kérdés erejéig visszatérve a dohányzásra. Én most azt látom azért, hogy egyre többen választják, vagy használják azt az e-cigarettát, ennek a különböző formáit. Ez ugyanolyan veszélyeket jelent azért, vagy hasonló veszélyekkel járhat?
0: Ez így van, az egyénre vonatkoztatva ugyanazokkal a veszélyekkel jár. Én mindig keresem, hogy mi az, ami ebben mondjuk így mondjuk valamelyest jó lehet, ugye, ha valaki mondjuk sétál egy dohányos mögött, ugyanúgy beszívja azt a füstöt. Egy klasszikus dohányzónál, ezeknél az újfajta termékeknél talán ez a másodlagos füstexpozíció valamelyest kisebb, tehát legalább a környezetüket nem szennyezik annyira, de az magának az egyénnek ez egy óriási nagy rizikó továbbra is.
1: A tüdőrákot említette, és szeretném, hogyha itt hát nem lesz ez túl szívderítő befejezés itt, mert a beszélgetés végéhez közeledünk, de azért erről muszáj beszélnünk, mert hát szerte a világban így Magyarországon is vezető daganatos megbetegedések közé tartozik. Én egy olyan, hát azért elég drámai számot találtam, hogy évente 8-9 ezer új esetet regisztrálnak Magyarországon. Ez azért egy elég nagy szám.
0: Ez valóban nagyon nagy szám, nagyon nagy szám. Sajnos a tüdőrák az egyik legmagasabb előfordulási arányú daganattípus Magyarországon, és mondom, ez nagyon sokban ugye a különféle légszennyező hatásoknak, a különféle egyéb, mondjuk így sugárzásoknak, ugye nem szabad elfejteni radon, arzén, voltak ilyen egyéb dolgok is, tehát pontosan nem lehet megmondani, hogy mi minden járulhat
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, mert azért az az érdekes, ugye, hogy hajlamosak vagyunk arra gondolni, és akkor megint a dohányzásra térek vissza, bár mondta, hogy ez most már egyáltalán nem állítható föl egy ilyen egyenes arányú összefüggés, de ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát én nem dohányoztam soha életemben, én nem vagyok, nem lehetek veszélyben a tüdőrák esetében. Pedig hát korán sem csak a dohányosok vannak veszélyben. Én például találtam egy nemzetközi epidemiológiai adatot, vagy egy vizsgálatot, és ebből az derül ki, hogy a soha nem dohányzó populációban is most erőteljes emelkedést mutat a tüdőrák előfordulása, különösen a nők körében.
0: Igen, ez egy nagyon fontos adat, és úgy gondolom, hogy erről is kell beszélni. Tehát nagyon jó az, hogyha valaki sok mindent elkövet azért, hogy egészségesen éljen, és ugye nehezen tudja elfogadni, hogyha ilyen dolgok történnek vele. Tehát látni kell azt, hogy sajnos a daganat képződésnek természetesen van egy külső környezeti hatása, van egy belső hatás, hogy ő mennyire hajlamos rá. Igazából ez is egy immunológiai betegség. Ugye folyamatosan osztódnak a sejtjeink, és hát nagyon könnyen lehetnek benne hibák. Tehát mondjuk azt lehet körülbelül mondani, hogy mindenkiben naponta van 10 daganat sejt, úgy sacra. És akkor hát nagyon fontos, hogy az immunrendszer ezt megfelelően felismerje és eliminálja. Ez általában elég jól is működik. Ugye két dolog szokott gond lenni. Az egyik az, amikor valamilyen olyan mutáció történik a sejtosztódás kapcsán, ami miatt hát elkezd nagyon gyorsan szaporodni az a sejttípus, tehát ezért rossz indulatú. És akkor ezt az immunrendszer már nem tudja kezelni. Ezek főleg a tüdő esetében, ugye most már egyre szélesebben tudjuk a genetikai vizsgálatok kapcsán, hogy milyen speciális genetikájuk van, és ez nagyon gyakran nem dohányzókban van, de sokszor nőkben. A másik az az, amikor ugye egyszerűen az immunrendszer valahogy nem látja, mert kicsit gyenge, másra figyel, tehát azért ezt is látni kell, hogy ahogy öregszünk, az immunrendszerünk is idősödik, és kevésbé lesz odafigyelő, ez a másik fő forma. Tehát maguk a mutációkkal azért nagyon nehéz, ott ez nem mindig az expozícióval, tehát a külső környezettel van összefüggésben, de most azért azt látjuk, hogy főleg a passzív dohányzás, amivel eddig azért keveset foglalkoztunk, mert az nem volt mérhető. Ugye, tehát én is emlékszem, hogy édesanyám, ő is sokat mesélte, hogy hát akkoriban a munkahelyén folyamatosan mindenki dohányzott. Most soha nem dohányzott, de valahogy, ha úgy vesszük, mégiscsak dohányzott.
1: Megnéz az ember egy 70-es évekbeli televíziós felvételt, ott a stúdióban is dohányoztak.
0: Így van. Tehát emiatt azt gondolom, hogy maga ez az expozíció, tehát a kitettség a különféle környezeti ártalmaknak azért nehezen mérhető, kivéve ha valaki ugye ezt saját magán csinálja, de a passzív dohányzás ugye az nem mérhető per pillanat, hogy mennyi ideig, hol dolgozott, mi volt vele. Én is hát úgy kezdtem még dolgozni, hogy azért akkor még kórházakban is lehetett, vagy hát... még ott még többen nővérszobában akár dohányoztak, és hát azért az ember akkor akaratlanul is egyszerűen kitevődik ennek a szörnyű környezeti ártalomnak. Tehát ezért mondom azt, hogy szerintem ezt egy kicsit azért máshogy kell kezdeni. Az biztos, hogy egy nagy mennyiség, amit ha valaki beszív, az biztos, hogy nem egészséges. Tehát ez e felől semmi kétség nincs.
1: Tüdőrák esetében egyébként jobbak lettek az elmúlt években a túlélési mutatók, jobbak az életkilátások a betegek esetében. Egy interjúban ön is arról beszélt, hogy vannak már célzott terápiák, modern gyógyszerek, akár tabletták formájában, amik nagyon jó gyógyulási esélyeket kínálnak, sőt, mondott egy számomra nagyon emlékezetes mondatot, hogy krónikus betegségé tehető, vagy krónikus betegségé szelidíthető.
0: Igen, ez a célunk, ez pontosan így. Ugye, mivel
1: E felé tartunk,
0: és ez tényleg egy óriási nagy áttörés volt az elmúlt években. Persze azért nem szabad elfelejteni, hogy azért, mert valaminek három vagy négyszereződik a túlélése, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy valaki meggyógyul. De hát egészen más, amikor én elkezdtem még dolgozni, akkor a három kezelések, mondjuk 6 hónap, körülbelül ennyi volt egy áttétes tüdőráknak a várható kimenetele, úgy örültünk, hogyha tényleg egy kicsit ennél hosszabb volt. Ha megfelelő, hát ugye itt is azért kell hozzá egy kis szerencse, hogy éppen kinek milyen a daganata, és hol tart most a tudomány, de nagyon sok ezekre a speciális mutációkra nagyszerű gyógyszerek vannak, amivel tényleg hosszú éveket tudunk adni. Korábban gyógyíthatatlan, tehát semmilyen szinten nem jó perspektívája jó betegeknek.
1: Kontroll alatt lehet tartani,
0: igen, nagyon sokáig.
1: Nem lesz véletlenül, nem lesz teljes gyógyulás?
0: Sajnos nem, de reméljük, hogy majd egyszer ide is eljutunk. Tehát én ezt onnan látom, hogy ugye hirtelen óriási mennyiségben kell ellátnunk tüdőrákos beteget, mert hála Isten, olyan sokáig élnek, hogy ugye sokan vannak. Tehát ezt azért ebből a részéből kell megközelíteni, hogy ezek nagyon-nagyon nagy dolgok, és tényleg nagyon örülünk annak, hogy ezek az új terápiák, immunterápiák, ezek az úgynevezett célzott terápiák fantasztikus nagy lehetőséget adtak. Van még út előttünk, tehát ez nem kérdés, és hát főleg ugye most már a korai stádiumokban is elkezdhetjük ezeket a modernebb kezeléseket, és akkor talán az emlőráknak az analógiájára lehetne talán mondani, hogy előbb elkezdjük kezelni, és utána operálunk, úgyhogy bízunk abban, hogy a jövőben egyre többet fogunk tudni ilyet adni tüdőrákban.
1: Hát reméljük, hogy sikeresen tudnak haladni ezen a nem könnyű úton. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Müller Veronika, az MTA doktora, egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikájának igazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen!
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási

0: minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idénymunkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
1: Az időjárásról.
0: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Felvételt hirdet a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium.
2: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni és mindenkiben tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel egyenesen arányos az, hogyha valaki most egy esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás.
1: Szegedi Csaba, református lelkipásztorral beszélgetünk.
3: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. A Akterek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: Fiatalok a városért. Online szavazás zajlik a Kámon Kolozsvár fiatalok által benyújtott projektjeire.
4: Amikor egy olyan ifjúsági részleteli költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntés arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Felvételt hirdet a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium a 2026-27-es tanévre. A szakkollégium olyan fiatalokat vár, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett közösségben szeretnének élni, szakmailag fejlődni és hitükben is megerősödni. Hogy kik jelentkezhetnek, milyen lehetőségeket kínál a szakkollégium, és mit érdemes tudni a felvételiről, arról Margitics János református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Hát a mai adásunkban kicsit a Kálvin kollégiumnak az életéről, működéséről és az új kihívásairól beszélgetünk, mert 2026-ban egy újabb tanév veszi kezdetét, amely nem csak a tanintézmények számára új kezdetet jelent, hanem a Kálvin kollégium életében is rengeteg új arcot jelent majd a régiek mellett. A felvételi felhívások kimentek, mit kell tudni ennek az időszaknak a lényegéről?
3: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel legyenesen arányos az, hogyha valaki most esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán magyar állam támogatásával gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek következménye, hogy az amúgy is professzionális kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésben igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diák életet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba. Ezzel kapcsolatban meg annyi történet áll rendelkezésre, de hogy valaki ide be tudjon kerülni, ahhoz szüksége van arra, hogy végigmenjen a felvételi eljárásunkon, ami plakát formájában megtalálható, kihelyezve különböző helyein a városnak, internetes formában a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet Facebook oldalán található meg. Ugye itt még a név nem követte le az egyetemmé válásnak a dolgait, de ezt a szót, hogy frígy, ezt a kis gyűjtőszót átalakítani, óriási munka és talán szép fájdalom is, mert több mint egy évtizednek az emlékei vannak ez alatt, a kis hívószó alatt. A betűjátékok azok nem kecsegtetnek túl jó lehetőségekkel, úgyhogy itt még mindig a kreatív energiákkal próbálunk dolgozni e téren, de ez minden esetre egy másodlagos kérdés, hiszen a fiataloknak a szállás kérdés az egy nem megkerülhető dolog. Igyekszünk figyelembe venni azokat a kéréseket, kérdéseket, amelyeket elhelyezésnél megfogalmaznak úgy univerzálisan, és a felvételi eljárásunknak egy két lépcsős rendszere van. Egyrésztről bekérjük mindenkitől online az adatokat, megfelelő módon egy Google űrlapon keresztül. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben az adatok keresése és mindenféle egyéb dolog az könnyen megtörténhessen, és csalódva a technika által nyújtott stabilitásban, ezt papírformában is kérjük. Sajnos akármennyire is ez lenne a kívánatos, hogy minél kevesebb fizikai eszközzel kelljen egy ilyen felvételének lebonyolódnia, sajnos még mindig ez jelenti a stabil pontot, ahova vissza lehet nyúlni a mai világba, hogyha az eljárásrendbe meg akarunk nézni valamit. Egyébként a legfrissebb posztokban ott megtalálható a felvételinek a menete. Egy egyszerű megoldás, amiből kiemelném a lelkészi ajánlásnak a fontosságát. Sokszor felmerül a kérdés, hogy csak reformátusok vehetik-e igénybe a kollégiumnak a szállási lehetőségét. Nem, ez nem egy kizárók, ha valaki más felekezetből érkezik, abból a felekezetben is feltalálható pap vagy lelki pásztor, és akkor az ő ajánlásával kérjük a jelentkezést benyújtani, és a felvételi elbeszélgetés, ami augusztus 31-én lesz, ez egy hétfői nap. Erre várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ebből a három dologból tevődik össze hozzánk való jelentkezés, és igyekszünk mindenkinek biztosítani azokat a lehetőségeket, hogy egy stabil, kiszámítható körülmények között tudja a diák éveit eltölteni. Szeretném még népszerűsíteni, hogy a már itt lévő hallgatóink felé van egy olyan gesztusunk, egy olyan rendszerben tudják a maguk dolgait elképzelni és tervezni, amelyben számukra könnyített újrajelentkezés van. Tehát, hogyha valaki egyszer már a felvételin sikerrel teljesített és elnyerte a helyét, akkor onnantól kezdve, hogyha a kollégium rendszabályzatával és ritmusával együtt mozog, él és bekapcsolódik, akkor számára a szeptemberi kollégium elhelyezés nem egy kérdőjel. Én úgy gondolom, hogy ez rövid és hosszú távon is egy óriási előnyt jelent, és én ezzel szeretném többszörösen hangsúlyozni, hogy egyedülálló lehetőségeket biztosítunk ilyen szempontból.
2: A Kávin kollégium egy szakkollégium, amely többet ad, mint egyfajta szállást éjszakára. Közösséget teremt, szolgáltatási tereket biztosít, illetve azt gondolom, hogy mindenféle szempontból egy családias légkört próbál kialakítani a tagok között.
3: Igen, a legfőbb célkitűzésünk, hogyha Kárpátalja keresztény értelmiségének a felnövekvő generációja kegyelemből ide közel helyeztetik hozzánk. Szándékosan a szenvedő szerkezetet használom, mert valahol mindnyájan Isten vezetését véljük felfedezni ezekben a dolgokban. Akkor ezeket az értékes, nagyon sokra való fiatalokat igyekszünk becsatornázni azokba a dolgokba, ahol egyrésztről ők is fejlődhetnek, másrésztről ők szolgálhatnak egymás irányába. Média csoporton keresztül, dicsőítő csoporton keresztül, négy érzék színházon keresztül, konyhatündéri szolgálaton keresztül, és nem utolsó sorban a Fridge Bandet talán már mondtam, az sem az erősítésen keresztül. Ezek olyan lehetőségek, amikbe a fiatalokért szolgálnak, és én azt gondolom, hogy ez bőven meghaladja a szakkollégiumi képzésnek a természetét, mert ez egy későbbi társadalmi létezésben is egy olyan alapvetés, amitől azt mondják a mai világban, hogy egy-egy társadalom nagyon jól tud működni, ha ilyen képességei vannak. Hát ezt nem tudományos kutatások nyomán fedeztük fel, hanem ez a Szentírásnak az alap gondolata, hogy az ember az Isten szavára szolgálja az Urat, és ennek egy nagyon erős következménye az, hogy szolgálok az embertársaim felé. És ebből óriási dolgok szoktak kijönni, akár ha hitmélyítő heteinkre gondolok, akár azokra a fél évkezdő hétvégékre, amikor együtt vagyunk, építjük a közösséget, beszélgetéseket folytatnak le egymással az emberek, igei gondolatokat fogalmazunk meg, ami egy egész évre elkísérheti az embert. Próbáljuk a még ismeretlen szereplőket egymáshoz közelebb hozni, hogy amikor találkozunk a folyosón, akkor egy biccentésen túl talán még egy mosoly is beleférjen, vagy egy hogy vagy kérdés. Igyekszünk nemzetközibb vizeken is ott lenni a fiatalinkat, bekapcsolni a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek találkozójába, ahol a Kárpát-medencében működő egyetemi közösségeknek a diákságával lehet találkozni, lelkészeivel. Olyan programokra megyünk, amelyek országhatárokat átívelnek. Már jó pár éve van egy egyetemi gyülekezeteknek a kirándulása, ahol Krakó, Zágráb és sorolhatnám még hány és érdekes helyszínt jártak már be a különböző évfolyamokból, évadokból oda sereglett fiatalok, és ezek messzire elvezetnek, és ami azt gondolom, hogy egy kollégiumi élménycsomagnak egy nagyon jó visszajelzése, hogy ez mennyire egy mély dolog, rengetegszer lehet beleszaladni abba, hogy egykor nálunk itt lakott szobatársak, egymás koszorús lányai, keresztszülők és olyan szövetségek, olyan emberi kapcsolatok.
2: Férj-feleség
3: természetesen, tehát olyan emberi kapcsolatok szövődnek itt, amikben sokkal több van annál, mint hogy egy jó tanévet együtt töltöttünk. Nyilván ez nem automatikus, nyilván ahogy az élet minden területén, ebbe is lehet jóval több munkát belefektetni, és kell is. A mi célkitűzésünk, hogy Szentírás értékeit, a feltámadott Úr Jézus Krisztust felmutassuk, és a tanulmányokhoz szükséges alapfeltételeket magas színvonalon a a lehetőségeinkhez mérten biztosítsuk. És ezzel a meghívással fordulok oda minden diákhoz, aki gondolkodik, hogy hol legyen a szállása, hogy próbálja ki a mi közösségünket, de nem fogja megbánni.
2: Mit kell tudni a különböző technikai adatokról, hány ember fér el, milyen szobák vannak, hány fős a közösség?
3: Többféle szobánk van. Van két ágyastól egészen hat ágyasig, és ami számomra az egyik legérdekesebb dolog, hogy mindig azon aggódunk, hogy vajon a hat ágyas kinek kell majd, és ki akar ilyen nagy csapatokba együtt élni, és nem egyszer és nem kétszer megjelenik az igény, hogy az az X ember, azok a fiatalok egy liceumból érkezve, egy másik helyről, iskolából érkezve, igénylik azt, hogy egy ilyen tágas térbe együtt tudjanak lenni. Úgyhogy a kollégiumunkban megtalálható ezek közül az adottságok közül majdnem minden, és jó felszerelt konyháink vannak, olyan lehetőségünk van, ami egy fejlesztés nyomán megvalósulhatott, hogy a téli áramszünetekben fényünk van. Ez egy ritka és nagyon nagy ajándék. Nem adatik meg sajnos mindenkinek, de a kollégium közösségében egy ilyen lehetőséget lehet. Tehát egy ilyen lehetőség támogatja a fiatalt, és szerintem ez egy olyan valami, amit így talán most a könnyebb mindennapokban nehéz a helyére tenni, de télen azért én maguktól, a fiataloktól hallom azt, hogy hát azért ez nem semmi, hogy nekünk ilyen adatot.
1: Az elmúlt percekben Margitics János református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Ragály, Trizs és Imola települések reformátusságának több évszázados múltjáról, a templomok történetéről, aktuális munkálatokról hallhatnak a következő percekben. Szegedi Csaba nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a gyülekezetbe, és azóta szolgál református lelkipásztorként a településeken. Belebeszélget Kisnéveres Viktória.
2: Nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a településre, településekre. Beszélgetésünk elején hadd kérjem meg, hogy földrajzilag is helyezze lelki szemeink elé ezt a tájat.
3: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
2: És ha már a régmúltat említette ön is, akkor szóljunk arról a több évszázadról, ami a reformátusság tekintetében megemlíthető a három településen, illetve a templomok történetéről is, hogyha megosztaná velünk a legfontosabb tudnivalókat.
3: Mind a három templom nagyon régi, talán kezdem a Ragályival, az 800 éves templom, még a reformáció idő előtti alkalommal, és a reformáció korán, mint ahogy tudjuk, sok katolikus templom lett aztán a református gyülekezeteknek az otthonává, és így több mint 500 éve valóban a református gyülekezetnek a helye. Nagyon korán elkezdődött a reformáció a Ragályi gyülekezetben, itt található talán az egyik legértékesebb Magyarországon urasztali terítőnk, legkorábbi urasztali terítőnk, 1548-as urasztali terítő, amelyet egy zubogyi nemes asszony adományaként lett felajánlva, első protestáns úrvacsoravétel alkalmával. Tehát nagyon hamar elterjedt és honossá lett a reformáció már Ragályon is. És azóta folyamatosan református igehirdetések, református szertartás szerint folynak az istentiszteleteink. És szép korát éli most a templomunk, amint említettem, a 13. századból való templom. A 14.-15. századból tártunk fel. Az elmúlt olyan 50 évben sok-sok feltárás, munkálat folyt a templom épületén is, és feltárták ugye a 14.-15. századi freskókat, előkerültek, ami a kedves a szívemnek, a Diadalíbben ott van egy Krisztus ábrázolás, és mi ugye, mint protestánsok, reformátusok, a Krisztusra mutató egyház, ez egy kedves, hogy pont a középen Krisztus ábrázolás van. Jó lehet, mi nem ábrázoljuk, de mégis ez maradt meg talán a legjobban, és a freskók között 17. századi barokk bútorzat van, és tényleg egy több kort átölelve egy kis ékszer doboz, mondhatnánk így ez a kis templomunk. A vallás turisztikai szempontjából is nagyon sokan látogatnak bennünket, a országszerte több százan meglátogatják. Tavaly részesei voltunk Gótikus út, ez egy felvidéki program, és százával, egy egész nap, tehát reggeltől estig százával, buszokkal, magánautókkal jöttek, és reggeltől estig ott voltak, ezt több százal meglátogatták a templomunkat például. Tehát így a vallásturisztikai szempontjából is nagyon látogatottak is templomunk. A Trizsi templom 1825-re készült el a mai állapota, volt egy korábbi kis temploma, bővült a gyülekezet, és egy erősebb kő templomot épített, és az érdekessége számunkra most van felújítás alatt, a belső felújítását kezdtük el a tavasszal, és restaurálják is azokat az értékeket, padokat, szószéket, Mózes széket, karzatot, amit átörökíthetünk a jövő nemzedékének, és most derült ki a restaurálás során, hogy a szószék, a Mózes széke, az urasztala, az korábbi, mint a templom, hiszen a korábbi templomból menekítették át, tehát egy ilyen értékünk van, és ez most derül ki, most tárjuk fel, és nagyon nagy örömünkre van. Érdekessége még a Mózes székre rá van írva, hogy kinek az idejében történt ez a butorzatnak az elkészítése, vagy kinek a költségére, és Egressy Béni nagyapja volt ott lelkésze, Egressy Mózes 1749 és 69 között, és ennek az ő költségére lett elkészítve ez a Mózes széke. Tehát, hogy egy ilyen vonatkozású is van a kis templomunknak.
2: Ez a felújítási munka milyen összefogásra hívta a gyülekezet tagjait?
3: Tavaly ugye lett volna 200 éves a templomunk, és mindig volt a szívünkben egy olyan vágy, hogy milyen jó lenne megújítani, felújítani. Elkezdtük már, ez korábban voltak ilyen kisebb pályázatok, a teljes tetőcserét sikerült megvalósítanunk. Önerőből kicserülték az ablakokat, pont a Covid után, édanyák napján elég sokan voltunk a gyülekezetben, a templomban sokan voltunk, és abban az időben pont elkezdett esni az eső, és félre kellett üljenek az emberek a faltól, mert annyira jött be az ablakon keresztül a víz. De csak arra az egy órára esett az eső, és zuhogott, és ez megmutatta számunkra, hogy van feladatunk. És akkor így önerőből kicseréltük az ablakokat, elkezdtük tovább gondolni, egy érdekessége, de tényleg, hogy az Isten hogy munkánkodik. Felhívtam egyik lelkész társamat, testvéremet, tudtam, hogy Németországból hozott padokat az ő gyülekezetéhez, és hát mondom, hogy ha már újítunk, akkor jó lenne valami új padokat elhelyezni, kényelmes. A régiek nagyon elavult padok voltak, kényelmetlenek, és azt mondja, hát ő már nagyon rég próbálkozik a többi gyülekezetébe, de ő már nem remél semmit, és eltelt, nem tudom, így a beszélgetés után, vagy 2 hónap, nem több, és felhívott, hogy itt vannak a padjaink. Ő évekig várt arra, hogy legyenek-e padjai, és mi meg így a beszélgetés során ráterelődött, hogyha mégis lenne, akkor jelezzék, és egy pár hónapon belül jelezték, hogy vannak padok, elhoznák Németországból. És akkor meg is szerveztük annak az útját, hogy hogyan szállítjuk el, nem láttuk ő, hogy milyen padokról van szó, hogyan szállítjuk el, és akkor 1000 euró lett volna a szállítási költség, és egyszer csak hívnak Németországba, hogy ottani gyülekezet meg azt is elvállalta, tehát ingyen és bérmentve érkezett meg hozzánk a padok, leszállították, és amikor elkezdtük lepakolni, akkor néztük, számoltuk, hogy hány pad van, és mekkora mérete, hogy egyáltalán hogy fog beleférni, és méretre, darabszámra, mint oda lett volna tervezve a Trizsi templomba, így érkeztek meg a padok, és amikor ezek megérkeztek, akkor gondoltuk, hogy azért nézzük meg, mert egyik gyülekezeti tagunk mindig emlegette, hogy ő lefestette a kazettás mennyezetet kékre, és hogy azon volt minta, virágmintázat volt, és akkor mondtam, hogy ha van virágmintázat ott a mennyezet, akkor biztos, hogy van máshol is. És akkor hívtunk egy restaurátort, hogy mielőtt kibontottuk volna padokat, akkor nézzük meg, hogy van-e egyáltalán olyan, ami menthető, vagy ami értéket hordoz, és így tártuk fel, hogy valóban nagyon nagy értéke van az olajfesték alatt, az 20. század elején lefestették, megérkezett a modern világ, és teljesen mindent leborítottak barna festéke, úgy, mint sok templom padjait, és akkor elkezdtük ezeket tényleg ilyen mintaszerűen feltárni, és kiderült, hogy tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a bútorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni, egy pályázatot meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszaninen egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását, és nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani. Kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet, gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejte, szinte nem is érződött így bemelved, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad, ilyen magas, hát így emelkedett.
2: A különbözet.
3: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságba hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig, és utána elkezdődött a betonozás, két rend betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát szépen most már látjuk a templomunknak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát, azt mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek szolgálatot, nem beszéltünk meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után ők megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Tehát nagyon örülünk neki, hogy a Trizsi gyülekezet így ebben megindult.
2: Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
3: Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert mikor a gyülekezeti házat megújítottak egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonyozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, ami szeretett volna felajánlani, és amióta sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
2: És ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a...
3: A imolai gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját. Minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozta a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalommal, 3 alkalommal, bűnbánati alkalommal, bármi egy héten, ő minden alkalommal ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedett. És így az 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebbe a kis településbe, vagy a kis gyülekezetbe, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élet újján mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
1: Az elmúlt percekben Szegedi Csaba református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély, a Kámon, Kolozsvár egy fiataloknak szóló részvételi költségvetési program, amely lehetőséget kínál arra, hogy a 14 és 27 év közötti Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó fiatalok saját ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi közösség fejlődéséhez. A programot Farkas András, a Pont csoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be. A riporter Pilbák Kincső.
2: Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntés arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg. Ebben a fázisban, ebben a pillanatban a szavazási fázisban vagyunk, amikor gyakorlatilag bármely Kolozsváron lakó, dolgozó vagy tanuló személy, aki betöltötte a 14. életévét, megnézheti a már javasolt ötleteket a fiatalok részéről, és döntést hozhat arról, hogy melyikeket szeretné megtámogatni.
3: Milyen ötletekkel, kezdeményezésekkel, projektekkel jelentkeztek inkább idén a fiatalok?
2: Nagyon röviden, idén 98 olyan ötlet érkezett fiatalok részéről, amiben ment a szavazási fázisba, és készítettünk egy rövid elemzést arról, hogy összességében véve körülbelül mikről szólnak ezek az ötletek. Azért nem emelnék ki egyet se konkrétan, mert ugye mivel szavazás van, ezért nem szeretnénk esetleg egy előnytelen helyzetet létrehozni egyes csapatok számára, mások kárára. Tehát legalább három főből álló fiatal csapatok javasolhattak ötleteket. Ez az ötletelési fázis július végéig tartott. És nagy összességében véve három, meg mondhatni plusz egy témakör az, ami kisejlik ezekből a javasolt ötletekből. Az első az főképpen ez a közösségi szellem, a közösségi kapcsolódás és a mentális jóléthez kötődik. Vagyis olyan fiatalok szeretnének a kolozsváriak, ahol könnyebb kapcsolódni egymáshoz, közösséget lehet találni, és biztonságosan jelen lehet ezekben a közösségekben lenni. Sok ötlet szó például olyan közösségi programokról, offline találkozókról, amelyek a mentális egészség kérdéskörét, az önismeretet, vagy akár a sportot hozza előtérbe, vagy olyan tereknek az aktiválásáról szól, ahol nem kell semmit fogyasztani ahhoz, hogy valaki tartozhasson valahová és létezhessen. Tehát ilyen szabad térről lehet szó, különböző találkozóhelyekről. A másik fontos ilyen klaszter az igazából a tanulásról, az alkotásról és mondjuk ugye az egyéni kibontakozásról szól. Itt például erős igény látszik a gyakorlatias tanulásra, a kreatív önkifejezésre és különböző típusú új készségek megszerzésére. Itt jelenik meg a kultúra, a művészet, technológia, pályaorientáció, mentorálás és a közvetlenül a fiatalok közötti egymástól való tanulás. Ezek mind azt mutatják, hogy a fiatalok igazából alkotó és kezdeményező is szeretnének lenni a város életének. És harmadik, amit szintén látunk, hogy megjelent, mint tendencia, az a befogadóbb, zöldebb és hozzáférhető város. Tehát egy olyan városi környezet igazából, a javaslatok arról szólnak, hogy egy kicsit mondhatni igazságosabb és élhetőbb város jöjjön létre, nagyobb hozzáférés legyen a fiataloknak különböző szolgáltatásokhoz, különböző tevékenységekhez, a különböző hátrányos helyzettel rendelkező fiatalok, ha ez a fogyatékosság, ha egyéb típusú egészségi probléma, ezeknek a fiataloknak is megközelítőleg legalábbis egyenlő esélyük legyen hozzáférni különböző dolgokhoz a városban. Igazából összességében ezzel foglalnám össze az ötleték jellegét, valahogy az mutatkozik meg, hogy a fiatalok városalakítók szeretnének lenni. És igazából, mikor a Kaman Kolozsvárt ezelőtt most már 12 éve, 11 éve létrehoztuk, akkor is abból a kiinduló pontból, vagy abból a motivációból tettük, hogy úgy gondoltuk, hogy van egy ilyen fiatal környezet, egy ilyen fiatal közeg, amely szeretne városalakító lenni. Akkor ezt inkább érzésből gondoltuk úgy. Azóta igazából a statisztikák, az elemzések, az ötletek, amiket ugye 11 év alatt megkaptunk, mind azt mutatják, hogy van egy ilyen fiatal generáció. Ez nem azt jelenti, hogy minden fiatal a városba szeretne cselekedni, és nem is várhatjuk ezt el, de van egy olyan maga viszont, amely viszont ezt szeretné tenni, és a Kamaskolozsvár itt jön be igazából azzal a következő lépéssel, hogy egyrészt forrásokat mobilizál, főképpen ugye az önkormányzat részéről, amely megtámogatja ezeket az ötleteket, és mi magunkban megteremtjük azt a folyamatot, ami keresztül ezeket az ötleteket a fiatalok megtehetik, javasolhatják, a városlakók eldönthetik, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, és utána a pontcsoport révén ugye anyagilag is megtámogatjuk azt, hogy ezek az ötletek megvalósuljanak, és a fiatalok konkrétan megkapják a pénzt arra, hogy ezek az ötletek kivitelezésre kerüljenek.
3: És megfigyelhető-e valamilyen változás így a fiatalok gondolkodás módjában az elmúlt évek során? Tehát melyik időszakban inkább mire fókuszáltak, vagy a mostani újabb generáció esetleg mennyire tér el mondjuk a 10 évvel ezelőttitől?
2: Nem szeretnék olyan átfogó következtetésbe bemenni, ami esetleg még nem valós, de érzésből, és nagyon jónak tartom a kérdését, az biztos, hogy a járvány előhozott egy fokozottabb érdeklődést a mentális egészség iránt. Ez nem csak a járvány miatt van, ugye a járvány az ugye lezárta az embereket, pont ez a társadalmi, közösségi interakció hiányzott a járványból, és ez talán azt a fiatal generációt is, amelyik ott ötleteket javasolhat, ugye a 14-27 évesek javasolhatnak ötleteket, ők a járvány ide alatt körülbelül mondjuk úgy 8-20 évesek voltak. Tehát ők megélték, legdurvábban élték meg talán. Mert ugye a fiatalnak mi hiányzott abban a 2-3 évben? Pontosan az, hogy létrehozza a saját baráti környezetét, társadalom közösségi hálózatait, nem járhatott ki, nem találkozhatott másokkal. És ugye az élete egy fejlődő időszakában ez nagyon meghatározza a fiatal. Ezért úgy érzem, hogy például a mentális egészség az egy jelentősen megjelent. Persze hozzá lehet tenni, hogy a közösségi média is generálja ezt a dolgot, vagyis van egyfajta, nem frusztrációnak nevezném, de ez az általános szorongás, ami ellen cselekedni próbálnak. És a cselekvés abban nyilvánul meg, hogy javasolnak egy olyan tevékenységet, ami nem egy fiatal, nem egyedül versz, hanem maguk azok, akik javasolták és csapatokra javasolták. És a megvalósításban is azt szeretnék, hogy a fiatalok és egyébként mások is találkoznának. Tehát van egy ilyen fajta eltogadás, ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy ami szintén, bár jelen volt régebb is, de most talán egy kicsit hangsúlyosabb, ez a mit jelent ez a személyes fejlődés, ez a tanulás, pályaorientáció, hogyan hozok döntéseket az életemről, és milyen irányba megyek tovább, és kitől kapok segítséget, hogy ezeket a döntéseket meg tudjam hozni. Tehát mire van igazából szükségem a város részéről, a támogató rendszer részéről, mármit jelentsen ez, mentorokat, különböző szervezeteket, amelyek engem megsegítenek, vagy egyáltalán csak egy-egy olyan képzés, amiből valami tanulok, olyan valami tanulok, amit esetleg nekem az iskola, vagy akár az egyetem nem nyújt. Tehát, hogy látok egy ilyen fajta eltolódást. Azt hiszem, hogy a környezetvédelem, illetve a környezet tudatosság, inkább így fogalmaznám, az jelen volt 10 évvel ezelőtt is, 10-12 évvel ezelőtt is, az egyértelmű, hogy annak tükrében is merre halad, ahogy

0: vannak, amelyek ezt a környezettudatosságot érintik, mondjuk úgy. És persze ez nem azt jelenti, hogy egy kis kezdeményezés egy klímaválságot meg tud oldani, de az biztos, hogy ahhoz hozzátesz, hogy egy generáció ezt még tudatosabban élje meg, és ezt olyan formában vetítse le a saját valóságára, hogy a saját cselekvése révén ő már környezettudatosabb, és ezáltal is akar üzenni, hogy az az életmód, amit folytatunk, az lehet, nem elég fenntartható, és ezt lehet fenntarthatóban is csinálni.
1: És akkor hogyan és hol lehet szavazni ezekre a kezdeményezésekre? A
0: szavazás egészen augusztus 18-áig tart, vagyis még mintegy hét van hátra. Gyakorlatilag bármely, még egyszer Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó személy, aki betöltötte már a 14. életévét, szavazhat a Kaman Kolozsvárban. Gyakorlatilag azt kell tegye, hogy be kell menjen a kamanklus.ro oldalra, de igazából, ha valaki beírja a keresőbe, hogy Kaman Kolozsvár, akkor ki fogja adni a weboldalt a kereső. Ott egy helyen meg lehet nyitni az ötleteket, amik javasolva voltak, és akkor ott lehet megnyitni egy szavazási szessziót igazából, az ember megadja a kontaktadatait, ezáltal kap egy biztonsági kódot, és szavazni tud. Ami nagyon fontos, hogy egy személy, vagyis ha én szavazok például, akkor a létező 98 ötletből legalább 3 és legtöbb 10 ötletet szavazhatok meg. Rajta múlik az, hogy melyikeket szavazom meg, és a végső rangsor igazából ezeknek a szavazatoknak az összeadásából alakul ki, és igazából sorra vesszük a létező költségvetés tükrében, sorra vesszük szavazatszám szerint az ötleteket, és ezáltal tudjuk a támogatásokat megítélni. Két fontos részlet még, hogy van két külön kategóriánk, a csapatok, ahol csapatokat néztük, hogy ezekhez a külön kategóriákhoz tartoznak-e. Az egyik egy teen, vagyis tini külön kategória, ahol a 19 év alatti fiatal csapatok külön futnak, vagyis nekik van egy garantált díjalap, ami félre van téve, és van egy másik, egy connect kategóriánk, amelyhol azoknak a fiataloknak az ötleteit külön számoljuk, amelyek esetleg valamilyen hátrányos helyzetű környezetből jönnek, ez lehet gazdasági, társadalmi, szociális, egészségi, egyéb típusú hátrány. Ezt azért teszünk mind a két külön kategóriát, mert ezáltal különlegesen is arra akarjuk sarkalni az ilyen környezetből jövő fiatalokat, hogy ők is jöhetnek értékes ötletekkel, és a város külön is figyel rájuk, és ezért szeretnénk, hogy ők is jelen lennének, és részt vennének a kamandban. Úgyhogy még egyszer augusztus 18-áig, keddig zajlik a szavazás, még egyszer bármely önmagáról nyilatkozó személy, amely Kolozsváron dolgozik, lakik vagy él, részt vehet a szavazáson, és be kellett töltse a 14 éves korhatárt. Első korhatár az nincs.
2: Az elmúlt percekben Farkas Andrást, a Pont csoport szervezetének stratégiai igazgatóját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett hétfő délelőtt. A pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte Facebook oldalán, hogy az előzetes jelentés alapján személyisérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán hétfőn dél körül közölte a lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil, megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállították kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Györfi Mihály szolnoki polgármester hétfőn a helyszínen elmondta, hogy Kecskemétről szállt fel a Gripen vadászgép, mely a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felül.

0: Magyarországnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legnál.
1: Utcon élő Szó Anikó számos tevékenysége mellett a Magyar Hollywood Tanács egyik alapító tagja is. Különösen szoros kapcsolatot ápolnak Máté Szalka városával, ahol rendszeresen szerveznek Tony Curtis emlékére kulturális programokat és filmfesztiválokat. A budapesti székhelyű Magyar Hollywood Tanácsot 2016-ban alapították, amelynek fő célja a magyar gyökerekkel rendelkező hollywoodi alkotók és világhírű filmesek örökségének kutatása, ápolása és széles körű megismertetése. Szó Anikó alapítótaggal Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Ha a hollywoodi filmeket halljuk és látjuk a tévében, akkor mindig a nagy sztárok jutnak eszünkbe, az akciódús jelenetek és a jókedv, humor, mosoly vagy esetleg a fájdalmas vagy örömteli könnyek, viszont Hollywoodról beszélhetünk Magyarországon is, ugyanis Budapesten működve és az egész országra kiterjedve van egy Hollywood tanács, mely tanácsnak is vannak konkrét feladatai, de nézzük meg, hogy mit mond erről Szó Anikó nekem, aki ennek a Hollywood tanácsnak az alapító tagjaként itt is széles körű társadalmi tevékenységet folytat. Anikó, mi az, amit tudnunk kell a Hollywood tanácsról? A Hollywood név már árulkodó, na de hát nyilván itt vannak olyan mögöttes dolgok, amiket én is, mint laikus, nem tudhatok.
3: A Hollywood tanács éppen most 10 éve alakult, és dr. Bokor Balázs alapító elnökünk, és a jelenlegi elnökünk is, és a Hollywood végül is egy nagyon híres filmstúdió, aminek a megálmodója egy Ricsei Cukor Adolf úriember volt, ami tulajdonképpen világhírűvé tette Magyarországot is, mert ugye ő innen származott, ez a Ricse, ez Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, és minden évben január 2-án a születésnapja, mondjuk is mindig, hogy miért nem nyáron született, mert jeges úton is szoktunk menni megünnepelni, megkoszorúzni a helyszínt és a születési helyét, és hát végül is onnan ő elindult $25 a zsebében 17 évesen Amerikába egy hajónak a gyomrába, szinte szökevényként, mert ugye nem volt utaslistán sem, de ő bemerte vállalni fiatalon ezt, és végül is ugye elkezdődött az élete Amerikában, Los Angelesben. Volt ő minden, pincér, mosogató legény, végül majd egy bőrdiszművesnél volt szobómester, kitanult ott a szakmát, és akkor majd kedvence volt már akkor is a filmek, sokat járt moziba, és akkor azt hiszem, hogy egy magyar zsidó család felkarolta, és ők segítették el végül is ezen a pályán, hogy ott megalkothatta ezt a stúdiót. Ez a tanács ebből táplálkozik tulajdonképpen, mert ott azóta nagyon sok magyar gyökerekkel rendelkező ember kikerült, aki nem biztos, hogy színész volt. Ide tartozott ugye a színész, tehát ami a filmes szakmával valamilyen kapcsolatban volt, és magyar származású, azt mi felkutatjuk, a Hollywood tanács, emléktáblát avatunk a szülőhelyén, ezt rendszeresen megkoszorozzuk minden évben, és végül is ezzel a településen, lehet, hogy nem is tudtak róla, hogy onnan származik, egy emléket állítunk ennek az embernek.
2: A Hollywood tanácsnak így látjuk már a küldetését és a célját, viszont mi vezérel titeket arra, hogy ezt a Hollywood tanácsot megalapítsátok? Ugye 10 év, azt mondtad, hogy 10 éve volt egy gondolat, és sikerült olyan embereket összetoborozni egy csoportba, akik hasonlóan vélekedtek erről?
3: Természetesen. Hát az eleje az úgy kezdődött, hogy volt egy panorámás rendezvényük, ugyanis én a Panoráma Világklubnak is a tagja vagyok, meg voltam, a Szamos vidéki elnöke vagyok, és akkor volt egy rendezvényünk, ahol ez a dr. Bokor Balázs is jött velünk tulajdonképpen erre. És ő neki már a fejében kipattant ez a gondolat, hogy kellene egy ilyet. És ennek a rendezvénynek vége volt, meghívott bennünket, ott vagy voltunk vagy 10-en, egy cukrászdába, egy sütire. És akkor egy A4-es lapot elénk tett, hogy figyeljetek ide, ez a gondolat jött, mit szóltok hozzá? Lesztek a tagjai? És akkor szerintem elsőre én írtam az A4-esre a nevem, és persze, hát hogyne, örömmel. És akkor ez így alakult tulajdonképpen. Alapító tagok vagyunk ugyan, de hogy az egésznek a fő-fő szervezői, ugye elnök úr, alelnök úr, és ilyen is például, mint Rófusz Ferenc, első Oscar-díjasunk, filmrendezőnk, meg hát nagyon sok filmes ember, akik még a

0: a mai filmes iparban dolgoznak, úgyhogy aztán az Origo filmstúdió vezetője, dr. Fekszi Márta, meg hát nagyon sok híres ember, tehát így vagyunk mi. És ezeken a rendezvényeken, a Hollywood tanácsi rendezvényeken nem is az, hogy kötelesik, hanem illő ott lenni, tehát mi mindig ott vagyunk, és van egy éves rendezvényünk, amikor Los Angelesbe átadják az Oscar-díjat, időeltolódás miatt, ugye ez 6 óra, de akkor nekünk van egy csodálatos rendezvényhelyünk Budapesten, és ott várjuk egy diszvacsorával egybekötve, egy csodálatos színvonalas műsorral egybekötve, így töltjük el azt az estét, akkor nagyon sokan ott vagyunk, van amikor 300-an is, és akkor várjuk az eredményt, és természetesen majdnem mindig van magyar vonatkozású díjasunk.
1: Gondolom itt a magyaroknak a díjai, elismerései és azok a sikerek, amik hozzájuk köthetőek, ezek a tanácsnak a legfőbb feladatai, hogy ezeket összegyűjtse, megmutassa a világ számára, hogy büszkék legyünk a saját magyarjainkra. Viszont a Hollywood tanácsnak, ha lehet ilyet kijelölni, vagy van-e ilyen, Szatmárban hol van a székhelye?
0: Hát Szatmárban Máté Szalka, hiszen itt már volt kétszer is nemzetközi filmfesztivál. Első alkalommal 13 országból voltak, második alkalommal pedig 17 országból filmes szakemberek, és akkor folyamatosan lehetett nézni a filmeket, természetesen ingyenesen, és nagyon sok látogató, hála Istennek, akkor megszerette tulajdonképpen a filmet, mert azért el volt ez egy kicsit felejtve, annál is inkább, mert ugye Máté Szalkán a régi mozi nem is üzemelt. És amikor ez kész lett, akkor Bokor Balást is egy kicsit győzködtük arra, hogy jöjjön ide, és itt legyen az első nemzetközi filmfesztivál. És ez sikerült, és elég jó visszhangot is kaptunk, úgyhogy jó sikerült. Aztán, hogy ez menjen itt Magyarországon, hogy ne csak a középkorúak foglalkozzanak ezzel, mert ugye mi már elidősödünk, próbáljuk bevonni a gyerekeket is, és akkor vannak mindig a fesztivállal kapcsolatban egy időben vetélkedők, ifjúsági vetélkedők. Tehát itt olyan kérdések vannak, ami a filmmel kapcsolatos, filmgyártással, szerepléssel, és akkor nagyon jól szerepelnek, kivételesen a magyar gyerekek, érdekes módon. Biztos, hogy valami örökséget kaptunk mi Cukor Adolftól, mert nagyon jó eredményeket érnek el a gyerekek. Aztán van Miskolcon is egyébként, meg több nagyvárosban is van ilyen gyerekeknek ilyen vetélkedő, és akkor ilyen tesztlapokat kell kitölteni, és így egy kicsit bele tudnak bonyolódni, vagy akit érdekel. Ha már 10 gyerekből egyet érdekel, azt mondjuk, hogy érdemes volt. De van olyan például, aki eldöntötte már a 10 év alatt, hogy ő filmes szakember lett, annak is tanult. Tehát ilyen jó hatás is van a gyerekekre.
1: Ha csak azt nézzük, hogy a Hollywood tanács az elmúlt 10 évben közelebb hozta akár a szatmári emberekhez, az itteni tanácstagoknak köszönhetően a Hollywoodban valamikor tevékenykedő filmekkel kapcsolatos szakembereket, vagy színészeket, vagy akik a jelenben is még ott vannak, akkor már gondolom megérte a Hollywood tanácsba belépni, létrehozni, megalapítani. Viszont hogy érzed az elmúlt 10 évet, hogyha most már nézhetünk egy ilyen hosszasabb időszakot, te mint egyik alapítótak, hogy mik voltak a legfőbb érdemei ennek a tanácsnak, ennek a közösségnek?
0: Végül is az, hogy például a szülőfalujában egy emlékmúzeumot is létrehoztunk, ez nem volt. Ő nagyon megérdemelte egyébként, mert ő nagyon-nagyon sokáig, talán még azt hiszem, hogy most a 21. században is a leszármazottai $25 küldenek Amerikából minden ricsei házasulandónak. Tehát ez az élethez való kezdés, ugyanis neki ez volt az élet kezdete, amikor ő $25 a zsebébe kiment Amerikába. Tehát én úgy gondolom, hogy ez is az a csodálatos relikviákkal van berendezve ez a múzeum, bárkinek ajánlom, ha valaki ricsén jár. Ez a Cigándi híd után van mindjárt ez a kis település, és a művelődési házat is az ő nevéről nevezték el, sőt, ültettünk ott első évben a Hollywood tanács egy fát a művelődési ház elé, ami már most nagyon szép, és én azt nem felejtem el, mert ott vagyok az archívumban magyar ruhában, és én is lapátolom a földet, szóval ez is egy csodálatos alkalom ahhoz, hogy ezek a gyökerek megmaradjanak az emberek emlékezeteibe.
1: Most, ha már 10 évről beszélünk, akkor volt jubilációs ünnepség, vagy lesz? Hogyan sikerült ezt a 10 évet valahogy ünnepélyesen összegeznetek?
0: Hát igen, végül is most az Oscar-díj átadáson, márciusban, igen, Budapesten, hát akkor Természetesen erről szólt, többször elhangzott, hogy 10 éve alakultunk, és akkor vannak, hogy is mondják ezt, hogy minden csoportosulásnál van egy kemény mag. És ez a kemény mag, ugye a legvégén mi hiába a legtávolabbról megyünk 360 kilométerről, a kemény mag az mindig a legelső és a legutolsó, aki eljön. És akkor összeölelkezünk, és akkor nagyon boldogan hagyjuk el újra egymást, hogy végre ezt is sikerült megrendezni.
1: Ha már csak így visszatekintésképpen kérdezhetem tőled, Hollywood Tanács alapító tagjaként, hozzád melyik, akár hollywoodi film, de hát legyen hollywoodi, ha már erről beszélünk, áll a közelebb. Tehát milyen filmek azok, amelyek téged megfognak, hogy a te fantáziádat, lelkületedet magával ragadják?
0: Nekem nagyon tetszenek a romantikus filmek, mindegyik, de például az, amelyikben Tony Curtis szerepelt, ugyanis ő meg Máté Szalkai gyökerekkel rendelkezik, ugye a szülei, de már ő kint született, a szülei innen mentek el. Azok a filmek nagyon tetszenek. A film szeretete, bár a tévém az 8-10 éve nincs bekapcsolva, mert olvasni szeretek, de a jó filmeket, ha látom a műsorban Máté Szalkán, akkor a barátnőmmel megyünk és megnézzük.
1: A Hollywood Tanácsnak mi lesz a legkövetkező feladata, a programja, ami még várat magára?
0: Természetesen emléktábla avatások, ezek lesznek, sőt, most a újabb kutatások szerint újabb magyar gyökerekkel rendelkezőket tudott az elnökünk is, meg a csoport megtalálni, és akkor nekik készítetjük el az emléktáblát és az avatása. Most ez lesz a fő tevékenységünk. Hát most közelebbit egyébként nem tudok, itt is most ugye szabadság van, talán majd télen még lesz egy közös, és hát akkor majd újra kezdődik a január. Mert azzal kezdődik a januárral, kezdődik a születésnapjával, Cukor Adolfnak a születésnapjával, azzal kezdődik szinte az egész év eseménysorozata.
1: Igen, hát sokan nem is gondolnák, hogyha talán nincsenek ilyen híres magyarok, vagy nincs Cukor Adolf, akkor lehet, hogy nincsen Hollywood sem, vagy Hollywood stúdió, és most nem beszélhetnénk ezekről a filmekről. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szó Anikónak, aki a Hollywood Tanácsnak az egyik alapító tagjaként beszámolt a tanácsban végzett munkájáról, feladatvállalásairól, és arról, hogy miért is fontos ennek a közösségnek munkálkodnia, hogy megismerhessük ezen magyarokat, akik mondhatni híressé teszik nemzetünket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, a Fülpösdarócon élő Szó Anikóval beszélgettünk, aki számos tevékenysége mellett a Magyar Hollywood Tanács egyik helyi alapító tagja is. Különösen szoros kapcsolatot ápolnak Máté Szalka városával, ahol rendszeresen szerveznek Tony Curtis emlékére kulturális programokat és filmfesztiválokat. A budapesti székhelyű Magyar Hollywood Tanácsot 2016-ban alapították, amelynek fő célja a magyar gyökerekkel rendelkező hollywoodi alkotók és világhírű filmesek örökségének kutatása, ápolása és széles körű megismertetése. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Sipos László, nyíregyházi fotóművész, Forster emlékérmes műemlékfotós lesz a vendégünk. Lenyűgöző utazásairól rendszeresen beszámol nekünk, ezúttal képzeletben a világ másik felére, Új-Zélandra utazunk vele. Mesél természeti csodákról, különleges pillanatokról és olyan kulisszatitkokról is, amelyeket csak az ismerhet, aki kamerával a kezében járja be ezt a varázslatos országot. A riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Ön a világ számos országában járt már, de az egyik legérdekesebb utazása Új-Zélandon történt, 2018-ban járt ott. Milyen indítatásból?
3: Új-Zéland számomra mindig is egy vágyott úti cél volt, mert már gyerekkoromban olvastam egy olyan útleírást, ami fölkeltette az érdeklődésemet, másrészt pedig akkoriban jelent meg a kontinenseket földolgozó sorozat az Európa könyvkiadótól, és hát abban egy külön kötet volt az Ausztrália és Óceánia, és benne igencsak hangsúlyosan Új-Zéland, a hosszú fehér felhő földje, mert amikor a maorik megérkeztek ide, akkor az óceán, vagy a Tazmán tenger felől érkezvén a hegyeket, a hófötte hegyeket úgy látták, mint egy hosszú-hosszú fehér felhő, és hát ugye innen eredezte az Aotearoa maori elnevezés is, ami az ország most már második hivatalos neve. Új-Zélanddal kapcsolatosan azt szokták mondani, hogy a Jóisten jókedvében teremtette, mert szinte minden megtalálható itt, ami attrakció, ami természeti csoda. Itt vannak gejzírek, vannak gleccserek, hófötte hegycsúcsok, tropikus erdőségek, gyönyörű vízesések, csillogó tükröződő tavak, gyönyörű rétek. Fölfedezte Új-Zélandot nem csak a turizmus, hanem a filmgyártás is. Nagyon-nagyon sok híres film készült itt. A Gyűrűk ura, a Narnia sorozat és így tovább, de tulajdonképpen itt forgatták a Gyilkosság az Orient Expressen című filmnek a téli jeleneteit is. Nagyon-nagyon izgalmas természeti attrakciókat gyűjtöttek nemzeti parkokba, és ezek nagyon-nagyon látványosak, és viszonylag könnyen megközelíthetők.
2: Milyenek a helyi emberek, és hogyan viszonyulnak a turistákhoz?
3: Hát én azt gondolom, hogy az egyik legsokszínűbb ország Új-Zéland, rettenetesen toleráns, nagyon-nagyon befogadó, és biztos kevesen tudják, hogy Új-Zélandon kaptak először szavazati jogot a nők. Egy nagyon-nagyon emancipált társadalomról van szó, ahol aztán tényleg különösen az utolsó évtizedekben nagyon odafigyelnek arra, hogy a kisebbségek, a nemzeti kisebbségek, az őslakú maorik visszakapják azokat a jogokat, amik egyébként emberi jogként őket meg kell, hogy illessék, de hát sajnos évtizedeken keresztül ez nem volt így. Úgyhogy most már Új-Zélandon minden először maori nyelven van kiírva, és csak utána angolul. Holott a lakosság túlnyomó többsége angol anyanyelvű, és nem egyszer tapasztaltam, hogy a maori felirat nagyobb betűkkel van szedve, mint az angol nyelvű. Ez azért is nagy teljesítmény, mert elég hosszú nevűek a maori helynevek. Én azt tapasztaltam, hogy rendkívül barátságosak, nagyon-nagyon befogadóak, nagyon nagy bizalommal vannak egymás iránt és a külföldiek iránt, nem igazán zárják az ajtókat, a kertkapukat. Egy aranyos történet, hogy az Aucklandi parlament épületébe úgy jutottam be, hogy a kertész ideadta a kezembe a kulcsot, hogy menjek be. És jó, hát persze ez már egy működősen kívüli parlament, hát akkor is, hát, és amikor kijöttem, akkor persze visszaadtam neki. Hát látta, nyilván, hogy nem hozunk ki semmit, mert ketten mentünk be, de akkor is nagyon-nagyon-nagyon sok élményem volt, hát ami belefér egy két-három hetes utazásba, például, hogyha az ember beül egy pubba vagy egy kerthelyiségbe, akkor átköszönnek neki. Ha ott van már 15 percet, akkor meg is kérdezik, hogy honnan jött, és hogyha Európából, hát akkor már fizetnek is neki valamit, tehát nagyon izgalmas és kellemes találkozásokban volt részem.
2: Mennyire sikerül ilyenkor kihasználni egy adott napnak a lehetőségeit?
3: Mániákusan kihasználom a napok lehetőségeit, és Új-Zélandon erre meg külön kaptam, és kapok, és kap majd mindenki, aki oda látok a segítséget, mert már a szállodában is, nem csak nagyon-nagyon jó szállodában, hanem legkisebb panziókban is egy külön kis fal szakasz prospektusokkal, helyi programfüzetekkel van tele, és a programfüzetekben rengeteg csábító ajánlat van. Múzeumokba, kiállító termekbe, kortárs galériákba, bárokba, jégbárba, ahol mínusz 18 fok van, és akkor ott lehet hűsölni, ejtőzni, jégpohárból melegítő italokat kortyolni. Észrevettem, hogy ezekben a füzetekben kuponok is vannak, és hogyha az ember bemegy egy galériába, akkor kap valamit. Lehet, hogy egy képeslapot, lehet, hogy egy csésze teját, van, ahol egy pohár pezsgő, tehát szinte orientálják az embereket, hogy igen, tegyen egy felfedező túrát. Nagyon jó térképek vannak benne, és ezek mind ingyenes kis programfüzetek, úgyhogy nálunk is a nap az kezdődött valamikor reggel 7 órakor, mert akkor kezdődött a reggeli a hotelekben, és aztán utána útnak indultunk, de este majdhogy nem éjfél tájba kerültünk ágyba, mert hát annyiféle csábításnak voltunk kitéve. Például fölmenni Aucklandben a déli féltek a legmagasabb tévétornyába, amelynek üvegpadlója van, úgyhogy mindenki visszaugrik a liftbe, mikor kiszáll, mert azt hiszi, hogy jaj, most le fogok szakadni. Hát nyilván nem, mert egy 8-9 cm-es rendkívül teherbíró üveglap, tehát mégiscsak félelmetes, amikor az ember maga alatt több száz méteres mélységben hangyányi, vagy még akkorának sem tűnő autókat lát. És hát itt egy naplemente, most nem akarok nagyon itt a romantikába bele fulladni, de hát egy naplemente egy forró csokoládéval az nagyon-nagyon kellemes tud lenni.
2: Nagyon fontos és hasznos ez a kuponos akció és attrakció, hiszen így próbálják tényleg valóban a turistákat minél több érdekességre ösztönözni, hogy megtekintsék ezeket. Ilyenkor ön rendszeresen fotózik, hiszen műemlék védelmi fotós. Hány ezer fotó készül egy ilyen kéthetes utazáson?
3: Én a digitális fotózás kapcsán is arra törekszem, hogy minden fotónak legyen értelme. Tehát én úgy, hogy kat-kat-kat-kat-kat-kat, így nem szoktam fotózni, mindig akkor fotózom, hogyha valami megragad, valami érdekes, valami megörökítésre alkalmas. Jó néhány száz fotó készült, sőt, ezernél is több, de mondom, én nem a mennyiségre törekszem. Utána ezekből a fotóból, ezek ugye eléggé nagy megabájtosak, ezekből tudok részletnagyításokat csinálni, ezekkel tudok még további fotókat gyártani, tehát volt olyan, hogy tudom én múzeumban 18 fotót csináltam, de aztán a részletnagyításokkal lett belőle majdnem 100. És akkor egy-egy műtárgyra tudtam már rá fókuszálni. Nagyon-nagyon tetszett, ha már szóba került, hogy műemlékfotós vagyok, az, hogy a műemlékeket mennyire gondozzák. Nyilván, mivel Új-Zéland későn kapcsolódott be, hogy mondjam, a globális világ vérkeringésébe, így a legrégebbi műemlékek is európai szemmel nézve 19. századiak, annak a legelejéről valók, de föltártak maori emlékeket, persze a maorik fával építkeztek, és nem olyan tartós anyagokkal, de van egy eltemetett falu, amit szépen kibontottak, rekonstruáltak, megtöltötték élettel. Ugyanolyan iparosok, kovácsok, szövők dolgoznak ott, mint amilyenek több száz évvel ezelőtt, persze nyitvatartási időben, de lehet tanulni tőlük, és erre is szerveznek külön programokat, és egy egész napot el lehet tölteni. Mindeközben vannak táncbemutatók is, a haka táncot, amit például egy-egy futballmérkőzés előtt is lejátszanak a focisták, ez egy harci tánc, nyelvöltögetős, ellenséget megfélemlítő harci tánc, ezt mai napig is az új-zélandi válogatott minden mérkőzése előtt lejátsza, és hát ez óriási vonzerőt nyújt egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy a fotózással az ember pillanatot örökíti meg, de kitűnő memóriafogasnak is tartom ezeket, mert valljuk be, hogy egy 2-3 hetes utazáson annyi, de annyi élmény éri az embert, hogy amikor hazajön, akkor nem is biztos, hogy mindegyikre ugyanolyan élesen emlékezik, de hogyha készített néhány fotót, akkor ugyanúgy előtte van, és ezek a fotók, ezek hónapok múlva is nézhetők. Ugye én a pandémia előtti utolsó pillanatokban jártam Új-Zélandon, és hát most jutottam igazán oda, hogy elkezdtem feldolgozni megjelent könyv kapcsán, minek az volt a cím, hogy Ausztrália, Új-Zéland és egy csöpp óceánia. Elő kellett újra vennem a feljegyzésekből szöveges tartalmat készíteni, és akkor hát ez hozta azt az ötletet, hogy én most újra elkezdtem ezzel az országgal foglalkozni.
2: Ha említettem a fotózást, akkor említsük meg azt is, hogy hogyan érdemes fotózni. Adjon egy-két szakmai tippet, amikor az ember elmegy egy külföldi úton, és rengeteg műemlékkel találkozik. Hogyan és milyen beállítást szokott ön alkalmazni, és mi a legideálisabb, ha van egyáltalán ilyen?
3: Ahány műemlék, annyiféle szempont, ahány ország, ahány éghajlati sajátosság, annyiféle taktikai tanácsot tudnék adni, mert hát nyilván egy trópusi, párás levegőjű vidéken egészen másképpen kell fotózni, mint egy kristálytiszta északi országban. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját ízlése az, ami kell, hogy döntsön. Tehát nem egyforma fotókat kell készíteni. Én azt gondolom, hogy nem árt, ha van időnk, egy-egy műemléket körbejárni. Úgy szemrevételezni. Nem mindig a főfront az, ami a legjobb. Mert úgy az annyira kézenfekvő, hogy megállunk egy két tornyú templommal szembe, és akkor hát egy frontfotót készítünk. Közben lehet, hogy az a templomnak a legkevésbé értékes része, mert azt 100 éve építették hozzá. De ha megkerüljük, akkor észrevesszük, hogy a szentélye az például sokkal régebb, sokkal izgalmasabb. A sokszöggel zárul. Ott vannak a mérműves ablakok, és akkor már látjuk, hogy ez egy gótikus templom. Benn is nem kell mindig nagy totál, nyilván az is elmond valamit, de hogyha valaki lefotóz 100 templomot úgy, hogy belép, és nagy totál, akkor azt fogja látni, hogy szinte minden templom ugyanúgy néz ki. De hogyha itt is az apró részleteket fedezi föl, akkor talán sokkal több emléke marad. Észrevesz egy mellékoltárt, egy olyan szobrot, aminek története van, mondjuk egy búcsújáró helynek a kegyképét, az oltárnak egy részletét, akkor az az övé, az az ő szemléletét, az ő világát fogja tükrözni. Egy református templomban a hófehér falak és a fényjátéka az, ami különösen megkapó. De hát ott is a szószék, a padok rendje nagyon-nagyon izgalmas tud lenni. És hát minden műemlék, legyen az világi vagy szakrális, rejt valamiféle titkot. És hogyha mi erre rábukkanunk, akkor nyilván ezt szeretnénk majd megölökíteni. Lehet, hogy egy fal szakasz, amit csak kibontottak, és nem vakoltak vissza, mert ott találtak egy freskónyomot. Itt a Felső-Tisza vidéken nagyon sok ilyen templom van, hogy a meszelés alól kerültek elő középkori ábrázolások. Hát ezek például szerintem nagyon izgalmas fotótémák lehetnek.
2: Térjünk vissza még egy gondolat erejéig Új-Zélandra. Itt milyen fotókat készített, mit hozott haza, amire most így hirtelen emlékszik?
3: Hát Új-Zélandon én nagyobb részt természetfotókat készítettem. A déli szigetnek 5, az északi szigetnek 3 nemzeti parkjában jártam, és hát ugye óhatatlan, hogy a gejzír vidéken, a hőforrásoknál, a méztufagátakat, a gőzölgő, forró, olykor rendkívül színes vulkanikus tavakat és kisebb vízeséseket fotóztam, de hát ugyanolyan elkápráztató volt az, hogy gleccserekre is följutottam. Egészen megfizethető áron lehetett például a Ferenc József gleccserre helikopterrel följutni, és akkor ott tenni egy gleccsertúrát, és akkor utána vissza a bázisra. Ezek a gleccserek, ezek rendkívül izgalmasak, mert gyakorlatilag naponta különböző gleccserek, különböző sebességgel, de maximum 7-8 métert csúsznak előre, ráadásul úgy, hogy a közepük gyorsabban, mint a szélük, és emiatt töredeznek, nagyon izgalmas a felszínük, de hát emiatt rejtenek is veszélyeket, hogy nehogy aztán valaki hirtelen eltűnjön egy ilyen szakadékban. Tehát itt természetfotókat készítettem nagyobb részt, de hát természetesen a városok, Christchurch vagy Auckland, nagyon-nagyon sok érdekes templomot, múzeumot, kiállító termet rejt, és hát ezek is megörökítésre kerültek. Meg hát a folklór. Nagyon-nagyon őrzik a maori népi mesterségeket, a népművészetet, a táncokat. Szinte minden este lehet találni egy városban valamilyen bemutatót, ahol 15-20 percet, de ingyen, akár a főtéren is, különösen turista időszakban lehet látni néptánc bemutatókat.
1: Kedves hallgatóink, Sipos László, nyíregyházi fotóművész, Forster emlékérmes műemlékfotóst hallották. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 16 óra után pedig folytatódik a svéd asztal, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo-Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Silvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítást

0: szárazföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több százezer hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését. Bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri, Süttő János utca, valamint a Csaba vezér utca, Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca, Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svédasztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 4:30-kor a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően a Debreceni Református Kollégium múzeumának szakigazgatójával, Csorba Dáviddal beszélgetünk Gályarab emlékkövek című kötetéről.
2: Ha azt nézem, hogy nagyon gyakran lelkészeink körében is elhangzik olyan mondat, hogy hát nem sok emlék maradt ebből a gályarabságból, egyedül itt Debrecenben van. Akkor itt ezen a egyrészt térképeken, amiket Ősz Attila tervezett, másrészt tárgyakon, amiket feleségem és Ősz Attila fotózott együtt ide a könyvbe, azokon keresztül lehet látni, hogy nagyon sok emlékhely van.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 24-e van a Bertalanok neve napja. Arámi görög eredetű név latinos változata, jelentése Ptolemaiosz fia. Isten öltesse a ma névnapjukat ünneplőket. 79-ben a Vezúv kitörése napon elpusztította Pompei városát. 1842-ben e napon József nádor elhelyezte a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. És ma van az ukrán függetlenség napja. 91-ben Ukrajna elszakadt a Szovjetuniótól és kikiáltotta függetlenségét. 1903-ban született Zatureczky Ede, hegedűművész, kétszeres Kossuth díjas, a Zeneakadémia igazgatója. 1910-ben Söflin Gyula, írói neve Nagy Pál István, író, műfordító, újságíró született. 1972-ben hunyt el Barna Viktor, 22-szeres világbajnok asztali teniszező. 1960-ban hunyt el Medek Anna, opera énekesnő. 1823. augusztus 24-én nyílt meg Miskolcon a mai Nemzeti Színház elődje. Az első előadáson Kisfaludi Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be. A színjátszásnak Miskolcon a 18. századra visszanyúló hagyományai vannak. A város művészetpártoló közönségének olyan jó híre volt, hogy Veselényi Miklós ideküldte az Erdélyi Magyar Színtársulatot. A társulat az 1800-as évektől a Korona vendéglő kerthelyiségében, majd a Veselényi által építtetett nyári színkörben lépett fel. Az ország első állandó kőszínházát Kuni János helyi kőműves építette fel. A színház 20 éves működés után tűzvész martaléka lett. Az újonnan emelt és ma is álló színház 1957. szeptember 3-án nyitotta meg kapuit. Kedves hallgatóink, augusztus 24-én a kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát

Biztos alap. Egy olyan 200 éves épületben látta meg a napvilágot, amelynek falai sok mindent átéltek. Tartották is büszkén a tetőt, otthont és menedéket adva tucatnyi lelkész családnak a 19. század 20-as éveitől egészen 970-es évekig. Először csak hajszárreperések jelezték, hogy valami nincsen jól, aztán egyre nagyobb rések jelentek meg, majd valóságos hasadékok szabdalták meg az ősi falakat. A gyülekezet tanácsot tartott, és kimondták az ítéletet. A patinás vályogépületet már nem lehet megmenteni, mert nincsen szilárd alapja. Elhatározták, hogy újat építenek. Nehéz dolog volt ez azokban az években, sok hivataljárás és könyörgés kellett hozzá, hogy az engedélyt megadják. Végül minden elrendeződött. Terv, engedélyek, pénz, munkások, és elkezdődött az építkezés. A régi ház harmadát elbontották, és a helyén kezdték el felhúzni az újat. Nem sajnálták a cementet és a homokot, vastag beton alapot zsalusztak, és minden tudásukat latba vetve rakták a falakat a gyülekezet kőművesei. El is készült a csinos új épület, nem volt benne semmi hiba, legalábbis látszólag. Aztán nem telt bele 10 év, és ez is össze-vissza repedezett, és sajnos elődje sorsára jutott. Szakértő szakértőnek adta a kilincset, a földtan tudósai és építőmesterek kutatták az okokat, míg sok vizsgálódás után ki kellett jelenteniük, hogy az alapok alatt folyamatosan mozog a talaj. Lehet egyszerű, kisebb természetes földmozgás az oka, vagy a templom dombot valaha körülölelő temető ősi sírjai szakadoznak be egymás után, vagy a szárazság zsugorítja a talajt, de minden esetre az addig használt módszerekkel nem lehet építkezni azon a területen. A méteres vályog falak még jobban bírták a földindulást, mint a frissen rakott, beton alapokon álló téglaépítmény. Kiderült, nem elég jó alapot rakni. Olyan talaj kell alá, ami képes megtartani a ráemelt épületet. Mindannyian igyekszünk jó alapot vetni a saját életünknek, a gyerekeink sorsának. Jó egyetem, értékes, elismert diploma, jól fizető állás, gondosan őrizgetett egészség. Azt hisszük, ez kell a boldogsághoz. Ritkábban gondolkozunk el azon, hogy mi van az alapok alatt. Van-e a mélyben olyan szilárd talaj, amely elbírja az életünk minden terhét? Mert ha mozog, minden hiába lesz. Kicsúszik a lábunk alól a föld, ahogy a mondás tartja, s oda a boldogság. Csak azt tudja, milyen, amikor elvész a támasz, aki már ült olyan autóban, ami felemelkedik az útról, és forogni kezd a tengelye körül. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy a tőle kapott és belévetett hit biztos talaja számomra. Ez a boldogság, a biztonság és a belső békesség alapja. Repedhetnek a falak, ha a talaj szilárd, megvan a biztonság. A bizalom nincsen helyhez kötve, vihető, még csomagolni sem kell, együtt költözik velünk. Remélem, nagyon sokan vagyunk, akik alatt sziklaként áll a keresztjén hit, s ahogy a mester mondta, jöhet az árvíz, fújhatnak a szelek, nekidőlhetnek a háznak, de az nem omlik össze.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. augusztus 24-én hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni tájékoztatón Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Elmondta, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, mondta a miniszter. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnök helyettesi pozícióira beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Az idei szőlőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogyha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Rekord forgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. Ez utóbbi jegyekből augusztus 9-e és 16-a között több mint 10 000-et értékesítettek, 62 millió forintot meghaladó értékben, közölte Vitézi Dávid, aki szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. A Magyar Hollywood Tanács egy 2016-ban alapított budapesti székhelyű civil szervezet, melynek fő célja a magyar gyökerekkel rendelkező hollywoodi alkotók és világhírű filmesek örökségének kutatása, ápolása és széleskörű megismertetése. Az egyesület elnöke Bokor Balázs, korábbi nagykövet és Los Angeles-i főkonzul, alelnöke pedig az Oscar-díjas Rófusz Ferenc animációs filmrendező. Létrehozták a hollywoodi magyar gyökerekkel rendelkező település védjegyet, melyet már több tucat olyan hazai és határon túli önkormányzat kapott meg, ahol hollywoodi nagyságok születtek vagy felmenőik éltek. Szó Anikót, a tanács egyik helyi alapító tagját hallják.
2: A Hollywood tanács éppen most 10 éve alakult, és dr. Bokor Balázs alapító elnökünk és a jelenlegi elnökünk is, és a Hollywood végül is egy nagyon híres filmstúdió, aminek a megálmodója egy Ricsei Cukor Adolf úriember volt, ami tulajdonképpen világhírűvé tette Magyarországot is, mert ugye ő innen származott, ez a Ricse, ez Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, és minden évben január 2-án a születésnapja, mondjuk is mindig, hogy miért nem nyáron született, mert Jeges úton is szoktunk menni megünnepelni, megkoszorozni a helyszínt és a születési helyét, és hát végül is onnan ő elindult $25 a zsebében, 17 évesen Amerikába, egy hajónak a gyomrába, szinte szökevényként, mert ugye nem volt utaslistán sem, de ő bemerte vállalni fiatalon ezt, és végül is ugye elkezdődött az élete Amerikában, Los Angelesben. Volt ő minden, pincér, mosogató legény, végül majd egy bőrdiszművesnél volt szobómester, kitanultott a szakmát, és akkor majd kedvence volt már akkor is a filmek, sokat járt moziba, és akkor azt hiszem, hogy egy magyar zsidó család felkarolta, és ők segítették el végül is ezen a pályán, hogy ott megalkothatta ezt a stúdiót. Ez a tanács ebből táplálkozik tulajdonképpen, mert ott azóta nagyon sok magyar gyökerekkel rendelkező ember kikerült, aki nem biztos, hogy színész volt. Ide tartozott ugye a színész, tehát ami a filmes szakmával valamilyen kapcsolatban volt, és magyar származású, azt mi felkutatjuk, a Hollywood tanács, emléktáblát avatunk a szülőhelyén, ezt rendszeresen megkoszorozzuk minden évben, és végül is ezzel a településen, lehet, hogy nem is tudtak róla, hogy onnan származik, egy emléket állítunk ennek az embernek.
1: Különösen szoros kapcsolatot ápolnak Máté Szalkával, ahol rendszeresen szerveznek Tony Curtis emlékére kulturális programokat, illetve filmfesztiválokat. Évente megrendezik a hagyományos hazai Oscar partit, emellett könyvkiadásokkal, podcastekkel és megemlékezésekkel tartják életben Adolf Cukor, William Fox és Michael Curtis emlékét, mondta Szó Anikó.
2: Most az Oscar-díj átadáson márciusban, igen, Budapesten, hát akkor természetesen erről szólt, többször elhangzott, hogy 10 éve alakultunk, és akkor vannak, hogy is mondják ezt, hogy minden csoportosulásnál van egy kemény mag, és az a kemény mag ugye a legvégén, mi hiába a legtávolabbról megyünk 360 kilométerről, a kemény mag az mindig a legelső és a legutolsó, aki eljön. És akkor összeülelközünk, és akkor nagyon boldogan hagyjuk el újra egymást, hogy végre ezt is sikerült megrendezni. Nekem nagyon tetszenek a romantikus filmek, mindegyik, de például az, amelyikben Tony Curtis szerepelt, ugyanis ő meg Máté Szalkai gyökerekkel rendelkezik, ugye a szülei, de már ő kint született, de a szülei innen mentek el. Azok a filmek nagyon tetszenek. A film szeretete, bár a tévém az 8-10 éve nincs bekapcsolva, mert olvasni szeretek, de a jó filmeket, ha látom a műsorban Máté Szalkán, akkor a barátnőmmel megyünk és megnézzük. Igen, hát végül is fogunk is, természetesen emléktábla avatások ezek lesznek, sőt, most a újabb kutatások szerint újabb magyar gyökerekkel rendelkezőket tudott az elnökünk is, meg a csoport megtalálni, és akkor nekik készítetjük el az emléktáblát és az avatása. Most ez lesz a fő tevékenységünk. Hát most közelebbit egyébként nem tudok, itt is most ugye szabadság van, talán majd télen még lesz egy közös, és hát akkor majd újra kezdődik a január. Mert azzal kezdődik a januárral, kezdődik a születésnapjával, Cukor Adolfnak a születésnapjával, azzal kezdődik szinte az egész év eseménysorozata.
1: Tűz volt egy kisvárdai hulladéktelepen. Mintegy 600 köbméter hulladék gyulladt ki vasárnap délután Kisvárda külterületén. A helyi hivatásos tűzoltók a lángokat eloltották, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága honlapján. Az oltást egy kisvárdai és egy mátészalkai vízszállító jármű, valamint 3 munkagép is segítette, tájékoztatott a katasztrófa védelem.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a vallásháborúk idején protestáns prédikátorok, tanítók sokaságát fogták perbe jogtalan vádak alapján, és elhurcolták Gája rabságra. Idén a jubileumi emlékévben rájuk és megmenekülésükre emlékezünk. 350 évvel ezelőtt egy holland admirális szabadította ki őket, akkor ért véget hosszú szenvedésük. Az évfordulóra jelent meg Csorba Dávid Gája rab emlékkövek című kötete a tiszántúli református egyházkerület támogatásával. Csorba Dáviddal, a debreceni református kollégium múzeumának szakigazgatójával Olá Ilona beszélgetett.
2: Miben más ez a kiadvány, vagy miben tud újat hozni ehhez a történethez?
3: Ha a történelmet úgy szemléljük, hogy egy fix, megírt, lezárt struktúra, akkor nehéz másként megmutatni abból bármit. Ha viszont úgy nézünk rá, hogy ez folyamatosan íródik azáltal is, ahogy telnek az évek, másként tekintünk vissza, akkor egészen újszerű narrációkat lehet elmondani egy történetről, egy történelmi pillanatról, ami egyszer megesett. A kiskönyvecske címe azért emlékkövek, mert azt feltételezem, hogy ennek a 350 éves történetnek még nincs meg a fix értelmezése. A rengeteg fennmaradt adat és aztán a kultuszhoz kötődő emléktáblák miatt, mert nagyon sok helyi emlékezete van, nagyon sokféle emlékezet.
2: Sokféle értelmezés és lenyomat,
3: és valahogy úgy járunk ezzel, mint amikor Németországban eldöntötték, hogy ha szeretnének valamire emlékeztetni embereket, akkor nem hosszú szövegeket kell leadni, nem történelmi órát kell tartani, hanem szimbolikus jeleket kell hagyni, azaz itt ebben az esetben a 44-45-ös világégés tapasztalatait rögzítették. Azon az úton, ahol a száműzött, halálra ítélt embereket vonultatták egy városból, ott a köveket írják át, azokra teszik rá azokat a neveket, hogy itt lakott, itt ment.
2: Debrecenben is vannak ilyen úgynevezett botlatókövek a holokauszttal kapcsolatban.
3: Így van. És ezek a botlatókövek vagy emlékkövek, ezek aztán elterjedtek egész Európában, és nagyon sokféle van belőlük. A mi esetünkben a Gája rabok történetének emlékkövei azt jelzik, hogy különböző emlékezeti formák alakultak ki, sokszor olyanok is, amelyeket az emlékezők maguk alakítottak ki, és nem a forrásokból következik. Van, ahol úgy emlékeznek a Gája rabokra, hogy a nemzeti oldalt erősítik. Van, ahol a felekezeti szimbólumokat erősítik. Van, ahol az egész kárpát-medencei öntudatot és egy erdélyi kapuba faragják bele azokat a szimbólumokat és azokat a neveket, amelyek őket erre a történetre emlékeztetik. Van, ahol egy kehely fennmaradt, pont abból az időből, amikor hazatértek a Gája rabok. És ez már egy egészen más típusú üzenet. Amikor a kocsi gyülekezethez hazatér Kocsi Csergő Bálint, aki megírta a Gája rabok történetét, és elmondja, hogy az üldöztetést is lehet úgy érteni, hogy annak valami távolabbra mutató üzenete van, mert a szabadulásnak is az Úristen megmentette őket, de az Úristen végig ott volt velük a nyomorúságok idején is, akkor ez a közösséget megerősíti. Visszatért a papjuk hozzájuk, pedig nyelveket beszél, pedig külföldön élt, megtehette volna, hogy nem tér haza, és mai értelemben jogilag nem biztosították őket, hogy visszahelyezik őket a státuszukba, hogy innentől tiszta lappal indulnak. Úgyhogy gyakorlatilag visszajött úgy, hogy tudta, hogy bármikor üldözhetik. És amikor a közösséget általában éri egy ilyen nyomorúság, egy üldözési helyzet, egy ilyen traumatikus élmény, akkor ha lát maga előtt egy tanút, aki ezt megszenvedte, és emelt fővel tekint az égre, és azt mondja, hogy semmi gond, mi összetartozunk, sőt, nem csak egymáshoz, hanem az Istennek terve van velünk, akkor ez a típusú idealizmus, ez a típusú keresztény alázat, ez egy közösséget teremtő erővé válik.
2: Az emlékkövek emlékeztetnek, tehát fontos, hogy beszéljünk erről, mert ezeknek a történeteknek, ennek a történetnek napjainkig elérő ható tanúságai vannak. Az értelmezés pedig ezek szerint azért több rétű, mert ezeket a tanúságokat úgy vonhatjuk le, ami különböző szempontok szerint erősíthet meg, vagy gyengíthet. A közösségépítő erő, ez a közösség megerősítés, ez nyilvánvalóan a pozitívumok közé tartozik. De ugyanakkor volt egy ideig vezető út, aminek meg nagyon sok negatív felhangja van, amire anélkül, hogy kiéleznénk a felekezetek közötti különbségeket, hiszen most nem ennek a korát éljük, azért kell emlékezni, mert tanúsága ennek is van, pozitív és negatív oldalról is.
3: Hogyne. Van, de azért nem szeretem én se a katolikus testvérek elleni pozíciót beállítani, mert ha megnézzük a Gája rabok iratait, hogy milyen helyzeteket írtak le, hogyan és kik vegzálták őket, hogyan és kik verték őket, milyen helyzetekbe vitték bele őket, milyen testi nyomorúságokat kellett elszenvedniük, akkor azt látjuk, hogy nem a gyülekezetek, nem a katolikus testvérek álltak ott, hanem a hatalom emberei.
2: Tehát igen. Nem a felekezetnek nem szól, a felekezet bármelyik felekezetnek, hanem a mindenkori hatalom, az elnyomó, az üldöző és az üldözött.
3: Igen, akkor az, így van, akkor az üldöző használt egy felekezeti nyelvet, és kiállt egy felekezet érdekét láttatva. Tehát láttunk már ilyet, hogy a politika felvesz egy nyelvezetet, és az lesz liberális, az lesz keresztény, bármilyen, és akkor annak az égisze alatt tesz valamit. De attól még, tehát mondjuk egy Wagner zenéje, amit Hitler használ, az nem fogja tönkretenni Wagner zenét azért, mert Hitler is szerette. De bizony erre nehéz úgy nézni Hitler után, hogy bizony egyszer volt egy rettentő ember, aki nagyon sok gonoszságot tett, és valamiért kedvelte ezt a zenét. Ezeket jó átbeszélni, rögzíteni, mert mondjuk az egyes korszakok emlékezetei más-más képeket kötnek ezekhez a tárgyakhoz. A kocsi gyülekezethez visszatérve, a kis közösség azzal tudta kifejezni a háláját, hogy egy nagyon drága úrvacsorai kelyhet készített, és annyit írott rá, hogy 1679, mire pont hazatért a lelkésze. És azóta is ezzel a kehelyjel szolgáltatják az úrvacsorát egy évben egyszer a konfirmandusoknak. Tehát ezzel őket vezetik be ebbe a közösségbe, szimbolikusan az Úrral való egységbe, és erősítik meg a hitükben őket. Egy másik esetben mondjuk egy mai Szlovákia, régi magyar felvidék, gömöri kisfalvai esetében ők megélhették azt, hogy Trianon után ők már nem magyar állampolgárok, sőt ne is nagyon használják a magyar nyelvet, a magyar identitás jelképeit ne tegyék ki, a magyar felekezetüknek, legyen az református katolikus, sem kellene használnia a jelképeit, hiszen közben jött egy teljes állam ideológiai váltás, a kommunizmus, és gyakorlatilag ők az üldöztetést is, a félretételt, de ugyanakkor sok esetben az átköltöztetést, áttelepítést, kitelepítést, gulágra vitelt és minden egyéb nyomorúságot is megéltek. Tehát amikor ők emlékeznek egy Gájerobikra, akinek már csak a neve maradt fenn az emlékükben, akkor azt tudják mondani, hogy analogikusan velük is megesett, velünk is megesett az üldöztetés. Ők is megszabadultak, mi is meg fogunk szabadulni.
2: Erre a kötetre nézve, mit sikerült ebben összegyűjteni, megmutatni ezekből a hagyatékokból, örökségekből?
3: Reménységem szerint sokat. Nagyon sok minden van, ami a Gájerobokra vonatkozik, de azok általában kéziratok. Több nyelven, mocskakaparással vagy elegáns kancelláriaírással, de minden esetre egyelőre kevesek számára hozzáférhető módon. Amiket én ide tettem ebbe a kötetbe, azok az adott emlékezeti eszközök, az emlékezet helyek, táblák, képek, szobrok, festmények, tárgyak, amelyek a kultuszhoz kötődnek. És ha azt nézem, hogy nagyon gyakran lelkészeink körében is elhangzik olyan mondat, hogy ó, hát nem sok emlék maradt ebből a Gájerobságból, egyedül itt Debrecenben van. Akkor itt ezen a egyrészt térképeken, amiket Ősz Attila tervezett, másrészt tárgyakon, amiket feleségem, Ősz Attila fotózott együtt ide a könyvbe, azokon keresztül lehet látni, hogy nagyon sok emlékhely van teljes Kárpát-medencében, nagyon sokféle módon emlékeztek meg ezekről a régmúlt történésekről, és éreztek hasonlóságot maguk és a régi történetek emberei között.
2: Most, hogy ezzel a színes képekkel illusztrált, fotokópiákkal díszített, térképekkel bemutatott történettel elénk tárta a Gájerobok szenvedését és megmenekülését. Ezzel olyanokhoz is el lehet juttatni ezt, akik eddig még nem vagy nem mélységében tudtak ezzel találkozni?
3: Abszolút. Kicsin kis fejezeteket állítottam össze, kis mozaik köveket. Mindegyik alcím egy saját kis zárt történetet ad elő. Tehát aki egy kis elmélkedésre vágyik, az elolvashat egy nyomorúság, egy szenvedés történetet, és rádöbbenhet arra, hogy milyen volt az a világ, amit ők megéltek, és hogy ebből nekünk, mai keresztény embereknek milyen hasznos tanulságok szűrhetők le.
2: Egy könyvnek ez a legfontosabb dolga, hogy elgondolkodtasson.
3: Igen, beszéltünk arról, hogy ez egy hatalmi erőszak volt, ami elindította ezt a folyamatot, és én arra szerettem volna rámutatni, hogy ugyan a Gájerobság az már megszűnt. Azok a nagy birodalmak, azok a nagy erők, amik ekkor irányítottak, azok megszűntek. De azok a helyzetek, amikbe ők kerültek, amit egy keresztény ember hitvallási helyzetnek nevez, azok nem. Azok minden korszakban ismétlődnek. Tehát valahányszor rájuk nézünk, akkor látjuk azt, amikor mai szóval valakit bullyingolnak, valakit kipécéznek, valakin erőszakot tesznek szóval, az ellen hogyan lehet védekezni. Milyen módon álltak meg ők a hitben, vagy menekültek el, vagy gondolkodtak el rajta, hogy ez az ő útjuk-e vajon, vagy nem. Kértek segítséget egymástól, olvasták a Bibliát, és keresték a nekik szóló napi üzenetet benne, és én azt szeretném ebben felmutatni, hogy a Gájerobokra azért is jó emlékezni, mert nem voltak mások, mint mi. Nem különleges hősökről, sztárokról van szó, ugyanolyan erős kiállású, vagy éppen gyenge jellemű emberekről, akik valamiért vállalták ezt az utat, és ameddig tudták, addig kitartottak benne. Voltak a végsőkig, volt, aki a halálig, és őrájuk külön jó szívvel emlékezünk a kiállásukért, mert nem tagadták meg azt a hagyományt, amiben álltak. Annyi minden kötődik egy felekezeti identitáshoz, hogy akkor azt mondani, hogy teljesen más ember legyél, az akkor egy sorskérdés volt, abból nem lehetett kiállni.
2: Tulajdonképpen nem csak akkor, mert az, hogy mit választok, hű leszek-e önmagamhoz, vagy a túlélés miatt az egyszerű utat választom, ez szerintem nem egy 350 éves kérdés, ma is kérdés, vagy ez kérdés lehet, hogyha az élet úgy fordul, olyan helyzetet hoz elénk. No de ez még nagyon messzire vezetne, most így lezárásként inkább azt kérdezem, mit remél, kiket szólíthat meg ez a kiadvány?
3: Úgy hiszem, hogy ennek a hitvallási helyzetnek, az etikai problémáknak megvan ma is a tanúsága, és jó szívvel ajánlom azoknak, akik szeretik a krimit, akik szeretnek egy színes történetet látni, sok színes képpel, könnyes stílusban, mert elgondolkodhatnak egy ilyen régmúlt történeten, és magukra láthatnak bizonyos helyzetekben.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Református Kollégium múzeumának szakigazgatóját, Csorba Dávidot hallották Gályarab emlékkövek című kötetéről. A riporter Olá Ilona volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 20. fejezetének 33. verséből hallgassuk meg. Ez az asszony melyikük felesége lesz a feltámadáskor, hiszen mind a hétnek a felesége volt. Van átfedés köztünk és a szadduceusok között. Mert ugyan kit ne érdekelne, mi lesz a feltámadáskor? Bizonyos kor, vagy még korábban bizonyos testi állapot változás idején látjuk a tükörben és érezzük a lépcsőn, hogy a testünk elhasználódott. Aztán egy napon majd fel is mondja a szolgálatot. Isten nyilvántartásában azonban tovább élsz. A léted, a lényeged, a nagyon is valóságos személyed, akit a lelked hordoz, tovább él. Ha a klinikailag megállapított földi lét végén, a halál pillanata előtt Jézus Krisztus megváltó kegyelmében kereszt halálát megértő, örömét elhívő ember voltál, akkor a lelked tovább él a paradicsomban. Úgy, mint a Jézus jobbján hitét kilihegő elítélt, akinek mielőtt megfulladt volna, még Jézus ígérete csattant a dobhártyáján. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Aztán eltelik annyi idő, amennyi, és elérkezik az ítélet napja. Akkor pedig Krisztus, ahogy megígérte, testben támaszt fel, vagyis az addig is élő lelked új, el nem nyűhető testbe öltözik. Onnantól kezdve nem lesz idő. Az örök lét attól örök, hogy nem osztható. Egyszerűen Isten jelenlétében fogunk örvendezni. Hogy hogyan, az legyen meglepetés. Olyan meglepetésekben lesz részünk, amiket e nyavajás földi utánzatok között elképzelni sem tudunk. A mai égemagyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíció újra beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idénymunkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül össze

0: M0-5-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fűislángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
1: Az időjárásról.
0: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érint,

0: érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában. Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Hogy a szorongásos zavarok ma már az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki. Előfordulásuk pedig 2000 óta megduplázódott. Sőt, a 15-29 éves korosztályban továbbra is az öngyilkosság az egyik vezető halálok. Ezekről beszélgetek majd dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiáterrel, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével.
1: Fontos szempont, hogy abszolút lényeges, hogy foglalkozzon ezzel a politika, meg legyenek erre szabályok, de ennél sokkal fontosabb, hogy otthon ezzel foglalkozzunk. Van a Nemzeti Média Hatóságnak, az NMH-nak egy nagyon izgalmas felmérése, 100 szempontból érdekes. Gyerekekről rákérdeztek olyan viselkedés formákra, ami potenciálisan veszélyes lehet az online térben. Egyik dolog, amit megkérdeztek, az volt, hogy előfordult-e velük olyan, hogy ismeretlen ember bejelölte őket, és visszajelölték valamilyen közösségi felületen. És a gyereknek a 10%-a mondta az, hogy volt vele ilyen, de ez egy hosszú interjú volt, amit felvettek családokkal, szülőkkel és gyerekekkel, és korábban megkérdezték a szülőktől, nem ennek a kérdésnek kapcsán, hanem az is sok kérdés között volt, hogy otthon vannak-e szabályok az internet használatra, meg az online tevékenységre vonatkozóan. És ahol a szülők azt mondták, hogy igen, vannak erre otthon konkrét szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 3%-a mondta az, hogy jelölt vissza ismeretlent. Azokban a családokban, ahol a szülők egy korábbi kérdésre azt mondták, hogy nincsenek erre otthon külön konkrét megfogalmazott szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 17%-a mondta azt, hogy jelölt vissza ismeretlent. Szóval, hogy ha erről beszélünk otthon, hogyha vannak erre konkrét keretek, hogy mit lehet és mit nem, meg egyáltalán van egy olyan légkör, ahol a gyerekek elmondhatják azt, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mivel találkoztak online térben, akkor ennek a rizikó viselkedésnek például a kockázata az 5-ször kisebb.
0: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve hozzájáruljon a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter, gyermek és ifjúság pszichiáter, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg a jövőben.
2: A helyszín szimbolikus volt, ahol a megállapodást aláírták, mert ez a Bethesda Gyermekkórház kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontjának a csoportszobája volt. Mi hívta életre például a kamasz szakaszt? Miért volt ez fontos a Bethesda Gyermekkórháznak?
3: A kamasz szakasz egy kognitív viselkedés terápiás része a Bethesda kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban is, de felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, például anorexia, bulimészás, nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például súlyos depresszióban, vagy anorexiában, az életet veszélyeztetik, de a megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápiás megoldások közt egy olyan, ami nagyon problémaorientált, nem foglalkozik minden nehézséggel, amivel lehetne, nem foglalkozik feltétlenül a tünetnek az eredetével, hanem inkább azt nézi meg, hogy most konkrétan nézzük meg, hogy mi a gond, és nézzük meg azt, hogy milyen megoldást tudunk kínálni. Ez nem feltétlenül a legjobb pszichoterápiás módszer az összes közül, de abban mindenképpen nagyon hasznos, hogy sok bizonyíték van arra, hogy ezt tud segíteni, tud a tünetek enyhítésébe segíteni. És nagyon fontos ilyen szempontból, ami még további erőnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is ehhez hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Bethesda kórházban ez nyilvánvaló lett, hogy szükség van rá, és sok olyan gyerek hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelműen szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
2: De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Bethesda gyermekkórházban, most mondtuk a kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a KIDS gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
3: Igen, ez a nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégiumi tagozatnak, ami egyébként a miniszternek, meg korábban az elnöknek a tanácsolótestülete, de hát nyilván egy viszonylag zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta. De egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ eljut hozzá, hogy valahogy ez egyébként a további fejlődésnek az iránya világszerte, hogy a gyerekeknek olyan ellátást kell biztosítani, ami reálisan elérhető. És igazából a legjobb megoldást nem arra szélszerű törekedni, hogy minél több kórházi ágy legyen, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amit nem lehet máshogy megoldani, mint kórházi ágyon ellátva. De a gyerek többsége, aki valamilyen mentális nehézséggel küzd, annak nem az lesz a megoldás, hogy befeszik egy kórházba, hanem az, hogy közben jó tud maradni a családjába, a közösségébe, tud iskolába járni, csak mellette közben tud valamilyen támogatás vagy segítséget kapni. És ez elsősorban az ambuláns ellátás, még jobb egyébként talán az, hogyha még csak nem is egy kórházhoz kötődik, hanem valahogy ott lehet a gyerekeknek, a családoknak a lakóhelye környékén valamilyen rendelésen, vagy akár az iskolai környezetben ezt megoldani. De mindenképpen a Bethesda kórház is ezt ismerte fel, hogy meg kell próbálni olyan segítséget nyújtani gyerekeknek, ami segít abban, hogy egyrészt kapjanak támogatást mentálisan, másrészt viszont ez ne jelentse azt, hogy amiatt a közösségből, a hétköznapi életükből ehhez ki kell őket emelni.
2: Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója mondta, hogy a lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog, és hogy ha azt nézzük, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Ez nagyon kevés.
3: Igen. Nincs egy egységes számítás, ami azt mondaná, hogy így kell kiszámolni azt, hogy hány gyerekpszichiáter szükséges egy országban. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan példák, ahol azt mondjuk, hogy biztosan jól működik az ellátás, ott mennyien vannak, aztán ki lehet számolni úgy, hogy váratóan hány gyereket érint egy ilyen probléma, és ez hány szakembert igényel. Mindenképpen a különböző számolások alapján arra lehet jutni, hogy fölfele hát sokáig el lehet menni, de mondjuk azért minimális szinten körülbelül háromszorosa kerülne ennek a számnak. És a gyerekpszichiáter az egyik kérdés, én már itt, ahogy mondtam, és sok minden nem egy orvosi kérdés. Ez gyerekpszichiáternek megkerülhetetlen szerepe van, amikor egy gyógyszert fel kell írni, és van, hogy ez lesz a megoldás. Vannak olyan területek, ahol nem nagyon van más segítség, nem azért, mert idő nincs rá, hanem mit tudom, ADHD-ban a gyógyszeres kezelésnek egy alapvető szerepe van. Van a depressziónak egy olyan szintje, ahol megkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. Szóval vannak ilyen területek, ahol nem kapacitás hiány miatt alkalmazunk gyógyszert, hanem egyszerűen ez az nemzetközileg elfogadott és javasolt terápiás megközelítés. De az olyan területek viszont, amit már említettem, és ilyen lesz a gyerekpszichiátriai, a gyerekkori mentális nehézségeknek a többsége, ahol nem gyógyszeren múlik megoldás, ott nem feltétlen lenne szükség orvosra, és nem is kell, hogy az orvosi kapacitás kösse le az összes ilyen esete. Úgyhogy azt, hogy mondjuk azt mondom, hogy kéne mondjuk körülbelül 300 gyerekpszichiáter, azt nem úgy értem, hogy ez megoldaná a problémát, hanem ezt úgy értem, hogyha kialakul egy olyan rendszer, ahol dolgozik körülbelül 300 gyerekpszichiáter, és mellettük körülbelül kétszer ennyi pszichológus, illetve mentális egészségi szakember, aki bizonyos problémákkal tud foglalkozni, orvos végzettség nélkül is, akkor működne jól a gyerekpszichiátriai ellátás, gyerekkori mentális egészségügyi ellátás.
2: A szorongásos zavarok állnak az élen? Olvastam egy adatot, hogy az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki a szorongásos zavarok. Előfordulások pedig 2000 óta megduplázódott. Miért?
3: Igen, a szorongásos zavarok jelentik az egyik leggyakoribb problémát a gyerekek között. Ja, attól függ, hogy ezt onnan nézzük. Tehát, hogyha megkérdezünk mondjuk esetleg egy pedagógus, nem biztos, hogy ezt mondja. A szorongásos zavarok akkor gondoljuk a leggyakoribbnak, hogyha csinálunk egy felmérést, ahol oda megyünk a gyerekek közé, nem az ambulancián, akik már jöttek segítséget kérni, hanem elmegyünk mondjuk iskolákba és osztályba, megkérdezünk gyerekeket, kitöltenek kérdőíveket, akkor tudjuk ezt az adatot rögzíteni, hogy nagyon sok gyerek számol be szorongásos tünetekről. Viszont az fontos szempont, hogy ez a gyereken kívül senkit nem zavar. Ezért nagyon sok az ezek a gyerekek sose jutnak el szakemberhez. És ha megnézzünk egy ellátóhelyet egyébként, főleg egy osztályos ellátóhelyet, ha nem azt fogják mondani a kollégák, hogy a gyerekek túlnyomó többsége szorongásra érkezik, hanem az, hogy valamilyen viselkedés problémával, agresszivitással, aminek egyébként kb. 80% az nem is egy pszichiátriai betegség, de valamiért a mentő oda viszi el a gyerekeket, vagy a gyerek otthon, vagy nem tudom, hogy valaki oda juttatja el a gyerekeket. Szóval ez valóban így van, hogy a legtöbb gyereket, akit érint, vagy mentális nehézség, vagy a szorongás érinti, viszont az ő többségükkel, azt mondanám, hogy kb. 80%-ukkal sose találkozik szakember, mert gyötrölnek tőle, lehet, hogy szenvednek tőle, de mivel ez nem okoz akkora problémát a környezetnek, ezért ebből nem is lesz egy nyomás sajnos, hogy a gyerekek ellátáshoz jussanak.
2: Tehát magyarán a szülő nem ismeri föl?
3: Lehet, hogy a szülő nem ismeri fel, ezt most nem úgy mondom, hogy valaki hibás, ezért csak, hogy mondjuk nagy osztályban van 30 gyerek, ha valaki ott ül a padba, és közben iszonyan izgul, hogy mit vannak szólni a többiek, vagy borzasztóan stresszel azon, hogy fog sikerülni a számunkérés. Ezt senki nem veszi észre, mert ő nem beszél, nem rúgja fel a padot. Nem lesz olyan, ami másnak feltűnik. Az, hogy miért lett ez több, az nem egy egyszerű megválaszolható kérdés, ezek nagyon komplex dolgok, hát tapasztaljuk felnőttként is nyilván, hogy nem egy tényező múlik az, hogy az ember hogy érzi magát egy adott napon, vagy egy ilyen év alatt hogyan változik a lelki állapota, azt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy két dolgon múlik. Vannak ebben magunkkal hozott dolgok, vannak örökletes tényezők, vannak környezettényezők. Ugyanez a gyerekeknél is, nem lehet azt mondani, hogy egy dolog okozza ezeket, de van egy pár tényező, amit azt gondolunk, nagy számok alapján, hogy valószínűleg szerepet játszik ebbe. Az egyik ilyen az mindenképpen a kontroll nélküli képernyő használat. Nem gondoljuk azt, hogy egy szorongást képes létrehozni mondjuk egy képernyő használat, viszont valakinek van valamilyen szorongásos hajlama eleve, ami 100 dolog miatt lehet, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy irányítás nélküli kontrollálatlan képernyő használaton keresztül olyan ingerekkel találkozik, amik tovább fokozzák az ő szorongását. Ez részben lehet olyan, hogy azt szűri le különböző ingerekből, hogy ő csúnyább, mint a többiek, vagy kövérebb, mint a többiek, vagy ő szegényebbek, mint a többiek milyen jó helyen vannak nyaralni. Szóval kérdebe hajlamos magát összehasonlítani másokkal, és leszűrni azt, hogy rosszabb vagyok, ami a szorongás meg hangulat problémákhoz vezethet. Annak sokkal több esélye van erről meggyőződni online térben, mint amikor ilyen lehetőség nem volt. A másik, ami biztos, hogy fontos tényező, az a Covid, az egy nagyon nehéz időszak volt, nem is maga a vírus, ha bár az is borzasztó lehet egy gyerekként átélni, hogy azzal szembesültek, hogy ami addig ugye általuk viszonylag biztonságosan gondolt világ az életveszélyes, és bárki bármikor meghalhat, ezt tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatása lett gyereknek a lelki világában, és sose éltünk át, hogy az világháború óta szerencsére volt világszinten ez probléma. És utána pedig nem is maga a vírus és az által okozott halálozások, hanem a bezártság. Az az időszak, ami a gyerek fejlődésében a kortársakkal legintenzívebb. Amikor egy gyerek 13 éves lesz, körülbelül 12-13 évestől fölfelé, ott a kortársaknak a szerepe az nagyon-nagyon átveszi a fő tényezőt, a személyiség, meg az érzelmi fejlődésbe. Sokkal fontosabbak lesznek a kortársak felőérkező hatások, mint a felnőttek felőérkező hatások. Ez így van az egész világon, minden emberi fejlődésnek ez a normális menete. És ott ez teljesen gellert kapott, ott nem tudtak úgy kapcsolódni fiatalok egymáshoz, mint az előtti, bármikor hosszú évtizedekben nem úgy jöttek visszajelzések, akár negatív, akár pozitív visszajelzések, mint ahogy azt a hétköznapi életben, hogy az embernek az agya ezt várná, hogy az ember ezt hozzáfogva. Úgyhogy nagyon sok olyan hatás érte őket, ami korábban hát azt lehet mondani, hogy egyetlen generáció sem, vagy hát legalábbis a modern korban semmiképpen nem. És ez biztos, hogy akinek volt valamilyen hajlamos szorongása, azért ezt tovább súlyosbíthatta. És itt volt még azután pedig, amikor a Covid aktuális stresszéből egy kicsit felébredtünk, akkor a szomszédban kitört egy háború. Ez a szorongás nem csak a magyar gyereket érinti, de itt Magyarországon ez különösen hangsúlyos volt, hogy egyszer csak elindult egy olyan háború, ami hát döbbenetes volt, ez ilyen közel megtörténhet. Nyilván nem segítette azt, hogy a politika ezt meg különböző célokra is használta. Úgyhogy azok a gyerekek is szembesültek állandóan a háborúnak a rettegésével, a veszélyével, akik lehet, hogy egyébként magával a háborúval nem találkoztak volna, vagy lehet, hogy a szülő megóvja őket a hírektől, de akkor is találkoztak a plakátokkal. Úgyhogy ez egy több tényezős dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a szorongások gyakoribbá váltak az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű tapasztalat mindenhol a világon, vagy Európában biztosan, hogy gyakoribb lett a szorongás a fiatalok között.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek és ifjúság pszichiáterével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett hétfő délelőtt. A pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte Facebook oldalán, hogy az előzetes jelentés alapján személyisérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán hétfőn dél körül közölte a lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil, megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállították kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Györfi Mihály szolnoki polgármester hétfőn a helyszínen elmondta, hogy Kecskemétről szállt fel a Gripen vadászgép, mely a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselő csoportja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsodabó-Izemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófa védelem.
0: Az időjárásról.
1: Az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúság pszichiáterével, tudományos igazgató helyettesével arról az UNICEF Magyarországgal kötött stratégiai együttműködési megállapodásról, amelynek célja a gyermekek és a fiatalok lelki egészségének megőrzése.
2: Ami végképp megdöbbentett, hogy a 15-29 éves korosztályban továbbra is az öngyilkosság az egyik vezető halálok. És az elmúlt 5 évben 6-szorosára nőtt azoknak a fiataloknak a száma, akik önsértés vagy önagresszió miatt fordultak segítségért lelki segélyszolgálatokhoz. Önök is tapasztalják ezt? Önöknél is sokkal többen jelentkeznek?
3: Igen, ez egy nagyon nyomasztó tapasztalat. A mi számaink nem 6-szoros változás mutatnak, körülbelül 2-szereset, de az is óriási. Az akut felvételnek szám mindenképp megnőtt. Részt vettünk egy olyan vizsgálatban Magyarországról több centrum, meg egyébként az egész világról. Először egy kisebb vizsgálathoz, aztán egy nagyobb kiterés, az már tényleg az egész világról, Kínából, mindenhonnan részt vettek benne kollégák. És azt vizsgáltuk meg egy Angliában élő ukrán kollégának a vezetésével, hogy a 2019 tavasz a március-április időszakhoz képest hogyan változtak az akut felvételek 2020 március-áprilisban és 2021 március-áprilisban. És az egyik nagyon tanulságos tapasztalat az volt, hogy gyakorlatilag az egész világnak nézzük az adatait, akkor azt lehetett látni, hogy az akut felvételek először 2020-ban lecsökkentek. Ez nekem nagyon nyomasztó tapasztalat, hogy amikor az iskola bezárt először, ugye ez a március-április, ez még a legeleje volt a bezárás időszaknak, akkor a gyerekek jobban lettek. Ez szerintem, ez önmagában ez el kéne gondolkozni, és nagyon sokat kéne foglalkozni, hogy a pszichiátriai akut felvételeknek a száma jelentősen csökkent, csak azért, mert nem kell iskolába járni. Itt valami nincsen rendben. Szóval ez nem lehetséges, hogy a gyereknek a mentális egészségének a kárára menjen az, hogy tanulni kell. Amikor elmentek, ez egy jó dolog. Szóval ez egy fontos tényező. A másik az, hogy utána aztán azért nyilván nem arra van az ember kitalálva szociális lényként, hogy bezárva jön egy lakásba 3 családtaggal vagy 2-vel. Ez nem volt egy jó időszak, hogy gyerek nem mehettek el. Jó, hogy az iskolai stressz az lejött, de közben aztán megjelentek más stresszforrások. És 2021-ben viszont már 2-szer annyi volt az akut felvételek száma, mint 2019-ben. Nagyon megnőtt az önsértésnek az aránya. Szóval valóban az nem a 2-szeres, hanem a sokszorosára nőtt. Ami azelőtt 2018-19-ben ismertük ezt a jelenséget, volt ilyen, hogy önsértést találkoztunk vele, de ez egy viszonylag ritka jelenség volt. Találkoztunk vele havonta 1-2-szer, egy átlag iskolába előfordult 1-2 osztályba 1-2 ilyen fiatal, de ez nem volt egy általános jelenség. Most az a tapasztalatunk, hogy nem is jut el mindig egyébként szakemberhez. Nagyon sokan ezzel jönnek, nagyon sokan jönnek mással, akire ugye egyébként ez is volt. És ha megnézzünk egy átlagos középiskolai osztályt, 7.-8.-9. osztályban szinte biztos vagyok benne, hogy elsősorban a lányok nagy részét, de a fiúknak is jelentős részét érinti valamilyen formán, találkozott valamilyen formában az önsértéssel, ami korábban elképzelhetetlen volt.
2: De ezt a bezártság fokozta föl? Tehát, hogy egyrészt nagyon sok fiatal maradt otthon egyedül, mert a szülőknek dolgozni kellett. Mi fokozta ezt fel ennyire?
3: Nagyon komplex kérdés, nem biztos, hogy bárki tud erre válaszolni. Egyszer máshogy működött az a kommunikáció, nem így működik az embernek az agya. Normális esetben, hogyha bemegy egy 14 éves gyerek mondjuk egy közösségbe, felvesz valamilyen pólót, ami jó vagy nem jó, rögtön van visszajelzés. Látja többiek, hogy reagálnak, mondanak valamit. Ezzel, hogy nagyjából hogy leszűrjük azt, az, hogy alakul az ember ebbe a serdülőkorba, és az szép lassan kialakul a saját identitása. Ismerjük ezeket, van egy híres zenész, rockzenész, mit tudom én, akkor az ember utánozza annak az öltözködését, kint vannak a plakátok, akkor erre valahogy reagálnak többiek, van akinek tetszik, van akinek nem, ez lehet, hogy éppen nekem megerősítő, hogy valakinek nem tetszik, mert nem is akarok olyan diszkós lenni, mit tudom én. Szóval vannak ezek a normális működések, amiket megtapasztaltunk, ahogy az emberek működnek 100 éve a világban. És ez átkerült egy online felületre, ami egyszerűen nem működhet itt. Egyrészt mondjuk nem látják az egész ént, látnak belőlem valamit, amit meg akarok mutatni, a fejemet, vagy a kezemet, de semmiképpen se az egész. Ez önmagában egy nagyon korlátozott információ. És minden visszajelzés az késleltetett, ami nem normális, nem erre van az ember agya beállva, nem így működünk, hogy valamit én csinálok, és arra majd valamikor egyszer érkezik egy visszajelzés a világból. És így minden átkerült egy olyan síkra, ami az embereknek nem egy természetes működés. Az, hogy mit veszek fel, az nem reggel volt egy gyors döntés, hanem ez egy nagyon átgondolok, hogy mit akarok megmutatni másoknak. Majd utána, egy-két óra múlva elkezdenek jönni erre a lájkok, de hogy valamilyen módon kapok erre visszajelzést, ami abszolút nem olyan, mint a hétköznapi életnek a visszajelzése. És szóval átkerült minden egy olyan fajta működésbe, amivel az ember ugye nem tud mit kezdeni, nem hogy egy serdülőnek az idegrendszer, aki teljesen más típusú információk, meg visszajelzéseket várt a világból az elmúlt 100 év tapasztalatai alapján. Úgyhogy nem is csak azt, hogy egyedül maradtak, az mindenképpen egy fontos szempont volt, de az, hogy ott miket láttak, hogy ott egy ilyen önsértés mondjuk, az hirtelen lehet, hogy menő dologgá válik, ami hogyha az osztályba bejött valaki régebben egy ilyen kézzel, a többiek azt mondják, hogy hülye vagy, mit csinálsz, ne csinálj már ilyet. Itt meg nem ez történik, hanem mondjuk csinál egy önsértést, erről csinál egy képet, akkor hirtelen ezrenbe lájkolják, ölelő emojit küldenek, mi a baj, veled vagyunk. Szóval lesz hirtelen egy olyan fajta megerősítés ennek az egésznek, ami sose történt volna meg a valódi életben. És ezzel nem csak egyébként önsértésben láttunk ilyet, nagyon érdekes módon Tourette-szindróma-szerű tünetekben, hogy úgy tűnt, hogy mintha megjelent volna egy új típus Tourette-szindróma, amikor valaki Tourette-szindrómás és tikjei vannak, az általában azt jelenti, hogy ilyen óviskorban megjelennek különböző akaratlan mozgások, meghangadások nála, és aztán ez változó intenzitással valahogy megy előre, és aztán általában 11 évesen erős, aztán megenyhül. És elkezdtünk 2021-től találkozni olyan Tourette-szindrómás esetekkel, ahol az első tünetek 14 évesen voltak, meg 15, és nem egy pislogással kezdődött, hanem nagyon látványos, nagyon markáns tünetekkel, és először azt hittük, hogy lehet ez a Covid-nak valamilyen hatása, és aztán kiderült, amikor én kommunikáltam erről a kollégákkal, hogy az egész világon ezt tapasztalták kollégák Európában, de Amerikában, Kanadában. Aztán több cikk is született ebből, ahol próbáltuk feltérképezni ezt nemzetközi szinten, hogy mi lehet ennek az oka, és egyértelműen arra jutottunk, hogy ez nem egy idegrendszeri eltérés, mint amit egyébként Tourette-szindrómában feltételezünk, hanem ez sokkal inkább ennek a furcsa online térbe átkerült kommunikációnak az eredménye, ahol ezek a tünetek olyan megerősítésre kerültek, ami egyébként a hétköznapi életben sosem történt volna meg.
2: De mit lehet ezzel kezdeni? Mert hogy ez nem fog csökkenni. Ugye nagyon sok helyen a világban már azért vannak intézkedések, hogy a fiatalokat leszedjék az Instagramról, a Twitterről, a közösségi médiáról, meg hát ugye az online játékokról, videójátékokról, erről, arról, és hogy minél kevesebb legyen a telefonhasználat. De hogy ez azért idő, meg nem biztos, hogy ezt minden ország követni fogja, szóval mit lehet tenni?
3: Igen, azért az egy fontos szempont, hogy abszolút lényeges, hogy foglalkozzon ezzel a politika, meg legyenek erre szabályok, de ennél sokkal fontosabb, hogy otthon ezzel foglalkozzunk. Van a Nemzeti Média Hatóságnak, az NMH-nak egy nagyon izgalmas felmérése, 100 szempontból érdekes. Gyerekekre rákérdeztek olyan viselkedés formákra, ami potenciálisan veszélyes lehet az online térben. Egyik dolog, amit megkérdeztek, az volt, hogy előfordult-e velük olyan, hogy ismeretlen ember bejelölte őket, és visszajelölték valamilyen közösségi felületen. És a gyereknek a 10%-a mondta az, hogy volt vele ilyen, de ez egy hosszú interjú volt, amit felvettek családokkal, szülőkkel és gyerekekkel, és korábban megkérdezték a szülőktől, nem ennek a kérdésnek kapcsán, hanem az is sok kérdés között volt, hogy otthon vannak-e szabályok az internet használatra, meg az online tevékenységre vonatkozóan. És ahol a szülők azt mondták, hogy igen, vannak erre otthon konkrét szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 3%-a mondta az, hogy jelölt vissza ismeretlent. Azokban a családokban, ahol a szülők egy korábbi kérdésre azt mondták, hogy nincsenek erre otthon külön konkrét megfogalmazott szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 17%-a mondta azt, hogy jelölt vissza ismeretlent. Szóval, hogyha erről beszélünk otthon, hogyha vannak erre konkrét keretek, hogy mit lehet és mit nem, meg ilyetem van egy olyan légkör, ahol a gyerekek elmondhatják azt, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mivel találkoztak online térben, akkor ennek a rizikó viselkedésnek például a kockázata az 5-ször kisebb. Szóval attól tartok, hogy önmagában azért van egy szabály, ez olyan szempontból fontos, hogy lehet, hogy a Facebook akkor nem mer ilyen gátlástalanul megcélozni fiatalokat, mert bajba kerülhet, de ettől még azok a fiatalok, akik hozzá szeretnének jutni, majd valahogy megoldják. És nem az, ami nem a törvényi mérőszerűsor megmenti őket ettől. Nagyon fontos lépés valóban, de ennél talán még sokkal fontosabb a konkrét az én gyerekem szempontjából, ami az én gyerekemet nem fogja védeni, az az, hogy beszéljünk erről otthon. Legyenek erre konkrét szabályok, legyen ez egy beszélgetés témája. Hogyha azt láttam, hogy gyerekem a TikTokot pörgeti, akkor ne ideges legyek rá, és kitépjem a kezéből a telefon, hanem beszéljük azt meg, hogy ennek kell, hogy legyen valamilyen határa, meg és lemutassunk valami érdeklődés, hogy mutasd meg, mi az ez vicces. De ez tök érdekes, ez szerintem, amikor én voltam 14 éves, szem, az nem rögtünk. Nektek ez miért vicces, hogy milyen népszerű az ember, szóval, hogy lássa azt a gyerek, hogy nem az van, hogy a dinoszaurusz szülei úgy se értik, hogy mi történik ma. Lehet ez egy megbeszélt dolog, hogy oké, tényleg nem feltétlenül értünk valamit, de ettől még érdekel, hogy mi történik, és érdekel az, hogy mi az, ami őt izgatja, vagy ami őt érdekli. És ha van egy ilyen légkör otthon, ez lesz az a helyzet, ami ténylegesen a gyereket meg tudja óvni a veszélyektől, még hogyha nem is a hatásoktól.
2: De akkor a prevenció és az edukáció az nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem a szülőkre is, mert én pont a közösségi felületeket tudom hozni példának. Engem is van, hogy bejelölnek emberek, fogalmam sincs, hogy ki. Vannak közös ismerőseink. Ismeretlen nem jelölök vissza, ez nálam alapszabály. De van, hogy ráírok és megkérdezem, hogy mondja már meg, hogy miért jelölt be. És akkor azt írja nekem az illető, ez a lényeg a Facebooknak, nem? Hát ismerkedünk. És hát szimpatikus, ami meg van jelenítve, eléggé kevés az az információ, hogy rólam látható idegenek számára, és hogy ő ismer. És mondtam neki, hogy ne haragudjon, de mondtam, én az ismerkedésnek ezt a formáját nem. Tehát, hogyha a szülő mondjuk visszajelöl mindenkit, azt is, akit nem ismer, de hát bejelölt, hát Istenem, van közös ismerősünk, akkor biztos nem lehet rossz. Tehát akkor ő ezt a mintát tudja továbbadni a gyerekének is, tehát ő nyugodt azzal kapcsolatban, hogy akkor azzal csetel, meg az jelöl vissza a Facebookon itt-ott, akit akar. Engem megkérdezett a kisfiam, hogy miért nem csetelhet játék közben. Mert mondtam, idegenekkel nem csetelünk, nem beszélgetünk, és fiam, azt sem tudod, hogy ki. Nem tudod, hogy ki van amögött a chat mögött. És mondom, ezeket a játékokat felnőttek játsszák leginkább. Ez mondom, nem nektek lett kitalálva, hanem felnőtteknek.
3: Igen. Pontosan ezek azok, amit a gyerekek azok a szülőktől, igen, öntől tudnak hallani. Volt egy ilyen tapasztalatom, hogy most konkrétan azért élt bennem élénken, mert tegnap előtt találkoztam vele, de ez valószínűleg sokkal általánosabb jelenség. A feleségemmel utaztunk a hétvégére, és a szállodában, amikor reggeliztünk a szomszéd asztalnál, egy anya volt meg a kisfia, aki ilyen 4 éves forma kisfiú lehetett, és a kisfiú végig azt játszotta, hogy ő a pincér, és akkor elment az ablakhoz, hozott valamit, akkor felírta ott játékban, hogy anyukája mit rendel. És a anyukája végig a telefonján nézett valamit, meg ott nyomogatta, kommunikált, nem tudom, beszélgetett valakivel, vagy mindegy, de hogy mindegy, fel se emelte a tekintetét a képernyőből. És amíg a gyerek végig mondta, hogy na akkor önnek azt, hogy mit hozhatok, szóval nagyon nagyos kisfi volt, és akkor az anya fel se nézett, mondta, hogy nem tudom, önre bízom, de rá se nézett közben, és azon gondolkoztam, hogy gyerek 4 éves, amikor az gyerek majd 14 éves lesz, és nem lehet a szobájából kihozni és kivenni a kezéből a tabletet vagy a telefont, akkor a szülő majd eljön hozzám, és megkérdezi, hogy most mit csináljon, de nem akkor kell, amikor már baj van, hanem ezeket ilyenkor kell, és pontos az abszolút egyetértek önnel, hogy nagyon fontos a szabályok kell, hogy a politika ezzel foglalkozzon, de ami igazán fontos az, hogy gyerek otthon mit fognak látni, és mit hallanak, és ezért nagyon fontos valóban a szülőknek a felvilágosítása.
2: De fordulnak önökhöz szülők? Tehát amikor inkább a szülőknek segítenek, oké, hogy a gyereknek segítenek, mert probléma van, de hogy a szülők, ha fölismerik, akkor ők kérnek segítséget?
3: Bizonyos számban igen. A Betesd a Kórháznak van egy programja, amit még egy pár évvel ezelőtt 2024-ben az Aktív Magyarország ezt támogatni, ami elég szokatlan kapcsolat, de egyrészt a Betesd a Kórház azt látta, hogy vannak olyan területek, ahol néha már kórház jut el egy probléma, és igazából a háttérében nem egy testi betegség van, hanem a túlzott képernyő használat. Ilyen fejfájásoknál sokszor találkozunk ezzel, alvás problémáknál sokszor találkozunk ezzel, elhízás, elküldik a gyereket az endokrinológiai ambulanciára, mert hogy olyan szintű az elhízás, és akkor azt látjuk, az endokrinológus kollégák azt mondják, hogy 10 gyerekből 9-nek nincsen semmilyen hormonbaja, akit elküldenek elhízás miatt, hanem egyszerűen az életmód, hogy nem mozog, ahogy telefont néz egész nap, és nem csinál semmi. Szóval van egy csomó olyan terület, ahol azt láttuk, hogy ez megelőzhető, de nem tud egy kórház mit kezdeni, erre nem kapunk egy külön forrást az egészségpénztártól, hogy végezzünk felvilágosító tevékenységet, vagy prevenciós tevékenységet. Szerettünk volna ezzel foglalkozni, próbáltunk pályázatot keresni, és az Aktív Magyarországnál találtunk végül erre egy lehetőséget, aki meg általában másfajta programokat támogatott, inkább a mozgás, bringapályák, nem tudom, szóval mindenféle területek, ami segít a gyerekeknek, felnőtteknek a mozgásában, de hát ebbe is látták ezt a lehetőséget, hogyha kimozdítjuk a gyerekeket a képernyőről, akkor mozogni fognak, és valóban így is volt. És létrehoztunk kifejezetten egy programot, ami a szülőknek ebben segít, hogy hogyan tudják visszaszerezni a kontrollt a családban a képernyő használat felett. És azt láttuk, hogy erre nagyon nagy érdeklődés van, nagyobb az érdeklődés, mint amit ki tudunk szolgálni. Az első évben 2021-ben 100 család jelentkezett, aztán tavaly pedig már 500 család, és az idén még tovább folytatódik egyébként, szóval még idén van erre támogatás az Aktív Magyarországtól, és hogyha valaki rákeres erre, hogy betesd a képernyőidő csökkentés, akkor meg fogja találni a linket. Ez ingyenesen online hozzáférhető, még az idei évben is. Szóval azt látjuk, hogy abszolút van érdeklődés. Én nagyon örültem, hogy el tudtunk érni 500 családot tavaly, meg idén is szerintem körülbelül ez lesz azok a családoknak a száma, akit el tudunk érni. De ha belegondolunk, ez nagyon kevés ahhoz képest, ahány család van Magyarországon. Úgy látom egyébként, hogy pont azok a családok nem jönnek nyilván, miért jönnének, ahol fel sem merül, hogy ez probléma. Én például ez a kisfiúnak az anyukája. Ő eszébe se jutottam, hogy ők segítséget kérni, mert nem látja, hogy bármi gond van. Miért probléma, ő a telefonján csinál valamit, neki az jó, hogy gyerek megláthatóan el van magába, tehát akkor nincsen semmi baj. És azokat a szülőket kéne valahogyan elérni ezekkel az információkkal, aki ezzel a ponton ezt még nem látja problémának. És ez egy nehezebb kérdés. Ezen is dolgozunk egyébként, és egyébként az UNICEF-fel való együttműködésnek ez nagyon fontos célja, hogy a Betesda kórház azért valahol azokat a családokat éri el, azokat találkozik, akik kórházhoz fordulnak segítségért, és azért ennél szerencsére sokkal több gyerek van, és sokkal több az én gyerek, aki sose elkerül kórházba, és nincs különösebb betegsége, szerencsére nincs olyan szintű baj, amivel szakembert keresnének a szülők. Velük viszont találkozik az UNICEF, mert ők meg általában a gyerekekkel foglalkoznak, illetve volt egy hasonló együttműködésünk, hogy van is a védőnökkel, például a Védőnök Szövetségével. Pont azt szeretnénk, hogy olyan helyekre is jussanak el ezek az információk, ahol a szülők még maguktól nem kérnek segítséget, viszont szeretnénk felhívni a figyelmet arra együtt, hogy ez egy nagyon fontos téma, amivel foglalkozni kell.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim hozzák hamarosan a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra és ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több 100 000 hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják

0: A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, rádiónk környezetvédelmi magazinműsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, a mai magazinműsorunkban elsőként arról szólunk, hogy a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet jól megfontolt, transzparens, a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergiafejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be nemrég Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszterek részére. A témával kapcsolatban majd Csontos Csaba Pétert, a WWF

0: Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjét kérdezzük. Ezt követően pedig arról szólunk, hogy Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt, azonban igencsak meg kell fontolni a mostani csapadék hiányos időszakban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsoljunk? Erről majd Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük. Kedves hallgatóink, ez a mai zöldelő kínálata, számítunk figyelmükre.
1: Zöldelő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
0: Kedves hallgatóink, a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet jól megfontolt, transzparens, a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergia fejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be nemrég Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszterek részére, amely a hazai szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmaz meg konkrét ajánlásokat. A dokumentum célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, valamint az engedélyezésre és telepítésre vonatkozó szabályozások hosszú távon kiszámítható keretrendszerét. A részletekről Csontos Csaba Péter, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetője nyilatkozik rádiónknak.
2: Ez a javaslatcsomag egy nagyon széles körű szakmai összefogás eredménye, gyakorlatilag természetvédelemmel foglalkozó és fenntartható energiagazdálkodással foglalkozó civil szervezetek voltak a kezdeményezők, és ezen kívül pedig akadémiai szektorból tanszékek, kutatóintézetek és az iparági szereplők is támogatóként, sőt önkormányzat is volt, aki támogatóként csatlakozott ehhez a szakértői javaslatcsomagunkhoz, aminek az volt az elsődleges célja, hogy a küszöbön álló szélenergia fejlesztésekhez mutasson egy olyan irányt, ami a döntéshozók számára minden bizonnyal hasznos lesz, és abban bízunk, hogy egy nagyon széles körű szakmai párbeszédet tudunk ezzel indítani, hiszen számunkra elsősorban az a kérdés, hogy a szélenergia fejlesztésekkel kapcsolatban mik azok a helyek, ahova ezeket a fejlesztéseket el lehet majd helyezni, hol lennének a legalkalmasabb területek arra, hogy ezeket a berendezéseket be tudják fogadni, és milyen feltételek mellett lehet ezeket üzemeltetni, úgyhogy a természetvédelmi, a társadalmi és a gazdasági érdekek is érvényesülhessenek. Ugye ez egy nagyon komplex energiatervezést igényel, és hát 9 plusz 1 pontban ehhez a komplex energiatervezéshez adunk útmutatót, szakmai ajánlásokat.
0: Beszéljünk is ezekről a pontokról akkor, hogy miket fogalmaztak meg tulajdonképpen együtt.
2: Így van, az egyik és legfontosabb, gyakorlatilag ez két javaslatpontunk rögtön az elején, az, hogy mind a gazdasági és energetikai minisztérium, mind pedig az élőkörnyezetért felelős minisztérium számára azt javasoljuk, hogy külön-külön és együtt is hozzanak létre egy olyan munkacsoportot, ahol a szélenergia fejlesztésekkel akár tárcaközi szinten és kibővítve szakértőkkel együtt tudunk közösen gondolkodni. Le kell tudnunk fektetni olyan szabályokat, amik hosszú távon kiszámíthatóak lesznek a fejlesztők számára is, a beruházók számára is, az önkormányzatok számára is, a lakosság számára is. És hát bizony vannak olyan kérdések, például a természetvédelmi madár és denevér megfigyelési protokollok kapcsán, amik még kiforratlanok. Ezeket országos szinten egységesíteni szükséges, és ehhez biztosan kell egy nagyon komoly szakmai párbeszéd. Szóval ezek gyakorlatilag az alapozó pontjaink, hogy ez elinduljon, hiszen ezek nem egy-két éves folyamatok. Itt igazából minimum a mostani tervek alapján is ugye bejelentett 4000 megawattos fejlesztési terv alapján is 4-8 éves időtávról beszélünk a megvalósulás tekintetében, de hát azért, hogyha hosszan a 2050-es klímacélok felé nézünk, és az, hogy hogyan kell átalakítanunk az energiarendszerünket, hogy kevésbé legyünk sérülékenyek, hogy a határokon belül termeljük meg a megújuló energiaforrásokat, és ezeknek a környezetterhelése minél alacsonyabb legyen, ahhoz bizonyosan egy nagyon hosszú évű, sok-sok választási és kormányzati cikluson átívelő energiatervezési minimumra van szükség. Ugye egyrészt ki kell tűznünk azokat a célokat, amifelé társadalmi szinten is el tudunk indulni, és azokhoz a célokhoz kell magunkat tartani, szóval így például egy pluszpontként a javaslatcsomagunk azt is tartalmazza, hogy egy energiatervezési és környezetgazdálkodási központ felállítását javasoljuk, hiszen ez az energia hálózatfejlesztés, ami most már elkerülhetetlen, eddig szükség lett volna rá. Ez nem csak az energetikusokat érinti, nem csak a mérnököket, hanem szociológusokat, geográfusokat, biológusokat is be kell vonni, és nagyon-nagyon széles körű egyeztetések, felmérések, kutatási eredmények ütköztetése, és végül is a kompromisszumos megoldási javaslatok megtalálását szeretnénk ezzel elérni. Szóval ilyen szempontból a javaslatcsomagunk nagyon komplex, és többek között érinti például a közösségi energiával kapcsolatos lehetőségeknek a fejlesztését, a szélenergia esetében is szerintünk az lenne az egyik legfontosabb, hogy a helyi közösségek, az önkormányzatok is tudjanak részt vállalni ezekből a fejlesztésekből, akár a saját tőkéjükkel, hiszen így már rögtön érdekeltek lesznek azok a helyi szereplők, akik aztán pedig kénytelenek lesznek nézni ezeket az erőműveket, és hát a javaslatcsomagunk számos eleme pedig magával az elhelyezéssel kapcsolatos, ennek már tudományos alapú megközelítése létezik, ezt meg kell honosítani, ehhez rengeteg jogszabályt kell módosítani, amivel alapvetően nincs gond, hiszen az elmúlt 10-15 éve teljesen elment mellettünk a világ, viszont ez azzal is jár, az a pozitív előnnyel is jár, hogy most, amikor új szélenergiafejlesztési ciklusba kezd az ország, akkor egy kiforrottabb, egy sokkal környezetkímélőbb és egy sokkal hatékonyabb technológiát képviselő turbinaparkot lehet majd létrehozni az országban.
0: Ugye az egyik pont az többek között azt taglalja, hogy szélenergián alapuló energiaközösségek létrehozását segítsék elő. Ezek az energiaközösségek akár mondjuk egy-egy településnek a lakosságát is jelenthetik, vagy akár csak néhány családot mondjuk?
2: Így van, én azt gondolom, hogy a helyi települések, akiknek a területén, ugye az önkormányzat, minden egyes szélpark egy önkormányzat területén fog megvalósulni. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha ezek a közösségek bele tudnának szólni már a tervezés első pillanatában abban, hogy hogyan kell, hogy lehet ezeket a berendezéseket elhelyezni. És vannak már nyugat-európai példák arra, hogy például Dániában voltak olyan jogszabályok abban az időszakban, amikor felfutóban voltak a szélenergia fejlesztések, hogy kötelezővé tették egy bizonyos aránynak a meghirdetését, mármint hogy a bekerülési költségnek egy bizonyos részét meghirdették, hogy azt fedezhetik a helyi önkormányzatok, a helyi közösség, családok, magánemberek, és ez nyilván az, hogy kötelezővé kellett tenni, ez egy nagy kérdés, ez egy szakmai vita témája lehet. Itt amire szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ennek a lehetőségét kell kidolgozni, itt a villamosenergia törvényt biztosan felül kell majd vizsgálni, hiszen abban vannak az energiaközösségre vonatkozó szabályozások, amik még korántsem nevezhetőek progresszívnek, van lemaradásunk akár az uniós tagországokhoz képest, de hogyha ezt a lehetőséget kinyitjuk, akkor teljesen megváltozik a hozzáállásunk, és mondhatjuk azt, hogy aki úgy gondolja, akár befektetésként is gondolhat a megújuló energiaforrásokra, és ezzel gyakorlatilag egy teljesen új dimenzióba lehet helyezni a megújuló fejlesztéseket, és pont ez a lényeg, és pont ez a nagy különbség igazából a centralizált nagy hőerőművek vagy atomerőművekkel szemben, hogy ott ugye nem adnak teret a kis játékosoknak, holott igazából az energiarendszer értünk, van emberekért, mi használjuk, és már ugyan napelemes rendszereknél ezt már észleljük, hogy mi is tudunk a hálózatra termelni. Szóval ezt az egész energetikai szemléletet, hogy a nagy erőművekből megy a fogyasztók felé az áram, ezt már meghaladtuk, és a decentralizált erőművek így, mint a szélenergia is, hogy sok az ország számos pontján el lehet őket helyezni, lehetőséget ad helyi gazdaság fejlesztésre, hiszen például ezek az erőművek, hogyha elkészülnek, akkor a helyi önkormányzatoknak iparizési adóbevételeket is tudnak biztosítani, ami számottevő fejlesztési forrás lehet egy kis község vagy település esetén. Ez sem elhanyagolható szempont, hogy ezeknek a keretrendszerét szeretnénk, hogyha már itt a fejlesztések elején sikerülne kidolgozni, ehhez biztosan hosszas és konszenzusra törekvő párbeszédre van szükség.
0: Ahogy olvastam, az egyik pontjuk, az kifejezetten itt a térségekkel kapcsolatos, méghozzá könnyített térségekkel, stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatása ezekre a térségekre. Először tisztázzuk, arra kérem azt, hogy mik ezek a könnyített térségek?
2: Így van, ez a könnyített térségek az egy EU-s irányzat, egy elvárás, minden országnak, minden tagállamnak ki kell lett volna már jelölni 2026 februárjáig olyan könnyített térségeket, ahol a megújuló energetikai fejlesztések, akár a napszél vagy egyéb fejlesztések gyorsított ütemben, gyorsított engedélyezéssel és rövidebb idő alatt lefolytathatóak. Ehhez egy komplex módszertant is ajánlottak a bizottság részéről. Nagyon komoly térinformatikai háttérszámítások szükségesek ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy egy technológiának, és itt most elsősorban a szélenergiáról beszélünk Magyarország esetében, hol vannak azok a helyei, azok a potenciális fejlesztési zónái, ahol a lehető legkisebb ökológiai kockázattal járnak, a társadalom számára is elfogadhatóak, és amúgy a csatlakozási pontok esetében a gazdaságosság is biztosított, és a hálózat is tudja integrálni az általuk megtermelt energiát. Ez azt jelenti, hogy kb. 20-30 szempontot kell minimum figyelembe venni. Egy nagy országtérképet, ha elképzelünk, akkor ezek a szempontok mind megjelennek rajta, és először nagy vörös foltok jelennek meg, azok a területek, amik nem lehetnek könnyített térségek, mert valamilyen szempontból például túl közel vannak egy lakott területhez, ugye most egy 700 méteres védőtávolság van, azokat mind ki kell zárni, az összes település belterületét és ezt a védőzónát is. És ha tovább megyünk, akkor a természetvédelmi területeket, a Natura 2000-es területeket, a tájképvédelmi területeket, az ezekhez kapcsolódó védőtávolságokat is mind ki kell zárni, egyre vörösebb lesz az ország térkép, ha elképzeljük, de maradnak fehér foltok benne, és ezek a fehér foltok lehetnek később a könnyített térségek. Ez lett volna az a módszertan, amivel eredetileg is el kellett volna kezdenünk gyakorlatilag megalkotni a könnyített térségeket. Nekünk a WWF Magyarországként volt egy futóprojektünk erre, és tettünk is ajánlásokat az előző kormányzatnak, ők nem ez alapján jelölték ki, hanem járás szinten jelölték ki, észak-nyugat magyarországi járásokat jelöltek ki elsősorban könnyített térségnek, ami szakmailag elfogadhatatlan volt, mert egy járás nem lehet önmagában könnyített térség, hiszen rengeteg különböző természetvédelmi és egyéb sajátossága lehet egy járáson belül is nagyon változatos, divers lehet a tájhasználat, szóval ez a logika, ez inkább egy leegyszerűsítő, kapkodó logika volt. Most lehetőségünk van arra, hogy megfordítsuk ezt, és tényleg az ország számos részén ki lehetne jelölni könnyített térségeket, amire például a stratégiai környezet vizsgálatokat le lehetne folytatni egy slunggal, gyakorlatilag ezzel is könnyíteni azt, hogy ha kijelölünk ilyen területeket, akkor a lehető legbiztosabbak legyünk abban, hogy nem okozunk maradandó károsodást például a természetnek. Nyilván ez az elmélet és a gyakorlat azért nem teljesen fedi egymást, hiszen az élőlények egy folyamatosan mozgó, változó rendszert alkotnak, így az is nagyon fontos, és a szakvéleményünkben, a javaslatainkban ez is szerepel, hogy nagyon fontos a monitoring, a hosszas és állandó transzparens monitoring, hogy hogyan hatnak a megépülő turbinák például a saját környezetükre. Ezt bizonyosan átláthatóvá kell tenni. A szélenergiából nem célszerű és nem is szabad újabb akkumulátorgyárakat kreálni, amik iránt az embereknek a bizadalma szerte foszlik, és gyakorlatilag társadalmi ellenállást vált ki, ahelyett, hogy inkább egy felhajtó erőt, egy pozitív löketet adna például a vidéki vagy periférikus térségeknek. Jó lenne gyakorlatilag a saját hibánkból tanulni, és minden szélenergiával kapcsolatos fejlesztést és annak a hatásait átláthatóvá, elérhetővé és egyértelművé tenni az emberek számára.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergiafejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszter részére, amely a hazai szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmaz meg konkrét ajánlásokat. Folytatjuk tovább már megkezdett beszélgetésünket Csontos Csaba Péterrel, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjével.
2: Többek között az is az egyik javaslatpontjuk, hogy ugye tájékoztassák az embereket, tehát hogy mindenféleképpen egy lakossági szemléletformálás is jelenjen meg. Ez miért fontos?
3: Én azt gondolom, hogy ma már egy olyan világban élünk, amikor rengeteg információ nem csak hogy szállingozik, hanem záporozik ránk naponta a közösségi média felületekről. Ezeknek a nagy része sajnos nem ellenőrzött formából származik, és ennek meg is van az eredménye, mert rengeteg félinformáció, féligasság, dezinformáció kering, akár a szélenergiával kapcsolatban. Ezt mi minden nap tapasztaljuk, hiszen nyilván a szélenergiával kapcsolatos véleményünket kommunikáljuk, és erre kapunk hideget és meleget a kommentmezőben. És az látszik, hogy a tévhitek világát éljük, valaki valamilyen információt elkezd hangosabban osztani, és a pillanatok alatt futótűzszerűen elterjed, és nyilván nem elvárható, hogy az emberek ezekhez a technikai dolgokhoz, ezekhez a speciális dolgokhoz értsenek, hiszen mindenkinek annyi sok gondja van a saját életében. Ezért rendkívül fontosnak gondoljuk a transzparens és tudományos alapú szemléletformálást, egyrészt a magáról a technológiáról, ebben azért mi is igyekszünk segítséget nyújtani a WWF Magyarország honlapján, a www.f.hu-n a szélenergiával és napenergiával kapcsolatos kérdések, hogyha ezt a keresőbe beírják a kedves hallgatók, akkor ott van egy nagyon tételes napra és szélre vonatkozó tévhiedelmeket tisztába tévő gyakran ismételt kérdésszekciónk, ami tudományos referenciákkal van alátámasztva, ezt mindenképpen javaslom mindenkinek, és a kormányzat, illetve az önkormányzatok részéről is nagyon fontos, hogy megértessék az emberekkel, és tisztába tegyék, hogy például a szélenergiafejlesztésnek milyen hatásai lehetnek. És ezen túlmenően a szemléletformálás az nem csak azért kell, hogy egy új vagy mondjuk szokatlan technológiát a társadalom elfogadjon, hanem ami most történt gyakorlatilag, amiről biztosan kell, hogy szó essen a következő években, hogy mi nem csak a moziban ülő közönsége vagyunk az energiarendszernek, hanem aktív formálói. Ez azt jelenti, hogy a tudatos energiafelhasználás, a takarékoskodás, az időben való fogyasztások elcsúsztatása, tudatos elcsúsztatása, átütemezése, ez biztos, hogy hatalmas szerepet kell, hogy kapjon a jövőben, mert önmagában a szélenergia nem fogja megoldani az összes problémánkat. Már ha most lett volna, nagyon-nagyon sokat segített volna, és meg tudta volna támasztani a magyar energiarendszert, de fel kell ismernünk, és be kell látnunk, hogy nekünk is változtatnunk kell, és az energiarendszert úgy lehet átalakítani, hogyha a fogyasztás oldalával is foglalkozunk, és ezek amúgy összességében nem hatalmas és megugorhatatlan dolgok, mert az okos gépek terjedésével, az okos mérők várható elterjedésével nagyon sok segítséget fogunk tudni ebben kapni, és az is tudományosan bizonyított, hogy akik rendszeresen olvassák le például a villanyórájukat, akár havonta, hetente, függetlenül attól, hogy diktálnak, vagy általányt fizetnek, egyszerűen tudatosabbak és 10-15-20%-kal kevesebb energiát is képesek megspórolni, vagy annyival kevesebbet használnak fel, mert egyszerűen a bőrükön érzik, és szembesülnek a valósággal, és ez folyamatosan sarkalja őket, hogy változtassanak a pazarló, esetleg felesleges szokásaikon. Szóval ezt így egy komplex rendszerben kell együtt látni, és ebben nagyon fontos, szerintem elkerülhetetlen elem a szélenergia, de nem elégséges.
2: Ugye nagyon sok minden elhangzott itt tulajdonképpen a javaslatcsomag részeként, de azt is láttuk, ahogy ön is említette, hogy tulajdonképpen itt a szélenergia rendszerek kiépítése is nagyon fontos lenne. A javaslatcsomag azonban több olyan elemet tartalmaz, amit hosszú évek alatt lehet megvalósítani. Hogyan lehet ezt a kettőt valahogy szinkronba hozni, hogy ugye el is végezzék azokat a vizsgálatokat, amit előzetesen esetleg el kell egy szélerőmű telepítéséhez, vagy akár szélerőmű park telepítéséhez, és meg is tudjanak kezdődni ezek a munkálatok minél hamarabb?
3: Így van, ezek biztos, hogy időigényes tervezést hoznak, és hát reméljük, hogy tényleg nem kapkodás lesz, hanem egy tudatos döntés sorozat után fognak ezek a fejlesztések megvalósulni. Azt kell látni, hogy a szélerőmű parkoknak a létesítése, az engedélyeztetési eljárás, már csak a gépeknek a legyártása önmagában több évet vesz igénybe. Amit most tudunk viszonylag gyorsan szerintem a következő hónapokban, hogyha erre lesz a döntéshozók részéről is igény, és nagyon bízok benne, mert az élő környezetét felelős minisztériumtól megkaptunk egy pozitív visszajelzést, hogy ezek a fajta párbeszédek be fognak indulni. Szerintem viszonylag gyorsan meg lehet azokban az alapvetésekben állapodni, amik a kijelölések első köréhez szükségesek. Szóval például a könnyített térségeknek a kijelölése is talán ebbe tartozik, illetve olyan csatlakozási pontok kijelölése, ahol a lehető legtöbb potenciálisan alkalmas terület áll rendelkezésre. Ezek térinformatikai módszerekkel, meglévő adatoknak a hasznosításával, vegyítésével, szerintem ez viszonylag gyorsan meg lehet csinálni. És azt kell látni, hogy amikor nagyjából megvan, hogy melyik térségbe érkezhet egy fejlesztés, például, hogy egy csatlakozási pont hány megavatnyi szélenergiát képes befogadni, akkor kb. Egy ilyen 10-15-20 kilométeres körzetben kezdenek el gondolkodni a fejlesztők, hogy akkor hova is helyezzék el a szélturbinákat. Ha megvan a nagy keretrendszer, akkor ugye ezek a pontok, ezek a körzetek már gyakorlatilag ki lesznek jelölve, és hát a szélturbina fejlesztők pedig nagyon sok egyeztetést kell, hogy lefolytassanak, ugye helyi önkormányzatokkal, és még több gyakorlati aspektus kell megvizsgálni, tulajdonviszonyokat, különböző vezetékeket, közművezetékeket, hogy futnak. Ezek már ilyen aprólékos tervezési lépések, ezek is eltartanak egy ideig, és eközben, miközben ezek a pontos kijelölés, szóval tényleg az a kijelölési szakasz veszi kezdetét, hogy akkor pontosan hol kell majd alapozni a turbinának, hova tudjuk ezeket az oszlopokat elhelyezni, milyen távolságra tudjuk őket elhelyezni, hiszen ezek a tornyok azért, ha túl közel helyezik el egymáshoz, egymást is tudják zavarni, ezt nyilván egy fejlesztőnek kell eldönteni, hogy milyen fajta módszert, illetve milyen megtérülést szeretne egy-egy projekt kapcsán látni. Ha ezek a részletes tervezési folyamatok zajlanak, azok közben például el lehet kezdeni a lidaros szélsebességméréseket. Ez minimum egy évig szükséges, hogy az adott területen egy nagyon fejlett technológiával 150-200 méteres magasságban megmérjük a szélsebességet, az átlagos szélsebességet, mert hogy a szélturbina gyártók csak akkor tudnak garanciát vállalni az megtermelhető energiára az adott földrajzi pontban, hogyha ezek a részletes szélsebesség adatok a rendelkezésükre állnak. Szóval van egy döntési sor, amíg eljutunk ahhoz, hogy tényleg elkezdődik az alapozás, és felállítják a turbinákat. Ráadásul a turbinagyártás is úgy működik, mint ahogy már most megtanultuk az elmúlt hónapokban a vasúti járműbeszerzések. Be kell állni a sorba, és ki kell várni, hogy ezeket a turbinákat legyártsák, mert hatalmas a világon a kereslet erre. Minden európai ország, de igazából az ázsiai országokban is dinamikusan növekszik a szélenergia aránya. Szóval azt kell látni, hogy gyorsan is kell döntéseket hozni, amihez biztos, hogy kell egy aktív és egy nagyon hatékony szakmai párbeszéd a következő fél egy évben, de utána még mindig lehet korrigálni és esetleg változtatni, mert hogy a fejlesztések időtávja az inkább 3-4-5 év, ezért is mondtam az elején, hogy azért a mostani fejlesztési elképzelések teljes mértékben, én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen 4-8 éves időtávban fognak tudni megvalósulni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csontos Csaba Péterrel, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjével beszélgettünk.

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt. Igencsak meg kell fontolni azonban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsolunk? Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programja, amely nemrég víztudatos kertészkedés című kisokossal jelentkezett. A hobbi és balkon kertészeknek egyaránt sok hasznos tanácsot tartalmazó tematikus összefoglaló közérthető módon mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb asszályos időszakokra. A témával kapcsolatban Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük.
2: Tekintettel arra, amiért a NÉBIH magát, ezt a kertművelő programot is elindította, hogy azoknak a kertészkedni vágyó embereknek, akik akár otthon kiskertben, akár városias környezetben a teraszon, a balkonon tartanak néhány növényt, hogy nekik adjunk mindig napra kész a kertészkedéshez kapcsolódó szakmailag megalapozott információt, ennek a sorozatnak a keretében került a biztatos kertészkedési kisokos kiadásra, hiszen most így a nyár közepe felé megtapasztaltuk az első hőhullámnak a hatásait is, és hát az egyik legfontosabb abban, hogy a növényeket életben tudjuk tartani ezekben a száraz idő, hősokkos időszakokban, az valójában a talaj, mert a talaj az nem csak arra szolgál, hogy tápanyaggal lással a növényeket tartó funkciót töltsön be, hanem nagyon fontos szerepe van a vízmegtartásban is. Talajtípustól ez természetesen változik, van olyan talaj, ami kevésbé tudja, a homokos talajok kevésbé tudják megtartani a vizet, például az agyagos talajok pedig sokkal jobban, de ami fontos, hogy alapvetően, hogyha a talajunknak jó a szerkezete, próbáljuk a lehető legkevesebb szer forgatni annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a párolgási veszteségünk, megfelelő szerves anyagtartalommal látjuk el komposzttal, a szerves trágyával, tehát kellően magas a szerves anyagtartalma, és minél hosszabb időszakon át borítjuk a talajt, hogy a párolgási veszteséget csökkentsük, akkor a talajunk megfelelő állapotban lesz ahhoz, hogy a rá lehullott csapadék, vagy a rá kiöntözött öntözővíz, az be tudjon szivárogni a talajba, és azt a talaj a megfelelő gyökérzónában tudja tárolni, és fokozatosan visszaadni a növénynek, ezáltal biztosítván az állandó optimális vízellátást.
1: Hogyan veszít egyébként a talaj a víz tartalmából?
2: Hát ugye a legnagyobb vízvesztesége a talaj szempontjából az a párolgás, főleg nyáron, ugye amikor nincsen fedve a talajunk, régen ugye a mezőgazdaságban a gazdálkodók legtöbbször azt tartották ideálisnak, hogyha gyönyörű, szép, csupasz termőföldek voltak a vetés előtt, és abba vetették a növényeiket. Ezt a mai megváltozott időjárási körülmények között már alapvetően kerülni szeretjük, hiszen minél jobban takarjuk a talajt, annál kisebb lesz a párolgási veszteségünk. Ez az egyik rész, amivel meg tudjuk akadályozni a talajnak a vízvesztését. A másik az a megfelelő szerves anyagtartalom, ami azért fontos, mert az a víz, ami beszivárog a talajunkba, az ahhoz, hogy ne szivárogjon le, és már a növények számára elérhetetlen mélységbe kerüljön, és majd a végén ugye a talajvizet gazdagítsa, ahhoz szerves anyag kell, ami megköti a talajban a vizet, és fokozatosan adja vissza a növények számára. A harmadik fontos rész az pedig a szerkezetesség, mert hiába érkezik sok csapadék, és ugye manapság ez nagy intenzitással, hirtelen, nagyon rövid idő alatt érkezik meg általában, hogyha nem megfelelő a szerkezet, és nem tud beszivárogni ez a csapadék, hanem gyakorlatilag egy elporozódott talajfelszínen lefolyik a talajunkról a leérkezett nagy mennyiségű csapadék, akkor megint hiába jött a csapadék, mert nem tudja a talaj felvenni, és ezáltal nem tudja utána később a növény hasznosítani.
1: Ugye sokszor halljuk akár ilyen agrometeorológiai jelentésekben is, hogy a földnek a mekkora rétege az, ami száraz, mekkora rétegébe jut el a csapadék. Mi a jó igazánból a termőföldnek? Milyen mélyre kell, hogy eljusson az eső? Vagy úgy egyáltalán mi lenne az ideális, inkább úgy kérdezem, ha milyen gyakran esne mondjuk eső?
2: Hát ez növényétől és talajtípusától függ, és változik. Ezért is ilyen változatos a földünkön a különféle eredetileg kialakult ősnövényzet. De talán erre azt tudnám mondani, hogy az, amiket szoktunk hallani hírekben, hogy hány milliméter hiányzik a talajból, ez gyakorlatilag az elmúlt éves átlagoknak a összevetése a jelenlegi lehullott csapadék mennyiséggel. Ami a legfontosabb, hogy, és talán ez a kiskertek szempontjából ez az érdekes, hogy nem az a jó, ha folyamatosan nedvesen tartjuk a talajt, és mindig kis mennyiségű vizeket öntözünk ki, mert ezzel gyakorlatilag mindig csak a talajnak a felső pár centiét nedvesítjük be. Ezzel két problémát okozunk. Egyrészt a párolgási veszteség innen a legnagyobb, tehát hogyha szabadon van a talajnak a felszín, akkor nagyon nagy lesz és gyors a elvesztése ennek a víznek. A másik a növényeknek a gyökérzónája, akkor alapvetően nem a növény számára természetes mélységben alakul ki, hanem a talajnak ezen felső pár centiében alakul ki a gyökérzet legnagyobb része. Viszont így, amikor a gyors párolgás miatt ez a felső rész hamar kiszárad, a gyökérzet sem talál már vizet, hiszen nem alakult ki a megfelelő mélységben a gyökérzet, és ezáltal a növényeink jóval kevésbé lesznek ellenállóanak, és sokkal inkább szenvednek majd a vízhiánytól. Azt szokták mondani, hogy az a megfelelő öntözés, amikor annyi vizet kiteszünk, tehát ritkábban, de nagyobb mennyiséget beöntözünk, az az ideális. Ha a talajban egy 5-10 cm-es mélységben nedves a talaj, akkor rendben van, akkor nem kell öntözni. Viszont ahhoz, hogyha ez kiszárad, hogy ezt a mélységet elérjük az öntözött vízmennyiséggel, ahhoz értelemszerűen nagyobb mennyiséget, tehát hosszabb ideig tartó öntözést kell. Ezért alkalmas például a csepegtető öntözés nagyon erre, hiszen ez folyamatosan adagolja ki egy adott időszakon belül a megfelelő vízmennyiséget, és ezért mondjuk azt, hogy nem kell naponta kis mennyiségben, hanem öntözzünk 2-3 naponta, de akkor tudatosabban nagyobb mennyiségű csapadékvizet öntözzünk ki, és takarjuk a talajfelszínt hozzá.
1: A talaj víz megtartó képességének az erősítésekor a mulcsozás is szóba került, talajtakarás is. Igen. Ebben adjunk némi tippet a hallgatóknak. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Mi vásároljuk a mulcsot, vagy esetleg mi is tudunk csinálni? Mit lehet erről elmondani?
2: Nagyon sokféle anyag használható talajtakarásra. Itt tényleg alapvetően az a cél, hogy a mulcsal magával megakadályozzuk a talajnak a párolgását, vagy mondjuk inkább úgy, hogy csökkentsük a párolgási veszteséget. Ugye lassítjuk fel a talajnak a felmelegedését, javítjuk a csapadék beszivárgását, hiszen ott tartja, védi a talajt a különféle szélsőséges időjárási hatásoktól. Sok mindenféle anyag használható erre, talán a legelterjedtebb a díszkertekből ugye a fakéreg, viszonylag esztétikus, viszont ezt általában ugye meg kell vásárolni. A hátránya talán az, hogy amikor lebomlik maga ez a fakéreg, akkor igazából nitrogén vonhat el a talajtól, tehát némi tápanyagot vonhat el a talajtól. A legelterjedtebb az talán a szalma és a fűnyesedék, mint talajtakaró használata. Ugye a szalma ez talán a legkiválóbb választás gyakorlatilag, de ugye ez nem mindenkinél termelődik. Ha valahol termelődik, akkor tökéletes arra, hogy a különféle zöldségek, tehát a paradicsom, paprika, uborka, a zöldséges veteményesbe letakarjuk a talajt. Olcsó, könnyen kezelhető és fokozatosan még a talaj szerkezetét is javítja. A fűnyesedék az általában ugye termelődik a kertekben. Itt viszont arra kell figyelni, hogy nem mindegy, hogy milyen vastagságban terítjük el. Ha túl vastagon terítjük el, akkor igazából a rothadásnak indul a fű, és akkor ezzel különféle problémákat, akár kellemetlen szagokat is okozhatunk a kertünkben. De hogyha kellően vékonyan, ilyen 2-4 cm vastagságban terítjük el a fűnyesedéket, akkor ez egy gyorsan lebomló szerves anyaggal a talajt gazdagító, helyben rendelkezésre álló mulcsanyag. Ezen kívül lehet még komposztot is használni talajtakarásra. Ez gyakorlatilag magas ágyásokban, balkonládákban, zöldséges kertekben tökéletes, ideális. Ha valakinél termelődik komposzt, akkor ideális felhasználás ez talajtakarásra.
1: Én olvastam itt a kertművelőnek a honlapján, hogy hát például balkonládában, illetve dézsás növényeknél is lehet talajtakarás, például dekoratív kavicsokkal is. Ez mit jelent, hogy egyszerűen rátesszük mondjuk a nem tudom muskátli ládájába a földre a kavicsot, a kis dekor kavicsot?
2: Így van, tehát akár dekorkavicsot, akár lehet kapni ilyen agyagból készült ilyen kis granulált kis golyókat. Ezek is alkalmasak arra, hogy a talajfelszínt takarjuk. Ugye kavicsnak is alapvetően az a lényege, hogy a napsütés az nem a talajt éri közvetlenül, hanem a kavicsokat. Bár a kavics is átmelegedik, és utána már fűti a kavics magát a talajt, de ennek ellenére van talajtakarási funkciója, párolgási veszteséget csökkenti, és esztétikussá is teheti magát a balkonládát. Illetve hát ugye nagyon sok esetben szokták egy geotextíliás takarás után egész ágyásokat beszoktak fedni folyami kavicssal, vagy zúzott kavicssal esztétikum miatt, de mellette talajtakarási pozitív hatása is van.
1: És hát akkor térjünk rá itt a locsolásra, az öntözésre. Hogyan tudjuk ezt a, hogy mondjam, lehető legkörnyezetbarátabb módon megoldani? Én itt csak az esővízre tudok elsőként gondolni, hogy azt a legjobb talán összegyűjteni.
2: Kettős dolog van, tehát hívjuk úgy, hogy fenntartható öntözés. Gyakorlatilag több dologra kell figyelni. Mivel öntözünk, mikor öntözünk, mekkora mennyiségben öntözzünk. A fenntartható öntözésnek mindenképpen azt kell tudni, és a mai időjárási körülmények között is, hogy egyre gyakrabban halljuk, hogy vízhiánnyal küzdünk. Nem az a cél, hogy mindig nedves legyen a kert, korán sem erről van már szó, hanem az a cél, hogy a rendelkezésünkre álló vizet minél nagyobb részben a növények számára felvehető állapotba hozzuk. Tehát tartsuk meg a területünkön, ne engedjük elszivárogni, ne engedjük elfolyni, ne engedjük elpárologni, a növény számára a talajban tartsuk meg, és a épített környezetről beszélünk, a tetőkről összegyűjthető esővíznek az összegyűjtése is, ilyen szempontból ennek az egyik lépése, hiszen az ott leeső folyadékot, vizet nem engedjük el a csatornába, hanem ott tartjuk helyben, és utána ugye a legegyszerűbben ezekkel a esővízgyűjtő hordókból, utána egyszerűen azt kiöntözhetjük a növényeinkre. Tehát az egy része az, hogy gyűjtjük ezekbe az esővízgyűjtő hordókban. Fontos, hogy reggel, ahogy említettem, reggel öntözzünk. Fontos, hogy nem az a lényeg, hogy minden nap kis mennyiséget, hanem akkor öntözzünk akár 2-3 naponta, amikor valójában szükség van rá, amit nagyon egyszerűen úgy tudunk ellenőrizni, hogy meggyőzzük, hogy a talajunk egy 5-10 cm-es mélységben még nedvese. És ami még nagyon fontos az az, hogy abban az esetben, amikor kialakítjuk a kertünket, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy milyen talajjal rendelkezünk, és oda milyen növényeket érdemes telepíteni. Tehát a klímatudatos növényválasztás is fontos, hogyha nekünk egy olyan kertünk van, ami kitett, és folyamatosan tűzőnap éri, olyan a tájolása, akkor keressünk aszálytűrő növényeket, ne vízigényes növényeket telepítsünk be, mert nem lesz sikerélményünk, mert nem tudjuk még öntözéssel sem életben tartani ezeket a növényeket hosszú távon.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával, Várszegi Gáborral beszélgettünk a víztudatos kertészkedéssel kapcsolatban.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöld előbe, köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Én már a búcsúzom, Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöld ellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett hétfő délelőtt. A pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte Facebook oldalán, hogy az előzetes jelentés alapján személyi sérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán hétfőn dél körül közölte a lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil, megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállították kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Györfi Mihály szolnoki polgármester hétfőn a helyszínen elmondta, hogy Kecskemétről szállt fel a Gripen vadászgép, mely a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíciói a beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselő csoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek, valamint a kollégiumi jelentkezések elutasítása utáni idő jelenti az albérletpiaci főszezont. Ekkor egyszerre jelennek meg nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának hirdetését. Az idei szezon adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt. Igaz, vannak kivételes városok, ahol nagyobb lendülettel indult a szezon. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200, Pécsen 183 ezer forint, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
2: Nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlanpiac adásvételi oldalát jellemzi, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy már másnap elkezdenek csörögni a telefonok. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest, most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdődik.

0: arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehéz fémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Tiszán inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a miskolci Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjat a Tiszán inneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén vehette át. A díjazottat hallják.
1: Rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a Jóistennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a Jóistené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni. Ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése.
0: A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsodabó-Izemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófavédelem. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Gesztelynél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Vilcskó Pépacs Mária vagyok, a kótai gyülekezetbe osztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levél 9. részéből szól hozzánk, melyből a 8. verset választottam, amely így hangzik. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Kedves testvérek! Ismerős lehet az érzés, amikor valahová nagyon szeretnénk bejutni, de egy lezárt ajtó áll előttünk. Talán egy kórházi folyosón várunk hírekre. Talán egy hivatalban ülünk, és a nevünk vagy a számunk elhangzására, megjelenésére várunk. Vagy éppen egy számunkra fontos ember zárkózott el tőlünk, és nem tudjuk, hogyan kerülhetnénk újra közel hozzá. A bezárt ajtó azonban nem csak azt jelzi, hogy van valami a túloldalon, hanem arra is emlékeztet, hogy mi ezen az oldalon maradtunk. A zsidókhoz írt levél mai szakasza első hallásra távolinak tűnhet. A szent sátor berendezéséről, mécstartóról, asztalról, kenyerekről, függönyről és áldozatokról beszél. Olyan világról, amelyet mi már csak bibliai leírásokból ismerünk. Mégis nagyon emberi tapasztalat van mögötte. Az, hogy az ember vágyik Isten közelségére, de közben érzi, hogy nem tud egyszerűen csak úgy besétálni hozzá. A sátorban volt egy első rész, ahová a papok rendszeresen beléphettek. De volt egy belső rész is, a szentek szentje, ahová csak a főpap mehetett be, ő is csupán évente egyszer, és ő sem mehetett üres kézzel, áldozati vér nélkül. A függöny tehát láthatóan elmondta azt, amit az ember lelki ismeretében is sejt, hogy az Isten szent, mi pedig nem tudjuk magunkat saját erőnkből szenté tenni. Talán van, amikor ezért is igyekszünk rendezni az Istennel való kapcsolatunkat. Megígérjük, hogy holnaptól türelmesebbek leszünk. Megpróbáljuk jóvá tenni, amit elrontottunk. Több jót teszünk, hát ha ellensúlyozza azt, amit szégyellünk. Elvégezzük a megszokott dolgainkat is. És ezek között bizony sok értékes dolog lehet. A bocsánat kérés, a bűnbánat szükséges, a jó tett áldás, az imádság és az Isten tisztelet ajándék, de egyik sem válik olyan fizetségé, amellyel megvásárolhatnánk Isten közelségét. Az ige azt mondja a régi áldozatokról, hogy a lelki ismeretében nem tudják tökéletessé tenni a szolgálattévőt. Ez különösen megérinthet minket az esti órákban, hiszen napközben sok mindennel el tudjuk foglalni magunkat. Feladatokkal, emberekkel, zajjal, okos eszközökkel. Amikor azonban elcsendesedik a ház, megszólalhat a lelkiismeret. Eszünkbe jut egy bántó mondat, egy elmulasztott lehetőség. Valaki, akivel igazságtalanok voltunk. Vagy nem is egy konkrét tett, csak az a nyugtalanító érzés, hogy nem vagyunk olyanok, amilyeneknek lennünk kellene. Ilyenkor hajlamosak vagyunk két kevésbé jó irányba indulni. Az egyik az, hogy mentegetni kezdjük önmagunkat. Azt mondjuk, hogy más is így tett volna, hogy a másik kezdte, hogy amúgy is nehéz napon volt. A másik, hogy szinte magunkra zárjuk a vádat, azt mondva, hogy én már csak ilyen vagyok. Én már nem változom, rajtam nem lehet segíteni. De a mentegetőzés nem tisztít meg, az önvád pedig nem gyógyít meg. A régi szentély mindkettőnél őszintébb volt. Ki mondta, hogy a bűn valóságos, és az embernek szüksége van arra, hogy Isten utat nyisson hozzá. Ez a szakasz, a mai ige szakaszunk még főként a zárt ajtót mutatja, de azért teszi, hogy felismerjük majd az ajándék nagyságát. Mert a keresztény hit reménysége nem az, hogy ügyesebben kell keresnünk a bejáratot. Nem az, hogy elég sok jó teljesítménnyel egyszer majd beljebb engednek, hanem az, hogy Isten maga készített számunkra utat. Hogy amit mi nem tudtunk eltávolítani, megnyitni, azt Krisztus eltávolította és megnyitotta. Talán ma este úgy érzi valaki, hogy távol van Istentől. Lehet, hogy régen imádkozott. Lehet, hogy sok csalódás, kérdés vagy bűntudat rakódott közé és Isten közé. De a mai ige nem azt kérdezi, hogyan jutottál ilyen messzire, hanem segít őszintén kimondani, szükségem van arra, hogy Isten közel legyen hozzám. Ez nem kudarc, ez egy kezdet. A sátor tárgyai, szertartásai és ismétlődő áldozatai ideiglenes jelek voltak. Mint amikor sötétben van egy útjelző tábla, amely megmutatja, merre van az otthon. Nem a tábla az otthon, de jó irányba mutat. A régi rend is Krisztus felé mutatott. Arra, aki nem csak beszél Isten közelségéről, hanem valóban közel jön hozzánk, aki életét adta értünk. Ezért ma este nem kell úgy tennünk, mintha minden rendben volna. Megállhatunk Isten előtt úgy, ahogyan vagyunk, és kérhetjük, Uram, mutasd meg nekem Krisztusban a hozzád vezető utat. Isten előtt az őszinte szükség nem szégyen. Éppen ott kezdődik a kegyelem megtapasztalása, ahol felhagyunk azzal, hogy önmagunkat próbáljuk megmenteni. Az este csendjében gondoljunk arra az ajtóra, amelyet mi nem tudtunk megnyitni, de amelyet Isten Krisztus által megnyitott. A békességünk, a megelégedettségünk ne abból szülessen, hogy tökéletes napokat, időszakokat zártunk, hanem abból, hogy nekünk tökéletes megváltunk van. Amen. Imádkozzunk. Szent és irgalmas Istenünk, megállunk előtted ezen az estén. Köszönjük, hogy előled nem kell elrejtenünk semmit, mert te ismered életünk minden részét. Látod azt is, amiért hálásak vagyunk, és azt is, amit talán szégyellünk. Ismered a kimondott szavainkat, elhallgatott gondolatainkat, jó tetteinket és mulasztásainkat. Urunk, sokszor megpróbáljuk magunkat igazolni előtted és egymás előtt. Máskor talán reménytelenül vádoljuk önmagunkat. Kérünk, szabadíts meg mindkettőtől. Adj olyan őszinte bűnbánatot, amely nem menekül el az igazság elől, de mindennél jobban bízik a te irgalmadban. Mutasd meg, hogy nem a saját érdemeink nyitják meg a hozzád vezető utat, hanem az Úr Jézus Krisztus kegyelme. Könyörgünk azokért, akik ma este távol érzik magukat tőled, akik talán régen nem tudtak már imádkozni, akikben sok a kérdés, vagy a csalódás, vagy akik talán azt gondolják, hogy már nincs visszaút. Lépj közel hozzájuk, add, hogy meghallják a te hívó szavadat. Vigasztald azokat, akik kórházi folyosón, üres lakásban, magányosan vagy éppen nyugtalan szívvel várakoznak. Tisztítsd meg lelkiismeretünket, segíts rendezni kapcsolatainkat, adj bátorságot, bocsánatot kérni és megbocsátani, ahol erre van szükség. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért nem maradunk az ajtón kívül. Add nekünk ma éjjel azt a békességet, amely nem saját hibátlanságunkból, hanem a te végtelen hűségedből és kegyelmedből fakad. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.

Revicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt épp, a kedves ákác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és vélem együtt sírt, szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák is kopottak el lapok. Rég volt, midőn ez imakönyvből még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt hajamból egy kevés. Aranyos fürtjeimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Emitt egy szentnek vízna képe, és egy régi halvány Mária. Elnézem. Éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel. Kísérőm a nehéz úton. Vigasztalást vegyít a kínhoz a te imád, ó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem, megalázva idegenek közt éltem én, de azt a régi imakönyvet és emléked szentül őrizém.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Rossz fiú, jó helyen. Sára néni, a hajós gazda felesége, éppen vizet akart meríteni a Dunából, mikor nagyot sikoltott, még a vedret is elejtette. Szerencse, hogy az úton hosszú láncra kötve csüngött az uszályhajó oldalán.
1: Péter, Péter, gyűjjék már! Nézze, mi úszik ott a vízen!
0: Péter gazda oda sietett, aztán egyet se szólt, csak végig szaladt a hajón, beugrott a hajó után kötött kis csónakba, és evezni kezdett. Arra felé ment, amerre a víz azt a kis emberformát sodorta. Nem hiába nőtt fel vizen őkelme, hamarosan elérte a bizonyosan nem jó szántából utazó emberkét, megmarkolázta a ruháját, és nagyon sziszent, mert valami tű vagy tüske alaposan összeszurkálta a kezét. Azért nem engedte el, beemelte a csónakba, és fejcsóvába dörmögte.
2: Ez egy kis cigány gyerek, vajon mi verte a vízbe?
0: Visszaevezett a hajóhoz, felkarolta a gyereket, csak azon csodálkozott, hogy az milyen könnyű. Sára néni már lelkendezve várta őket, elvette tőle a kis lucskos gyereket, bevitte a kis házikóba, és leszedve róla a ruhát dörzsölgetni kezdte. Közben erősen csóválta a fejét, mert ilyen furcsa gyereket még sose látott.
1: A nem cigány gyereke, az apjuk mondta, valami külországi messzirűgyüt.
0: A nagy dörzsölésre, melengetésre a kis vízből jött gyerek egyszer csak kinyitotta a szemét, nagyot nyújtózott, és azt mondta,
1: éhes vagyok.
0: Nem is babusgatták többet, hanem hoztak neki édes tejet, friss kenyeret, amilyet a haszontalan Dugó Dani még sohasem evett. Na, ízlett is neki, jobban, mint a papsajt, a vackor, meg az édes gyökér, amit eddig maga szedegetett magának. Sütött a nap, egy óra múlva Dani ott ugrándozott a fedélzeten, Sára néni Péter gazda nagy örömére. Igaz, kicsit meg volt dagadva mindene, ahogy már a dugó szokott, mikor vízben úszik, de az nem rontott el a jó kedvét.
1: Milyen szerencsém van, gondolta magában. Utazom is, emberek közé is kerültem, és nem kell kapaszkodni, és nem kell repülni, és nem kell reszketni. Vajon Székelep merre jár? Vajon ő is ilyen jó helyre került, mint én?
0: Hanem akkor kicsit elmúlt Dani úrfi jókedve, mikor Péter gazda elővette, és kérdezgetni kezdte, hogy honnan jön, kicsoda, micsoda, hogy került a Dunába. Az igazat hiába mondta volna, mert ugyan ki hiszi el, hogy ő egy dugó gyerek, akit a gólyák neveltek fel, és egy gólyával szökött el csavarogni. Péter gazda fejcsóvába hallgatta.
1: Ha, biztosan elfeledte szegény a nagy ijegységtől, hogy kifia, megesik az a vízbe esett emberrel? Aztán a többit megálmodta. Ne is kérdezzétek, hát majd a partra érünk, meglátjuk, keresi-e valaki, azt annak odaadjuk,
0: mondta a feleségének. Dani hallotta ezt, és csak azon könyörgött, hogy messze legyen még az a part. Addig élte világát a hajón, mindent megnézett, minden üvé bemászott, bedugta az orrát, mert hiszen régi hibája őkelmének a nagy kíváncsiság. A hajókon pedig ugyan volt mit nézni. A vontatóhajón a gépezet érdekelte különösen Dani úrfit, de oda nem juthatott be, mert a gépész szigorú rendet tartott. Az uszályhajókon pedig, amiket a kis gőzös vontatott maga után erős drótketelekkel odaerősítve, mindenféle áru volt felhalmozva. Dani mindent megnézett, megszagolt. Amit lehetett, meg is kóstolt. Megesett aztán, hogy ordítva került elő valamelyik zsák mellől, kezében egy szép piros gyümölcsöt szorongatva, amit mindenki ismer, de beleharapni kevés embernek van kedve. Kitaláljátok, hogy szárított, őrölni való paprika volt? Máskor meg egész hordó lekvárt talált, legalábbis ő annak nézte a finom fekete valamit, bele is dugta a kezét könyökig, de visszahúzni már csak Sára néni segítségével tudta, aki alig bírta lepucolni a kis haszontalanról a kátrányt, amivel a hajó oldalát kenik, de enni nem igen szokás. Egyszer pedig megtalálta Péter gazda gyufamasináját, a benzines öngyújtót hívták így a hajón. Nagyon tetszett az úrfinak a kipattanó szikra, meg a fellobbanó lángocska. Játszogatott is vele kedvére. Ki is csurgatta a benzint, s az ráfolyt a ruhájára, s meggyulladt tőle az új kabátkája, amit Sára néne vart neki. de megégett volna az egész dugó gyerek, ha Péter gazda észre nem veszi, és bele nem dugja hirtelen az esővizes hordóba. Rüszkölt ő kell meg egyetlenül, hanem a lecke nem használt, és megint csak új galibát csinált, amikor nem vigyáztak rá. De az már olyan nagy dolog volt, hogy majdnem baj lett belőle.
3: Már a szintnapja egy okodat, egészen beakoldott. Jó sötétbe mondta magá, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, hogy megtartottál. Jó sötétre is voltál már a fáradtak nyugodalmat.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíció újra beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idény munkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, az előttünk álló órában Tokár Imola református lelkipásztorral és férjével, Tokár Sándor Levente református lelkipásztorral beszélgetünk. Nagy tiszteletű úr és felesége a mezőkeresztesi és a mezőnagymihályi református egyházközségekben szolgál, illetve helyettesítő lelkipásztorként a vattai református egyházközségben. Az elmúlt időszak, illetve az eltelt évek gyülekezeti alkalmairól is szólunk mai műsorunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, Tokár Imola a református lelkipásztort, és férjét Tokár Sándor Levente, nagy tiszteletű urat köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és ugye itt a beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződünk, úgyhogy tegeződő formában fog történni ez a beszélgetés, és köszöntelek titeket, áldás békesség.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: Ugye nagy tiszteletű asszony Mező Nagy Mihályon, nagy tiszteletű úr pedig Mezőkeresztesen szolgáltok 3 éve, illetve helyettesítő lelkipásztorként 1 éve a Vattai Református Egyházközségben is tevékenykedtek, így mind a 3 gyülekezetről, illetve ezekhez a szolgálati utakhoz vezető útról fogunk beszélgetni. Hadd kérjelek meg titeket, hogyha indíthatjuk innen a beszélgetést, hogy erről szóljatok először.
2: Természetesen. Hogy kerültünk mi ide? Ez az első dolog, amiről szeretnék beszélni. Mi Erdélyből érkeztünk, konkrétabban a Párciumból, Érmellékről. Én nagyváradi származású vagyok. Imola a feleségem, ő pedig barcasági, Brassó környéke, ott hétfalusi származású. Mi a teológián ismerkedtünk meg Kolozsvárot, még a 2010-es évek legelején, és az elmúlt 3 évben, most már a 4. év, amióta itt szolgálunk, Tiszán innen, az Egervölgyi Egyházmegyében. Azelőtt Érmelléken voltunk 6 évig, 2017 és 23 között, ott is egy-egy gyülekezetben. Így érkeztünk meg ide is. 2 gyermekünk van, Kata ő 10 éves, Marci pedig 6 éves, cseperednek most már. Ahogyan az Érmelléken tettük, ugyanazt folytatjuk, vagy igyekszünk folytatni itt is, ebben a kezdetben 2, most már 3 gyülekezetben. Mezőkeresztes és Mező Nagy Mihály volt kezdetben, és ott is, amint már említettem, ugyanúgy igyekeztünk folytatni a szolgálatot, mint Érmelléken, mint Párciumban. Ugyanis nem választjuk, nem is lehet szétválasztani mereven a 2 gyülekezetet, hogy az egyik az enyém, a másik a tied, hanem a szolgálatokat igyekeztünk, meg mai napig igyekszünk beosztani, kinek mi az erőssége, abban igyekszik helytállni. A gyerekekkel, a gyerekfoglalkozások, a hittan táborok, ezek a konfirmációs felkészítés, ezek inkább az Imola része, ő az, aki a gyerekekkel hamarabb megtalálja a hangot, meg akinek több talentuma van ehhez, én pedig más téren, tehát temetési szolgálatok, vagy az igehirdetési szolgálatok. Ez nálunk itt most már egy körút, tehát a reggel 9-kor kezdünk Nagy Mihályon, azután 10 órakor Keresztesen, és 11:30-re jövünk át Vattára. Kezdődik ott az istentisztelet, közel van a 2 gyülekezet egymáshoz, Vatta van egy picit messzebb, az is egy 1/4 óra út.
1: Milyen gyülekezetek fogadtak titeket ezekben a közösségekben? Hogy emlékeztek vissza?
3: Lelkesen fogadott a keresztesi gyülekezet. Emlékszem az első találkozásra, férjem bemutatkozó szolgálatára. Nagyon érdeklődőek voltak, kíváncsiak voltak ránk, gyerekeinkre, családunkra, terveinkre. Jó érzéssel töltött el bennünket. Majd a szolgálat elején is segítőkészek voltak, akár berendezkedésbe, takarításba, ugye az új szolgálati hely elfoglalásakor ilyenkor a lelkés családoknak be kell költözniük, meg minden teendőt elvégezni. Segítőkészek voltak.
2: A 2, illetve most már 3 gyülekezet, igen aktív, szeretik a rendezvényeket, igyekszünk minél több rendezvényt szervezni. Ilyenkor a nyári időszak is zsúfolt, a hittantáborok, azoknak a végén vagyunk. Ez most idén már 3. Egy éve, hogy a Vattai gyülekezetben is mi szolgálunk, és igyekszünk helytállni mind a 3-ban, ami fizikálisan nehéz, tehát ott lenni, helyben lenni. Főleg, ahol nem helyben lakik a lelkész, ugye sem Nagy Mihályon, sem Vattán nem tudunk ott is lakni, ott is élni, hanem Mezőkeresztesen élünk, ezért igyekszünk az alkalmainkat, a rendezvényeket megszervezni, hogy ott legyünk, hogy érezzük, és ők is érezzék. Ez effektív a jelenlétben is érezhető, tehát 24 órából áll egy nap, és 7 napból egy hét, és nehéz úgy, hogy mindenütt ott lenni. Hétközben ugye a gyerekek is iskolába, óvodába járnak, mi magunk is hittanórákat tartunk, Keresztesen és Nagy Mihályon Imola, Vattán pedig idéntől én, ott is volt ovis hittan is, meg iskolás hittan is, és a hétközbeni dolgok, teendők, azok is rengeteg energiát felemésztenek, vagy rengeteg energiára van szükség ahhoz, hogy mindent el tudjunk intézni, és három gyülekezetnek az adminisztrációját, a számlák kifizetése, a karbantartás és így tovább, bár a gyülekezetek önállóak, tehát ebből a szempontból nagyon, nagyon jó az, hogy nem kell konkrétan mindig mindent megmondani, hanem van, amit ők tudnak, különösen a vattai gyülekezetben, de a Nagy Mihályban is ugyanígy van, de a vattai gyülekezetben voltak már megszokva azzal, hogy ott a templomkert rendben tartása, kaszálása és a mindennapi élet, ami a gyülekezeti életben van, ezek az adminisztrációs dolgok főleg. Ezt ők el tudták végezni, vagy ők így élik az életüket, mert az előző lelki sem élt ott, hanem ő is ingázott. Úgyhogy ez itt Egervölgyön eléggé jellemző, hogy egy lelkész több gyülekezetben is szolgál, és mindaz, ami ezzel jár, de alkalmazkodóak a gyülekezetek. A Keresztes a legnagyobb közösség, ott 280 fenntartó van, Nagy Mihályon és Vattán olyan 100 körülbelül.
1: És még itt a hétközi, évközi alkalmakról részletesebben is szólunk itt a későbbiekben, hogyha most időben, olyan tekintetben haladhatunk visszafele, hogy talán itt a még frissen élő emlékekről, hiszen ugye néhány nap távlatából beszélgethetünk itt a nyári táborok tekintetében, hiszen például Vattán a napközis tábor július 13-a és 17-e között valósult meg, illetve ahogy már el is hangzott, a másik két gyülekezetben is már a nyári hittan táborok megvalósultak. Szóljunk most, azt szeretném kérni erről részletesebben, hogyan épült fel ez a néhány nap, mi volt a tematika, hogyan emlékeztek vissza, hogy éltétek meg ti, illetve a résztvevő gyermekek?
3: Hát itt két részre osztanám, mert a vattai tábor az piciben eltért az előző két tábortól. Vattán az önkormányzattal és az iskola tanítónőivel, két tanítónővel közösen szerveződött meg a tábor. Ez egy napközis tábor volt, aminek a második felében csütörtöki naptól kapcsolódtunk mi be. Csütörtök, péntek, szombat, illetve vasárnap volt egy záró istentiszteletünk. Csütörtökön a délelőtti foglalkozásokat mi szerveztük meg, illetve a pénteki délelőtti foglalkozásokat is, a délutáni foglalkozásokat meg a tanítónők. Érdekessége volt ennek a tábornak, vagy alkalomnak, hogy olyan gyerekekhez szólhattunk, akiknek amúgy nincs egyházi kötődésük. Nagyon különleges volt azt tapasztalni, hogy hogyan viszonyulnak egy-egy bibliai történethez, hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy étkezés előtt imádkozunk esetleg, vagy ilyen alap dolgokhoz, amik nekünk természetesek. Úgyhogy ez egy különleges tapasztalat volt számomra, és hiszem azt, hogy sikerült megérinteni őket. Ez a három nap alatt volt olyan alkalom is, amikor közösen körbeültünk az úrasztala mellett, és történetet hallgattunk a görnyedhátú asszony meggyógyításáról, arról beszélgettünk, hogy Isten mi mindent teremtett a számunkra, növényeket, például gyógynövényekről beszélgettünk, hogy azokat
2: fel kellett ismerni, hogy melyik gyógynövény melyiképpen van rajta. Ezt nagyon élvezték a gyerekek.
3: Igen, meg a magáról a betegségekről beszélgettünk, hogy ők hogy látják a betegséget. És úgy vettem észre, hogy ez őket nagyon érdekelte, és lelkesen kapcsolódtak ebbe bele. Énekeket is énekeltünk, közösen aranymondást tanultunk. A szombati napon pedig közösen a gyerekekkel és néhány szülővel Mezőkövesdre kirándultunk, ott is egy kellemes délelőttet tölthettünk közösen, majd vasárnap istentiszteleten elénekeltük, illetve elmondtuk az aranymondásokat a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezet számára is közösen.
1: Még mielőtt itt részletesebben folytatnánk ezeknek a napoknak a megbeszélését, hadd kérdezzem meg, hogy hol látjátok ebben még inkább talán a missziót, hogy olyan gyermekekhez is szóltatok ezekben a napokban, akiknek ugye itt a mindennapi életüknek addig nem képezte a részét, sem a gyülekezetben, vagy akár ugye itt az iskolai hitoktatásban való részvétel.
2: Ez a vattai alkalom, ezt a jó atya rendelte, hogy így legyen, ugyanis mi, amikor terveztük a hittantáborainkat a három gyülekezetben, akkor már éreztük, vagy tudtuk, hogy ilyen fizikai kapacitásbeli korlátaink vannak, tehát ott már nem egy egész hetes, csak egy háromnapos hétvégére, tehát csütörtök, péntek, szombatra terveztük az aktív programokat, és amikor ezt kezdtük kibontani a gyülekezetben, beszélgettünk az egyháztagokkal, meg a presbiterekkel, hogy hogyan is tervezzük. Az egyik presbiterünk, Kőműves Tibor úgy hívják, ő Vattán az önkormányzatnál is, meg a gyülekezetben is nagyon aktív, és ő és a felesége volt az, akik már évek óta a vattai táborokat szervezik, illetve lebonyolításban segítenek, és akkor így egy ilyen kötetlen beszélgetés rendjén jött elő, hogy hát próbáljuk meg a kettőt, ez már a mi ötletünk volt, hogy a kettőt valahogy összehozni, és akkor ezért alakult ki így, hogy hétfőtől szerdáig voltak a tanítók a teljes napon, és akkor csütörtök, péntek és szombat pedig a miénk, és ezt igyekeztünk így közösen, hogy az első három nap az ő programjuk, ők a gazdái, és akkor a második három nap pedig mi. És ez jó volt, mert ők ismerik jobban a gyerekeket, akiket tanítanak évközben. Mi is ismerjük persze, akik református hittanra járnak, és volt egy kapcsolódási pont, és ők is élvezték, vagy ők is szerették ezt, hogy egy mást tudunk mi hozni, egy pluszt tudunk mi adni, amikor étkezés előtt mi elénekeltük a Jöve Jézus légy vendégünket. Ez nekik is úgy éreztük, úgy láttuk, hogy fontos és jól esett, és én azt hiszem, hogy ez a mi missziónknak a lényege, mert igyekszünk mindig nyitni az emberek felé, és ez fontos, főleg a mai világban, amikor nagyon fel van gyorsulva minden. A másik két gyülekezetben, tehát Keresztesen és Nagy Mihályon is éreztük, hogy mondjuk így, hogy sokkal nagyobb lenne a létszám, hogyha mi 8-tól 4-ig tartanánk ezeket a hittantáboros foglalkozásokat, de 9-től 1-ig ezt így hoztuk magunkkal Erdélyből, tehát ott már így volt bejáratódva. 9-től 1-ig. Miért mondom ezt? Azért, mert sok családban gondot jelent, hogy a gyerekkel mi van, mit csináljak vele a nyári szünetben. És akkor sokan így vannak, így állnak hozzá, ezt érezzük, hogy csak valaki foglalkozzon velük. 8-tól 4-ig, én amíg munkában vagyok, az életritmus ezt hozza magával, hogy van, akire bízzam a gyereket, mert lehet a nagyszülők már nincsenek ott, vagy épp más településen laknak, mint ahol a nagyszülők. És sokszor éreztük ezt, hogy sokszor csak egy ilyen gyermekmegőrző a egyesek számára, mert azt mondták, hogy ha én 9-től 1-ig hozom a gyereket, mit csinálok vele délután? Ez érthető a szülő szempontjából, viszont mi nem akartuk, vagy szándékosan és tudatosan e felé tereltük saját magunkat is, meg a gyülekezeteket is, hogy ez nem egy napközis megőrző, vagy egy olyan hely, ahova a gyereket hozzák, és akkor megvan oldva ez a gond. Hanem mi szeretnénk tudatosítani magunkban is, meg egymásban is, a gyülekezetekben is, hogy ez egy misszió. Ez egy gyermek evangelizációs misszió, és Keresztesen éppen ezért csináltuk azt idén, hogy ami hittantáboraink ugye úgy vannak, ezt az időpontokat mondom, hogy hétfőtől péntekig 9 és 1 óra között vannak a foglalkozások, és vasárnap az istentisztelet keretében bemutatjuk a szülőknek, hogy mi az, amivel a héten foglalkoztunk, mit tanultak a gyerekek, utána pedig elmenjünk közösen fagyizni. És a szombati nap az mindig pihenő nap is volt, meg a családok számára is, ezt nagyon érezzük, hogy hogy a hétvége az ugye a családé, igyekszenek a családok együtt lenni. És akkor mennek kirándulni, vagy egyáltalán együtt vannak. Vasárnap nem ugyanaz. Tele annyi gyerek jött vasárnap, mint aki hétközben ott volt. Ezért az idei évben ugye az imádság éve, és a zsinatnál volt egy ilyen kezdeményezés, hogy támogatják ezeket az alkalmakat anyagilag is. És mi erre jelentkeztünk, és tudatosan keresztesen oda tettük erre a szabad napra, tehát a szombati napra, és akkor így tudtuk hívni a szülőket. Tehát amíg a gyerekek a parókia udvaron, a gyülekezeti terem árnyékában imalával kézimunkáztak, addig az imádságnapi előadást, meg a tevékenységet a szülőkkel a templomban tudtuk eközben ezzel párhuzamosan szervezni, illetve lebonyolítani, és utána pedig volt egy közös bográcsgulyás étkezés, szülők és gyerekek közösen, és gyülekezeti tagok, és ezt nagyon szeretjük. Tehát amikor együtt vagyunk, ez egy ilyen lazább nap volt. De nagyon-nagyon pozitív volt, tehát ezt mindenki, aki részt vett, és utána visszajelzett számunkra, mindenki azt mondta, hogy ez így jó.
1: Itt mind a három gyülekezetben volt a kifejezetten az imádság évéhez kapcsolódó gyülekezeti alkalom, ugye?
2: Volt mind a háromban, illetve a Nagy Mihályon ott még nem, a el kellett halasszuk, majd az őszi időpontra, a nagy meleg miatt, de Vatán is volt, de ott nem tudtuk így tenni a hittantáborra, keretén belül.
1: Igen, így ennek a lelki megéléséről is szólunk természetesen a későbbiekben, de még akkor itt a gyermekeknek szóló napközis táborról, hogyha folytathatjuk most a gondolatot, milyen ige alapján történtek például a találkozások?
3: Én egy kis kiegészítést tennék ahhoz, hogy napközis táborról beszélünk. Nem táborról, hanem vakációs Biblia hétről beszélünk, és ezt is azért ez a neve, hogy ne kavarják, vagy ne keveredjen azzal, hogy tábor, mert a tábornak van egy ilyen tulajdonsága, hogy reggel 8-tól délután 4 óráig, és akkor ez egy ilyen gyermekmissziós program, vakációs Biblia hét, ezért is ez a neve, így hirdettük meg plakátokon is. Az idei év anyagát a Cohen missziós csoporttól igényeltük, és ezt dolgoztuk fel. Rám talált volt a téma, egész héten olyan történetek hangzottak el Nagy Mihályon is, meg keresztesen is, amelyekben Jézus ránk talál különböző élethelyzetekben, ránk talál betegségünkben, félelmeinkben, elveszettségünkben, különböző élethelyzetekben. Így például a Zákeus történetét dolgoztuk fel, Jézus a vízen jár, ugye Péternek, amíg Péter Jézusra tekint, addig nem süllyed, hanem Jézusra figyel, és így haladhat ő is a vízen. A Görnyedhátú asszony meggyógyításának a története is előkerült, illetve Máté elhívása is a terítéken volt. Minden napnak volt egy története, volt egy ének, ami az egész hetet összefoglalta, ez a fő énekünk volt, minden nap egy szakasszal bővült a tudásunk, az ének tudásunk is, és kézműves foglalkozás is volt minden nap a témához.
1: És ahogy említetted is korábban, a gyermekek is érdeklődően nyitottan álltak ehhez a kérdéshez, esetleg voltak-e visszajelzések azzal kapcsolatban, hogy ebben a komoly témában való beszélgetés során lelkiekben hogyan erősödtek meg, hogy a hit egy nehéz élethelyzetben, egy betegségben milyen támpontot adhat?
3: Beszélgettünk magáról a történetről, és akkor arra bíztattam őket, például a Görnyedhátú asszony történetével kapcsolatosan, hogy nyugodtan elmondhatják otthon, a környezetükben azoknak az embereknek, nagyszülőknek, vagy szomszédoknak, akikről tudják, hogy betegek, mert arról beszéltünk, hogy milyen egy idős ember, hogy betegsége, legtöbb idős ember valamiféle betegséggel küzd. És hogy ezt a történetet otthon elmesélve, ők is reményt erőt adhatnak a betegembernek, hogy úgy, ahogy ez az asszony kitartóan minden nap elment a templomba imádkozni, úgy a mai ember is imádságban Isten elé viheti a gondjait, és imádkozhat azért, hogy kitartást és erőt adjon Isten mindazokhoz a feladatokhoz, meg nehézségekhez, amiben benne van.
1: Most ezekkel a megerősítő gondolatokkal zárjuk itt beszélgetésünk első részét, amelyet hamarosan folytatunk Tokár Imola és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorokkal, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunk mai adásában Tokár Imola és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorokkal beszélgetünk, akik Mezőkeresztes, Mezőnagy Mihály és avattai református egyházközségekben végeznek szolgálatot, és még ha itt folytatjuk az előző gondolatot, akkor ugye a avattai gyülekezetben először, a Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály gyülekezetekben pedig már nem először valósult meg itt nyáron, hanem harmadik alkalommal a vakációs Biblia hét. Még hogyha egy picit itt a részletekről szólhatunk, akkor mik voltak azok a meghatározó elemek, amelyeken részt vehettek a gyermekek, és ugye különböző területeken fejlődhettek ezáltal.
2: Igen, Imolának volt már korábban is ilyen szándéka, hogy érdekessé és hasznossá is tegyük ezeket az alkalmakat. Az idei évben egy nyugdíjas mentőst hívtunk, Stefanec Jánost, aki hosszú-hosszú évek tapasztalatát osztotta meg a gyerekekkel. Első segély, itt a görnyedhátú asszony és a betegségekkel való szembenézés, foglalkozás gyermekek számára, és fontos feldolgozni azt, hogyha valaki beteg a családban, vagy ha valaki rosszul lesz, nyári időszak van, ugye, és a kánikulában többen rosszul lehetnek, akár nagyszülők, nagymama, akkor mit tegyen a gyerek? Hívja az 112-t, és ezen kívül még mit kell, hogyan kell, és ezt gyakorolták a gyerekek, hogy hogyan kell, milyen pozícióba kell fordítani, hogy kapjon levegőt, és mit kell figyelni, a szemhéj alatt a szem mozog-e, teljesen ájult állapotban van-e az, aki első segélyre szorul, és ezt nagyon élvezték a gyerekek, ugye ez izgalmas, de nagyon fontos dolog is, mert ez is egyfajta magvetés, és nem csak az ige magvakat vetjük, hanem amellett vagy amögött még az életre való ráérzés, vagy az életre való rátermettséget. Tehát Jézus mellett, vagy Jézussal együtt még erre is igyekszünk odafigyelni, hogy a gyermekeink ne pánikoljanak, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek. Ez nagyon fontos, és amiben tudunk, segíthetünk, mert ezt látjuk, hogy ez egy olyan része volt az idei vakációs gyermekbiblia hetünknek, amely felnőttek és gyermekek számára is nagyon jónak vagy hasznosnak bizonyulhat a későbbiekben. És miért mondom ezt, hogy miért hozom ide ezt? Azért, mert Jézus Krisztust közel vinni hozzájuk, ez a mi részünk, vagy az egyik dolgunk, viszont Jézus nem a polcon van, hanem Jézus ott van a mindennapi életben. És ezek a történetek is erről szólnak, és erről tesznek bizonyságot, hogy az életünkben, amelyet élünk a napi 24 órában, heti 7 napban, abban Jézus nem csak a templomban van, és nem csak egy héten van ott jelen, a mi életünkben és a gyermekek életében sem. Tehát ami ige hirdetésünk, ami Krisztusról szóló evangélium hirdetésünk, az nem egy elmélet, hanem az sokkal inkább egy gyakorlat, és a gyermekekkel is igyekszünk ezt megértetni, vagy erre ráérezzenek, mert ők csak érzik, meg mi is csak érezzük, vagy nem érezzük éppen, tehát ez nagyon fontos, és az egész gyülekezeti életben, és a gyülekezeti munkában is ez a szempont, amely megvalósul az évközben is, vagy az évközi alkalmakon is, keresztesen bevezettük azt, hogy minden hónap első vasárnapján az Isten tiszteletet követően gyülekezeti kávézás van. Tehát nem hazamennek az egyháztagok, hanem hoznak sütit, és akkor kávézunk, teázunk a téli időszakban, ilyenkor nyáron is, mert fontos az, hogy kötetlen módon is beszélgessünk. A biblióráink minden szerdán délután vannak, arra eljönnek, ahányan eljönnek, és velük van egyfajta közösség, de igyekszünk minél több rétegű, vagy több aspektusú ilyen alkalmat létrehozni, vagy megszervezni. És ez nem egy nagy erőbefektetés a részükről sem. Oda szánják azt a plusz fél órát, nem rohannak haza, hogy a húslevest ezt oda tegyék és befőzzék, és a rántott húst folytassák, hanem azt felkelnek hamarabb is elvégzik, és akkor oda szánják az időt. És ez nagyon fontos, hogy ezt tudatosan, vagy ha nem is tudatosan, de legalábbis tudat alatt ezt így éljük meg. És más alkalmat is. Tehát a konfirmációi előkészítés az idei évben különösen Imolának volt a része. Ott is mindig a gyerekeket igyekszünk nem csak templomi, hanem templomon kívüli alkalmakra is elhívni. Vizsolyba visszük őket kirándulni, megnézni, hogy a vizsolyi biblia az hogy született, mert arról tanulnak a KT előkészítés, vagy a konfirmációi előkészítés rendje, de más az, amikor bemennek a vizsolyi templomba. És leesik az álluk, hogy is néz ki ez a templom belülről, és amiről olvasunk, vagy amiről beszélünk nekik, hogy 1590-ben Vizsolyban adják ki, és amikor látják, hogy ott van az eredeti vizsolyi biblia, akkor ez egy másfajta élmény, amihez később vissza lehet térni, vissza a kályhához, vissza lehet nyúlni, és emellett még más alkalmakat is igyekszünk. Imola szokott karácsonyi időszakban, tehát az adventi időszakban van egy szombat, amikor eljönnek az ifisek, a már lekonfirmáltak, és mézes kalácsot sütnek, díszítenek. Az egy délutáni program, filmeznek azután, leülnek közösen, és meg is kóstolják azt, amit elkészítettek, és haza is visznek, szépen becsomagolva a karácsonyi ajándékként a fa alá. Bowlingozni is vittük őket, az idén még nem, de majd a következő évadot ezzel kezdjük. Tehát a szeptemberi konfirmáció előkészítőre hívjuk a már lekonfirmáltakat, és a most előkészítőre járókat, vagy akik kezdik majd, hogy legyen egy közösség is. És ez, ha én visszaemlékszem a fiatal koromra, akkor ez maradt meg bennem is. Az, hogy együtt voltunk, tehát a KT kérdéseket megtanuljuk, a válaszokat szépen elmondjuk, de az, hogy ott legyen egy közösség, és ezt a közösséget Krisztus hozza létre. Tehát ő a közös pont. És ahogy az életünk sokrétű és sokrendű, ugyanígy a hitéletünk is ez tartozik hozzá, hogy igyekszünk ezt minél inkább kinyitni.
1: És ahogy egy korábbi írásban nagy tiszteletű úr írtad, a hitmélyítés és a közösség építés volt annak az imanapnak a kettős célja, amely a mezőkeresztes, illetve a vattai református egyházközségben már megvalósult az imádság évéhez kapcsolódóan, még hogyha ezekről az alkalmakról szólnátok részletesebben, hogyan éltétek meg, hogyan élték meg a gyülekezetek tagjai, hogyan épült fel ez a nap. De hogyha még itt a céljáról természetesen részletesebben szóltok, akkor szeretettel hallgatjuk.
3: Most a legfrissebbről mesélnék, ez a keresztesi gyülekezetben, ott a gyerekfoglalkozás volt az enyém, az imanappal kapcsolatosan, ott a Max Lucado Berci Imádkozik című könyvét olvastuk, néztük meg egy kis báb előadás formájában a gyerekekkel közösen, és beszélgettünk az imádságról, és ezzel kapcsolatosan kézműveskedtünk is, ilyen imádság lábnyomokat készítettünk, amiket gyöngyökkel dekoráltunk, és erről beszélgettünk a gyerekekkel, hogy mennyire fontos, és hogy imádkozni, és hogy ki mikor imádkozik, vagy milyen helyzetben lehet imádkozni, milyen típusú imádságok vannak. Ezeket próbáltam nekik elmagyarázni, illetve erről beszélgettünk, ezzel kapcsolatosan játszottunk közösen az udvaron, amíg a felnőttek a templomban foglalkozáson voltak, illetve amíg az udvaron rotyogott az ebéd.
1: És ugye a Vattai Református Egyházközségnek szóló alkalmon Isten igéjét hirdetted, az ige hirdetés szolgálatát végezted. Milyen gondolatokat helyeztél akkor az ünneplő közösség szívére?
3: De akkor arról beszéltünk, meg beszéltem, hogy milyen élethelyzetekben imádkozunk, és hogy nem szégyen Istennek akár elpanaszolni a dolgainkat, nem szégyen elmondani azt, hogy mi fáj, mi az, ami bánt, mert Isten mindezt elbírja, és mindezt elhordozza. Úgyhogy bátran mehetünk, és bátran mondhatjuk el hálánkat, panaszunkat, de akár mérgünket is Istennek, mert ő képes ezeket elhordozni, és képes ezeket átvenni tőlünk, és erre biztattam a gyülekezetet is, hogy akár összekulcsolt kézzel, vagy akár éneklés formájában ezeket adjuk ki magunkból, ezeket az érzéseinket, vigyük oda Isten elé. Aki énekel, az kétszeresen is imádkozik, így tartja az egyik mondásunk, és hiszem azt, hogy amikor énekelünk, akkor észrevétlenül is kapcsolatba kerülünk Istennel. Most legyen ez egy dicsőítő dal, vagy legyen ez egy zsoltár, vagy egy dicséret, énekeskönyvi ének, vagy egy ifis ének, észrevétlenül is kapcsolódunk. Kapcsolódunk Krisztushoz, kapcsolódunk Jézushoz. És az ének által úgy gondolom, hogy olyan dolgokat is kimondunk magunkból, amiket máskülönben nem tudnánk, vagy nem mernénk kimondani. Emiatt is ezt helyeztem központba, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Számomra mindig kedves emlék az, amikor a teológián közösen a reggeli áhítatokon, vagy délutáni áhítatokon közösen énekeltünk. Ez mindig szeretettel gondolok azokra a percekre, hogy az engem mennyire meg tudott erősíteni, amikor közösen énekeltünk.
1: Ugye lelki feltöltődés.
3: Igen, igen.
1: És ugye az ige hirdetés szolgálata után az imádsággal kapcsolatban osztottál meg gondolatokat a közösséggel, nagy tiszteletű úr, hogyha ezzel kapcsolatban szólnál nekünk is, illetve azok a gondolatok, amelyek most így visszaidézve ezeket a találkozásokat megfogalmazódtak benned.
2: Az imádságnapi mottónk is ez volt, aki énekel, kétszeresen imádkozik, ez az augusztinuszi, vagy neki tulajdonított mondás, és ezt bontottuk ki a gyülekezet előtt. Miről is szól ez? Mit is jelent ez? Hogy az ember, amikor énekel, akkor a tüdejét, a hangszálait is bevonja, az egész teste, az egész lénye ráhangolódik erre, és ezt ki is próbáltuk, ugyanis a népdalzsoltárokat, amelyekről szó esett, azokat el is énekeltük, és a résztvevők ezen meg is döbbentek, hogy egy bibliai üzenetű, vagy egy bibliai gondolatnak a megfogalmazása az hogyan ölthet testet egy magyar népdalban, vagy annak a dallamában, a tavaszi szél vizet áraszt, az árgyélus kismadár kezdetű népdaloknak a dallamára énekeltük ezeket a zsoltárokat, és erről van is egy gyűjtemény, ezt be is mutattuk, vagy ezt meg is mutattam, mert abból nyomtattunk ki néhány oldalt, és ez egy nagyon pozitív élmény volt az ott levőknek. Ezen kívül még megnéztük a Mindenki című filmet ott közösen, ami egy gyerekkórusról szól is, hogy az ének, illetve a nem éneklés, ott érdemes megnézni ezt a rövid 25 perces Oscar-díjas filmet. Ez egy magyar film, ami arról szól, hogy az éneklés az hogyan épít közösséget, és hogy a lényeg az, hogy az ember énekeljen. Én amikor a teológiára felvételiztem Kolozsvárot, akkor először nem jutottam be. Ennek az volt az oka, hogy ott ugye szigorú felvételi vizsgákon kellett átvenni, és az egyik volt az énekvizsga. És aki nem énekelte el az éneket, ott ugye 1-10-ig van az osztályozás, és az nem kaphatott 10-est, maximum 8-ast. Tehát 80 pontot a 100-ból. És én nem voltam elég biztos magamban, én nem tudok énekelni. Azt éreztem, vagy azt gondoltam. Ezért én elszavaltam azokat az énekeket, és emiatt a 100-ból csak 80 pontot kaptam meg. És ezen múlt, hogy én a vonal alatt voltam. Tehát akkor még létszámstopp volt, vagy létszámkorlátozás volt, nem vettek fel mindenkit. És emiatt maradtam le, és egy évvel később újra felvételiztem, és akkor már énekeltem. Akkor is a 100 pontból csak 95-öt kaptam meg, de az már éppen elég volt ahhoz, hogy bejussak. Tehát én ezt a saját bőrömön tapasztaltam, azt, hogy mindenki tud énekelni. És amikor éneklünk, akkor annak a gondolatát, amit éneklünk, azt a szöveget, azt a tartalmat, azt megtölthetjük, és ugye Szentszéhez visszakanyarodva, ő ezt tette, amikor lefordította Calvinéktól leste ő el a genfi zsoltárokat, azokra a dallamokra, hogyan lehetett magyar, és ez egy óriási teljesítmény volt tőle, irodalmi és kulturális teljesítmény is, mert mai napig ezt énekeljük. 1607-ben adják ki Melbourne-ban, ugye a 150 zsoltárt, amit Szenci fordít le, és ültet át, akkor ugye francia dallamokra, genfi dallamokra, és ez 1607, és most 2026-ban ültünk a keresztesi templomban, és énekeltük ugyanazokat a zsoltárokat, de ez történik ugye mindig. És amikor éneklünk, zsoltárt éneklünk, és vagy dicséretet éneklünk, egy közösségnek vagyunk a része, ugye a Szentlélek így működik. Időn is, téren felül kapcsolódunk valamihez, vagy valakihez. És az egész életünk erről szól, az egész gyülekezeti életünk, az egész hit életünk erről szól. Nem csak valaki elmondott nagyon szép és okos dolgokat 2000 évvel ezelőtt ott a Palesztinában, az akkori kor nyelvén, hanem a lélek az, aki ezt ma is viszi tovább, és mi ehhez csatlakozhatunk, ehhez kapcsolódhatunk. És ennek a megélése időről időre intenzívebb, ugye amikor alkalmaink vannak erre, vagy rendezvényeink, vagy templomi istentiszteletünk, de ennek az ereje az egész életünket átjárhatja. És én azt hiszem, hogy mindnyájunknak ez a, nem csak lelkészeknek, lelkipásztoroknak, hanem mindnyájunknak ez a Krisztustól kapott nem csak hogy feladatunk, hanem lehetőségünk, hogy ő erre méltat bennünket, hogy mi hozzá kapcsolódhatunk, és másokat is erre biztathatunk, és bevonhatunk ebbe a saját magunk lehetőségei, a saját magunk képességei szerint, és ez egy olyan plusz, ez egy olyan forrás, amivel nekünk élnünk kell. Most, amikor kánikulai időszak van, érezzük azt, hogy a forrásaink elapadnak. És ebben megyünk tönkre. És ezt próbáljuk meg valahogy átélni, vagy túlélni, hogy majd jön az őszi időszak, és akkor reméljük, hogy egy kicsit könnyebb lesz. És az életünk is valahogy ennek mentén átrendeződik. Hogy amikor ki vagyunk száradva lelkileg, amikor egy pohár víz milyen jól esik ilyenkor a nyári időszakban, a lelkünk is ugyanígy ki tud száradni. És Krisztus az, aki az élő víznek a forrása, ő az, aki ezt tudja adni nekünk, és ezt nagyon sokan elvesztegetik, ezt a lehetőséget, és mi azt szeretnénk megmutatni, hogy ez nem csak, hogy fontos a mi véleményünk, vagy a mi hitünk, a mi gondolataink szerint, hanem hogy az ember ráérezzen erre, hogy nekem ez jó. És ezt érezzük időről időre, hogy a rengeteg kihívás, a rengeteg feladat, a rengeteg dolog közepette is vannak pozitív visszajelzések. És ez az egész évünkben, hál' Istennek, úgy van, Imola tudja ezt elmondani, amikor a szülők az ovis hittan rendjén visszajeleznek.
3: Igen, amikor például sokszor az a tapasztalatom, hogy már senkit nem érdekel semmi, és hogy mindenkiről lepereg minden, akkor jön egy visszajelzés egyik anyukától, hogy neki olyan jó érzés azt látni, hogy az első osztályos kislánya a kistesókkal esténként imádkozik. Vagy egy másik anyuka, hogy az ő ovis kisfia karácsonyra képes gyermek Bibliát kért. Ilyenkor érzem azt, hogy a Jóisten munkálkodik.
2: Nem hiába való. Ezt nagyon fontos érezzük. És éreztessük másokkal is, mert nagyon könnyű elengedni magunkat, vagy nagyon könnyű azt érezni, hogy hiába való, felesleges az, amit mi teszünk, mert a világból egyre inkább ilyen jelzések vannak, és bennünket is maga alá teperhet, vagy maga alá gyűrhet ennek az érzés, ennek a gondolata. És fontos ezeket tudatosítani, ezeket az alkalmakat megszervezni, megragadni. Egyre inkább úgy látom, hogy nem hiába való. Mi minden számokban mérünk, ugye, hogy hányan jönnek templomba, hány egyház fenntartó van, mennyi a persejpénz, mennyi az adomány, és a nap végén arra jövünk rá, hogy persze ez is hozzátartozik, de nem ezen fog múlni.
1: Műsoridőnk végéhez közeledünk, így arra szeretnélek kérni titeket, hogy mostani beszélgetésünkhöz kapcsolódóan egy igei gondolattal zárjuk most ezt a beszélgetést.
3: A Filippi beliekhez intézett levél 4. fejezetének 13. versét szeretném tolmácsolni a hallgatóknak. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
2: Én pedig a vakációs gyermekbiblia hét záró istentiszteleti történetét vagy gondolatát, ez úgy adódott, hogy a Péter csodálatos halfogása volt, amelyet az ige hirdetésben hoztam példaként, hogy nem a hálóval van baj, nem a hallal van baj, hanem hogy Jézus ott van-e a Péter csónakjában, és amikor ő belép, akkor lesz halfogás, és ez adjon erőt mindnyájunk számára, amikor úgy érezzük, hogy hiába való, hogy szakadozik a háló, és nem fogunk semmit, akkor jusson ez eszünkbe, hogy a mi Urunk erre hívott el bennünket, hogy mi emberhalászokká legyünk, de ez csak ővele lehetséges. Ha ő ott van a csónakban, ha ő ott van az életünkben, akkor lesz ennek igazán eredménye, úgyhogy kitartás mindenkinek.
1: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen ezeket a megerősítő gondolatokat, és köszönöm nektek a beszélgetést, hogy itt voltatok stúdiónkban. Áldás békesség!
2: Mi is köszönjük.
3: Áldás békesség!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Tokár Imola református lelkipásztorral és Tokár Sándor Levente református lelkipásztorral beszélgettünk, akik a mezőkeresztesi és a mezőnagymihályi református egyházközségben, illetve helyettesítő lelkipásztorként a vattai református egyházközségben szolgálnak. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselő csoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsodabói-Zemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyészőhelyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófavédelem. Rekord forgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. A miniszter szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülés rajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni, közölte a közlekedési miniszter.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 18. fejezet. Amikor a tavasz érkeztével lecsorgott a hegyekből, és a szénigetők visszatérhettek elhagyott kunyhóikhoz a fekete gödörbe fát dönteni, kemencét emelni, mindent a legnagyobb rendben találtok ott. Aprított tüzelővártyájok magasra rakva az ereszek alatt, a padlót is tisztára söpörte valaki mind a 8 kunyhóban, és még fekhelynek való tiszta szénát is találtak mindegyikben. Mindez nem lepte meg őket túlságosan. Még az sem, hogy egyik-másik kunyhónak a födelét megjavította valaki, új zsindellyel pótolta a régit, a bútorzat is megszaporodott néhány frissen faragott új asztallal, paddal. Szokva lehettek az ilyesmihez, hiszen ösmerték azt, aki ott telelt, még ha nem is beszéltek róla. Csak azt tűnt fel, hogy aki ott lakozott a jól ismert szolgalegény mellett ezen a téren, jó néhány más ember is megoszthatta a fekete gödör menedékét. Jó másfél hónappal később és egy jó napi járása onnan, amikor az első birkanyáj felérkezett a Sajó völgyéből a radnai havasok legelőire, s a pakurárok hozzáfogtak a

0: nyári szállás tatarozásához. Öreg árszintja, mint máskor is, felküldte unokáját a magas sziklák közé, hogy megnézze, mi van odafönt. Jó ideig oda volt a gyerek, és amikor visszatért, 3 ezüst pénzt szorongatott a markában. Az öreg rácsodálkozott a 3 ezüst pénzre. Miért 3? Miért nem csak 1, mint máskor? Többen vannak, mint máskor, felelte a gyerek. Nem csak 2 vagy 3, mint eddig. 20 is lehetnek, talán még többen. Havonta küld alá 3 ezüst pénzt, azt mondta a szent ember. Vén árszintja nem szólt semmit, csak bevitte a 3 ezüst pénzt az Isztina házba, kis bőrzacskóba tette, felemelte a sarokban a padlódeszkáját, és bétette ügyesen a megszokott rejtek helyre. Este a tűznél pedig ezt mondta pakuráriainak. Ezentúl minden héten 3-szor annyi sajtot, ordát meg zsendicét visztek fel oda a vén fenyőtövébe, mint azelőtt. 3 ezüstöt kaptunk az egy helyett. Megkérdeztem a zsidót a múlt héten. Az ezüst ára újra fölment. 2-szer annyit kapunk a sajtért idefent, mint amit az állam fizet érte odalent. És mit mondunk, hova lett a sajt? Kérdezte az egyik pakurár. Hogy mit? Hát az, hogy soványabb a legevő, mint a múlt évben volt, meg hogy köhög a birka, meg hogy az öregebbjéből több, mint a fele bele is pusztult a köhögésbe. Hiszen nem csak sajtból és ordából, de a heti birkahúsból is a 3-szorosát kell felküldenünk a nagy fenyőhöz, úgy számolom, egy vén meddőt hetenként. Többször aztán nem is esett erről. Minden szombat reggel egy szálos juhászba jár fölment, 2 megrakott átalvetővel a vállán, a sziklák alatti magányos vénfenyőhöz, lerakta terüjét a fa alá, és fölvette a fa tövébe helyezett üres átalvetőket a bennük lévő 3 ezüst pénzzel. Megesett a nyár folyamán, hogy csendőrjárőr tévedt fel a legelőkre. Egy ilyen alkalommal füstöt láttak a csendőrök felszállni a sziklák mögül. Kicsoda táborozik odafönt? Kérdezte a csendőrkáplár. Egyik unokám füstöl valami vadméheket egy sziklaüregből, mondta öreg árszintja, mielőtt a pakurárok bármelyike is felelhetett volna. Akkora lesz a képe, mint egy csöbör, amikor lejön onnan, mert haragosak ám azok a vadméhek, de hiába mondom neki, ilyen ez a gyerek, szereti a mézet. Az ezüstpénz az 5 nagy vaspántos láda egyikéből került elő, amit az egyik barlang rejtett odva őrzött. Az öregen kívül csak Ferkő tudott ezekről a ládákról, más senki. 3-ban ezüstpénz volt, 2-ben arany. Rákóczi fejedelem hűséges embere egy Vaslászló nevezetű rejtette el odafönt a szabadsághoz utolsó vagyonát, és rábízta az akkori idők hagyaték őrizőjére, akinek Ambrus volt a neve. Akkor a sziklaköveket gördítettek az odú fölé, hogy 7 ember alig bírt vele, és 7 ember ereje kell ahhoz, hogy hozzájusson valaki a kincshez. Vagy egy istentudó öregember keze, aki a mustármag törvényénél fogva hegyeket tud mozdítani, ha úgy kívánja az Istenből fakadó élet szüksége. Évente egyszer rügyfakadáskor, amikor a fekete gödörből át kellett költözni a radnai hegyekbe, az öreg akárcsak elődeítették, bement tanítványával a barlang rejtekébe, az úr erejével elmozdította a nagykövet, és kivett a nyitott tetejű ládából 2 teltmarokra való ezüstpénzt. Ennyi kellett az élethez, egy esztendőre. Ebben az évben azonban többre volt szükség. Érni kezdett az idő, ahogy az öreg mondta, megnövekedett a tanítványok száma, és az úr áldását meg kellett toldani valamicskét a nagyságos fejedelem hagyatékából, az ősi magyar lelki hagyaték erejének nevelésével. Volt ugyanannak a barlangnak egy másik kivezető útja is, amely zárt kis sziklakatlanba nyílott, ami csak a barlangon át lehetett megközelíteni. A katlan alján forrás buzogott, és el is tűnt nyomban egy sziklaüregben. Ez a katlan és az ezt körülvevő apró barlangok sora volt az öreg nyári szállása. Innen ment le időnként bajban lévőket látogatni, odvasfákat döngetni, falvak feletti gerinceken, és gyógyítani, ápolni, oktatni azokat, akik gyógyítást, ápolást vagy oktatást kerestek. Ennek az 1956-os esztendőnek a nyarán vált ez a rejtett sziklakatlan először oskolává, Isten tudó magyarok oskolájává. 36-an voltak ott együtt, meggyötört, otthontalanná vált erdélyi magyarok, akik előtt bezárult az emberi élet minden ajtaja, és nem maradt más, csak az Isten. De azt is keresniük kellett, mert akárhonnan jöttek, ahonnan jöttek, ott nem tanították meg nekik az Istenhez vezető út titkait. Ezt tanította nekik az öreg abban a barlangban reggeltől estig. Volt, aki megértette hamar az úr dolgainak egyszerű nyitját, s volt, aki nem. Az ilyen csak lassan tapogatózva haladt előre, de haladt mégis. Az úr lelke ott lebegett a katlan fölött, érezte mindenki. Volt olyan, aki mindjárt az elején, mihelyt felgyógyult a sebeiből, arról beszélt, hogy talán okosabb lenne kiszökni az országból, világgá menni, és olyan helyen telepedni le, ahol nem üldözik azt, aki magyar, és ahol becsületes munkával megkeresheti mindenki a maga kenyerét békességben. Ilyenkor rámutatott az öreg a kis forrás mellett álló magos nyírfára, és azt mondta, nézd ezt a fát. Látod azt a sok fa levelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is mélyen gyökere van a földben, egy kis hajszál gyökerecskéje, amely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, az igaz, minden ősszel lehull. De annak a kis hajszál gyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, és idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökeret, és akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így nagyon sok. Gondolj a gyökérre. Isten ültette a magyar gyökeret ebbe a földbe, és Isten gondját is viseli, ha hagyod. Bízd gondolat az Úrra. Ő a te gondviselőd. Lássátok az Úr dicsőségét, dorgálta a kis hitűeket, lássátok a jövendőt. Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát. Az Úristen népe és nemzete vagyunk. Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik őben ne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az ő magyarjait. A magyarok hagyták el az Urat. Térjetek vissza hozzá, és ő megvédelmez benneteket, magasra emel. De tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített. Lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek, és a lélekkel együtt pusztul a nép. Tiszteld a te uradat, Istenedet, és rajta kívül más isteneid ne legyenek. Oktat a tanítványait, Minden bajodnak ő az orvosa, és minden harcodban az ő pajzsa védelmez, és az ő ereje győzedelmeskedik benned. Az Úr erejében, szeretetében és védelmében soha se kételkedj. Minden erőt tőle való, és minden cselekedetet őt kell, hogy szolgálja. Tiszteld őseidet, mert rajtuk keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és hazát. Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. Szeress minden magyart, akár csak önmagadat, és légy jó indulatta másokkal szemben is. Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. Soha el ne feledd egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt tükrözött tettedben és gondolataidban, az ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod őt, ő is elhagy téged. Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozdítani vele. Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad, és elkárhozik, aki veled perbe száll. Ez az Úr népének hagyatéka, akiknek igazsága, erénye és tudása őtőle való. Múlni kezdett már lassacskán a nyár, és a nyírfákon kigyúltak az első aranysárga levelek, amikor hírvivő érkezett föl a sziklák közé. Kék szemű, hirtelen szőkelegény volt, Imre nevezetű. Dét fölött az Isten székéről jött. Az öreg ott ült tanítványaival a csörgedező kis forrás mellett, és Gergelyt figyelte éppen, aki az Úr erejével kiemelte a vízzel teli vödröt a forrás gübőjéből, anélkül, hogy hozzányúlt volna. Csak áltott csillogó szemekkel, furcsa kis mosolyjal a szája körül, és mereven nézte a vödröt. Míg az lassan megmozdult, emelkedni kezdett, aztán lezoppant egy lapos kőre, és kilocsantotta a vizet egyenesen János kezére. Mormogás ment végig a tanítványokon, volt, aki koncogott. Szájba kellett volna parancsolni a vizet, nem a kezére, jegyezte meg valaki. Tudja az Úr, hogy kézmosásra nagyobb szüksége volt, mint ivóvízre, toldotta meg a tréfát egy másik. Gergely csillogó szemeivel az öregre nézett, és az öreg bólintott. Tudtam, hogy megérted a titkot, mondta elégedetten. Isten ereje dolgozik benned, Gergely. De még sokat kell tanulnod. Tudom én, ezt öregapám, felelte Gergely, és ahogy hordult a szeme sarkából, megpillantotta a legényt, ahogy kilépett odafönt a barlang nyílásából. Üzenet jött valahonnan, mondta elkomolyodva. Az öreg is oda nézett. Imre ez, az apó legénye Isten székéről. A szőke legény odajött, megállt az öreg előtt, és tiszta kemény hangon mondta. Apó, elvárja kegyelmedet holtöltére. Az öreg arca elkomorodott, a szakál megett. Isten székire? Oda. És holtöltére? A legény szó nélkül bólintott. Hát legyen meg az Úr akaratja, mondta mély sóhajjal az öreg. Te pedig, Imre, egyél, így áll, pihenj, és holnap hajnalban útra kerünk együtt. Azzal bement a barlangba, leült a fekvő helyére, és csak ült ott maga elé nézve. Aki látta, tudta, hogy imádkozik. Amikor kijött, egyik tanítványa megkérdezte, mi készül az Isten székén? Menj be, menetel! felelte az öreg, és nem mondott többet. Később odaintette magához Gergelyt. Magam helyébe hagylak itt, mondta hangosan, hogy mások is hallják. Végezz jó munkát, még oda vagyok. Bevitte magával a barlangba, hogy magukra lehessenek. Bármi történne is, ne engedd ezeket szétszaladni. Nincs még hitük ahhoz, hogy magukra legyenek. Ha baj szakadna rátok, vidd be valamennyit a felső barlangba. Próbáld rámozdítani a nyílásra a hegyet, ahogy tanítottam néked. Ne csak higgy az Úr erejében, tudd is az Úr erejét. Tudd az Úr védelmező szeretetét, érted?
1: Értem.
0: Ha mégsem lenne elég a tudásod, ne veszítsd el a fejedet, bármi történne is. Kövesd a barlang csatornáját, míg hármas elágazáshoz érsz. Ott válaszd a középsőt. Vezesd az embereket a középső ligba, amelynek végén vízzúgását hallod. Amikor odaérsz, úgy tűnik majd, hogy a barlang végébe jutottál. Vízesést látsz, egyebet semmit, erős, hangos vízesést. De ne rettenj meg tőle. Rendeld el nekik, hogy fogják meg egymás kezét szorosan, és el ne reszik egymást semmiképpen. Te pedig markold meg az élen álló kezét, huny be a szemed, és lépj be az alá zuhogó vízbe. Húzd magad utána többit. Csak gázolj keresztül a vizen, nincs mitől félned, véled az Úr. Védj mély lélegzetet, érted? Parancsolj rá a többire is, hogy ezt tegye. Aztán csak menj keresztül a vízesésen. Tized, ha lépsz, és nem érzed többé fejeden a vízcsapását. Nyisd ki a szemedet, biztonságban vagy. Ott várjatok meg, amíg értetek megyek. Ha hirtelen szakadna rátok a baj, ne is kapkodjatok élenem meg egyéb holmi után. Ott bent a vízesés megett életben tart az Úr. Amikor kijöttek a barlangból, magához intette Jánost, a volt gyéresi papot. Készülj, János, te velem jössz holnap. A gyéresinek megcsillant a szeme. Az Isten székire, apóhoz. Oda, felelte az öreg, és komolyan nézett rá. Nem látogatásról van szó, nagyobb dologról. Azt akarom, hogy szemeddel lásd, ami ott történik. Másnap kora hajnalban útra keltek. János, Ferko, az öreg és Imre. Szürkület ülte meg még a hegyet. Megkerülték a nagy sziklát, és hátul ereszkedtek alá az erdőben, hogy ne lássák őket a legelőn. Amire feljött a nap, már kiértek a borókásból is, és a fenyves erdőben voltak. Egyszerre csak őszbak riasztott alattuk, és pillanattal később lövés dördült. Vadászok járják az erdőt, súgta Ferkő. Alig haladtak néhány száz lépés lefelé a csapáson, Imre ott elől felemelte a kezét. Megálltak. Két ember jött szembe velük puskával. Imre ajkai megmozdultak, de a hang nem jött ki a száján. Kezével különös mozdulatot tett a vadászok felé, és a következő pillanatban a két puskás ember hökkenve torpant meg. Az egyik elkáromkodta magát románul. Hogy a francba került ide ez a szikla? És nézett maga elé a semmibe föl és alá, mintha a sziklafal magasságát mérlegelte volna. Esküdtem volna, hogy nem volt itt tegnap, acsarkodott. Nem hát, morgott rá a társa. Most hengerítették oda az erdei manok. Nem látsz a szemettől? Ott ér el az ösvény, né, bal felé. Megkerüli a sziklát. És már indult is balra a vág közé. Társa dohogva követte, pillanatok alatt Elnyelte őket a fenyves sűrűje. Mehetünk, mondta Imre ott elől, és indultak tovább. János pap az öregre bámult. Miféle bolondság ez, kérdezte halkan. Én ott nem láttam semmiféle sziklát. Elég, ha a románok látták, felelte az öreg. Meglátszik ezen az Imrén, hogy az apó tanítványa. Tehát Jézus is megmondta, hogy a gyerek lelke közelebb van Istenhez, mint az érett emberé, ki sok rosszat látott. Így aztán a jót és az igazat gyorsabban tanulja. Ez az Imre 5 éves korától vele volt a hegyen. Előre is szólt Imréhez, amikor már elhaladtak annyira, hogy nem kellett aggódni a vadászok miatt. Imre, az Úr veled vagyon. Miért ne lenne? Nézett hátra a legény. Vele vagyok én is. Az öreg vele mosolygott a szakállába, János pap megcsóválta a fejét. De senki se szólt, csak mentek tovább lefele a völgyeknek. Baj nélkül jutottak át a fenyvesből a bükkösbe, ahol már könnyebb volt a járás. Még aznap megkerülték Naszódot, másnap Besztercét, és harmadnap délutánján fönn voltak a Kelemen északi gerincén, ahonnan már látni lehetett az Isten széket is, arra Galonya felett. Isten bizony úgy néz ki, mint egy óriás zsámoly, csodálkozott János pap. Óriás számára készült, kinek lába aláér a völgybe. Isten számára készült, javította ki az öreg. Az Úr ül ott maga, és onnan nézi, mit művel az ember bogár az ő világával. Hol tölte előtti nap kora délutánján? Ott voltak az Isten széke forrásánál. Leterítették pokrócaikat egy szép lombó bükkfa alá, elheveredtek rajta, és vártak. Csönd volt körülöttük, szép Isten tudó csönd. A tisztás, térdigérő füvét virágok díszítették, piros, fehér, sárga és kék virágok, mint drága kövekből készített gombok, az Úr zöld bársony kacagányán. Később, ahogy vénült a délután, őszek jöttek a vízre. A nap már aláhajlott a déli gerincre, amikor ember lépte zörrent a fák alatt. Hatan jöttek, Öreg Bence a hargitáról, a maga tanítványával, Kicsi Bence Déva mellől a magáéval, és Ábrés mester egy szép szál legénnyel az Alsómarosról. Alig hult alá a nap, vére meg ott mázolt az ég alját, amikor Öreg Sándor is megérkezett Nagybánya mellől, tanítványával a háta mögött. 12-en vagyunk, akárcsak az apostolok, jegyezte meg később Ábrés mester, ahogy ott gunnyasztottak a kicsi tűz körül, csillagos ég alatt. Igaz, Károlyjal meg Bak Balázzsal s az ő neveltjeikkel 16-an leszünk. Hányan vannak már apóval, nem tudhassuk. Adna az Úr, hogy legyünk 21-en, jegyezte meg Öreg Bence. Mesteremtől hallám kislegény koromban, Nagy Botos Balázstól, hogy 21-en voltak mindig a régi magyarok szentjei. Táltosok 3-an, Sámának 18-an. Hely, nevelő szent apám Nagy Botos Balázs, micsoda ember volt ő, Kelme? Vitte vissza az emlékezés Hargitai Öreg Bencét az öreg módba. A nagy szabadságharc végén 49-ben, amikor a muszka kozákok rázódultak az országra, hány ezer derék magyar hazafi életét menti. Köztük Bemapót is, a szabadságharcosok tábornokát. Kiszületésénél fogva lengyel volt ugyan, de tetteiben micsoda nagy magyar. Úgy látom, még ma is, mint a tegnap történt volna, jött a sok muszka fölfelé a völgyön, lóháton, mind, Tűzes olája két oldal gyalogosan a kozáklova mellett baltákkal, vasvillával, pálinkától ittasan, magyar ölésre készen. És magasan fölöttük kiugró laposkövön úgy álltott az én tanítómesterem Nagybotos Balázs, akárcsak az őrt álló magyar isten. Hosszú, szép szakállát lengette a szél. Mert hogy nagy szelet küldött az úr abban az órában, nagy szelet és zivatart. Dörgött az ég, csapkodott a villám, szakadt a zápor. És állt az én tanítómesterem, ott fönt a lapos sziklán, magos remelt fővel, lengő fehér hajjal és szakállal, egyik kezében rovásos botját tartotta, másik kezét felemelte magasra a völgy felé. És bár délidő lehetett, egyszerre csak olyan sötétség támadt, hogy alig láttam benne az orrom egyét. Aztán dübörögni kezdett valami, szörnyűségesen dübörgött. Rengett lábam alatt a sziklakeve, és egyszerre csak megmozdult odalent az egész hegyoldal, és alázódult a völgybe. Bétemedett az mindent odalent, muszkát, oláhot, császári zsoldost, ami csak volt. És mielőtt még megszólalhattam volna nagy ijedelmemben, mert hiszen gyerek voltam még, alig két éve szolgáltam ő kelmét, és ilyesmit még életemben nem láttam. Mielőtt még elnyafoghattam volna magam, csak kiderült fölöttünk az ég, elállt a szél, tűzött alá a nap, és akkora csöndesség volt körülöttünk, mint ha csak maga az úr járt volna arra. És gazdám szava úgy szólt, mint a templomi orgona, amikor azt mondta: Bence fiam, adjunk hálát az Úrnak, és nézzünk azok után, akik segítségre szorulnak ebben a szerencsétlen hazában. Így mondta bizony, éppen így. Ültek a tűznél 12-en, és szó nem esett sokáig. Lassan megsápolt a galonya felett az ég csillag díszítette sötét bársonya. Emelkedett a hold, majdnem egészen kerek volt már, csak egy kicsike hiányzott belőle, egy éjszakára való. Adjunk hálát az Úrnak, és térjünk aludni, adta ki a szót öreg Bence, és néhány percnyi mélységes csönd után rendre lábra keltek mind, és bévonultak a fák alá, ki ahova fekhelyét készítette. Valami nincs rendjén, súgta oda János pap az öreghez, elnyújtózva a pokrócon. Ez az öreg Bence nem lehet 115 éves, lehet-e? Miért nem? Suttogta vissza az öreg a kérdést. Az Úristen nem esztendőkben méri az életet, csak az ember teszi azt a maga kárára. Mit gondolsz, én hány esztendőt értem már meg? Hát, 60-at. Az öreg halkan elnevette magát, 70-et. Imádkozz, János, lelkeddel imádkozz, hogy megértsd az Urat. Sokat kell még tanulnod, János. Harmad borította hajnalra a füvet, csillogó harmad. Őszek kergetőztek a tisztáson, a sápadt kék ég magosában sas keringett. Napkeltekor balta csattogása üszte el a csöndet. Két szép szállegény fát hasogatott. Ölnél hosszabbra hasogatták a bükköt, a fenyőt is. Kinek dolgoznak ezek? Kérdezte az öreg, amikor felébredt. Nekünk, felelte Imre. Sok fára lesz szükségünk ma éjszaka odafönt. Ferkő meg János jönnek velem, tette hozzá. Maguk pedig, kik tanítómesterek, meglelik apót odafönt a csúcsos szikla alatt, látják? Várakozik már kelmetekre. Úgy is volt, ahogy mondta. Amikor fölértek oda a csúcsos szikla alatti kicsike tisztáson, Laposköven üldögélve ott várt reájuk apó. Magos, szikár, hosszú, fehér hajú, hosszú szakálú, szép fénember volt. Méltósággal ült ott a kövön. Jóság és bölszeretet áradt belőle. Egymás után köszöntette az érkezőket. Mindenkihez volt néhány jó szava, aztán leültette őket maga körül a gyepre. Tudjátok, hogy miért hívtalak benneteket ide, szent magyar hagyatékunk őrizői tanítómestereit? Szólt hozzám az Úr. Ma éjszaka, hol tölte éjszakáján, ahogy illő, mágia tűzénél búcsúzom tőletek. Ősi szokás szerint valamelyiteknek átadom majd a mágia tűzénél nemzetünk hagyatékának gyarló emberi jelvényeit, az írásos botot és a szent rovást. A hagyatékod magát már lelketekben őrzitek mindannyian, és tanítjátok azoknak, akik érdemesek rá. Az Úr, aki mindent tudó, tudja már, hogy melyiktek veszi át tőlem a szent terekét, és válik a nemzet táltosává. De őseink törvénye szerint nektek is tudnotok kell egy akarattal. Ezért hát vonuljon most félre mindegyiktek az elmélkedés magányába, hogy fületek meghallhassa az Úr szavát. Azt a csöndes, halk szót, ami belülről való, és amelyikről a próféta így véste kőbe a maga tapasztalatát annak idején Úrvárosában. Először jött egy roppant szélvihar és porlasztotta a hegyet, de az Úr nem volt a szélviharban. Aztán földrengés jött, rengette a hegyet, de az Úr nem volt a földrengésben. Aztán jött a tűzvész, de az Úr nem volt a tűzben. És mindezek után megszólalt egy halk, szelíd hang. Ezt a hangot hallgassátok meg, testvéreim, és napnyugtára legyetek itt az Úr rendelkezésével.
2: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra és ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több százezer hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát, az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Süttő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: 서 해.
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
2: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Bürkös zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Bürkőzzenekar 1998-ban alakult Nagykálóban, tagjai fiatal népzenészek, akik élethivatásuknak tekintik a magyar autentikus népzene megőrzését, továbbítását.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Felső Tiszavidék több néptánc együttesének kísérő zenekaraként dolgoznak, mindamellett önálló koncertműsorukkal örvendeztetik meg a hazai és külföldi hallgatóságot.

2008-ban Nagykáló városa a Nagykáló kultúrájáért díjban részesítette őket. 2010-ben jelent meg az első önálló albumuk Fogad tőlünk örök atyánk címmel, mely a szűkebb hazájuk a Felső-Tisza vidék zenei anyagát mutatja be.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: ...2011 mérföldkő volt a zenekar életében, ugyanis ebben az évben jelent meg a második nagylemezük egy könyv méltó mellékleteként, melyet a Pergő hagyományőrző műhely keretén belül, mint a műhely tagok jelentettek meg, címerünk a Magyar Szürke címmel.

A könyv bemutatja magyar szürke tradicionális szarvasmarha fajtát, a lemez pedig ízelítőt ad Nagy Magyarország gulyásnótáiból.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Bürkös zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíció újra beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idénymunkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Csaknem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Felvételt hirdet a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium.
2: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel egyenesen arányos az, hogyha valaki most egy esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás.
1: Szegedi Csaba, református lelkipásztorral beszélgetünk.
3: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: Fiatalok a városért. Online szavazás zajlik a Kámon Kolozsvár fiatalok által benyújtott projektjeire.
4: Amikor egy olyan ifjúsági részleteli költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban olyan közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Felvételt hirdet a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium a 2026-27-es tanévre. A szakkollégium olyan fiatalokat vár, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett közösségben szeretnének élni, szakmailag fejlődni és hitükben is megerősödni. Hogy kik jelentkezhetnek, milyen lehetőségeket kínál a szakkollégium, és mit érdemes tudni a felvételiről, arról Margitics János református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Hát a mai adásunkban kicsit a Kálvin kollégiumnak az életéről, működéséről és az új kívánságairól beszélgetünk, mert 2026-ban egy újabb tanév veszi kezdetét, amely nem csak a tanintézmények számára új kezdetet jelent, hanem a Kálvin kollégium életében is rengeteg új arcot jelent majd a régiek mellett. A felvételi felhívások kimentek, mit kell tudni ennek az időszaknak a lényegéről?
3: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel legyenesen arányos az, hogyha valaki most egy esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán magyar állam támogatásával gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek a következménye, hogy az amúgy is professzionális kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésben igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diák életet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba. Ebben kapcsolatban meg annyi történet áll rendelkezésre, de hogy valaki ide be tudjon kerülni, ahhoz szüksége van arra, hogy végigmenjen a felvételi eljárásunkon, ami plakát formájában megtalálható, kihelyezve különböző helyein a városnak, internetes formában a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet Facebook oldalán található, meg ugye itt még a név nem követte le az egyetemmé válásnak a dolgait, de ezt a szót, hogy frígy, ezt a kis gyűjtőszót átalakítani, óriási munka és talán szép fájdalom is, mert egy több mint egy évtizednek az emlékei vannak ez alatt, a kis hívószó alatt. A betűjátékok azok nem kecsegtetnek túl jó lehetőségekkel, úgyhogy itt még mindig a kreatív energiákkal próbálunk dolgozni e téren, de ez minden esetre egy másodlagos kérdés, hiszen a fiataloknak a szállás kérdés az egy nem megkerülhető dolog. Igyekszünk figyelembe venni azokat a kéréseket, kérdéseket, amelyeket elhelyezésnél megfogalmaznak úgy univerzálisan, és a felvételi eljárásunknak egy két lépcsős rendszere van. Egyrésztről bekérjük mindenkitől online az adatokat, megfelelő módon egy Google űrlapon keresztül. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben az adatok keresése és mindenféle egyéb dolog az könnyen megtörténhessen, és csalódva a technika által nyújtott stabilitásban, ezt papírformában is kérjük. Sajnos akármennyire is ez lenne a kívánatos, hogy minél kevesebb fizikai eszközzel kelljen egy ilyen felvételének lebonyolódnia. Sajnos még mindig ez jelenti a stabil pontot, ahova vissza lehet nyúlni a mai világba, hogyha az eljárás rendbe meg akarunk nézni valamit. Egyébként a legfrissebb posztokban ott megtalálható a felvételinek a menete. Egy egyszerű megoldás, amiből kiemelném a lelkészi ajánlásnak a fontosságát. Sokszor felmerül a kérdés, hogy csak reformátusok vehetik-e igénybe a kollégiumnak a szállási lehetőségét. Nem, ez nem egy kizáró, ha valaki más felekezetből érkezik, abból a felekezetben is feltalálható pap vagy lelkipásztor, és akkor az ő ajánlásával kérjük a jelentkezést benyújtani, és a felvételi elbeszélgetés, ami augusztus 31-én lesz, ez egy hétfői nap. Erre várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ebből a három dologból tevődik össze a hozzánk való jelentkezés, és igyekszünk mindenkinek biztosítani azokat a lehetőségeket, hogy egy stabil, kiszámítható körülmények között tudja a diák éveit eltölteni. Szeretném még népszerűsíteni, hogy a már itt lévő hallgatóink felé van egy olyan gesztusunk, egy olyan rendszerben tudják a maguk dolgait elképzelni és tervezni, amelyben számukra könnyített újrajelentkezés van. Tehát, hogyha valaki egyszer már a felvételin ilyen sikerrel teljesített és elnyerte a helyét, akkor onnantól kezdve, hogyha a kollégium rendszabályzatával és ritmusával együtt mozog, él és bekapcsolódik, akkor számára a szeptemberi kollégium elhelyezés nem egy kérdőjel. Én úgy gondolom, hogy ez rövid és hosszú távon is egy óriási előnyt jelent, és én ezzel szeretném többszörösen hangsúlyozni, hogy egyedülálló lehetőségeket biztosítunk ilyen szempontból.
2: A Kávin kollégium egy szakkollégium, amely többet ad, mint egyfajta szállást éjszakára. Közösséget teremt, szolgáltatási tereket biztosít, illetve azt gondolom, hogy mindenféle szempontból egy családias légkört próbál kialakítani a tagok között.
3: Igen, a legfőbb célkitűzésünk, hogyha Kárpátalja keresztény értelmiségének a felnövekvő generációja kegyelemből ide közel helyeztetik hozzánk. Szándékosan a szenvedő szerkezetet használom, mert valahol mindnyájan Isten vezetését véljük felfedezni ezekben a dolgokban. Akkor ezeket az értékes, nagyon sokra való fiatalokat igyekszünk becsatornázni azokba a dolgokba, ahol egyrésztről ők is fejlődhetnek, másrésztről ők szolgálhatnak egymás irányába. Média csoporton keresztül, dicsőítő csoporton keresztül, négy érzék színházon keresztül, konyhatündéri szolgálaton keresztül, és nem utolsó sorban a Fridge Bandet talán már mondtam, az is az erősítésen keresztül. Ezek olyan lehetőségek, amikbe a fiatalokért szolgálnak, és én azt gondolom, hogy ez bőven meghaladja a szakkollégiumi képzésnek a természetét, mert ez egy későbbi társadalmi létezésben is egy olyan alapvetés, amitől azt mondják a mai világban, hogy egy-egy társadalom nagyon jól tud működni, ha ilyen képességei vannak. Hát ezt nem tudományos kutatások nyomán fedeztük fel, hanem ez a Szentírásnak az alap gondolata, hogy az ember az Isten szavára szolgálja az Urat, és ennek egy nagyon erős következménye az, hogy szolgálok az embertársaim felé. És ebből óriási dolgok szoktak kijönni, akár ha hitmélyítő heteinkre gondolok, akár azokra a fél év kezdő hétvégékre, amikor együtt vagyunk, építjük a közösséget, beszélgetéseket folytatnak le egymással az emberek, igei gondolatokat fogalmazunk meg, ami egy egész évre elkísérheti az embert. Próbáljuk a még ismeretlen szereplőket egymáshoz közelebb hozni, hogy amikor találkozunk a folyosón, akkor egy biccentésen túl talán még egy mosoly is beleférjen, vagy egy hogy vagy kérdés. Igyekszünk nemzetközibb vizeken is ott lenni a fiatalinkat, bekapcsolni a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek találkozójába, ahol a Kárpát-medencében működő egyetemi közösségeknek a diákságával lehet találkozni, lelkészeivel. Olyan programokra megyünk, amelyek országhatárokat átívelnek. Már jó pár éve van egy egyetemi gyülekezeteknek a kirándulása, ahol Krakkó, Zágráb és sorolhatnám még hány és érdekes helyszínt jártak már be a különböző évfolyamokból, évadokból oda sereglett fiatalok, és ezek messzire elvezetnek, és ami azt gondolom, hogy egy kollégiumi élménycsomagnak egy nagyon jó visszajelzése, hogy ez mennyire egy mély dolog. Rengetegszer lehet beleszaladni abba, hogy egykor nálunk itt lakott szobatársak, egymás koszorús lányai, keresztszülők és olyan szövetségek, olyan emberi kapcsolatok.
2: Férj-feleség.
3: Férj-feleség természetesen, tehát olyan emberi kapcsolatok szövődnek itt, amikben sokkal több van annál, mint hogy egy jó tanévet együtt töltöttünk. Nyilván ez nem automatikus, nyilván ahogy az élet minden területén ezbe is lehet jóval több munkát belefektetni, és kell is. A mi célkitűzésünk, hogy Szentírás értékeit, a feltámadott Úr Jézus Krisztust felmutassuk, és a tanulmányokhoz szükséges alapfeltételeket magas színvonalon a a lehetőségeinkhez mérten biztosítsuk. És ezzel a meghívással fordulok oda minden diákhoz, aki gondolkodik, hogy hol legyen a szállása, hogy próbálja ki a mi közösségünket, de nem fogja megbánni.
2: Mit kell tudni a különböző technikai adatokról, hány ember fér el, milyen szobák vannak, hány fős a közösség?
3: Többféle szobánk van. Van két ágyastól egészen hat ágyasig, és ami számomra az egyik legérdekesebb dolog, hogy mindig azon aggódunk, hogy vajon a hat ágyas kinek kell majd, és ki akar ilyen nagy csapatokba együtt élni, és nem egyszer és nem kétszer megjelenik az igény, hogy az az X ember, azok a fiatalok, egy liceumból érkezve, egy másik helyről, iskolából érkezve, igénylik azt, hogy egy ilyen tágas térben együtt tudjanak lenni. Úgyhogy a kollégiumunkban megtalálható ezek közül az adottságok közül majdnem minden, és jó felszerelt konyháink vannak, olyan lehetőségünk van, ami egy fejlesztés nyomán megvalósulhatott, hogy a téli áramszünetekben fényünk van. Ez egy ritka és nagyon nagy ajándék. Nem adatik meg sajnos mindenkinek, de a kollégium közösségében egy ilyen lehetőséget lehet. Tehát egy ilyen lehetőség támogatja a fiatalt, és szerintem ez egy olyan valami, amit így talán most a könnyebb mindennapokban nehéz a helyére tenni, de télen azért én maguktól, a fiataloktól hallom azt, hogy hát azért ez nem semmi, hogy nekünk ilyen adatot.
1: Az elmúlt percekben Margitics János református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Ragály, Drizs és Imola települések reformátusságának több évszázados múltjáról, a templomok történetéről, aktuális munkálatokról hallhatnak a következő percekben. Szegedi Csaba nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a gyülekezetbe, és azóta szolgál református lelkipásztorként a településeken. Vele beszélget Kisnéveres Viktória.
2: Nagytiszteletű úr 2018-ban érkezett a településre, településekre. Beszélgetésünk elején hadd kérjem meg, hogy földrajzilag is helyezze lelki szemeink elé ezt a tájat.
3: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
2: És ha már a régmúltat említette ön is, akkor szóljunk arról a több évszázadról, ami a reformátusság tekintetében megemlíthető a három településen, illetve a templomok történetéről is, hogyha megosztaná velünk a legfontosabb tudnivalókat.
3: Mind a három templom nagyon régi, talán kezdem a Ragályival, az 800 éves templom, még a reformáció idő előtti alkalommal, és a reformáció korán, mint ahogy tudjuk, sok katolikus templom lett aztán a református gyülekezeteknek az otthonává, és így több mint 500 éve valóban a református gyülekezetnek a helye. Nagyon korán elkezdődött a reformáció a Ragályi gyülekezetben, itt található talán az egyik legértékesebb Magyarországon urasztali terítőnk, legkorábbi urasztali terítőnk, 1548-as urasztali terítő, amelyet egy zubogyi nemes asszony adományaként lett felajánlva, első protestáns úrvacsoravétel alkalmával. Tehát nagyon hamar elterjedt és honossá lett a reformáció már Ragályon is. És azóta folyamatosan református igehirdetések, református szertartás szerint folynak az istentiszteleteink. És szép korát éli most a templomunk, amint említettem, a 13. századból való templom. A 14.-15. századból tártunk fel. Az elmúlt olyan 50 évben sok-sok feltárás, munkálat folyt a templom épületén is, és feltárták ugye a 14.-15. századi freskókat, előkerültek, ami a kedves a szívemnek, a diadalívben ott van egy Krisztus ábrázolás, és mi ugye, mint protestánsok, reformátusok, a Krisztuson mutató egyháza, ez egy kedves, hogy pont a középen Krisztus ábrázolás van. Jó lehet, mi nem ábrázoljuk ide, mégis ez maradt meg talán a legjobban, és a freskók között 17. századi barokk bútorzat van, és tényleg egy több kort átölelve egy kis ékszer dobozzal mondhatnánk így ez a kis templomunk. A vallás turisztikai szempontjából is nagyon sokan látogatnak bennünket, a országszerte több százan meglátogatják. Tavaly részesei voltunk Gótikus út, ez egy felvidéki program, és százával, egy egész nap, tehát reggeltől estig százával, buszokkal, magánautókkal jöttek, és reggeltől estig ott voltak, ezt több százal meglátogatták a templomunkat például. Tehát így a vallásturisztikai szempontjából is nagyon látogatott a kis templomunk. A Trizsi templom 1825-re készült el a mai állapota, volt egy korábbi kis temploma, bővült a gyülekezet, és egy erősebb kő templomot épített, és az érdekessége számunkra most van felújítás alatt, a belső felújítását kezdtük el a tavasszal, és restaurálják is azokat az értékeket, padokat, szószéket, Mózes széket, karzatot, amit átörökíthetünk a jövő nemzedékének, és most derült ki a restaurálás során, hogy a szószék, a Mózes széke, az urasztala, az korábbi, mint a templom, hiszen a korábbi templomból menekítették át, tehát egy ilyen értékünk van, és ez most derül ki, most tárjuk fel, és nagyon nagy örömünkre van. Érdekessége még a Mózes székre rá van írva, hogy kinek az idejében történt ez a butorzatnak az elkészítése, vagy kinek a költségére, és Egressy Béni nagyapja volt ott lelkésze, Egressy Mózes 1749 és 69 között, és ennek az ő költségére lett elkészítve ez a Mózes széke. Tehát, hogy egy ilyen vonatkozású is van a kis templomunknak.
2: Ez a felújítási munka milyen összefogásra hívta a gyülekezet tagjait?
3: Tavaly ugye lett volna 200 éves a templomunk, és mindig volt a szívünkben egy olyan vágy, hogy milyen jó lenne megújítani, felújítani. Elkezdtük már, ez korábban voltak ilyen kisebb pályázatok, a teljes tetőcserét sikerült megvalósítanunk. Önerőből kicserülték az ablakokat, pont a Covid után, édanyák napján elég sokan voltunk a gyülekezetben, a templomban sokan voltunk, és abban az időben pont elkezdett esni az eső, és félre kellett üljenek az emberek a falton, mert annyira jött be az ablakon keresztül a víz. De csak arra az egy órára esett az eső, és zuhogott, és ez megmutatta számunkra, hogy van feladatunk. És akkor így önerőből kicseréltük az ablakokat, elkezdtük tovább gondolni, egy érdekessége, de tényleg, hogy az Isten hogy munkánkodik. Felhívtam egyik lelkész társamat, a testvéremet, tudtam, hogy Németországból hozott a padokat az ő gyülekezetéhez, és hát mondom, hogy ha már újítunk, akkor jó lenne valami új padokat elhelyezni, kényelmeseket. A régiek nagyon elavult padok voltak, kényelmetlenek, és azt mondja, hát ő már nagyon rég próbálkozik a többi gyülekezetébe, de ő már nem remél semmit. És eltelt, nem tudom, így a beszélgetés után, vagy 2 hónap, nem több, és felhívott, hogy itt vannak a padjaink. Ő évekig várt arra, hogy legyenek a padjai, és mi meg így a beszélgetés során ráterelődött, hogyha mégis lenne, akkor jelezzék. És egy pár hónapon belül jelezték, hogy vannak padok, elhoznák Németországból, és akkor meg is szerveztük annak az útját, hogy hogyan szállítjuk el, nem láttuk ő, hogy milyen padokról van szó, hogyan szállítjuk el, és akkor 1000 euró lett volna a szállítási költség, és egyszer csak hívnak Németországba, hogy ottani gyülekezet még azt is elvállalta, tehát ingyen és bérmentve érkezett meg hozzánk a padok, leszállították, és amikor elkezdtük lepakolni, akkor néztük, számoltuk, hogy hány pad van, és mekkora mérete, hogy egyáltalán hogy fog beleférni, és méretre, darabszámra, mint oda lett volna tervezve a Trizsi templomba, így érkeztek meg a padok, és amikor ezek megérkeztek, akkor gondoltuk, hogy azért nézzük meg, mert egyik gyülekezeti tagunk mindig emlegette, hogy ő lefestette a kazettás mennyezetet kékre, és hogy ott volt minta, virágmintázat volt, és akkor mondtam, hogy ha van virágmintázat ott a mennyezet, akkor biztos, hogy van máshol is. És akkor hívtunk egy restaurátort, hogy mielőtt kibontottuk volna padokat, akkor nézzük meg, hogy van-e egyáltalán olyan, ami menthető, vagy ami értéket hordoz, és így tártuk fel, hogy valóban nagyon nagy értéke van az olajfesték alatt, az 20. század elején lefestették, megérkezett a modern világ, és teljesen mindent leborítottak barna festékkel, úgy, mint sok templom padjait, és akkor elkezdtük ezeket tényleg ilyen mintaszerűen feltárni, és kiderült, hogy tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a bútorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni, egy pályázatot meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszaninai Egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását, és nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani, kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet, gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejtett, nem is érződött így bemelved, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad, ilyen magas, hát így emelkedett.
2: A különbözet.
3: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságba hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig, és utána elkezdődött elkezdődött a betonozás, kétrendű betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát ezt szépen most már látjuk a templomnak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát azt mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltük meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Hát nagyon örülünk neki, hogy a Trizsi gyülekezet így ebben megindult.
2: Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
3: Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert mikor a gyülekezeti házat megújítottak egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, ami szeretett volna felajánlani, és amióta sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
2: És ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a...
3: A imolai gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját. Minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozta a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalommal, 3 alkalommal, bűnbánati alkalommal, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedett. És így a 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebben a kis településben, vagy a kis gyülekezetben, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élet túlján mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
1: Az elmúlt percekben Szegedi Csaba református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély, a CAMON, Kolozsvár egy fiataloknak szóló részvételi költségvetési program, amely lehetőséget kínál arra, hogy a 14 és 27 év közötti Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó fiatalok saját ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi közösség fejlődéséhez. A programot Farkas András, a PONT csoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be. A riporter Pilbák Kincső.
2: Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg. Ebben a fázisban, ebben a pillanatban a szavazási fázisban vagyunk, amikor gyakorlatilag bármely Kolozsváron lakó, dolgozó vagy tanuló személy, aki betöltötte a 14. életévét, megnézheti a már javasolt ötleteket a fiatalok részéről, és döntést hozhat arról, hogy melyikeket szeretné megtámogatni.
3: Milyen ötletekkel, kezdeményezésekkel, projektekkel jelentkeztek inkább idén a fiatalok?
2: Nagyon röviden, idén 98 olyan ötlet érkezett fiatalok részéről, amiben ment a szavazási fázisba, és készítettünk egy rövid elemzést arról, hogy összességében véve körülbelül mikről szólnak ezek az ötletek. Azért nem emelnék ki egyet se konkrétan, mert ugye mivel szavazás van, ezért nem szeretnénk esetleg egy előnytelen helyzetet létrehozni egyes csapatok számára, mások kárára. Tehát legalább három főből álló fiatal csapatok javasolhattak ötleteket. Ez az ötletelési fázis július végéig tartott. És nagy összességében véve három, meg mondhatni plusz egy témakör az, ami kisejlik ezekből a javasolt ötletekből. Az első az főképpen ez a közösségi szellem, a közösségi kapcsolódás és a mentális jólléthez kötődik. Vagyis olyan fiatalok szeretnének a kolozsváriak, ahol könnyebb kapcsolódni egymáshoz, közösséget lehet találni, és biztonságosan jelen lehet ezekben a közösségekben lenni. Sok ötlet szó például olyan közösségi programokról, offline találkozókról, amelyek a mentális egészség kérdéskörét, az önismeretet, vagy akár a sportot hozza előtérbe, vagy olyan tereknek az aktiválásáról szól, ahol nem kell semmit fogyasztani ahhoz, hogy valaki tartozhasson valahová és létezhessen. Tehát ilyen szabadtérről lehet szó, különböző találkozóhelyekről. A másik fontos ilyen klaszter az igazából a tanulásról, az alkotásról és mondjuk ugye az egyéni kibontakozásról szól. Itt például erős igény látszik a gyakorlatias tanulásra, a kreatív önkifejezésre és különböző típusú új készségek megszerzésére. Itt jelenik meg a kultúra, a művészet, technológia, pályaorientáció, mentorálás és a közvetlenül a fiatalok közötti egymástól való tanulás. De mind azt mutatják, hogy a fiatalok igazából alkotó és kezdeményező is szeretnének lenni a város életének. És harmadik, amit szintén látunk, hogy megjelent, mint tendencia, az a befogadóbb, zöldebb és hozzáférhetőbb város. Tehát egy olyan városi környezet igazából, a javaslatok arról szólnak, hogy egy kicsit mondhatni igazságosabb és élhetőbb város jöjjön létre, nagyobb hozzáférés legyen a fiataloknak különböző szolgáltatásokhoz, különböző tevékenységekhez, a különböző hátrányos helyzettel rendelkező fiatalok, ha ez a fogyatékosság, ha egy egyéb típusú egészségi probléma, ezeknek a fiataloknak is megközelítőleg legalábbis egyenlő esélyük legyen hozzáférni különböző dolgokhoz a városban. Igazából összességében ezzel foglalnám össze az ötleték jellegét, valahogy az mutatkozik meg, hogy a fiatalok városalakítók szeretnének lenni. És igazából, mikor a CAMON Kolozsvárt ezelőtt most már 12 éve, 11 éve létrehoztuk, akkor is abból a kiinduló pontból, vagy abból a motivációból tettük, hogy úgy gondoltuk, hogy van egy ilyen fiatal környezet, egy ilyen fiatal közeg, amely szeretne városalakító lenni. Akkor ezt inkább érzésből gondoltuk úgy. Azóta igazából a statisztikák, az elemzések, az ötletek, amiket ugye 16 év alatt megkaptunk, mind azt mutatják, hogy van egy ilyen fiatal generáció. Ez nem azt jelenti, hogy minden fiatal a városba szeretne cselekedni, és nem is várhatjuk ezt el, de van egy olyan maga viszont, amely viszont ezt szeretné tenni, és a CAMON Kolozsvár itt jön be igazából azzal a következő lépéssel, hogy egyrészt forrásokat mobilizál, főképpen ugye az önkormányzat részéről, amely megtámogatja ezeket az ötleteket, és mi magunkban megteremtjük azt a folyamatot, ami keresztül ezeket az ötleteket a fiatalok megtehetik, javasolhatják, a városlakók eldönthetik, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, És utána a pontcsoport révén ugye anyagilag is nem megtámogatjuk azt, hogy ezek az ötletek megvalósuljanak, vagyis a fiatalok konkrétan megkapják a pénzt arra, hogy ezek az ötletek kivitelezésre kerüljenek.
3: És megfigyelhető-e valamilyen változás így a fiatalok gondolkodás módjában az elmúlt évek során? Tehát melyik időszakban inkább mire fókuszáltak, vagy a mostani újabb generáció esetleg mennyire tér el mondjuk a 10 évvel ezelőttitől?
2: Nem szeretnék olyan átfogó következtetésbe bemenni, ami esetleg még nem valós, de érzésből, és nagyon jónak tartom a kérdését, az biztos, hogy a járvány előhozott egy fokozottabb érdeklődést a mentális egészség iránt. Ez nem csak a járvány miatt van, ugye a járvány az ugye lezárta az embereket, pont ez a társadalmi, közösségi interakció hiányzott a járványból, és ez talán azt a fiatal generációt is, amely ott ötleteket javasolhat, ugye 14-27 évesek javasolhatnak ötleteket, ők a járvány ide alatt körülbelül mondjuk úgy 8-20 évesek voltak. Tehát ők megélték, legdurvábban élték meg talán. Mert ugye a fiatalnak mi hiányzott abban a 2-3 évben? Pontosan az, hogy létrehozza a saját baráti környezetét, társadalmi közösségi hálózatait, nem járhatott ki, nem találkozhatott másokkal. És ugye az élete egy fejlődő időszakában ez nagyon meghatározza a fiatal. Ezért úgy érzem, hogy például a mentális egészség az egy jelentősen megjelent. Persze hozzá lehet tenni, hogy a közösségi média is generálja ezt a dolgot, vagyis van egyfajta, nem frusztrációnak nevezném, de ez az általános szorongás, ami ellen cselekedni próbálnak. És a cselekvés abban nyilvánul meg, hogy javasolnak egy olyan tevékenységet, amiben egy fiatal nem egyedül verszi részt, hanem maguk azok, akik javasolták és csapatokra javasolták. És a megvalósításban is azt szeretnék, hogy a fiatalok és egyébként mások is találkoznának. Tehát van egy ilyen fajta eltogadás, ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy ami szintén, bár jelen volt régebb is, de most talán egy kicsit hangsúlyosabb, ez a mit jelent ez a személyes fejlődés, ez a tanulás, pályaorientáció, hogyan hozok döntéseket az életemről, és milyen irányba megyek tovább, és kitől kapok segítséget, hogy ezeket a döntéseket meg tudjam hozni. Tehát mire van igazából szükségem a város részéről, a támogató rendszer részéről, mármit jelentsen ez, mentorokat, különböző szervezeteket, amelyek engem megsegítenek, vagy egyáltalán csak egy-egy olyan képzés, amiből valami tanulok, olyan valamit tanulok, amit esetleg nekem az iskola, vagy akár az egyetem nem nyújt. Tehát, hogy látok egy ilyenfajta eltolódást, azt hiszem, hogy a környezetvédelem, illetve a környezettudatosság, inkább így fogalmaznám, az jelen volt 10 évvel ezelőtt is, 10-12 évvel ezelőtt is, az egyértelmű, hogy annak tükrében is merre halad ugye a klímaválság, vagy egyre több extrém esemény jelenik meg. Ez egy kicsit megjelenik, vagy visszatükröződik abban is, hogy olyan tevékenységeket javasolnak, amelyek ezt a környezettudatosságot érintik, mondjuk úgy. És persze ez nem azt jelenti, hogy egy kis kezdeményezés egy klímaválságot meg tud oldani, de az biztos, hogy ahhoz hozzátesz, hogy egy generáció ezt még tudatosabban élje meg, és ezt olyan formában vetítse le a saját valóságára, hogy a saját cselekvése révén ő már környezettudatosabb, és ezáltal is akar üzenni, hogy az az életmód, amit folytatunk, az lehet, hogy nem elég fenntartható, és ezt lehet fenntarthatóban is csinálni.
3: És akkor hogyan és hol lehet szavazni ezekre a kezdeményezésekre?
2: Szavazás egészen augusztus 18-áig tart, vagyis még mintegy hét van hátra. Gyakorlatilag bármely, még egyszer Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó személy, aki betöltötte már a 14. életévét, szavazhat a Kaman Kolozsvárban. Gyakorlatilag azt kell tegye, hogy be kell menjen a kamanklus.ro oldalra, de igazából, ha valaki beírja a keresőből Kaman Kolozsvár, akkor ki fogja adni a weboldalt a kereső. Ott egy helyen meg lehet nyitni az ötleteket, amik javasolva voltak, és akkor ott lehet megnyitni egy szavazási szessziót igazából, ahol az ember megadja a kontaktadatait, ezáltal kap egy biztonsági kódot, és szavazni tud. Ami nagyon fontos, hogy egy személy, vagyis ha én szavazok például, akkor a létező 98 ötletből legalább 3 és legtöbb 10 ötletet szavazhatok meg. Rajta múlik az, hogy melyikeket szavazom meg, és a végső rangsor igazából ezeknek a szavazatoknak az összeadásából alakul ki, és igazából sorra vesszük a létező költségvetés tükrében, sorra vesszük szavazatszám szerint az ötleteket, és ezáltal tudjuk a támogatásokat megítélni. Két fontos részlet még, hogy van két külön kategóriánk, a csapatok, ahol csapatokat néztük, hogy ezekhez a külön kategóriákhoz tartoznak-e. Az egyik egy teen, vagyis tini külön kategória, ahol a 19 év alatti fiatal csapatok külön futnak, vagyis nekik van egy garantált díjalap, ami félre van téve, és van egy másik, egy connect kategóriánk, amelyhol azoknak a fiataloknak az ötleteit külön számoljuk, amelyek esetleg valamilyen hátrányos helyzetű környezetből jönnek, ez lehet gazdasági, társadalmi, szociális, egészségi, egyéb típusú hátrány. Ezt azért teszünk mind a két külön kategóriát, mert ezáltal különlegesen is arra akarjuk sarkalni az ilyen környezetből jövő fiatalokat, hogy ők is jöhetnek értékes ötletekkel, és a város külön is figyel rájuk, és ezért szeretnénk, hogy ők is jelen lennének, és részt vennének a Kamandban. Úgyhogy még egyszer, augusztus 18-áig, keddig zajlik a szavazás, még egyszer bármely önmagáról nyilatkozó személy, amely Kolozsváron dolgozik, lakik vagy él, részt vehet a szavazáson, és be kellett töltse a 14 éves korhatárt, felső korhatár az nincs.
1: Az elmúlt percekben Farkas Andrást, a Pont csoport szervezetének stratégiai igazgatóját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselő csoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány Drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófavédelem. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. A miniszter szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülés rajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni, közölte a közlekedési miniszter.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: csak egyszerűen másokat utánzok.
1: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. A célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a középiskolai és az egyetemi képzés között, valamint lehetőséget biztosítson a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő középiskolások számára az egyetemi kutató munka megismerésére. 20 gimnáziumi és technikumi tanuló nyert felvételt. A résztvevők mentorok irányításával önálló kutatási témákon dolgoztak, laboratóriumi és terepi vizsgálatokban vettek részt, mondta dr. Mádainé, dr. Üveges Valéria, a program koordinátora, a riporter Sütő Dávid Pelé.
3: Ez a program hogyan jött létre? Egy kicsit mutassuk be a hallgatóknak.
4: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a program a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán indultunk, azzal a céllal, hogy egy ilyen STEM Akadémia tehetséggondozó programot működtethessünk itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon. És az volt a cél a programban, hogy összekössük a középiskolás diákokat az egyetemmel oly módon, hogy bevonjuk őket tudományos kutatásba, betekinthessenek az itteni órákba, vigyük el őket olyan közösségi élményekre, terepgyakorlatokra, ahol a hallgatóinkkal tudnak találkozni, az oktatóinkkal tudnak időt tölteni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk számukra az egyetem világát. És ez a program nyert nagy örömünkre, úgyhogy több mint 14 millió forint támogatás állt rendelkezésre ennek a programnak a megvalósítására.
3: Milyen részcélok voltak kitűzve, mit szerettetek volna megvalósítani?
4: Természetesen a legfontosabb célunk az volt, hogy a természettudományok irányába mozgassuk el a diákokat. Kerestünk olyan diákokat, akik erre fogékonyak voltak. Nyilván úgy pályáztattuk a résztvevő diákokat, hogy azért ez egy kritérium volt, hogy érdeklődési kör az természettudományos legyen. Nyilvánvalóan, hiszen a mi karunknak a kompetenciái az, amiben itt mi hozzá tudtunk tenni ehhez a programhoz leginkább, és ez volt a legfőbb cél, hogy olyan tématerületeken tudjunk közös kutatást sokat végezni, ami azért alapvetően a földtudományok, környezettudományok égiszébe tartozik, és ehhez kerestünk diákokat, és ehhez rendeltünk hozzá témákat, témaköröket és mentorokat itt az egyetemen belül.
3: Diákokat honnan sikerült toborozni, hiszen ha jól láttam a zárócikkben is, hogy akár országos szinten máshonnan is voltak, nem csak innen Miskolcról.
4: Igen, célunk volt a pályázat során is már, hogy nem csak gimnáziumi, hanem technikumi hallgatók számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és itt erősen támaszkodtunk azokra a partneriskolákra, akikkel már van valamilyen együttműködés, összejárunk különböző rendezvényeken, vagy a konferenciáinkra, diákkonferenciáinkra küldenek diákokat, úgyhogy Edelényből, Békés Csabáról, Tokajból is voltak diákok, jellemzően technikumi diákok, amellett, hogy miskolci középiskolák, gimnáziumok diákjait is sikerült fölvenni ebbe a programba. Több mint 30 jelentkezőnk volt egyébként, aminek nagyon örültünk így az első alkalommal, ez egy nagyon szép szám, és a program keretében 20 diákot tudtunk foglalkoztatni ösztöndíjával.

0: díjasként bevonni ebbe a programba.
1: Milyen témákat választottak a diákok vagy a mentorok által, a diákok, ez nem tudom, hogyan történt meg, hogyan, miként, milyen témákat választottak?
0: Hát nekünk volt egy elképzelésünk, és mi összeraktunk egy ilyen kb. 30 darabból álló listát, hogy milyen témaköröket gondolnánk mi. Aztán ehhez képest nem teljesen úgy alakult, mert hogy természetesen voltak diákok, akik ebből a listából választottak, de voltak olyanok is, akik saját témával jöttek, és akkor hozzájuk kerestünk mentort, és olyan témakört megegyeztünk, hogy mi lenne az, ami őket is érdekli, és természetesen azért a mi infrastruktúránk is, kutatási hátterünk is rendelkezésre áll, de nagyon-nagyon széles körül lett a paletta. Néhányan azért a víz témakörével foglalkoztak, de ott is igen széles körül volt, aki a mikroműanyagokkal foglalkozott, volt, aki a klímaváltozás hatását vizsgálta itt a Bükki csapadék mennyiségeknek a vizsgálatával, volt, aki a Lázbérci víztározóval foglalkozott, tehát csak a vizes témán belül is ilyen szélesebb kör volt, de gyakorlatilag a geostatisztika, a különböző ilyen műholdas adatoknak a feldolgozása, a szenzoros adatok feldolgozása is terítéken volt, voltak, akik baktériumokkal foglalkoztak, ugye ez az én saját területem volt, úgyhogy nekem két csapatom is volt, akik ezt választották, ezt a témakört, úgyhogy tényleg elég széles volt. Nem, nyilván biztos kihagytam sokat, de nagyon sokféle tématerület volt, és én azt gondolom, hogy azért sikerült mindenkinek olyan témát találni, adni, amiben jól érezte magát.
1: Projekten belül milyen programok voltak, hogyan zajlottak a kutatások, ezt miként képzeljük el?
0: Kicsit ketté választanám a dolgot. A kutatásoknak volt egy szabályozottabb menete, hiszen ott gyakorlatilag az, az igazság, hogy kicsit késve tudott indulni a projekt, úgyhogy január végén volt a nyitó rendezvényünk, amikor ezt a 20 diákot föl tudtuk venni a programban, tehát februártól kezdtek el dolgozni a mentorokkal, és május-június környékén pedig már be kellett mutatni a kutatási eredményeiket. Úgyhogy ez azért volt egy ilyen intenzív mentorálási, kutatási időszak mindenkinek, és emellett pedig kínáltunk számukra különböző lehetőségeket, laborlátogatási lehetőséget, terepgyakorlatot szerveztünk. Online módon is több programot kínáltunk, ez muszáj is volt, mert hogy ugye át Békés Csaba Tokaj Edelény nem itt van, és ezek a diákok azért egyébként közben teljesítettek igen magas szinten az iskolában is. Úgyhogy jellemzően délutáni foglalkozásokat online tartottunk, életútbemutatókat tartottunk, olyan alumnisokat kértünk fel, azért ilyen fiatalabb, legfeljebb ilyen 40-es korosztályból, akik akár szerte a világban vannak, különböző tématerületeken dolgoznak, és az ő életútjukat úgy gondoltuk, hogy jó, ha látják a diákok, hogy ezen a STEM területeken mennyi lehetőség van, és milyen érdekes dolgokkal lehet foglalkozni. Emellett voltak természetesen jelenléti foglalkozások, a nagy rendezvényeinket nyilván kihasználtuk, hiszen itt azért volt ebbe az időszakban egy ásványfesztivál, itt mindig kínáltunk számukra, külön a STEM akadémiások számára is előadásokat, amiket meg tudtak hallgatni. Az egyetemi innovációkról tartott rektorhelyettes asszony nekik egy előadást, tehát azért több ilyen dolog volt, igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget ebben a nagyon szűk időintervallumban.
1: És a mentorok és a hallgatók kapcsolata milyen volt, mentorok milyen visszajelzéseket küldtek, említetted, hogy te is mentor voltál egy-egy témában, mentorként hogyan éltétek meg ezt a projektet, ezt a programot?
0: Ó, ez nekünk balzsamozta a lelkünket, én azt gondolom ez a program, nekem mindenképpen, mert nagyon jó volt olyan középiskolás diákokkal találkozni, akik motiváltak, akik kíváncsiak, akiket tényleg érdekelt az adott terület. Nyilván én a magam nevébe tudok beszélni, mert én ilyen hallgatók a diákokkal találkoztam, meg a környezetemben lévő mentorok, akik a nagy laborban dolgoztak, ott tényleg nagyon klassz fiatalok voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó élmény volt a mentorok számára is zömmel, de biztos, hogy ez általános is, mert azért végignéztük a záró rendezvényen és a konferencián az előadásaikat, és nagyon klassz dolgokat csináltak együtt, úgyhogy az meg szerintem csak akkor működik, hogyha tényleg jól is érezték magukat közben.
1: Említetted, hogy a baktériumokkal foglalkoztatok, ezt most én általánosan mondom. Te középiskolásaid mivel foglalkoztak a kutatás során, mert gondolom nem csak így általánosan a baktériumokkal.
0: Nem, hát itt ugye nagyon rövid volt az idő, ami rendelkezésre állt, úgyhogy itt az volt a cél, hogy egyáltalán megismerkedjenek ezzel a témával, hogy a baktériumokat lehet alkalmazni környezettechnológiai célra, arra, hogy elektronikai hulladékból különböző fémeket ki lehet velük oldani. Nem ezeket az oldásokat vizsgáltuk, mert az hosszú hosszadalmas, meg bonyolultabb dolog lett volna itt így megoldani velük, hanem gyakorlatilag kaptak baktériumkultúrákat, és megnéztük azt, hogy az ő táplálásuk az hogyan hat a különböző tényezőkre, hogy hogyan változik a pH, hogyan változnak a csapadékképződés, ami keletkezik így az ő, hát úgy hívjuk ezt kultiválásuk során, tehát hogy miközben próbáljuk felszaporítani a baktériumot, hogy majdan tudjunk velük dolgozni, ezt néztük meg, hogy milyen tényezők befolyásolják ezt, és jellemzően ez úgy tudott működni, mert nyilván itt napi szinten kellett leolvasni eredményeket, hogy hát itt az iskolák azért sokat segítettek, mert a baktériumok azok elkerültek az iskolák laboratóriumaiba, itt nyilván azért kellett együttműködés, és ezúton is nagyon szépen köszönjük a partneriskolák részéről, és ottani oktatók részéről, hogy teljesen nyitottak voltak, és akkor a diákokkal összeraktuk a mérést, és aztán utána pedig a gimiben tudták ezeket napi szinten ott méricskélni a különböző paramétereket. Aztán pedig ebből született egy-egy ilyen dolgozat, nem egyelőre még, hanem előadásokat vártunk tőlük, mert tényleg nagyon rövid volt az idő ahhoz, hogy ezt mondjuk össze kelljen írni, hanem egy ilyen 10-15 perces előadás keretében mutatták meg, hogy mire jutottak.
1: Ezek az előadások hogyan sikerültek, hiszen ha jól tudom, ugye az Országos Földtudományi Középiskolai Versenyen jelentek meg, illetve ezen a záró előadáson egy-egy része elosztva a diákoknak. Hogyan szerepeltek itt a diákok, mit tapasztaltál, melyikből láttál bármit is?
0: Én természetesen mindent láttam, úgyhogy az az igazság, hogy május 20-a körül volt a diákkonferenciánk, és nem mindegyik diák, nem mindegyik csapat állt olyan szinten a kutatásával, hogy ott be tudjon számolni az eredményekről, azért ez egy rangos konferencia. A 18. alkalommal azt hiszem volt most az idén már megrendezve, szóval egy körülbelül a csapat fele, aki szerepelt ezen a konferencián, és azért díjat is sikerült elhozni, külön díjat is, az előadói díjat is sikerült elhozni az egyik csapatnak, és több munka olyan eredménnyel zárult, hogy javasolta a zsűri azt, hogy az Országos Tudományos Diákkonferenciára dolgozzák ki ezt a témát egy kicsit jobban, és nyújtsák be. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszaigazolás, mert ugye ezen a konferencián itt azért egy zsűri végighallgatta az előadásokat, megkérdezgették azért a diákokat, tehát kellett reflektálni, a vitakészséget is föl tudták mérni, ezt is tudták gyakorolni a diákok, ez is egyik célunk volt igazából, hogy gyakorlatot szerezzenek abba is, hogy nem elég tudományos kutatást végezni, azt el is kell tudni adni. Úgyhogy ez is egy fő szempont volt, én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült már ez a konferencia is, és aztán körülbelül rá egy hónapra tartottuk a záró rendezvényt, ahol a többiek is meg tudták mutatni, hogy mire jutottak. Az egy kicsit ilyen családiasabb hangulatban zajlott, tehát ott a mentoraink voltak, és az összes STEM akadémiás diák, de én azt gondolom, hogy ott is nagyon jó eredményeket láttunk, és nagyon bízom benne, hogy itt nincs vége, hanem szépen a mentorokkal ez a kapcsolat, ez folytatódni fog, és tovább fognak menni ezek a kutatások.
1: Hogyan látod, miért volt hasznos a diákok számára, és esetleg az egyetem vagy a mentorok számára ez a program, ez a projekt, hogy mindenki így részt vett benne, és kutatásokat tudtatok végezni, úgymond kiki a maga oldaláról, mit tud, vagy mit tudott hasznosítani?
0: De a hallgatók számára, vagy a diákok számára én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon intenzív, de nagyon jó tapasztalat lehetett, mert hogy egyrészt nyilván beleláttak abba is, hogy tudományos kutatás hogyan működik, de egy részük számára ez már nem volt ismeretlen, hiszen itt a diákok között voltak olyanok, akik már ilyen-olyan versenyeken, akár ilyen ötletversenyeken is részt vettek korábban, de azért csak hozzá tudtunk tenni az egyetemi millióvel, én azt gondolom, ehhez a tapasztalásukhoz. Úgyhogy ez egyik része a dolognak. A másik az, hogy egész jó közösség alakult, még így is, hogy viszonylag keveset tudtak együtt találkozni, mert nyilván ezzel más dolguk volt, de azért a jelenléti rendezvények alkalmával, a közösségi programok, bográcsozás, ugye kirándulás volt a Csillagdába, Rudabányán volt egy terepgyakorlat, tehát azért ezek alkalmával én azt láttuk, hogy alakultak ki jó barátságok, és én azt gondolom, hogy ez is egy érték. Meg természetesen a kapcsolati tőke, hiszen azért az egyetemi oktatókkal egy bizalmi viszony kialakult, és azért szerintem ez is hozzá tud tenni, tehát nyilván itt mindenki nyitott lesz arra, hogyha a jövőben bármikor esetleg megkeresi, akkor is, hogyha ide jön a diák esetleg a Miskolci Egyetemre, akkor is, ha máshová. Azért ez a kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez a jövőben is jó lehet. És akkor mondanám azt is, hogy az egyetemnek miért jó, vagy a mentoroknak miért jó, hát nyilván nekünk az lenne a legjobb, hogyha hallgatót tudnánk ezekből a diákokból faragni. Erre garancia nincs, tehát természetesen azért nem volt ilyen kitétel, hogy azok jöjjenek ide, akik mindenképpen Miskolci Egyetemre fognak tovább tanulni, de azért bízunk benne, hogy hát ha lesznek olyanok, akik ide jönnek hozzánk, tehát nyilván nekünk ez az egyik fontos eredmény. A mentoroknak is egy jó tapasztalat volt, én azt gondolom, úgyhogy az egyetemnek ez én szerintem meg egy jó tanulás is volt, mert hogy már régóta gondolkodtunk abban így kari szinten, hogy hogyan lehetne a tehetséggondozást, a középiskolásoknak a tehetséggondozását elindítani a karon, és erre nagyon jó volt ez a projekt, hogy láttuk azt, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és hogy hogyan kell. Nyilván a buktatóit is látjuk, tudunk a visszajelzések alapján javítani, és én azt gondolom, hogy független attól, hogy ez a maga projekt fog-e folytatódni, a tehetséggondozás így elindult a karon. Elindult az is, hogy középiskolai TDK szekciót szervezünk, eddig ez sem volt, most már ezt is megpróbáljuk megszervezni, tehát adott egy lökést ez a program a kari tehetséggondozásnak, és én azt gondolom, hogy talán nekünk ez a legnagyobb eredménye.
1: Örülök, hogy említetted, még erre szerettem volna kitérni zárásként, hogy hogyan látjátok ti utánpótlásotok, a ti következő generációtoknak az érdeklődést a földtudományok iránti, vagy akár a tudományos élet iránti érdeklődést, mennyire segíti ez a program.
0: Én nagyon bízom benne, hogy ez a program azáltal is, hogy nagyobb láthatóságot adott nekünk, mert nyilván azért ezeket a rendezvényeket, az eseményeket, ezeket ide kezdtük kommunikálni, de tesszük most is, és ez valószínűleg azért segíteni fogja azt, hogy egyáltalán lássák a diákok, hogy itt milyen tématerületek vannak, hogy miket lehet itt tanulni, hogy milyen szakmákban lehet sikereket elérni. Ugye itt az életutakat is az igyekeztünk mutatni, hogy kik voltak itt a megszólalók és az előadók, úgyhogy én szerintem ez egyik előnye, meg az egyik jó dolog ebben. Meglátjuk, hogy lesz. Most nem tudok panaszkodni, mert ebben az évben nekünk most nagyon szép eredményeink vannak a felvettek számával kapcsolatban. Ugye mindig küzdelmes ezekre a természettudományi irányokra, a földtudományi vonalra. Ugye itt nálunk ugye a bányás geotechnika, az olaj és gáz irány, a nyersanyag előkészítés, a víz, a geoinformatika, tehát sok-sok-sok területünk van, és hát alacsonyabb számaink voltak ugye azért az utóbbi időszakban, de most látunk egy kisebb emelkedést már az elmúlt egy-két évben, különösen mondjuk a környezetmérnök vonalon. Azért lehet azt látni, hogy a diákok fogékonyak arra, hogy mi történik körülöttünk. Nyilván látjuk, hogy a környezetünk változik, és az a jó benne, hogy látják azt is, hogy ők mérnökként tenni tudnak azért, hogy esetleg egy fenntarthatóbb világot tudjunk elérni. Úgyhogy most mi igazából pozitívan gondolkodunk, mert megvan minden okunk rá. Most kicsit nagyobb létszámmal tudjuk megkezdeni ebben a tanévben az oktatást az egyetemen. Van egy új csapatunk is, egy építőmérnök képzésünk indul el szép létszámmal, úgyhogy én azt gondolom, hogy dolgozunk, és nagyon reméljük, hogy tényleg hasznos mérnököket tudunk majd kibocsátani az ipar számára.
2: Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. Dr. Mádainé, dr. Üveges Valériával, a program koordinátorával Sütő Dávid Belé beszélgetett.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, Miskolcon borongolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást a Baúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Béres Gáborné elnököt, a szikszói ruszin kisebbség önkormányzat vezetőjét a megmérettetések közepette szólítottam meg. Elnök asszony, hanyadik ruszin bornap, süteményverseny, borverseny, minek kell ezt nevezni?
3: Összetett 16. ruszin borversenyt rendeztük meg az idén. A bornap a szikszói önkormányzatnak, a borospincéknek a megnyitásával kezdődött el, így társult valamennyire a két rendezvény.
2: Miben másabb ez a mostani ruszin rendezvény, mint volt a tavalyi vagy tavaly előtti? Ugyanúgy jól érzik magukat az emberek, esznek, isznak, szórakoznak.
3: A különlegessége, hogy Győrfi György a pincéjét megnyitotta a ruszin, szikszói ruszin tagok számára, és mindenki számára, aki nyitott, így helyileg itt van megrendezve, ez a különlegessége.
2: A borversenyre, vagy éppen a süteményversenyre is hányan neveztek most, mennyi borra?
3: Két bor kategóriában volt a zsűrizés, a fehér borokból 18 tétel érkezett, a vörös borokból és a rozéból pedig 11 tétel volt az idén. A tavalyi termésnek köszönhetően egyre jobb minőségű borokat készítenek a szikszói borászok, és a minőségre nagyon odafigyelnek, ami kiemelten figyelmet érdemel, mert nagyon szoros volt a mezőny. A süteményeknél 24 sütemény érkezett. Az idén a ruszin alapanyag, amit föl kellett használnia minden házi asszonynak, a zsír. A 6 fő zsűri tag azt mondta, hogy nehezebb volt a sütemények zsűrizése, mint a boroknak a minősítése, tehát nagyon szoros mezőny van.
2: Ugye sose sütöttem. Az, hogy zsír kell hozzá, nekem egyedül laikusként a hájas sütemény jut eszembe. Mit lehet még, vagy mihez kell még zsírt felhasználni?
3: Ez a bátraké volt ez a verseny, hiszen a zsírtól picikét távolodunk, és azt mondjuk, hogy egészségtelen, nagyon sok kalóriát tartalmaz, de ugye a mai egészségtrend az bebizonyítja, hogy talán ismét a legegészségesebb alapanyagunk a zsír. Én kipróbáltam piskótához is. Szenzációsan jó állagot ad a zsír mindennek, tehát a zsír az erőt adó, mint szikszó is, erőt ad az embereknek.
2: Egyébként a ruszin hagyományokban a főzésbe, sütésbe benne van a zsír rendesen, tehát napi renden?
3: Igen, igen, minden alapanyagnál, tehát a süteményeknél, és én azt gondolom a ruszin hagyományoknál a gyúrt tészták alapanyag elsősorban a zsír volt, ami omlóssá, és kiemelném, hogy tartóssá teszi a süteményt.
2: Erre a napra csak ruszin kisebbségi önkormányzathoz tartozó emberek, csak görög vallásúak jöhettek és nevezhettek, vagy érezhetik itt jól magukat, vagy bárki, tehát nyitott ez a közösség.
3: Közösségünk nagyon nyitott és befogadó, szeretettel fogad és vár mindenkit. Ezt láthattuk a megnyitó után is, hogy az örömtánc csoport, Szikszó örömtánc csoportja is itt van a közösségünkkel, és együtt ünnepel és mutatták be az örömtáncokat.
2: Most elnök asszony, miért fontos az, hogy egy közösséget ilyen szinten aktívan tartson egy település, ott is a kisebbségi önkormányzat, mint itt Szikszón? Tehát nincs olyan, talán nincs olyan hétvége, hogy ne legyen valamilyen összejövetel.
3: Egy közösség akkor összetartó és akkor tud fejlődni, hogyha egy irányban mennek, és a közösségi értékek ezeken a programokon, rendezvényeken érezhető, és ha egy ember jól érzi magát és boldog, akkor én azt gondolom, hogy megtesz a másikért, figyelmesebb, körültekintőbb, segítőkészebb. Nálunk ugye görögkatolikus és a ruszin szoros kapcsolatban van, tehát a hit az alapokra építve, én azt gondolom, ez a nyitottságunknak a fő alapja. Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk, így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni, és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
2: Tehát az a lényeg, hogy az ember, aki ez a közösséghez tartozik, boldog legyen, jól érezze magát a rendezvényen túl is.
3: Igen. Egy jó társaságban, ha jól érzem magam, oda visszavágyom. Ha visszavágyom, utána már tudok másokért én is szolgálatot vállalni és tenni. Igen.
1: Kramarenko Viktor vagyok, az Országgyűlés Ruszin parlamenti szószólója.
2: Mit keres itt egy ilyen szószóló Szikszón a nagy fővárosból?
1: Hát ez nem most kezdődött, ugye itt elhangzott, hogy 16 éve megtartják már a bornapokat, tudnivaló, hogy itt sok borász is van. Először olyan 14 évvel ezelőtt vettem részt a bornapokon, én ezelőtt 12 évig az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke voltam, és nekünk az volt a feladatunk, mint ami most is a jövőben, összetartani a ruszin közösséget, és én amikor meghívást kapok bármelyik önkormányzattól, és be tudom osztani az időmet, mert ugye 56 nemzetiségi önkormányzat van az országban, és két megyei, egy országos, akkor nagyon szívesen jövök a szikszói emberek közé. Idén már másodszor, mert tavasszal voltam már egyszer, nagyon örülök közöttök lenni, és jól érzem itt magamat.
2: A szikszói ruszin emberek, a ruszin önkormányzat nagyon összetartó közösség, ez így van az országon belül is, máshol is?
1: Gyakorlatilag mondhatni, hogy igen. Itt kiemelkedően, itt a vidéken egy kicsit egyszerűbb talán egy ilyen kisvárosba összetartani a közösséget, és mivel hogy összeköt minket a vallásunk, itt zöme a közösségnek görögkatolikus. Ők nem csak ilyen rendezvényeken találkoznak, hanem hetente miséken a templomba és templom után, hittanórán a gyerekek, úgymond mi ennek örülünk, és ez tartja össze a közösséget. Jobban megismerik egymást az emberek. Így, ha az országot nézzük, nagyobb városokban nehezebb összetartani a közösséget, de mindent megteszünk, és a magyar állam eddig mindent biztosított számunkra, hogy ezt meg is tegyük.
2: Országgyűlési szószólóként mi a feladata?
1: Hát mi ugye majdnem ugyanaz a funkciónk, mint egy parlamenti képviselőnek, egyedül szavazati joggal nem rendelkezünk. Minden törvényjavaslatot nekünk is véleményezni kell, és ami nemzetiségi vonatkozású, szintén ott adhatunk, véleményezhetjük, és adhatunk ötletet, fel is szólalhatunk a parlamentbe, és hát kiállunk mindenki a saját közösségéért.
2: Említett, hogy konstruktív ugye a kormánnyal a kapcsolat. Van olyan téma, van olyan irány, amit az következő fél évben, évben szeretne a ruszin közösség, hogy kijárják nekik az országgyűlésbe?
1: Mi örülnénk neki, ugye most kormányváltás volt. Még a miniszter úrral Tarr Zoltán már tartott nekünk, vagyis meghallgattuk őt. Nekünk az lenne a kérésünk, és ami eddig volt, azt megtartsuk. Ezek a vidéki, nem csak a vidéki, hanem a közösségen belüli emberek már hozzászoktak, ugye 35 éves a nemzetiségi törvény, és a törvény biztosítja nekünk a kiadványunkat két nyelven kiadhatjuk, a hitünket, a hagyományainkat megőrizzük, és a gyerekek gyerektáborokba üdülhetnek, egy-egy, hát üdülhetnek mondván, de ezt úgy kell érteni, hogy a nemzetiségi táborokba a gyerekek megtanulnak egy-egy ruszin verset, vagy éneket, imádkoznak, szóval ez is egy közösségépítő program. Nekünk az a lényeg, hogy megtartsuk és fejlesszük az eddig elértett eredményeinket.
2: Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének lehet azt mondani, hogy ez az első hivatalos rendezvénye, ugye? Tehát úgy értem, hogy ezt a borfogadáson belül. Tehát a tavalyi akkor még nem volt egyesület. Jablonkai József, a szikszói Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke.
4: Igen, az egyesületünk az tavaly nyáron alakult, szeptember 5-ével jegyezték be, és igazán ez az első olyan pincés buli, ahol ugye mi is szerepet vállaltunk ebbe. Nyilván a nagyobb részét most is az önkormányzat végzi, de hát azért próbálunk lecsipegetni is a munkából is, meg ugye nyilván a haszonból is valamit, úgyhogy.
2: Hát de a szakmát azt azért az egyesület tudja nyújtani.
4: Hát nyilván, igazán 13 pince van most nyitva ezen a nyitott pince akción, és én úgy gondolom, hogy itt minőségben jó borokat tudnak kóstolni az emberek, megfelelő minőségben tudnak a szikszói borászok bort előállítani, illetve én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen erőltetni is kell, hogy legyen hagyománya itt Szikszón újra a bortermelésnek, mert valamikor ugye ez Tokajhegy aljához tartozott, van tradíciója, van hagyománya, és úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni. És ha mi nem csináljuk, akkor nyilván a gyerekeink se fogják csinálni, mert nem fogják tudni, hogy miről van szó. De ha itt vannak, látják, biztos látni, hogy mennyi fiatal itt van, és ez beléjük fog ívódni, és ez jó élmény lesz nekik.
2: Ugye fehér és vörösbor is van a vidéken. Milyen bort lehet kóstolni, aki most jött és itt tölti a délután?
4: Igen, hát Szikszón ugye a vörösbe a jellemző a Blauburger. Nekem van egy kevés kék farankosom is vörösbe. A fehér borokból legjellemzőbb talán van Riesling, Furmint, nyilván van csemegeszőlők is, akkor Leányka itt a szikszói hegyen. Hát meg sok helyen ugye nem külön vannak ezek a szőlők elültetve, és ezért úgy nevezzük a modern szóval, hogy küvé, ugye, vegyes. Hát az enyém is ilyen, mert ugye nekem 70%-ban Riesling van pölöskei muskotály, szőlőskertek kínálnője, panónia kincse, éva, úgyhogy ezek csemege szőlők, igaz? És akkor ami megmarad, az nyilván belemegy a mustba, bor lesz belőle, a többi meg ugye megy étkezésre.
2: A tavalyi rendezvénynek volt-e valami hozadéka, tehát le lehet-e mérni azt, hogy érdemes ezt a rendezvényt életben tartani?
4: Hát mindenféleképpen. Hát ha most csak a gyakorlati dolgokat nézzük, itt a pincék után úgy megnőtt a kereslet, hogy szerintem 2-3-szoros a pincéknek az ára. Az elmúlt 3 évben úgy megnövekedett az értékük. Igaz, most még a szőlőire nem annyira érdeklődnek, de azért pont tegnap kaptam egy olyan felkérés, hogyha valahol tudok szőlőt eladót, ő venne. Egy ilyen 35 év körüli fiatalember. Úgyhogy szerintem majd ez is lesz. Nyilván nem akarnak több hektárt, inkább csak saját célra. Azt mondja, mit tudom, termel magának 500 liter bort, és akkor ugye abból étkezésre és út bornak is megfelelő, és akkor a család részére barátokkal elfogyasszák.
2: Hány hektáron termelnek szőlőt itt Szikszón?
4: Hát pontos számot nem tudok mondani, de olyan 35-40 hektár. Hát ebből ugye két nagy termelő van, aki több hektáron, 7 meg talán 6 hektár, a többi az meg kisebb darabok.
2: Miért jó itt Szikszón borászkodni, szőlészkedni? Azért az érzésért, amit most is itt lehet látni, ez mindennapos egyébként, ugye a helybéliek kijárnak?
4: Hát igen, én rám nem jellemző sajnos ez a dolog, hogy kijárok, de hát nyilván kijárok, csak ugye én mindig autóval jövök, igazán nem sok bort fogyasztok, de azért érdemes itt Szikszón, mert ugye ennek hagyománya is volt. Én emlékszem, apósomék kijöttek hétvégén, leültek, borozgattak, beszélgettek, vannak emberi kapcsolatok, ugye, és akkor megismerjük egymás baját, gondját, örömét, akkor sokkal jobb úgy élni, én úgy gondolom, mint hogy csak bezárkózva otthon nézzük a tévét, és akkor semmi nem érdekel, ugye, hogy mi van körülöttem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt folytatni kell és csinálni kell.
2: A mai felgyorsult világba ezt be lehet zsúfolni valahol, vagy kell, hogy időszakítson a pihenésre is az ember?
4: Most én úgy gondolom, hogy ha valamit az ember akar, arra mindig van idő. Én például lemegyek a Balatonhoz, este hazajövök, 6 órakor képes vagyok kivenni a szőlőbe, mert szeretem. És akkor mindig mondja nekem, hogy mit csinálsz odakint? Azt mondtad, rendben van. Hát mondom, csak végigmegyek a soron, megnézem a szőlőt, másikon lejövök, és mert jól érzem magam ott, szeretek kint lenni.
2: Ha már ezt említetted, akkor hol tart most a szőlőnek a művelése? Mi az, amit most el kell, ugye már júniust írunk, amit most kell végezni és a következő időszakban?
4: Hát igen, most a szőlő olyan időszakban van, hogy igazán csak a permetezés. Most ugye volt egy kis eső, és akkor itt ugye a páratartalom ilyenkor megnövekszik. Lisztharmat, peronoszpóra, ez könnyen előjön. És akkor ilyenkor védekezni kell a napokban. Van, aki már tegnap megcsinálta, van, aki hétfőn fogja, de a napokban védekezünk ellene, illetve majd a legközelebb, meg folyamatosan ugye a szárveszőt be kell dugdosni, ha kordonos, ha karós, akkor fel kell kötözni, ezeket el kell rajta végezni, és akkor majd a Péter Parkkor szoktunk tetejelni, onnét indul el igazán a szőlőnek az érése.
2: Mi a jellemző egyébként, a kordonos vagy a tőkés szőlő itt Szikszon?
4: Hát mert zömmel inkább kordonos szőlők vannak, nyilván a művelése sokkal könnyebb, úgyhogy én, nekem azt mondta egy idős paraszt bácsi, hogy a szőlőtermelés ugye nem bírja az egyenes hátú embereket, úgyhogy hát tudjuk jól, a szőlőbe hajolni kell, dolgozni kell, erre mondta a bácsi nekem, úgyhogy nem szereti az egyenes hátú embereket a szőlő, de igaza van.
2: Egyesületi elnökként mivel lesz mondjuk holnap elégedett, hogyha itt a mai napon mennyire lesz sűrű a program?
4: Hát ha a tavalyi létszámot el tudjuk érni, ami tavaly nem volt kevés, akkor én elégedett leszek, mert ugye nyilván nem az a lényeg, hogy mennyi bor fogy, mert nem mindenki azért jön ki, hogy most itt így van, de kijön, körbenéz, jól érzi magát. Próbáltuk most egy kicsit színesíteni, hoztunk ki traktorokat is, ugye, mert nyilván szőlőműveléshez ez is hozzátartozik, a gépek, hát ez is vonzza az embereket, és akkor legyen változatos. Meg nyilván este majd a koncert az ugye az a fő attrakció.
2: Polgármester úr, borfogadás. Mikor lesz sikeres ez a rendezvény? Az ön szemszögéből nézve. Önkormányzat, yes. Ugye, mint főszervező vesz részt. Hát ha megkérdezem önkormányzatot, akkor azt mondja, hogy többet csinál az egyesület. Az egyesületet kérdezem, akkor az önkormányzat csinálja többet. Most akkor ez hogy van?
5: Schwab Antal, Szikszó polgármestere.
6: Ez a mai eseménye most már az 5. Nyitott pincék borfogadás, az azért ez sok évre nyúlik vissza, és akkor tudjuk a teljes képet látni, hogyha azt mondom, hogy azért ez alapvetően a mai napig ez a ruszinoktól származik, és a ma is borverseny volt, süteménysütő verseny volt, tehát az alapokat ők teremtették meg ahhoz, hogy eljussunk idáig, és néhány éve, most 5. alkalommal van az az esemény, hogy az önkormányzat, majd a Szikszóváros önkormányzata is beszállt ebbe a szervezésbe, és utána megalakult most már a Szikszói Borbarátok Egyesület, akik meg az önkormányzattól vettek át olyan feladatokat, amire nekünk kevésbé volt energiánk, így ez a hármas egység hozza létre azt a napot, amiből ha valaki belekóstol, akkor szerintem jó élményekkel távozhat. Ha kijövünk ide a Pincefaluba, ahol ugye a héten táblát is avattunk, hogy tudjuk, hogy mikor érkezünk be a Pincefaluba vagy a Borfaluba, ugye ez a fogalmak, ezek keverednek az én fejemben is, hiszen azért a kettő a szorosan összefügg egymással, akkor azt látja, hogy pezseg itt az élet. Őszintén mondom, hogy nagyon jó érzés körbenézni, jönnek az emberek a boros pohárral a nyakukban, gyerekek, családok jönnek, és csak azt mondom, hogy de rég láttalak, de jó, hogy újra találkozunk, ó, mi van veled, itt kell, hogy találkozzunk újra, és nem csak szikszóiak mondják ezt egyébként, hanem Szikszóról elszármazottak is, vagy a megye településén élő más honnan érkező emberek is mondják ezt, és ugye teljes kerek nap van, 10 órától volt a borverseny, annak eredmény hirdetése, és most már nehéz úgy közlekedni a pincék között, hogy ne egyik zenéből a másikba essünk át, de azért bízom benne, hogy este 8 órakor majd ezek a zenék, ezek ha nem is halkulnak el, de valamennyi azért elnyomja őket a P-Mobil nagy koncertje itt azon a rendezvény helyszín, amely a tavalyi évben már helyet adott a koncertnek, ugye tavaly ismerős arcok volt, most a P-Mobil jön, de nem az a lényeg, ez csak azért fontos, hogy még kedveltebbé tegyük ezt az egész helyszínt is, hiszen van, aki egyébként még nem ismeri annyira sem a hagyományainkat, sem a borfalut, viszont ha egy-egy zenekar tudunk évről évre hozni, hozni, aki máson is mozgat embereket, azok belekóstolnak ebbe, és van olyan, aki most már azért jött vissza, mert tavaly ugyancsak a koncertre jött, de látta, hogy milyen élet volt, milyen kellemes fogadtatás volt, ilyenkor mindenki, minden pince tulajdonos rálicitál a másikra jó értelemben véve, hogy hányan fordultak meg nála, milyen hangulat van, tehát ez szépen lassan azt látom és érzem, hogy oda növi ki magát, ahol mi szeretnénk, hogy kinője.
7: Mikor fogja azt mondani, polgármester úr, a jövő héten, hogy sikeres volt ez a rendezvény? Minek kell ahhoz megvalósulni itt ma?
6: Maradjon így a nap, ahogy most zajlik már délután. Hogyha ez a forgalom lesz, ez a hangulat lesz, akkor szerintem sikeres napot zárunk. Ha mindenki épségben hazaér utána este, az nagyon bízom benne, hogy nagy balesetek nem történnek, de nagyon kultúrált és intelligens vendéglátás és vendégfogadás van, úgyhogy ha ez a mostani ütem elmegy egész estig, és nyilván bízom abban azért, hogy este a koncerten sok-sok ember jön, nem csak helyből, hanem máshonnan is, ha ez így szépen lemegy, akkor én már nagyon elégedett leszek.
7: Ugye a tavalyi rendezvény az sokkal nagyobb volumenű volt, határon átnyúló volt. Van-e arra elképzelés, hogy kibővíteni mondjuk jövőre, vagy a következő években is ugyanazt a tendenciát folytatni, ami tavaly elkezdődött?
6: Ugye tavaly ez egy interleges pályázatnak köszönhetően valósult meg, hogy tudtunk a felvidékről sokakat vendégül látni. Én abban bízom, hogy a pályázatoktól függetlenül, hogyha ez a hír ez megy, akkor azok, akik itt voltak a felvidékről, meg a szlovátáról a testvértelepülésünkről érkeznek jövőre, pályázattól függetlenül, akkor ez már, ha így növi ki magát, akkor nagyon boldog leszek.
2: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Az eseményen készült az előző összeállítás.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a TISZA frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra is ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több százezer hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Sütő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Bürkös zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A bürközzenekar 1998-ban alakult Nagykálóban, tagjai fiatal népzenészek, akik élethivatásuknak tekintik a magyar autentikus népzene megőrzését, továbbítását.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Felső Tiszavidék több néptánc együttesének kísérő zenekaraként dolgoznak, mindamellett önálló koncertműsorukkal örvendeztetik meg a hazai és külföldi hallgatóságot.

2008-ban Nagykáló városa a Nagykáló kultúrájáért díjban részesítette őket, 2010-ben jelent meg az első önálló albumuk Fogad tőlünk örök atyánk címmel, mely a szűkebb hazájuk a Felső-Tisza vidék zenei anyagát mutatja be.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: ...2011 mérföldkő volt a zenekar életében, ugyanis ebben az évben jelent meg a második nagylemezük egy könyv méltó mellékleteként, melyet a Pergő hagyományőrző műhely keretein belül, mint a műhely tagok jelentettek meg, címerünk a Magyar Szürke címmel.

A könyv bemutatja magyar szürke tradicionális szarvasmarha fajtát, a lemez pedig ízelítőt ad Nagy-Magyarország gulyásnótáiból.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Bürkös zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantos István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíció újra beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idénymunkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiségének bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Gesztenynél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 36-05-ös út mellett